0: Miért nem?
1: Hát, hogyha én nem adok több alkalmat, akkor
0: már... Az azt jelenti, hogy elkerülöm azt az embert, vagy valami olyan... nem adok több lehetőséget arra, hogy az a bűn, vagy az a bántó valami még egyszer bekövetkezzen. Hmm. Tehát kitérek előle.
1: Ja, értem, én értem, de mondjuk ő
0: tehát
1: utána...
0: Tehát vagy kitérek, vagy elfogadom, úgy, ahogyan
1: szenvedjétek van. El egymást, akkor visszaugrok egy korábbi.
0: Elszenvedem, ahogyan? Vagy megváltoztatom. Ez a három lehetőség.
1: Saját magamat lehet csak
0: megváltoztatni. Nem tudom, hogy a helyzetet is meg tudom változtatni.
1: Helyzetet vagy magam?
0: A helyzetet, magamat megpróbálhatom a másik embert is megváltoztatni, hogyha mondjuk itt most egy emberről van szó.
1: Nem tudom, az helyes dolog, sőt, szerintem nem.
0: Hát ha megbeszéljük, elmondom az aggodalmaimat, elmondom azt, hogy mondjuk, mi történik.
1: Igazad van egyébként.
0: Attól mert... még ráutalhatok azokra a dolgokra, amelyeket úgy vélek, hogy
1: nem, helyes.
0: hogy nem helyesek.
1: Sőt, fel is vagyunk
0: de attól
1: erre.
0: Még nem biztos, hogy nem helyesek, hogy én úgy vélem.
1: De ha bibliai alapon véled, úgy erre fel is vagyunk szólítva egyébként, hogy oda kell mennünk, figyelmeztetnünk. Ha nem változtat rajta a bűnös viselkedésen, akkor vigyünk oda a gyülekezetből még két vagy három embert, együtt figyelmeztessük, és ha akkor sem változtat...
0: És hogyha ő nem tartozik egy gyülekezethez, vagy nem tudjuk ezt megoldani valamilyen formában...
1: Ezt kell tennünk.
0: Tehát három lehetőséget látok. Kilépsz a helyzetből, elfogadod, vagy elszenveded a helyzetet, vagy megváltoztatod. Hmm. Ennyire egyszerű.
1: Hát de ezt csak te mondod. Máté evangéliuma 18. fejezet 22. vers, Jézus így válaszolt, nem azt mondom, hogy 7-szer, hanem még 77-szer is.
0: Mi történik 77-szer?
1: A megbocsátás.

0: annak biztosan nagy ereje van, hogyha valaki a legszebb, az egyik legszebb szót elmondja, hogy bocsáss meg, tévedtem, ne haragudjál. Tehát ezek a legszebb magatartás formák.
1: A szó az kevés. Én meg pont úgy vagyok vele, hogy a szó az nem ér semmit igazán.
0: Hanem akkor mit kellene csinálni?
1: Hát érezni, hogy valamit tényleg...
0: Tehát azt nem tehát tudod meghatározni abban a pillanatban, hogy most ő érzi-e, vagy...
1: Gyerkőcöknek szoktam valahogy ezzel kapcsolatban beszélgetéseket indítani, hogy azzal nem megyünk előrébb, hogy valami rosszat csinált, és akkor jó, bocsánat. Mert hát azzal az úgy...
0: Na jó, de ennek kétfajta lehetőség van ebben az esetben. Az, amikor egy gyerek azt mondja, bocsánat, és megy tovább, és bele se gondol az egész dolog, hogy bele se gondol, és akkor te nagyon jól mondtad ezzel a hangsúllyal, amit most mondtál.
1: Vagy
0: és
1: pedig...
0: van a másik, amikor átgondolva, vagy egyáltalán még átbeszélni is lehet azzal a féllel, akivel megtörtént.
1: És oda hogy, megy és átölel.
0: És akkor azt mondja, hogy megbánta, és bocsáss meg, akkor ez egy teljesen más hozzáállás.
1: Na most akkor mit csináljunk a megbocsátással kapcsolatban? Tehát akkor, ha nem bánja meg...
2: Nem, nekünk kell ítélkeznünk.
1: De megbocsátanunk meg kell.
2: Attól függ, hogy mit jelent ez, hogy megbocsát.
0: Erről beszélünk.
2: Igen, tehát nem elismerem, hogy jó, hogy neki igazad van, stb. Nem. Hanem, hogy nem tehát, ítélkezem, az a megbocsátás, tehát, az aha. Azt jelenti, hogy nem én ítélkezem. Még csináld azt, amit akarsz, Isten majd elítél, hogyha.
0: Egy nagyon érdekes dolgot mond most László.
1: Tehát,
0: hogy kilépünk egy picit abból a helyzetből, és azt mondjuk, hogy az Úr majd ezt rendezi helyettünk. Nekünk ezzel nincsen dolgunk. Tehát nem egy érzelmi szeretetet fogunk a másik felé tanúsítani, hanem egy passzív szeretetet. Egy
1: emberi elfogadó szeretetteljes, általánosan szeretetteljes magatartást, mondjuk így.
0: Igen, ezt jól fogalmaztál.
1: Ejha.
2: Én szerintem Isten elsősorban a teremtett világgal foglalkozik, és nem csak itt velünk. Tehát itt nem az a lényeg, hogy mi nekünk minden nap mi a jó, hanem, hogy föl tudunk-e készülni egy örökké való világra. Ez a lényeg. És nekünk mindent megbocsát majd Jézus, azt mondja, főleg, hogyha megbánjuk, illetve a Szentlélek ellen
0: ez
2: védkezünk.
0: Ez jó, főleg, ha megbánjuk.
2: Szentlélek ellen védkezünk, akkor azt nem bocsátja meg.
1: Igen.

0: Bibliáról másképpen.
1: Bűnről beszéltünk, hozhatok Pál leveléből egy pici részt. A belső ember harca a benne lakó bűnnel, írja Pál. Mégpedig azt írja, hogy azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszra van lehetőségem. Ez egy ilyen belső viaskodás. Ez itt hosszan írja, hogy tulajdonképpen nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Az akarat megvolna bennem a jóra, de nem tudom véghez vinni. Azt most részleteket idézek Pál leveléből. Nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből. A törvény lelki, én pedig testi vagyok, a bűn rabszolgája. Így indul.
2: Mert hogy akkor ki is vagyok én? Ez a test vagyok
1: hát
2: én?
1: Ez a test, vagy nem a test, és akik Krisztusban vannak, lélek szerint járnak. Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Akik test szerint élnek, a test dolgaira törekszenek, akik pedig lélek szerint a lélek dolgaira. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség. Hát ez egy állandó viaskodás lehet valószínűleg bennünk, én most csak részleteket mondtam.
2: Nem kell, hogy legyen egy állandó viaskodás, mert nem erről szól, hanem azt mondja Pál, hogy alapvetően nem ez a fizikai test vagyunk, hanem sokkal több.
1: Hát persze, de közben pont a bűnbe viszi az embert a test szerinti viselkedés, nem is a paráznaságra bőven elég gondolja.
2: De nem a testről van szó, hanem az elméről van szó.
1: Jó ugye, esetben.
2: De különben az elme az, ami irányítja a testet, hogyha szét akarjuk szedni a dolgokat. Tehát az elme az, és a gondolataink azok, amelyek rá vezetik a testet arra, hogy bűnbe essen.
1: Én Pálra tudok hallgatni, hogy lélek szerint kell élni, és akkor leszünk jó úton. Isten,
2: és teljes mértékben egyetértünk, hogyha László is bólogat, hogy igen, nem a fizikai test kell meghatározzon bennünket, és az elmének a mindenféle gondolatoknak a keszekuszasága, hanem a tudatosság kell átvegye az irányítást.
1: De egyébként nem is biztos, hogy tudatosság, mert ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok.
2: Tehát a tudatosság az pontosan...
1: Az nem a lélek.
2: De.
1: Az egy emberi
2: csak egy másik,
1: döntés, nem?
2: Nem a szószoros értelmében, vagyis a hétköznapi használatában használtam a tudatosság szót, hanem a kapcsolódásra utalnék.
1: Hát, tehát lélek által?
2: A lélek által a kapcsolódásra.
1: Úgy igen.
2: Ugye az a hétköznapi hozzáállás, hogy az a tudatos, például az, hogy most mi tudatosan kell étkezzünk, és blá blá blá, és tudatosan kell, az se rossz, tehát semmi gond nincsen, csak hogy nem erről van most szó.
1: De egyfajta jelenlét, azt is szokták ma tudatosnak mondani, nem hogy legyünk jelen, sőt Jézusra is szokták így mondani, hogy talán ő is mindig pont ott volt, pont a pillanatban volt.
2: Jelen volt.
1: Nem a múlton gondolkozott, nem a jövőn, hanem ott volt, jelen volt. Igen, valahogy nekünk is így kellene ott lenni.
2: Mindenképpen ez az egyik alap.
1: Nyitva lenni.
2: De ha jelen felé vagyunk, akkor az már feltételezi azt, hogy kapcsolódunk. Ezek így...
1: Nem vagyok benne biztos. Mert attól még lehet, hogy csak úgy ott vagyok ösztönösen. Jelen vagyok ösztönösen, és akkor mondjuk élv hajhász módon az ösztöneim szerint mindent megélek.
2: De akkor nem jól értelmezzük a jelenlétnek a szakrális részét, vagy spirituális részét, mert a jelenlét az biztosan feltételezi a kapcsolódást.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs, itt vagyunk és beszélgetünk. András, mondtad, hogy a halál kapcsán egy-két gondolatot jó lenne megbeszélni. A halál alvás, tulajdonképpen így tudjuk a Bibliából?
1: Ugye az elején most csak Ádámnak és Évának csak ezt mondta, hogy meg fogtok halni, de utána kaptuk meg azt, hogy feltámadás. Az egy jóval későbbi dolog, de aztán a legvégén, az utolsó fejezet, a Jelenések könyve, ott bele van írva, hogy mindenki fel fog támadni. Feltámadnak először, akik meghaltak Jézus Krisztusban, de utána majd 1000 év múlva feltámad mindenki. Vagyis, hogy ez valóban azt jelenti, hogy mindenki feltámad, de ugye milyen lesz az élete, hát az meg...
2: Mármint a feltámadás után, arra érted?
1: Igen.
0: Érdekes dolog ebbe így belegondolni tényleg, hogy a halál tényleg egy kicsit olyan, mint az alvás, hogy közben nem tudunk semmit, de minden nap van benne részünk egyébként, nem? Mert amikor este lefekszünk, az is ilyen.
1: Hát igen, de hogyha teljesen jól alszol, akkor nem tudod, hogy hány órát aludtál. Uh-huh. Aki meghal, akkor annak nem lesz több napja. Na, soha. Vagyis, igen. Hogy az a nap lesz a feltámadás neki. Úgyhogy ezért ezt így kell mindenkinek szerintem átgondolni, hogy a halálra ne úgy, hogy na, akkor vége az életemnek. Nem. Húha, most kezdődik el az új életem. Ezt kéne átgondolni mindenkinek.

0: A Bibliában kétféle halálról beszél. Az egyik a testnek a halála, a másik, amikor arról beszél, hogy a bűn miatt, vagy a vétkezés miatt.
1: Igen. Az Istentől való elszakadás állapota.
0: Kétfajta halál van. Az egyik a fizikai, a másik a lelki halál, amikor, tehát a melyik rosszabb, azt nem tudom.
1: A lelki.
0: A lelki, nem. Tehát egyértelműen mondod ezt a le, hogy
1: hát
0: a lelki.
1: Nekem nagyon az jut eszembe, persze, hát elszakadni a Jóistentől. És nem, mintha most annyira szoros lenne a kapcsolatom, szeretném, hogy az legyen, de elszakadni teljesen tőle, hát az tulajdonképpen olyan, mint amikor az ember azonnal bekerül a pokolba, nem?
0: Van, aki nem is jut közelébe, tehát akkor...
1: Vagy csak nem tud róla, vagy mondogatja, hogy hát én nem hiszek, de közben...
0: De mégis a fizikai haláltól félünk folyamatosan, a mindennapjainkat, a félelmeink, azok mind a halálfélelemhez vezetnek, mert azért félünk a betegségtől, hogy, hogy meghalunk, hogy mindig valamitől félünk, akkor a halál valahogy milyen formában ott van a közelben.
1: Igen, vagy a szeretteink kapcsán, igen. Hát, mert egy kicsikét nem jól vagyunk, tehát ez tévedés, ez.
0: Mi?
1: Hát ez, hogy a fizikai haláltól félünk, és hogy folyamatosan ettől félünk, mert nem attól kellene félnünk, mert pont ez elszakít minket az élettől. Ha lelki értelemben minden rendben van, akkor hát ezt nem is, mi döntjük el egyébként, ezt tudom, most ez csak duma, amiket mondok, de így kellene gondolkoznunk, nem, hogy úgysem mi döntjük el, hanem, sőt, még szerintem egyébként lehet kérni néha. Tehát azt is tudom gondolni, hogy a Jóistennek tulajdonképpen kicsit szinte mindegy is, hogy most Szabolcs 50 évig él, 100 évig, vagy 130 évig. Ha nagyon szeretném kérni a Jóistentől, lehet, hogy a 130-at is megadja, nem? Most Laci bólint, hogy nem. De azért én remélem, hogy megadja, mert neki szerintem az a célja, hogy Szabolcssal véghez vigye azt, amit Szabolcssal véghez kell vinni. Nem?
2: Na, nem, ő neki az a célja. Tehát szerintem mindenkinek inkább úgy kéne gondolni, hogy szüksége van-e a világnak én rám.
1: 120-130 évig, igen.
2: Hát hányan halnak meg már gyerekkorban, vagy 40 éves korban.
1: Hát és
2: meg,
1: akkor legyen rám szüksége. És, úgy de, kell élnem, hogy legyen, nem. Hogy olyan szerettel tudjak lenni 120 éves bácsiként is, hogy a világ azt érezze, hogy jaj, de szeretjük ezt a Szabolcsot, mert meggyönyörködtet mindenkit, és akkor van szüksége a világnak, nem?
2: Nem.
1: Nem? Miért?
2: Mert öreg emberként már mit tudsz csinálni a világnak?
0: Mosolygok mindenkinek, mindenkinek örülök, hogy drágáim, gyertek ide.
2: Meg szenvedsz meg.
0: Ó, Szabolcs papa, nem. Kevert nektek egy teát, gyertek ide, megraktam a hangulatot tüzet. Az öreg otthonban.
1: Na hát látod, hogy nem. De Laci azt mondja, hogy nem. Hát hadd éljek már 129.
2: Addig kell élni, amíg szüksége a világnak. Illetve amíg Isten nekünk feladatot ad, és azt még szükség van megtennünk, akkor igen. Amíg nem, akkor akár azonnal magához tud venni.
1: De valószínű, aki itt van, idős otthonokban, én megfordulok azért nem egyszer-kétszer, és ott van, aki tulajdonképpen szinte csak fekszik, de valami célja a Jóistennek van vele. Én ezekben egészen biztos vagyok, hogy
2: így van.
1: Azért
2: így van.
1: Vannak ott, még ha meg sem mozdul, valamiért ő ott van. Lehet, hogy még 20 évig fog feküdni, de ő valamiért ott van. Na jó, van ebben egyetértünk.
0: Az biztos, hogy az úgy van, és annak úgy kell lennie.
2: A halál az egy feltámadás.
1: Na hát egyébként.
0: A halál az egy kapu.
1: Jó, de előbbre hozni sem kell, meg vágyni rá.
0: Nem kell Istent játszani.
1: Nem úgy értem, hanem vágyni rá, hogy de jó lesz már majd, ha vége lesz. Hanem most itt vagyunk.
0: Nem hiába mondjuk, hogy ne mondj ilyet.
1: Miért?
0: Mert hogy ez nem szép. Hát az, hogy várja, hogy egyszer már legyen vége. Igen.
1: Nem, most itt van dolgunk, és akkor ezt kell tenni. Ezt mondjuk mind a hárman?
0: Így van.
1: Jó, Laci is bólintott. Oké. És azt szoktuk tanácsolni a műsorban egyébként, és ez milyen jó Lacitól tanultam, hogy érdemes magának, mindenkinek végig gondolnia a dolgokat. Nem ránk hallgatni, meg egymásra. Végig gondolni.
2: Vagy másokkal megbeszélgetni.
1: Még jobb.
2: Ketten vagy hárman.
1: Jaj, de jó. Na, jó. Mert ha ketten vagy hárman összejönnek, és egy dologért imádkoznak.
0: És mi nem hiába vagyunk hárman.
1: Megadja azt a Jóisten. Köszönjük a figyelmet, a Bibliáról másképpen című műsor szólt. Innen vagy valahonnan, de folytatjuk.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és nagyon sok szeretettel köszöntöm azokat, akik rádión keresztül hallgatnak bennünket. Szeretném, hogyha a mai napon közösen tanulmányozzánk szintén Isten igéjét, hiszen ezen a napon az a leckénknek a címe, hogy a sáfárság szerepe. Ez a címe magában nem sokat mond. Viszont, hogyha tudjuk azt, hogy mi nem a magunké vagyunk, hanem Istené vagyunk, és ezért Isten sáfárnak rendelt bennünket, akkor azt kellene megnézni, hogy az Isten követése, Jézus Krisztus követése ezen a földön, mit is jelent a gyakorlati életben, és ez a lecke néhány ponton ezt a kérdést érinti, sok-sok hasznos gondolattal, amit az ige mond, és szeretném, hogyha ezt kifejtenénk egy kicsit jobban, és egy kicsikét mélyebbre ásnánk. Ugye már az áhítat igében elmondtuk azt, hogy Jézus a szőlőtő, mi a szőlővesző, és vele élő kapcsolatban tudunk csak igazán keresztényeknek lenni. A kereszténység nem egy ideológia, amit nekünk be kell teljesíteni saját erőből, hanem a kereszténység az valakinek a követése, Krisztus követése. Mi nem valamibe hiszünk, nem hitpontokba hiszünk, hanem valakibe hiszünk, valakit követünk. És a hit az a bizalom, ami összeköt bennünket Jézus Krisztussal. De ebből milyen élet származik? Ezt fogjuk megnézni. És először rögtön a Krisztus középpontban ez a vasárnapi tanulmányunknak az alapja, és ezzel kapcsolatban a Kolossé levélből Pál apostoltól olvasunk egy gondolatot. A Kolossé levél első fejezet 16-17. És 18. versét, és Erzsikét kérem, hogy olvass ezt az igét.
1: Mert benne teremtetett minden, a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és reánézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak, ő a kezdet, az első szülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első.
0: Itt ugye állandóan visszatér ez, hogy ő, ez a Jézusra mutató nagyon fontos dolog. Ő. De ehhez, hogy mit is jelent ez, még egy igét olvasunk el, és utána beszéljük meg. Dénes kérem, hogy a Korintusi második levél 5. fejezet 17. versét még olvassa hozzá, ami egyetlen egy mondat, és ezt a felolvasott hosszabb szakaszt foglalja össze.
2: Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, és íme újjá lett minden.
0: Ki is nekünk Jézus Krisztus? Csak egy példakép? Vagy ennél több? Most várom a ti válaszotokat, mert tudom, hogy ingattátok a fejeteket, hogy nem, és akkor most bontsuk ki ezt az igét. Tessék, parancsoljatok. Marian?
3: Hát az a címe, hogy Krisztus a középpont. Mit jelent a középpont? Mindünk ki akkor ebből. Hát ugye minden a köré csoportosul. És hogyha most Krisztusról beszélünk, akkor a sáfárság középpontjában is ugyanúgy, mint egyéb minden másban, a kereszténység lényegét illetően Jézus Krisztus áll a sáfárság központjában is, és tulajdonképpen ő a minta, tehát ő hozzá kell, hogy viszonyítsuk magunkat. És ugye, hát általában mi azért szoktuk hasonlítgatni magunkat másokhoz, de nyilván csak olyan valaki lehet a mérce, az autentikus igaziból, aki mindenben tökéletes, és mindenben követendő példa, és ez senki másról, csak Jézus Krisztusról mondható el. És ugye azt mondja egyébként Pál a Galata 6.14-ben, hogy nekem pedig ne legyen senki másban dicsekedésem, csak Jézus Krisztusban, és a mi úrunk keresztjében, és Ellen White pedig azt mondja, hogy és megerősíti nagyon viszonylag több helyen, több könyvében, hogy a prédikációnak a központjában mindig Krisztus legyen, tehát ő köré csoportosuljon minden, és tulajdonképpen róla szóljon mindig minden, ez legyen a lényege. És nagyon szépen mondja egyébként Pál apostol, ugye, aki először, mint keresztény üldöző volt, és Jézus tanítványít, és magát tehát üldözte őket, és a végén ő lett a legnagyobb követője tulajdonképpen, és ő mondja azt, hogy számomra az élet Krisztus, és ez annyira szép megfogalmazás, és gyakorlatilag benne van az egész evangéliumnak a lényege, amit Pál itt megfogalmaz. És még ezt mondja egyébként a Review and Heraldba Ellen White párról, hogy lelkes volt, és szavaiból kicseng, hogy gondolatai középpontjában az üdvözítő állt, és az élete egységet alkotott az Úr életével. Krisztus volt az élete szerzője, támogatója és forrása. És eszembe jutott még, találtam egy mondatot Gandhitól, aki azt mondta, hogy ha a keresztények módjára élnének, tehát a Jézusi minta szerint és a krisztusi indulattal, akkor tulajdonképpen egész India már keresztényé vált volna. Egy érdekes gondolat.
0: Köszönöm szépen. Tessék, parancsolj.
4: Én szeretnék visszatérni ahhoz a kérdéshez, hogy ki nekünk Jézus Krisztus. Ha csak egy példakép, akkor mi szeretnénk hozzá hasonlítani, és nagyon jó példakép, tehát jobbat nem választhatunk, teljesen egyetértek Mariannal, de ez kevés. Épp tegnap hallgattam valakinek az élettörténetét, egy fiatal embernek, vagy mondjuk középkorú embernek az élettörténetét, aki elmondta, hogy ő nem keresztény családban nőtt föl, úgymond teljesen Istentől távol, de érezte az, hogy neki jobbnak kéne lenni. És ő keresett. Külföldre is ment, mert annyira nem találta a helyét. Gondolva, hogy ha teljes életteret változtat, akkor ő majd meg fogja találni az identitását és önmagát. Aztán találkozott keresztényekkel. Lett Bibliája. El is kezdte olvasni. Persze természetesen Mózes első könyvénél úgy, ahogy egy kereső, és akinek semmi ismerete nincs, elkezdte olvasni. És azt mondja, hogy egy idő után megfogalmazódott benne a vágy, különösen miután keresztény emberekkel is találkozott és beszélgetett vele, hogy na valószínűleg ezt keresem. És azt mondta, hogy ő szeretett volna jobb lenni. És sikerült is egy kicsit jobbnak lennie. Mert ő ezt a mintát akarta követni. És azt mondta, hogy ő neki alapjáraton simulékony a természet, olyan kedves, olyan tudok az emberekhez alkalmazkodni. Ezt is megpróbálta, és azt mondja, soha nem jutottam el oda, amit kerestem. Mindig csak egy kicsit jobb sikerült lennem, de azt mondja, utána úgyis időről időre kudarcot kellett vallanom. Azért, mert itt Pál apostol azt mondja, hogy aki Krisztusban van, az új teremtés. Tehát, hogy ki nekem Krisztus, hogyha személyesre kéne fordítanom, és hát ez a fiatal ember is ezt mondta, ő az, aki által van lehetőségem a bűnös életemből, egy más minőségű életbe jutni, ebbe az újba, mert ezt hívják megváltásnak, és ez egy csoda. És ehhez persze hit kell, ami ajándék Istentől. Tehát, hogy ki nekem Jézus Krisztus, hogyha egészen személyesen kéne válaszolnom? Ő az, aki által a régi bűnös életem helyett kaphattam egy másikat. Természetesen nem vagyok tökéletes, harcolnom kell, de most már van lehetőségem, azért, mert ő segít, és benne élek, mint a szőlőtőben, van lehetőségem, hogy valóban az ő gyermeke legyek, és őt követhessem.
0: Köszönöm szépen. Marika, majd utána János.
5: Sokféle keresztény van. Van, akiben él a Krisztus, van, aki csak szerepet játszik. És aki szerepet játszik, az olyan nagy kárt okoz azokban, akik igazán hívőké akarnak lenni, hogy nem sikerül ugye sok embert más életre sarkalni. Ha bennünk van Jézus Krisztus, akkor Jézus Krisztus a Szentlélek által is dolgozik bennünk, méghozzá miért dolgozik. Mert hát bizony nagyon korcsá váltunk ahhoz képest, ahogy megteremtett bennünket a Jóisten, és nekünk át kell alakulni, át kell formálódni a Jézus Krisztusi jellemre. És ehhez segít bennünket a Szentlélek, és hogyha Jézus Krisztus bennünk van, akkor tudjuk igazán képviselni őt. Ha csak egy ilyen külső forma van rajtunk, az nagyon kevés, és inkább káros a világi gondolkodásúaknak, mert azt hiszik, hogy ilyen az igazi keresztény.
0: János, de még előtte hadd mondjak egy mondatot. Nézzünk ide, hogy ő benne. teremtetett minden. Tehát nem úgy van, hogy bennünk van csak Jézus, hanem ő benne teremtetett minden. Erre is gondoljatok. János, utána majd Tibor, és utána Laci. És...
6: gondolathoz akarok hozzászólni, hogy valaki Krisztusban van. Ha valaki Krisztusban van, akkor az elhiszi, tudja, érzi, hogy Krisztus képes egészen és teljesen megmenteni és megváltoztatni az én életemet. És ennek van még egy velejárója, a Szentléleknek a munkája bennünk. A Kulcsár testvérrel volt néhány napja egy közös tapasztalatunk. Engem az Úr indított, hogy írek egy e-mailt. És annak a kapcsán kiderült, hogy valahol probléma van, aztán elkezdtünk azon gondolkodni, hogyan tudjuk közösen megoldani. Ez talán olyan, mint annak idején a Péternek, meg a Kornélusnak is az esete, hogy a Szentlélek működik egyik oldalon is, a másik oldalon is, és aztán a két ember találkozik, és akkor közösen munkálkodnak azért, hogy megdicsítsék Jézus Krisztust.
0: Köszönöm szépen. Tibor?
7: Én is a Krisztusbanhoz szeretnék hozzászólni, és nagyon erőteljesen szeretném erre a ragra irányítani a figyelmét mindenkinek. Mert én azt gondolom, hogy nagyon sok ember eltűrné azt, hogy Krisztussal legyen. Mondjuk legalább hetente egyszer. Na jó, lehet egy kicsit többet is. Egy-egy órát naponta, vagy 10 percet áhíta címszó alatt. Vagy ha nagyon nagy a probléma, akkor Krisztus legyen velem, tehát az is rendben van. Tehát jöjjön azonnal és avatkozzon be. Nagy büszkeséggel szoktunk beszélni arról, hogy Krisztusért vagyunk. És még azt is hajlandóak vagyunk, hogy Krisztusban legyünk, ha ez a mi feltételeink szerint van. Nem tudom, hogy a kamera meg tudja tenni azt, hogy ráközelít erre a virágra. Tessék csak nézni, hol van ez a virág. A vázában. És kit érdekel a váza? Észrevettétek a vázát? Valaki mondta azt, hogy milyen gyönyörű, milyen nagyszerű. Hát ez a virág a lényeg, nem? Kit érdekel az alatta levő váza? Hát nem azért, nem a váza van, és a virágot azért hoztuk, hogy szebb legyen a váza, hanem fordítva. Ez az egész, a virág az azért van, hogy legyen a váza, meg hát csak valami. És ez a Krisztusbannak ez a verziója, ez abszolút téves. Nem minket fényez Krisztus, nem mi dicsőlünk meg. Ez a Krisztusban, ez a teljesen elmerültem benne, és ő alattam, fölöttem, mellettem és bennem. Na most ennek viszont komoly ára van. És az a tapasztalatom, hogy a legtöbben ezt sose szeretnék megfizetni. Mert ez azt jelenti, hogy én föloldódom Krisztusban, és ő teljesen átveszi bennem az uralmat. Hát ez egy másfajta minőség.
0: Köszönöm szépen, Laci, és utána Gyula. És megyünk tovább.
8: Én a tartalmi részével szeretnék talán két mondat erejéig foglalkozni. Mit jelent az, hogy Krisztusban lenni? Számomra azt jelenti, hogy azt a szeretetet sugározzuk szét, ami Krisztusban volt. Ugye azt mondta, hogy arról fog megismerni titeket a világ, ha úgy szeretitek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Na most a szeretetről csodálatosan lehet beszélni. Na de a valóságban élni, az azért egy kicsit nehezebb. Mert szájjal szeretni, azt mindenki tud. De amikor tettekre kellene váltani a szeretetet, amit mondunk, akkor néha bizony hibázzanak a dolgok.
0: Köszönöm szépen, Gyula, és utána majd Erzsike olvassa.
9: Hát én a 18. vershez egy picit szeretnék, hogy ő a feje a testnek, az egyháznak. És ha itt az egyéni életünket próbáljuk mérlegelni, és a közösségi életünket, és hogyan tudunk érvényt szerezni a krisztusi érvényt szerezni a közösségben, vagy az életünkben, ezek már nagyon kardinális kérdések, de nem akármilyen Jézus Krisztusunk van. Ő mondja, önmagára nékem adatot minden hatalom menjen és földön. A Gecsemáni kertbe, gondolok a Gecsemáni kerti történetre, mielőtt megtörténik, atyám, eljött az idő, hogy dicsőíts meg a te fiadat. Tehát nem akármilyen Jézus Krisztussal van dolgunk, hanem akiné van a dicsőség és a hatalom. És nekünk ezt kellene nagyon, de nagyon komolyan vennünk, hisz ha most végignézzük a tanítványok történetét, akkor Jézus képessé tudta tenni, és micsoda hatalmas szolgálatot végeztek el az első században. És ahhoz képest hol vagyunk mi? Tehát poszt-krisztiánusnak mondjuk magunkat, és hát elég nagy bajunk van az egész európai kereszténységgel is, és magával a kereszténységgel is. És talán itt ez a tanúságnak a legfontosabb lényege.
0: Köszönöm szépen. Lépjünk tovább. A Szószövetség példáját használja a zsidókhoz írt levél ahhoz, hogy Jézusnak ezt a velünk való kapcsolatát kifejezze méghozzá egy képpel, a főpap képével, a főpapi szolgálat képével. A főpap olyan ember volt Izraelben, aki tökéletes szolidaritásban volt a nyájjal, és tökéletes szolidaritásban volt Istennel. Tehát hídember volt, összekötötte a népet Istennel. Hogy mondja ezt tulajdonképpen a zsidókhoz írt levél 4. fejezet 14-15-16. Verse. Erzsike olvassa ezt az ígét, és utána beszéljük meg.
10: Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenbe, de nem vétkezett. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.
0: Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy ezek olyan gondolatok, amit érdemes megbeszélni, mert ez Jézusnak az állandó szolgálata értünk. Nagyon sokszor a keresztények azt gondolják, hogy Jézus itt élt a Földön, példát ad nékünk sok mindenben, megfeszítették, feltámadott, aztán felment a mennybe, és majd egyszer vissza fog jönni. És közben mi van? Közben ott van a közbenjáró Jézus Krisztus. És ezt a közbenjáró Jézus Krisztust nem szoktuk észrevenni. Én mindig szoktam mondani ezt, hogy Jézus az, aki nem megy el. Aki azt mondja, hogy véletek majd minden napon a világ végezeték. És ez az ige erre a velünk létre világít rá, hogy Jézus Krisztus nem csak példa, ennél sokkal több közbenjáró fő.

0: Mert a kereszténységnek és a megváltás történetnek ez az egyetlen egy útja, ha oda járulunk. Amikor a Péterik megkérdezik, hogy hányszor kell megbocsájtani, 700 vagy 77-szer. És hát a bűneinket, az életünket, a szolgálatunkat, a sorsunkat mindig vele tudjuk lerendezni. Tehát az üdvösség útja nincs más, csak az, hogyha hozzájárulunk alkalmas időben való segítségért. Tehát ezek a szavak is nagyon nagy súllyal hangsúlyozzák, hogy alkalmas időben. Mert ha alkalmatlan lesz az idő, vagy ha lejárt az idő, akkor már késő lesz.
1: Köszönöm szépen, János, aztán utána Marian.
2: A Jézus Krisztusnak a munkájában, a főpapi szolgálat munkájában az is benne van, hogy Jézus Krisztus képviseli az igazságot, és képviseli az irgalmat. Hogyan jön a kettő össze? Olvastam valakitől, hogy aki bűnözők, lázadók csürhéje miatt halt meg, hogy így megkapják azt, amit meg sem érdemelnek, az a kegyelem. Tehát Istennek az igazságát, vagy Jézus Krisztusnak az igazságosságát, és a irgalmát, hogy hogyan illeszti, vagy hogyan lehet ezt összetenni. Amikor valaki X megkapja az örök életet, és ott lehet örökké a mennyei országban, de valaki más pedig nem, akkor valaminek lenni kell, ami különbséget tesz, és ugye ez az igazságosság és irgalomnak a kérdése, amit igazából mi nem tudunk megérteni, csak el tudjuk fogadni, hogy ez hogyan van. Minden esetre azt olvassuk Jelenések könyvében, hogy a mennyben az angyalok többször kijelentik azt, hogy Isten igazságos volt, az ő ítélete igazságos, és az ő célja az, hogy a bűn ne ismétlődjön meg még egyszer, hogy ne legyen még egyszer az, amiben mi is most szenvedünk, és szenvedett az egész föld és az egész világ mindenség, hanem ez egyszer mindenkorra lezáruljon.
1: Köszönöm szépen, Marian, és utána majd Laci.
3: Földi és mennyei szentéről tanulhatunk a leckében, és a földi szenté is nagyon valóságos volt, de mégis azt mondja, hogy árnyéka csak az eljövendőnek, mert ugye mind, tehát a mennyeire irányította a figyelmet. És tulajdonképpen nem csak maga a hely volt az, hanem a helyen végzett, vagy helyben végzett szolgálat is tulajdonképpen mutatott rá Jézus Krisztus megváltói művére és szolgálatára. És ugye nem, tehát amiről már beszéltünk eddig, hogy csak Jézus Krisztus halála volt és feltámadása az, ami gyakorlatilag tudta rendezni a bűn problémáját. A bakok, tulkok vére kevésnek bizonyult ilyen formában. Mégis ugye a földi szentélyben folyamatosan történtek ezek, napi szinten ezek az áldozatok, és pontosan a mennyei szentélyben ugyanígy van, naponta végzi ugyanezt a közben járó szolgáltát Jézus. És azt mondja Ellen White, hogy semmiféle földi építmény nem ábrázolhatja nagyságában és dicsőségében a mennyei templomot, a királyok királyának lakóhelyét, amelyet az örökkévaló trón dicsősége úgy tölt be, hogy még fénylő őrzői, a szeráfok is elfedik arcukat imádás közben. És még egy gondolat csak, hogy a Szent Sátor szolgálatban és a későbbi szolgálatokban is tulajdonképpen minden egyes nap Jézus Krisztusnak a halálára és feltámadására kellett, hogy emlékeztesse az embereket, és arra nagy igazsága tulajdonképpen, amit ő jelen pillanatban is végez a Szentek Szentjében, hogy közben jár a bűnösökért az Atyához, és próbál engesztelést szerezni a mi bűneinkért.
1: Laci, parancsolj.
4: Közben járni, annyi, mint azonosulni azzal a személlyel, akiért szót emelek, vagy akiért tenni akarok valamit. Ha Jézus Krisztus közben jár értünk, akkor az azt jelenti, hogy azonosult velünk teljes mértékben. Tehát tulajdonképpen úgy állít bennünket az Atya elé, mintha önmaga lenne. És ez tulajdonképpen a szolgálatának a lényege, amiben minden kifejezésre jut.
1: Köszönöm szépen, Tibor, és megyünk tovább.
5: Én szeretem nagyon vizuálisan végig gondolni néha az igét. És ez az áthatolt az egeken. Nem tudom, hogy gondolkoztatok-e arról, hogy ez két irányú. Mert amikor először áthatolt, akkor nem tekintette zsákmánynak, hogy ő Istennel egyenlő. hanem önmagát megüresít.

0: tette, szolgai formát vett föl, emberekhez lett hasonlóvá. És aztán, amikor visszafelé hatolt át, akkor belépett a szentek szentjébe, ahol egyikünknek sincs semmi keresni valója Isten jelenlétében, mert oda nem férünk be, és odaállt az atya elé a saját vérével, azt mondva, hogy kifizetve a bűneimért a büntetés. Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten, aki megigazít? Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Atya Isten jobbján van, és szüntelenül esedezik értünk? Kiszakíthatna el minket az Isten szeretetétől? Ott a szentélyben van valaki, aki az én teljesen veszendő bűnös életemért a saját vérével fizetett, és erről naponta beszél. Ezt nagyon nehéz elképzelnem. Úgyhogy ezt muszáj hinnem, mert ezt az eszem itt már rég megállt, de azt mondja Isten igéje, hogy ebben a kegyelemben részesültem.
1: Tessék még, parancsolj, és megyünk tovább.
2: Én csak ezt a gondolatot szeretném folytatni, és a bizalmat hangsúlyozni. Észrevettétek már, hogy egy betegnek is mennyivel nagyobb bizalma van az orvoshoz, ha az orvos el tudja mondani, hogy igen, tudom, átéltem már, tudom a helyzetet, megértem, de ugyanígy egy lelki gondozó is, amikor annyit tud mondani, hogy tudom, ismerem a helyzetedet, benne voltam, átmentem ezeken a harcokon, sokkal nagyobb bizalom ébred a másikban afelé, aki azt mondhatja, hogy ja, hogy ismersz, akkor nem ítélsz el, és nem mondod azt, hogy milyen problémáid vannak. És azt olvassuk Jézusról, hogy mindenben hozzánk hasonló lett. Tehát mindnyájan mehetünk bizalommal, mert ő nem fog elítélni, hanem felemelni akar, és közben járni értünk az atyánál.
1: Sok ember azt gondolja, hogy a Bibliában különböző tantételek vannak. És ez félig igaz, de csak félig. Menjünk csak tovább, és nézzük meg, hogy ezek a tantételek mennyire Krisztus központok. Mit mond a tanításról a Biblia? Két igét olvasunk, Szigeti Lászlót kérem, hogy olvasson János 14.6-ból egy közismert igét, majd közvetlen utána Jánost kérem, Tóth Jánost kérem, hogy a János evangéliumból szintén a 17. fejezet 17. versét olvassa.
3: Jézus így válaszolt. Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak én általam.
1: És nézzük most a János 17-17-et. Mit mond Jézus a tanítványoknak?
4: Szenteld meg őket az igazsággal, a te ígéd igazság.
1: Igen. Az igazság és Jézus az út, az igazság és az élet szorosan összefügg. És ezt kell nagyon világosan látni, hogy nekünk nem megvalósítandó igazságok a Biblia tanításai, hanem egy út, amit Jézussal járva elvezett a célig, és ezt az utat kell járnunk. Tessék, ha gondolatotok vannak, tegyük hozzá. Tessék, Rózsika.
5: Itt a tanulmányunkban van egy nagyon szép mondat, ami így hangzik. Krisztusnak a bűneink engesztelésül hozott áldozata az a nagyszerű igazság, ami köré összpontosul minden egyéb igazság. Aki tanulmányozza a megváltott csodálatos áldozatát, erősödik úgy a kegyelemben, mint az ismeretben.
1: Marian, parancsolj!
6: Tehát tulajdonképpen az evangélium ígéretével és megváltásával kellene, hogy foglalkozzunk. Ugye Krisztus központú tantételről beszélünk, tehát ő álljon a középpontban. És ugye Jézus Krisztusról beszéltük, hogy ő, mint egy híd, ugye úgy mondtad ilyen ő, hogy ő a közvetítő, mert mi direkt nem állhatunk meg az atya előtt. Ugye az atya a tisztaság, a szentsége jellemmel megemésztő tűz a bűnös ember számára, tehát alkalmatlanok lennénk megállni, és egy másodperc alatt elpusztítana bennünket. És Jézus Krisztus, aki magára vette a mi bűneinket, vétkeinket, és gyakorlatilag az ő tisztaságát és fedhetetlenségét állítja az atya elé, ahogy már azt is mondta, hogy úgy, mintha soha nem vétkeztünk volna. És tulajdonképpen Jézus egyébként magáról mondja el, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki nem mehet az atyához csak rajtam keresztül, tehát én vagyok a közvetítő. És azon gondolkodtam még, hogy sokszor föl se tudjuk fogni, hogy mekkora kiváltságban van részünk, hogy az Isten munkatársaivá fogadott bennünket, és hogy mi ezt reprezentálhatjuk és képviselhetjük az ő általa hozott üzenetet, az örömüzenetet, az evangéliumot, és gyakorlatilag ugye megtisztelt bennünket, hogy munkatársaival fogadott, hogy elkülönített a szolgálatra, az ő szentségébe részesít bennünket, és éppen ezért nagyon-nagyon fontos, hogy megalázkodjunk az Isten előtt, hogy alkalmasakká váljunk erre a szolgálatra, és hogy tudjon bennünket használni.
1: János.
7: Kereszténységünk az Jézus Krisztus az Isten bárányának a halálában nyer értelmet. Hogyha csak tantéleteleink vannak Jézus Krisztus nélkül, akkor legfeljebb ilyen jó erkölcsi tanításokat tudunk mondani, ami az általános emberi élethez kell. De Jézus Krisztusnak ott kellene, ő az alap, ő a minden, mindenekben. Tehát ő nélküle nem tudunk semmi olyat tanítani, ami igazából a mi hitünknek az alapja lenne, vagy az út lenne hozzá, vagy az út lenne az üdvösséghez.
1: Köszönöm szépen, Marika.
8: Ahogy mondtad, hogy meg kell ismerni az igazságot, tehát bizony kutakodni kell. Az nem jön csak úgy magától, mert a világ sajnos olyan, hogy mindent az elménk elé tesz, hogy nehogy foglalkozzunk vele. Na most, aki eljut arra, hogy ismeri az igazságot, az még mindig kevés, mert ha nem éli az igazságot, akkor csak egy fölvett kabát, hogy úgy mondjam, de nincs meg annak a tartalma. És nem véletlenül mondja, hogy el kell változni a mi elménknek az elgondolása által, hogy megtaláljuk, hogy mi az, ami Istennek tetsző és szent élet.
1: Tibor, és megyünk tovább.
0: Én csak egy egyszerű példát szeretnék ezzel kapcsolatban mondani. Gondoljatok csak a édesanya nyelvünkre. Ha valaki megszólal magyarul, azonnal fogjátok tudni, hogy ő tanulta, vagy ez az ő nyelve azonosul, benne van. És lehet, hogy valaki gyönyörűségesen beszéli a nyelvünket, és mégis tudjuk, hogy ez nem az ő nyelve. Ő ezt használja. Én azt hiszem, hogy körülbelül így vagyunk a kereszténységgel is, hogy elég gyorsan kitűnik, hogy lehet, hogy itt-ott hibás valakinek a nyelve, de ő magyar. A másik tökéletes nyelvtannal beszél, de nem az. Nagyon sokszor így van. Lehet, hogy valakinek a tantételekben zseniális képzettsége van, de nem az. Míg valaki esetleg csetlik, botlik, de egész szívében lehet tudni, hogy ő Krisztus tanítványa, Krisztus követője, azonosult a mesterrel.
1: Igen, köszönöm szépen. Menjünk tovább, mert rövid az időnk, és egy hosszabb szakasz van, amit szeretnénk, hogyha elolvasnánk, illetve én ezt a szakaszt egy kicsit összefoglalom. Majd kérem Gyöngyikét, hogy olvassa. Az első versét, a hatodik verset, a Jelenések könyve 14:6-ot, és utána a 12-t, majd én szeretném ezt a három üzenetet egy kicsikét jobban kifejteni, és megnézni.
9: És láttam, hogy egy másik angyal repül fenn az égen, az örök evangélium volt nála, hogy hirdesse azoknak, akik a földön laknak, minden népnek és törzsnek, minden nyelvnek és nemzetnek, és hatalmas hangon így szólt. Féljétek az Istent, és adjatok néki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája, imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Egy második angyal követte őt, aki így szólt. Elesett a nagy Babilon, amely féktelen paráznasága borával itatott meg minden népet. Egy harmadik angyal is követte őket, és így szólt hatalmas hangon. Ha valaki imádja a fenevadat és annak a képmását, és felveszi annak a bélyegét a homlokára vagy a kezére, az is inni fog az Isten haragjának borából, amely készen van elegyítetlenül haragjának poharában, és gyötrődni fog tűzben és kémben a szent angyalok és a bárány előtt. Gyötrődésük füstje felszáll örökkön örökké, és sem éjjel, sem nappal nincs nyugalmuk azoknak, akik imádják a fenevadat és az ő képmását, és akik magukra veszik az ő nevének bélyegét. Itt van szükség a szentek álhatatosságára, akik megtartják az Isten parancsait és Jézus hitét.
1: Ez ugye az első és a hatodik verset szeretném kiemelni, illetve ezt a három üzenetet összefoglalni először. Az ég közepén repül egy angyal, mi van nála? Az örökkévaló evangélium. Az az érdekes, hogy sehol a Bibliában máshol ez a jelző az evangélium mellett nincs, hogy örökkévaló, csak itt. És ez az utolsó előfordulás az új szövetségben az evangélium szónak, nagyon sokszor fordul elő az új szövetségben. A másik pedig az, hogy itt van. Nem lesz, hanem itt van. Mi az ismertető jele? Itt van szükség a szentek álhatatosságára, itt van jelen a szentek álhatatossága, akik megtartják Isten parancsolatát és Jézus hitét. Lényegében ezt a hármat foglalja össze a közbelévő üzenet, mert az első angyali üzenet ez a Isten félelemre irányítja a dolgot. A második a világ állapotára, hogy élünk egy ilyen zűrzavaros világban, amit Babilonnak mond, mert a bábeli torony képe ismétlődik meg, és a Bábel szót azt így magyarázták a héberek, hogy a Balálból, ebből jött a blabla szó, magyarban is héber eredetű ez a szleng szó, hogy blabla, tehát össze-vissza beszélni. Ez a világnak az állapot, ezt nem kell azt hiszem magyarázni, ez így van a világban. És a harmadik pedig elmondja, hogy az, aki az Istennel való kapcsolatát, azt a tulajdonjelet, ami ugye a pecsét az egy tulajdonjel volt az ókorban, nem tartja meg, annak az lesz a sorsa, hogy a bűne beteljesedik rajta. De Isten népének ez egy csodálatos evangélium. Örökkéval evangélium szól. Mindig ez az út. Mindig Jézus Krisztus az út, és ha én Jézus Krisztussal járok, akkor itt van. Nem majd lesz egyszer, itt van. A szentek békességes tűrése, itt van, akik megtartják Isten parancsolatát és Jézus hitét. Elnézést, hogy én szóltam hosszabban hozzá. Tessék, röviden kérem, mert nagyon kevés az időnk. Gyula először.
10: Szentírásban csak két helyton világkatasztrofa utaló jel, egyik az özönvíz története, és a másik a Jelenések könyvébe. És ennek az üzenetnek a fontosságát szeretném kiemelni, mert a világ sorsa forog a mi szolgálatunkon, hogy hűségesek leszünk az Istenhez, és szolgáljuk, és figyelmeztetni tudjuk a világot, ahogy Noé tudta figyelmeztetni, vagy nem. Ez egy nagy kardinális, nagyon kardinális kérdés.
1: Marian?
11: Én így szóba fogalmaztam meg ennek a hármas angyali üzenetnek a lényegét. Választás, döntés, felhívás, felkészítés. Ami rendkívül fontos Jézus második eljövetel előtt. Ugye itt minden embernek magának kell meghozni a döntést, és gyakorlatilag, ha ez megtörtént már úgy, mint a fáraónál ugye a döntés, akkor ezt már az Isten már csak rábólint, úgymond, és tiszteletbe tartja a mi szabad akarati döntésünket, és tulajdonképpen ezt már végül is véglegesíti. És úgy fogalmaztam meg, hogy aki elfogadja az első angyal üzenetét, a második és a harmadik angyal üzenet, amit felolvasásra került, az már nem vesztünk éppen probléma. És nagyon-nagyon fontos gondolat még Ellen White-nak egy mondata, hogy nekünk őriznünk kell azokat az útjelzőket, amelyek azzá tettek bennünket, amik vagyunk, és meg is fogjuk azokat őrizni. Isten arra hív bennünket, hogy ragaszkodjunk a hit erejével azokhoz az alapelvekhez, amelyek kikezdhetetlen tekintélyen alapulnak.
1: Köszönöm szépen, utolsó percekben vagyunk. János, azt mondtad, hogy röviden, de utána már a csütörtöki leszkénél csak a szöveget tudjuk felolvasni, nem lesz hozzászólási lehetőség.
7: Ítélettel kapcsolatban akartam azt elmondani, hogy emlékszem gyerekkoromban, mennyire féltem az ítélettől, és azt hiszem, hogy sokan vannak még ma is, akik félnek az ítélettől, de itt teljesen másról van szó. Itt az ítélet ez egy örömüzenet, hogy vége lesz ennek a bűnelteli állapotnak, abban, amiben élünk, amitől szenvedünk, amitől sírunk, amit Krisztus le fog zárni, és ha mi Krisztusban vagyunk, ahogy hallottuk is az előbb, akkor nincs miért félnünk.
1: Igen. Most az egész hogy függ össze a sáfársággal? Ezt a csütörtöki leckénk mondja el, két igét olvasunk csak. Nem tudjuk megbeszélni Péter első levele első fejezetének 15-16. Verséből Annika olvassa, majd Marika pedig a Zsidók 12-14-et olvassa.
2: hanem mivel ő a szent hívott el titeket, ti szentek legyetek egész magatartásotokban, mivel megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok.
1: Igen, és nézzük meg, hogy ez a szentség miben nyilvánul meg a zsidókhoz írt levél 12-14 szerint.
8: Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat.
1: Igen, vagyis akkor vagyunk jó sáfárok, hogyha Jézus bennünk van, ha benne élünk, ha nem csak egyszerűen követjük úgy messziről, néha-néha, vagy nem csak azt mondjuk, hogy ja Istenem, most legyél, segítsél, hanem ő és én együtt megyünk a keskeny úton. Én ezt kívánom minden hallgatónak, áldja meg a jó Isten, ami szívünkbe ezeket az igéket, amiről tanultunk. Amen.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Jézus a galileai tenger partjára ment, ahol már reggel óta nagy tömeg várta őt. A hegyoldalra vezette őket és leült közéjük. Az egész hallgatóság feszült várakozással figyelt, mert érezték, hogy valami rendkívüli fog történni. Ellen Gould White, Gondolatok a hegyi beszédről című könyve minket is elvezet a mester közelségébe, hogy hallgassuk és megértsük tanításait, és e szerint éljünk ma is. Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt.
1: És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Máté evangéliuma 6. fejezet 13. vers. A bűnre való csábítás kísértés. Ez azonban nem Istentől, hanem Sátántól és szívünk gonosz gondolataiból ered. Az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért. Jakab 1.13. Sátán azért igyekszik bennünket megkísérteni, hogy jellemünk gonossága angyalok és emberek előtt nyilvánvalóvá váljék, s ezáltal ránk, mint jogos tulajdonára, igény tarthasson. Zakariás jelképes jövendőlésében Sátán Isten angyalának jobbján áll. Vádolja Józsuát, a főpapot, akinek ruhája szennyes, és igyekszik megakadályozni azt a munkát, amelyet az angyal Józsuán végezni akar. Nagyszerűen mutatja mindez Sátán álláspontját a lelkekkel szemben, akiket Krisztus magához akar vonzani. Az ellenség először elcsábít, azután pedig az egész világ előtt megvádol bennünket, hogy nem vagyunk méltók Isten szeretetére. De az Úr így szólt Sátánnak: Dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán! Dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet! Avagy nem tűzből kikapott üszögéhez? Józsuához pedig így szólt: Lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged. Zakariás 3:1-5. A végtelenül szerető Isten lelkének drága ajándékait akarja bennünk kifejleszteni. Megengedi, hogy akadályokba ütközzünk, hogy viszontagságok, sőt üldözések érjenek, de nem azért, hogy átkunkra, hanem hogy áldásunkra szolgáljanak. Minden sikeresen kiállott kísértés és minden hősiesen legyőzött akadály újabb tapasztalattal gazdagít bennünket, és hozzájárul jellemünk fejlesztéséhez. A kísértésnek ellenálló lélek Isten ereje által ég és föld előtt nyilvánítja ki, hogy Jézus kegyelme éltető erő. Bár a kísértésektől nem kell megijednünk, ha még oly nagyok is, mégis kérjük Istent, hogy őrizzen meg bennünket az olyan helyzettől, amelyben szívünk gonosz vágyai tévútra vezetnének. Amikor azt az imát mondjuk, amelyre Jézus tanított bennünket, átadjuk magunkat Isten vezetésének, és kérjük, hogy biztos utakon vigyen előre. Ha így áhítattal könyörgünk, lehetetlen, hogy ugyanakkor a magunk választotta utakon haladjunk. Megvárjuk majd, hogy az ő keze vezessen, és figyelünk, amikor azt mondja: ez az út, ezen járjatok. Ézsaiás 30:21. Nem válik javunkra, ha habozunk és mérlegeljük az előnyöket, amelyeket Sátán ajánlatai nyújthatnak nekünk. A bűn szerencsétlenségbe és becstelenségbe dönt minden egyes megtévedt lelket. Elvakító, csábító ereje behízelgő déli bábokat fest, amivel lenyűgöz bennünket. Ha Sátán területére merészkedünk, többé nem vagyunk biztonságban. Hatalmából nem menekülhetünk. amennyire lehetséges, minden rést zárjunk el, amelyen át a kísértő hozzánk férhetne. Ez az ima, ne vigy minket a kísértésbe, ígéretet tartalmaz. Ha Istennek adjuk át magunkat, miénk az ígéret. Hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek. Sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. 1 Korintus 10.13. A gonosz elleni egyedüli védelmünk az, ha Krisztus szívünkben lakozik. Az ő igaz szentségébe vetett hit által. A kísértésnek csak azért van felettünk hatalma, mert az önzés még mindig szívünkben él. Ha azonban Isten végtelen szeretetét megismertük, akkor az önzés gyűlöletes és visszataszító mi voltában tűnik majd fel előttünk. Vágyakozni fogunk, hogy lelkünkből kiírtsuk. Miként Krisztust is megdicsőítette a Szentlélek, ugyanúgy nemesíti és győzi meg a mi szívünket is, olyannyira, hogy a kísértések erejüket veszítik, s Krisztus kegyelme átalakítja jellemünket. Krisztus sohasem hagy el egyetlen lelket sem, akiért meghalt. Az ember a kísértések között elbukhat és elhagyhatja őt, de Krisztus sohasem fordul el azoktól, akikért a váltságdíjat saját életével fizette meg. Ha lelki szemeink látóképessége élesebb lenne, akkor láthatnánk a lelkeket, akik a gondok terhétől és a bánattól elkeseredve a halált kívánják. Azonban láthatnánk angyalokat is, akik ezeknek a megkísértett és az örvény szélén álló lelkeknek a segítségére sietnek. A démonokat elűzik, és védenceiket ismét biztos alapra helyezik. E két sereg között vívott küzdelem épp oly valóságos, mint két földi hadsereg harca. E lelki harcok kimenetelétől függ örök sorsunk. Ránk is vonatkoznak üdvözítőnknek Péterhez intézett szavai. Ímé a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Lukács 22.31-32. Hála Istennek, ő nem hagyott magunkra, mert úgy szerette e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3.16. Jó atyánk nem hagy el bennünket, Isten és az ember ellenségével folytatott küzdelmünkben. Ímé, mondja, adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején, és semmi nem árthat néktek. Lukács 10.19. Legyetek összeköttetésben az élő Istennel, akkor erősen fogja kezeteket, és nem ereszti el. Ismerjétek fel Isten irántunk érzett szeretetét, és higgyetek abban. Majd meggyőződtök róla, hogy ez a végtelen szeretet áthatolhatatlan védőbástya, amelyen elakad sátán minden terve és támadása. Erős torony az Úrnak neve, ahhoz folyamodik az igaz és bátorságos lészen. Példabeszédek 18.10.

Még csak reggel volt, de már csúcsra járt a stressz szintem. Fájt a fejem az édességtől, amit előző nap ettem, figyelmen kívül hagyva az orvosi ajánlásokat. Hogy méregtelenítsem a szervezetemet a bevitt cukortól, úgy döntöttem, hogy elmegyek a házamhoz közeli szupermarketbe, és veszek néhány gyümölcsöt. Ahogy elindultam, észrevettem, hogy elkezdett lágyan szemerkélni az eső, de úgy döntöttem, mégsem viszek magammal esernyőt.

befejeztem a vásárlást, és amikor hazafelé indultam, már egy kicsit erősebben esett, de azért még mindig nem nagyon. A gyerekeim a kocsival elmentek a cserkész találkozóra. A szatyrok nehezek voltak, és fájtak az ujjaim. Olyan tehetetlennek éreztem magam. Minden túl nehéznek tűnt, és elégedetlenül mormogtam, panaszkodtam magamnak, Istennek az egész helyzet miatt.

De a Szentlélek, a csodálatos tanácsadó megdorgált a gonosz gondolataimért, és felnyitotta a szememet. Rájöttem, hogy hálátlan vagyok az Úrral szemben. Annyi áldást árasztott már rám, hogy alig tudtam mindet összeszámolni. Végig gondoltam a vásárlásaimat. Isten munkát adott nekem, és ebből volt anyagi forrásom, hogy élelmet vegyek. Hányan is sírtak ma a világban ételért?

Hálát adtam a mindenhatónak, hogy van autónk, amivel el tudtuk vinni a gyerekeinket a cserkészklubba, ami kétségtelenül egy nagyszerű szolgálat, és hozzájárul a nevelésükhöz, segítve a jellemfejlődésüket. A gyülekezetnek ez a csodálatos szolgálata befogadott minket, és az Úr útjaira vezette a gyerekeinket. Mennyire hálás vagyok ezért!

A finoman szitáló eső arra az Édenre emlékeztetett, amit soha nem ismertem. De Jézus megígérte, hogy elvisz majd oda. A szemem megtelt könnyel, és a lelkem túlcsordult hálával Istenem jósága miatt. Ismételten megértettem, hogy Krisztus velem jár. Ezért is könnyű a terhem. Az áhítat légköre lengett körül, és mielőtt észrevettem volna, már a házunk kapujában álltam. A háznál, amit éppen az előző hónapban fizettünk ki, egy 20 éves jelzáloghitel után.

Amikor az Úr jóságáról elmélkedünk, nincsenek szavaink, hogy megfelelően hálát adjunk neki. Isten áldásokkal áraszt el bennünket. Jézus jelenlétében örül a szívem. Az irántam való szeretete teszi lehetővé az örök életet. Azon a szép, esős reggelen jöttem rá, hogy a küzdelmeim ellenére is mennyei légkörben élhetek, miközben még itt vagyok, ezen a földön. Köszönöm ezt neked, Uram!

Urunk, Istenünk, mi felséges a neved az egész földön, az egekre helyezted dicsőségedet. 8. Zsoltár, 2. vers.

0: Ó, egyiptomi kapcsolat! Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
1: Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket az Ó egyiptomi kapcsolat című műsorban, melyben ezúttal egy olyan hölgyel fogok beszélgetni, aki az 1980-as években több éven keresztül az alexandriai kereskedelmi kirendeltségen dolgozott, illetőleg korábban Szudánban is. Hallgassák meg a riportot!
2: Úgy kezdeném az egészet, hogy én, Varga Anna Mária, valamikor a rádióban szerepeltem.
3: Most is.
2: Hát most is szerepelek, megvan a kis igazolványom is, és minden, úgyhogy rettentő büszke vagyok rá. És ami egyebet tudok mondani, hogy 9 évet töltöttem arab területen, ebből 5 évet Szudánban, 4 évet Egyiptomban, és igen, élveztem, miután az egyetemre nem vettek fel oda. Erre mondták azt, hogy sok az eszkimó, kevés a fóka, tehát így nem jutottam be. De talán jól is jártam, mert szerintem szegény kis magyar régészek egy-egy területet megkaptak, én viszont oda mentem, ahova akartam. Volt egy kedvenc utazási irodám, az úgynevezett Dahab utazási iroda, akik Szadat meggyilkolása idején az ő testőrei voltak. Természetesen, amikor megtörtént ez a tragédia, akkor elbocsájtották őket. Ebből az alkalomból azután megalapították a Dahab utazási irodát, aminek igen lelkes utazója voltam, és ahol az volt a szerencse, hogy ide nem kellett mindenféle katonai kocsit előre küldeni, vagy a busznak a háta mögé küldeni, mert hogyha ott volt az ő képviselőjük, akkor úgy csusszantunk át mindenhol, mint kés a vajban. Ennek következtében az akkori külügyminisztérium is megfogadta ezt az utazási irodát, és az volt az ő szisztémájuk, hogy bemutatják az országot a külföldieknek, az ott élő külföldieknek, hát általában diplomatáknak, mérnököknek, orvosoknak, illetve az ő rokonaiknak. Hát azért szeretném elmondani, hogy a magyarokat ez abszolút nem érdekelte. Ők elmentek Porcaidba vásárolni a Duty Free boltba, vagy ilyen hasonló helyekre. Mi meg ott, én egy kis japán nő mellett ültem a következő alkalommal a görög tanácsosnak a feleségével, akkor a sínai félszigeten ott a mexikói nagykövetnek a feleségével. Tehát én remekül elszórakoztunk, énekeltünk, megbeszéltük a dolgokat, szóval valóban nagyon sokat láttam Egyiptomból, és természetesen Echnaton volt az én szerelmem, és ott a Níluson leúszva kompon a busszal átjutottunk a másik oldalra, ahol Echnaton városa volt. Jaj, Tell-el Amarna, igen, hát öregszem, na. Tell-el Amarnába is eljutottunk, ott négy kézláb mászkáltunk a maradványok között, akkor egészen a Nílus mentén eljutottunk Assziútig, akkor a zöld völgyben, vagy kék völgyben, vagy mit tudom én, tudom, hogy két színe van, kék vagy zöld völgy, sivatag, oázis, három oázis, mondom, hogy már öreg, Kargadakla és Farafra, igen, Kargadakla, Farafra, sőt, az a bizonyos keresztény temetkezési hely is. Nem, az a Kargától megy. Ott képen van róla, csak sajnos a helység neve nem jut eszembe. Mindenesetre ültünk ott a templom romjain, lógattuk a lábunkat, és csodálatos volt a naplemente. Ez volt nagy élmény számomra. Nagy élmény volt számomra, amikor egy kedves barátnőmmel eljutottunk Szívába. Az saját utunk volt, saját pénzünkből és saját rendezésünkben, ha jól emlékszem, ez egy nyuszi idején, tehát egy húsvét idején volt. Nagyon érdekes dolgok. Ramadán idején sikerült megszöknünk Alexandriából. Főnököm nem tudott róla, de annál jobb volt. És lent Marzamatrukban, ami ott a déli részen van a líbiai határ közelében, aminek a határában ott van Rommel, a sivatagi róka bunkerje is. Ott megszálltunk egy éjszakára, egy nagyon szimpatikus hotelban, majd utána eljutottunk végre Szivába, ahol ugyancsak megszálltunk egy hotelban, aminek az volt az érdekessége, hogy itt Budapesten, hogyha megpróbálsz egy vízszerelőt találni, akármikor, majd 2 hét múlva kijön, ott viszont a csap rendetlenkedett, a tulajdonos Ramadán idején, ami azért nagy dolog, kirobogott a vízvezetékszerelőhöz, a vízvezetékszerelő fogta a holmiát, visszajött, és 1/2 óra alatt készen volt. Na, ezért imádtam én. Na most eljutottunk, ja, a muhabbarat az egyébként ez a belügyi szerv, ott kellett lejelentkezni megérkezéskor, leadni az igazolványt. Másnap reggel, hát hogy még visszaérjünk időben azért, hogy is volt ez, csütörtök délben indultunk el, ott volt még péntek, szombat és vasárnap este érkeztünk haza, de hát azért az nem ártott, hogyha az útlevelünk nálunk van a biztonság kedvéért. Minden esetre berohantunk hajnalban a muhabbaráthoz, ahol a legények, hogy is mondjam, ilyen nadrágba, fél nadrágba, meg mindenbe félig felöltözve mentek fogatmosni, meg fürödni, és amikor megláttak bennünket, akkor enyhén sikongattak. Úgyhogy nagyon gyorsan megkaptuk az útlevelünket, és kértük, hogy ha már ott vagyunk, nem tudnának-e kölcsönadni egy autót, természetesen sofőrrel. Hát mondták, hogy azt nem, de majd a rendőrség az esetleg segíteni tud. Átmentünk a rendőrségre, ahol egy nagyon tiszteletre méltó, ám de süket rendőrfőnök volt, és szegényke annyira nem tudta, hogy mit csináljon velünk, hogy gyorsan kölcsönadta a saját kocsiját a saját sofőrével. Végig mentünk azokon az utakon, például a József, ezek a fürdő, mik ezek?
3: Források.
2: Források, de beépített források, tehát olyan, ahol fürödni is lehetett, fürdőmedencék is voltak, de hát valahogy Ramadánkor nem illett levetkezni, és eljutottunk fel oda ahhoz a bizonyos Nagy Sándor által is meglátogatott Amon templomhoz, és csodálatos volt. A vidék is csodálatos volt, valamint maga az emlék. Valósággal megrázott. Aztán kis...
3: Hogy nézett ki, mire emlékszel?
2: Én csak arra emlékszem, hogy egy nagy hófehér fal volt, ami előtt megálltunk, illetve én megálltam, és akkor egyszer csak elkezdtem érezni, hogy én akkor most a fehér faltól szédülök rettenetesen. És minthogyha valami volna ott, nem mondtam, Jézus Mária, ezek szerint mégis van az orákulumban valami, mert hogy én ott szédültem, megszédültem tőle. Különösképpen egyetlen dolog az, amire emlékszem, amilyen jellegzetes dolog volt, az a kapu. A kapu, ami hát nem is tudom hány ezer éves, 2000 éves volt, ennek ellenére még eleven volt. Tehát igen, pálmafák voltak azok, pálma rosttal voltak körültekerve, ahol agyaggal be volt borítva, ott kagylók voltak. Tehát 2000 éves kagyló azért az már nagy dolog, egyet haza is hoztam, mindegy. Ahol voltam, mindenhonnan hoztam valamit, úgyhogy szerintem előbb vagy utóbb, hogy is mondjam, Isten megbüntetett volna érte, de csodálatos volt. Akkor felmentünk a Holtak hegyére, ahol azok a bizonyos, nem is tudom, nem kripták voltak azok. Tessék, sírok voltak, de olyan, hogy föl lehetett mászni az emeletre például. Ott jött a Boáb, és azt akarta, hogy fizessünk neki azért, hogy ő oda beenged, egyébként sem szabad fényképezni. Mondtam neki, hogy próbáld meg elvenni a fényképezőgépemet. Na mindegy. Végigjártuk ezeket a sírokat is, mármint amennyit láttunk belőle. Visszafele jövet barátnőm találkozott egy beduin asszonnyal, aki hát meginvitálta volna őt a házába, hogyha nem látja, hogy én is jövök. Én ugyanis hosszú nadrágba, ujjatlan pólóba, fejemen egy kalappal jelentem meg, mire az asszony sikkantott egyet, és eltűnt a házba. Pedig barátnőmnek ez lett volna a nagy élmény, hogy láthatja, hogy hogy néz ki egy beduin háztartás. Aztán utána sikerült visszaérkeznünk az Alexandriába vezető busz, illetve tulajdonképpen a busz az Marzamatruhig ment volna, de miután ott egy katonai tábor van Szíva környékén, és a kis katonák és azt hiszem egy ezredes volt az, akinek Alexandriába kellett menni, tehát hála Istennek elvittek egészen Alexandriáig. Időközben Marzamatruhban ért bennünket a müezzin, amíg az ezredes intézkedett, a fiúk nézték a müezzint, én elvonultam virágot szedni, így aztán az egyik fa, ilyen vastagabb fa mellől szembe találkoztam Ápizbikával. Jó, hát akkor már nagyon fáradt voltam, úgyhogy teljesen mindegy volt Ápizbikával, aki fogta magát, és szépen elkapta az én virágcsokromat, és megette. Mondtam, hogy akkor most már áldott leszek, hát nem Ápizbika volt, hanem egy egyszerű békés tehénke. De aztán visszaszálltunk, és így eljutottunk Alexandriába, ami nagyon-nagyon jó volt, mert különben megint várni kellett volna. Azért a közlekedés nem volt olyan csodálatos ott. Aki befért a kis buszba, befért, aki nem fért be, az megvárta a következőt, ami vagy órákon belül érkezett meg, vagy pedig csak másnap. Na, ez nekem nagyon nem lett volna praktikus, miután a főnököm nem tudta, hogy én ott vagyok. De, ami még aranyos volt, hogy kis barátnőmmel kánont énekeltünk a buszon. Ez annyira tetszett az ott levő katonáknak, az ezredesnek, meg mindenkinek, hogy hát örültünk neki, hogy ilyen csodálatos sikert arattunk. Hát mondom, ez volt az egyik nagy élményem.
3: És Alexandriában hogyan éltél?
2: Alexandriában ez nagyon érdekes volt, hogy a Sára Faraón, az a Fáraók utcája egyes szám alatt éltem, amivel velem szemben volt az amerikai kulturális misszió, oda jártam be könyvekért, jobb oldalon pedig az alexandriai görög-római múzeum hátsó bejárata, ami azért volt jó számomra, mert Daud professzor, aki Alexandria régészeti emlékeiről könyvet is írt, az vett fel engem az alexandriai könyvtár baráti társaságába, baráti körébe. Ebben két dolog volt a pozitívum. Egyrészt, hogy faraónikot tanultam, tehát az írás, a hieroglif írás olvasást tanultuk. Ha jól emlékszem, egy hónapban 10 fontba került, tehát egészen minimális volt az összeg. Ez volt az egyik. A másik, hogy különféle régészek jöttek oda előadást tartani. A házban, ahol én laktam, ott lengyel régészek laktak. Ennek következtében a színház feltárásán dolgoztak, engem is odaengedtek, nem volt semmi probléma. Volt ott egy svéd régész, aki eredetileg Lengyelországba jött, szóval igen, jó társaság volt, mert ilyenkor jött az, hogy polák venged vabra tanki.
3: Tehát ez magyarul mit jelent?
2: Hát, hogy lengyel-magyar jó barát, és akkor, ha valaki valami finomat hozott inni, akkor megittuk. Na de visszatérve a múzeumra, szabadon mászkálhatom. Nekem nem kellett fizetni, miután én tagja voltam ennek a társaságnak, szabadon mászkálhattam ott a múzeumban, és azon csodálkoztam, hogy Kleopátra, a csodálatosan szép Liz Taylor szobra alapján olyan randa volt, hogy én nem tudom, hogy Julius Caesar mit szeretett benne, de hogy igencsak csúf volt, az biztos. Aztán mondták, hogy ez már öreg, mondom, öregkort nem ért meg, szóval azért nem lehet teljesen félrevezetni, mert a fiatalon halt meg tulajdonképpen, de hát ez volt. Na most ehhez a bizonyos hieroglifákkal kapcsolatban az volt az érdekes, hogy én rettenetesen büszkén fordítottam a szövegeket, amit házi feladatnak mindig kaptunk egy adagot, csak a szöveg az úgy hangzott általam, hogy a hajósok megérkeztek a városba, tehát a Níluson hajózók megérkeztek a városba, és ott a tömeg köszöntötte őket. Az eredeti szöveg az úgy volt, hogy a hajósok megérkeztek a városba, és köszöntötték a tömeget. Na most erre, bocsánat,

0: És elég randán írok, a hieroglifa bagjai és rigói és egyebei nagyon érdekesen sikerültek, de mindegy, ha én azt mondtam, hogy ez egy bagoly, akkor az bagoly volt. Próbálja meg valaki vitatni. Különben is mai napig tudom, a nevem az Bagoly Anna, bagoly, víz, víz, bagoly. De lehet, hogy rigó, víz, víz, rigó, teljesen mindegy. A tessék?
1: Az
0: fűrjó. Az fűrjó, valamilyen madár. Akárhogy is. Madár.
1: Fűrj fióka, az ó vagy a van.
0: Igen.
1: Tehát a V-hang.
0: Az. Valóban az. Ez teljesen mindegy. Valahol itt van még nyakba valom, ami rajta van a nevem, de úgy szintén annak utána kellene mászni.
1: Hány évvel ezelőtt volt ez?
0: 30. 30 évvel ezelőtt volt ez. 90-ben jöttem haza. Uh-huh. Mielőtt hazajöttem, előtte levő évben volt az. Uh-huh. Tehát 87-ben volt az. Szóval teljesen mindegy. Továbbá, Almásiféle Zanzura oázisba is szerettem volna eljutni, méghozzá azért, mert igen jó barátom, levelező társam volt, dr. Balázs Dénes, geográfus, aki bejárta a földet, keresztbe, hosszába, van is egy könyve, hogy Cikcakban az egyenlítőn, ő volt az, aki arra biztatott, hogy fogjak egy terepjárót, meg valami kísérőt, meg valami ennivalót, és induljak el az Arzura fele. A problémát csak az jelentette, hogy ahhoz viszont külügyminisztériumi engedély kellett volna. Most a magyar engedély az nem érdekelt különösképpen, hanem sajnos az egyiptomi külügyminisztériumtól kellett volna számomra engedély, és azt nem sikerült megszereznem. Minden esetre ő nagyon alaposan elmesélte nekem, hogy ott mi van, és ott volt az a bizonyos rigó, az Arzura rigó. De ugyanakkor láttam az oázisokat is, van egy fényképem, ahol a Karga oázisban egy szőnyeg gyártó műhelyben ülök a lányok között, és gyártam a szőnyegeket vadul. Továbbá meghívtam a kargai kormányzót, hogy vegye részt a magyar termékbemutatón, ami Kairóban volt. Tőle is őrzök egy ilyen kis arab nyelvű cetlit, egy táviratot, amiben közli, hogy sajnos ígérete ellenére nem tud eljönni.
1: És miért épp a kargai kormányzót?
0: Hát már a kargai kormányzóval ő állt velünk szóba. Ennek ilyen gazdasági értelme volt ennek a nagy találkozásnak, mert egyrészt a kargai oázis iparilag a leginkább fejlettebb. Aztán különféle dolgokat, hát a kargából itt Magyarországon is, tehát a Green Valley-ből, tehát a zöld, mégiscsak zöld és nem kék, tehát a zöld oázisból itt Magyarországon is lehet kapni szárított datóját. Az a neve, ilyen kis hosszúkás dobozban van az a neve, hogy Green Valley. Meg hát abban az időben a magyar gyapot, a hosszú szálú gyapot, ami hát híres volt nagyon, azt a mi Hungarotexünk vásárolta meg. Tehát azért volt
1: az
0: ilyen kapcsolat.
1: Az is kargából jött.
0: Hát nem csak kargából, hanem a gyapot termő földeken, tehát ahol víz volt, és általában az oázisokban is megtermett ez, úgyhogy egész jó kapcsolatba lehettünk volna. Hát, hogy aztán voltunk is, de hát az már nem az én feladatom, a mennyiségnek a megállapítása. Aztán utána, amikor átmentünk busszal Dachlába, hát ott egy körülbelül 200 kilós polgármester volt, az viszont azt mondta, hogy én pontosan mellé állhatok, illetve szívesen elvenne engem feleségül. Hát mondtam, hogy nem lehet, mert az én vőlegényem az csak 70 kilós. Szerintem mondta, hogy hát, hogyha én az ilyen gizdákat, hát nem így mondotta, volt mindegy, ha az ilyen gizdákat kedvelem, akkor nem tud velem mit kezdeni. Hát én sem tudtam volna. Volt ott szintén azon a területen egy csodálatosan szép kis falu. Egy ősi falu, nem, sajnos nem jut eszembe a nevem, mint említettem, azért egy kicsit odébb volt már, ahol két fáraókori koporsó volt, azon felül volt egy fantasztikus fa kapu, amin az eredeti szöveg is rajta volt. Volt egyszer itt nálunk egy fénykép kijelentés.

0: állítás, és az a kapu is rajta volt a képen. Aztán olyan kis átjárók voltak jobbra-balra, hogy én biztos, hogy eltévedtem volna, a helyiek nem tévedtek el, és az volt a falunak még az érdekessége, hogy a lakások úgy helyezkedtek el, hogy az egyikből simán át lehetett a másikba menni egy ilyen átjáron keresztül, és az nem zavarta őket. Engem rettenetesen zavart volna, de hát őket nem. Akkor volt kis fazekas műhely is, ott is le vagyok fényképezve. Ilyen dolgok voltak.
1: És maguk az egyiptomiak ott az oázisokban milyenek voltak?
0: Agyagházak voltak. De voltak már téglaházak is. Tehát, mint említettem, Kargaoázis volt az, amelyik leginkább felfejlődött. Hát legalább ilyen ronda utak voltak, mint ami nálunk is, ami időnként kátyus, de azért...
1: Aszfaltozott
0: utak voltak, az utakon volt villanyvilágítás, tehát az egy nagyon kis tip-top falu volt a többihez képest. Dachlában viszont az volt a baj, hogy a sivatag egyre inkább vonult. Úgyhogy szegény, szerencsétlen gyümölcsfák néha majdnem az ágaikig már be voltak temetve homokkal. Amit még el lehet erről a területről mondani, hogy a nem is tudom hány évenként a homok vonult. Tehát megépítették az utakat, és utána nem sokkal, pár évvel később már lehetett a következő utat is építeni, mert olyan gyorsan vonult a homok, hogy egyszerűen a régi utat betemette, és már a másikat lehetett mellette építeni, mert alapjában véve azért ezek aszfaltutak voltak. Ez volt az oázisokra jellemző, hogy ezek aszfaltutak voltak. És az aszfaltot szépen beterítette a homok méteres magasságban. Most ott szintén Dachlába menet, van még egy ilyen oázis, illetve egy ilyen rész, ahol színes kövek voltak. Amikor lement a nap, akkor ezek a színes kövek, ezek világítottak. Azon felül voltak réges-régi rajzok, nem sziklarajzok, hanem mit tudom, hát sziklarajzok. Feltehetőleg a karavánutat jelölték, mert ilyen kis pálcika emberek mutatták az utat előre, hátra, jobbra, balra, és én arra rettentő büszke voltam, hogy azt sikerült lefényképeznem. Mondtam, hogy innen már nem tévedek el többet.
2: Most egy kis zene következik, majd utána folytatjuk a beszélgetést.

0: Ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy Anna úgy gondolta, hogy többet már nem fog eltévedni Egyiptomban. Tényleg így volt?
1: Hát azóta sem. Illetve azóta egyszer voltam 96-ban, amikor megnyertem a Ki tud többet Egyiptomról versenyt, és egy egész hetet ott töltöttem. Hát igen. Illetve egy valamivel több volt, mint egy hét, de azután már többet nem sikerült eljutni. Viszont, visszatérve Alexandriára, a tengerparton, tehát a Kayad Bay erőd közelében, ahol az a bizonyos fárosz volt eredetileg, aztán kialakult a Kayad Bay, ott volt egy piac. Azon a piacon hozták a tenger felől a halat, és voltak ilyen halsütők. És én miután én 90-ben voltam ott utoljára, vagy 89 legvégén, mondjuk 90-ben voltam ott utoljára, hát egyszer csak megjelentem a piacon a kedvenc halsütőmnél, aki felordított, hogy Madám, ülj le! Leültem, már tudta, hogy két ilyen hosszúkás, nem tudom milyen hal volt az, finom volt, sütötte ott, kaparta, sütötte, közben a ramadáni, megint ramadánkor sikerült odajutnom, közben a ramadáni minaret szólam négy oldalról szólt ott Alexandriában, megpucolta, megsütötte, fölvágta a zöldséget hozzá, odarakta, szóval amit csak el lehet képzelni, és pontosan tudta, hogy kettő darab halat szokta venni. És utána visszajött fél kiló rákocskával, amit így bele lehetett tunkolni mindenféle ezért, és akkor jött, hogy meg egy nagy kosár kenyérrel, és mondta, hogy megint jó volt. Mondtam, megint jó volt. Úgyhogy szerettek, mert én igyekeztem barátságos lenni, meg röhigcsélni is velük együtt. Na, meg időnként azért el is tudtam káromkodni magam, úgy, hogy az úriasszonyok nem teszik meg. Hát, ha valami bosszantott nagyon. Ugyanis ott, ahol dolgoztam, az Alexandriai úton, ott volt az irodánk. Na most az irodába én mindig, minden reggel gyalog mentem, mert az nagyon praktikus volt, viszont elhaladtam egy teázó mellett. Abban a teázóban kurbagik voltak. A kurbagi tengerparton van ez a sétány, és ott ilyen konflisokkal vitték a kirándulókat. Na de hát a kocsisoknak itt sem volt éppen kulturált a nyelve, ott sem volt kulturált, annyira kulturált a nyelve, és én szerettem tudni, hogy, hát, hogy a hátam mögött mit mondanak, tehát szépen leírtam ezeket a dolgokat, amiket hallottam, és az irodánk fölötti a negyedik emeleten volt egy katonaorvos, aki a szememet rendben tartotta, ott kaptam először szemlencsét, imádta a magyar kávét, amit így kotyogóba főztünk, és akkor mindig az volt, hogy vihetem a kávét, hozza. Oda mentem, megkapta a kávéját, én meg elővettem a kis füzetkémet, és mondtam, hogy a következőket hallottam. Az időnként mondta, hogy ezt azért nem fordítaná le, de hát mondtam, hogy az akkor mi abban a kémámor, hogyha én nem tudom, hogy miről van szó. Így aztán hazafele menet, vagy másnap, hogyha hallottam valami hasonlót, akkor megfordultam, és hát megismételtem azokat a dolgokat, amiket már rettentően röhögtek rajta. Szóval már alig várták, hogy ott elhaladjak előttük, mert tudták, hogy én mindig válaszolok. Szóval én jól éreztem magam, de nekem olyan nagy problémáim nem voltak. Aztán volt néhány magyar is ott. Tehát a Notre Dame, nem tudom pontosan mi volt annak az idősek otthonának a neve, a hegyi miasszonyunk temploma, ott egy Fehér Anna nevezetű ilyen ápolónő volt, aki az öregekre vigyázott. Akkor ott volt a Piroska néni, aki artista volt, nagyon sok artista, imádták az egyiptomiak az artistákat. Kairóban is voltak, itt is volt. Egy kis panziót tart, és azt mondta, hogy én magyar vagyok, tehát itt a küldöttekről volt szó, aki oda ment, és mondta, hogy magyar vagyok, annak még paprikás csirkét is sütött, illetve készített örömébe, hogy végre megint egy magyart. Akkor a házban, ahol laktam, ott volt a Szabó család.
0: Azok is magyarok.
1: A Szabó bácsi itt a Kandóban tanult, édesapja ment ki, és itt a Kandóba küldte az fiait, meg a Műszaki Egyetemre. Az egyik fia az könnyű áramú, az volt a Laci bácsi, a másik fia gátépítő, de elektromos mérnök volt az is.
0: És ők kint dolgoztak, vagy pedig kitelepültek?
1: Hát ők kitelepültek, hát még a háború előtt volt, tehát az első világháború után került ki a nagypapa, aki aztán létrehozta ezt a két fiúgyermeket, meg egy leányzót, aki szientológus lett, mondtuk, hogy úgy kell neki. Maga a Szabó bácsi, Szabó néni remekül tudtak magyarul, hiszen Szabó néni is Erdélyből származott, Szabó bácsi meg a Dunántúlról, és néha nekiálltunk és danoltunk. Hát időnként pajzándalokat danoltunk a Szabó bácsival, most Szabó néni ilyenkor elsikkantotta magát, és elment teát főzni. Én meg általában egy héten egyszer fennjártam náluk, hogy egy kis nagypapa-nagymama hangulatom legyen, vittem egy tálca süteményt, ott tejáztunk, süteményeztünk, danoltunk, szóval jól éreztem magam.
0: Mondtad, hogy az alexandriai könyvtárnak a körébe tartoztál, merre jártatok ott együtt, miket néztetek meg?
1: Hát az alexandriai könyvtárnál, nem a könyvtár, az alexandriai múzeum. Na de az a bizonyos könyvtár az azon a részen van, aminek szintén nem jut már eszembe a neve, a piactól lehet arra jutni, a tengerparton lehet arra, ami tulajdonképpen az alexandriai könyvtár is ott helyezkedett el, a Muszeion. Ott helyezkedett el. Akkor volt két nagy oszlop, két szfinx volt, azon felül le lehetett menni, mert az őskeresztények egy ilyen temetőt tartottak fenn, aminek az a szörnyű, tudod, hogy így nem jutnak ezek a dolgok már eszembe, fényképek vannak, ilyen kör alakban futott lefelé. És ott voltak a különféle táblák, amiket szintén lehetett olvasgatni, ha sikerült. Csak az volt a baj, hogy azon a részen már kezdett fölfelé jönni a talajvíz. Úgyhogy az alsó emeletekre már nem nagyon lehetett eljutni. Viszont amit el lehet mondani, hogy még a későbbiekben is, meg hát talán még korábban is, a keresztény ünnepeken kivonult a család, és ott egy ilyen labirintusszerűség volt, ott a sírnál tettek, és ott köszöntötték a halottakat. Egy ilyen spirál formában helyezkedett el, ahol a koporsókat, hát, hogy ezek koporsók voltak-e, nem tudom, vagy csak amúgy a halottak, akik úgy belettek rakva a kriptába, azon a spirálnak a közepén engedték le, és úgy tolták be a kriptába tulajdonképpen. Hirtó izgalmas volt, csak olyan félelmetes, mert hát sötét volt, és amikor az ember ott kóborgott, és olyan hangok hallatszottak, szóval az nem volt. Azért nagyon élveztem attól függetlenül. Egyedül nem mentem soha oda, úgyhogy nekem mindig kellett oda valaki kísérő, mindig találtam kísérőt. Főleg azért, mert a muszlimok, azok nem ismerték igazán ezeket a helyeket, mert ők, hát ez keresztény valami volt, nem annyira. Na most próbálja nekem bárki azt mondani, hogy nem jön velem, vagy nem, bocsánat, semmilyen pajzánság nem volt benne, csak azt mondtam, hogy most akkor elmegyünk, és megnézzük a kriptákat. Keresztény kripták? Nem mindegy, az neked. Halott van benne, rá van írva mindenféle, megnézzük. Megnéztük. Úgyhogy én nagyon komisz tudtam ilyenkor lenni.
0: Ezek a követség alkalmazásában álltak, vagy más ismerő?
1: Követségiekkel nem barátkoztam. Követségiekkel nem praktikus barátkozni, ugyanis, hogyha az ember egyedül megy, mint egyedüli nő személy, és azok, akik követségi alkalmazottak voltak, minden, azok általában feleségestül mentek. Na most önvédelemből lehetőleg távol tartottam magam. Jó, voltak ilyen kötelező találkozások, hogy akkor ezek hívnak meg húsvétra, ezek hívnak meg karácsonyra, mert azt jelentették haza, hogy meghívták a magányosan élő. Azt nem tudták, hogy a magányosan élő hölgy az határozottan jobban érezte magát, hogyha nem ők hívták meg. De például az alexandrai zeneiskola is volt. A zeneiskolában hát egy kicsikét megrémítettem a tömegeket, amikor a boci-boci tarkát el tudtam játszani. Azért az nagy dolog volt. Vagy mondom, szemközt volt velünk az amerikai kulturális misszió, ahol egyszer majdnem megvertek, mert...
2: Miért?
1: Hát ugyanis közöltem, hogy az arab férfiak, azok félnek a nőktől. Ez nem véletlenül, hogy bebugyolálják meg mindent, mert a nőknek több eszük van, mint egy férfinek. Na, nem volt annyira szerencsés kijelentés, de azért nem bántottak. Csak hát meg voltak győződve, hogy nem vagyok jól. Ja, hát ez még hozzátartozik az is, hogy a Maamurán, az egy ilyen üdülőtelep, volt egy réges-régi levelezőtársam. Magyar ifjúságban lehetett ilyen levelezőtársakat összeszedni, és kimentem az expresszel egy hétre, anyukám születésnapomra azt adta nekem, hogy Egyiptomot azért csak lássam, még akkor réges-régen, tehát ez a 25 éves voltam, és akkor kimentem, és akkor meg is ismerkedtünk az öreg úrral, ő az egyetemen volt, az építész szakon volt tanár, és amikor visszajöttem, tehát megérkeztem Alexandriába, akkor itt a Maamurán neki volt egy ilyen kabinsor, és az egyik szobáját kibéreltem tőle. Nem nagyon akarta, hogy fizessek, de mondtam, hogy itt fizetségről van szó, tehát én a hét végén megyek a tengerpartra úgy, hogy kibérelem a szobáját, és akkor az a szoba az csak az enyém. Tényleg nagyon jó volt, mert nyáron szinte minden hétvégén ott voltam kinn. Ott volt a tenger, és akkor lehetett hallani, ahogy éjszaka a hullámok csapkodják a partot, és olyan jót lehetett aludni. Hát, szóval azért voltak szép dolgok.
2: És akkor először a 60-as években voltál Egyiptomban?
1: Igen, szóval olyan tájban voltam először.
2: És amikor másodszor mentél, milyen különbséget láttál? Milyen volt 69-ben Egyiptom?
1: Barátságosabb valahogy, más volt. Egy kicsikét más volt, mint amikor először jártam ott. Igaz ugyan, hogy én is más lettem, azon felül akkor beiratkoztam az alexandriai sportklubba, ahhoz kellett két mentor, megkaptam a öreg tanárt, meg a barátját, aki szintén az egyetemen volt tanár, és mások voltak az emberek már. Egy picikét, mintha ridegebbek lettek volna.
2: Tehát 69 és a 80-as, 90-es évek között?
1: Igen, igen. Gondolom, akkoriban eleinte még volt egy kis angol-francia behatás. Aztán a későbbiekben már felszabadították Egyiptomot, és az eredmény ilyenkor nem mindig pozitív. Mint ahogy most is az arab tavasz idején, hát olvastam újságokat, cikkeket, minden, ahogy itt is van, hogy a diákok voltak azok, akik az arab tavasz idején megvédték az alexandriai könyvtárat, ami szépen felépült a régi romjaiból, mert Kairóban például a kairói múzeumot kissé kirabolta.
2: Igen, ott volt
1: a tömeg. Hát a tömeg.
2: De aztán utána élő lánccal vették körül.
1: Aztán már igen, na de hát bocsánat, először kirabolták, utána már jött az élő lánc, de hát amit elvihettek, azt elvitték. Ilyen én mindig állati dühös szoktam lenni.
2: De azért Istennek, aztán a metróban megtalálták a dolgokat, igaz, hogy restaurálni kell.
1: Hát igen. De honnan lehet tudni, hogy mindent megtaláltak, mert a kisebb dolgok azért nagyon könnyen eltűnt. De volt, amikor Egyiptomban volt az úgynevezett piramis lázadás, amiről nem beszélnek olyan nagyon sokat.
2: Ez mikor volt?
1: A 80-as években volt a katonaság a piramisokat védő kis katonákat fellázították. És bizony ott a Oázis Hotel, azt hiszem, szóval a nagy hotel, dobálták ki az európaiakat az emeletről. Meg kirabolták, meg minden egyéb. Nagyon nagy cirkuszok voltak. De az az érzésem, hogy erről nem nagyon beszéltek.
2: Erre nem emlékszem.
1: Hát én igen. Mert ez is úgy terjedt, hogy az újság, ugye arab nyelvi újság, és akkor az arab nyelvi újságból, amit akart, azt lefordította a helyi titkár, amit meg nem akart, azt nem fordított le. Akkor a hónom alá csaptam az újságot, és átvonultam vagy a doktor bácsihoz, vagy a fűszereshez. Fűszeresek is imádtak, mert én mindig szerettem jól élni, szóval jó dolgokat. Mert vagy az Egyiptomban szokásos ennivalót lehetett kapni, meg konzervet lehetett kapni, de ugyanakkor azért lehetett kapni francia konzervet, ilyen dzsemet, meg angol, meg minden egyéb, szóval azért ilyeneket is vettem, és akkor tudták, hogy nekem, ha törik, ha szakad, akkor beszerezzék. És beszerezték. Akkor volt egy virágos is, aki szintén ilyen közvetlen kapcsolatban voltunk, hogy arra mentem haza a munkahelyemről, az a kormányzói palota mellett volt, és akkor mondtam, hogy Virág Köll. Akkor én hatalmas csokrokkal mondtam, hogy nekem nem hatalmas csokor kell, mert nem tudok azzal mit csinálni. Én kérek szépen egy szép csokor virágot, csak hozzá kell, mert nem fogom cipekedni. És akkor elhozta a gyerek, kapott egy kólát, na jó, hát kifizettem a virágcsokor állát, kapott egy kólát, úgyhogy attól kezdve, ha meglátott az utcán a gyerek, akkor mindig volt, hogy madám, kell virág? Mondtam, hogy most mit csinálja a kertet, állítsak. Szóval úgy voltak ezek a fiúk, férfiak, teljesen mindegy, hogy ha barátságosak voltak velük, ha rájuk most, nem ilyen kacérra rávigyorogni, de ha beszélgetés közben rájuk mosolygott az ember, vagy megkérte szépen, főleg, hogyha arabul is meg tudta már kérni, akkor tisztelték. Nekem ott soha nem volt bajom. Nagyon érdekes volt, hogy mondom, itt volt a zöldséges, akkor arra fölfelé volt a másik bolt. Szanaszét ilyen emberek voltak, és ezek tisztelték bennem azt, hogy én is tisztelem őket. Amikor 96-ban ott voltam, szembe jött a postás, aki a leveleket szokta hozni az irodának, és akkor már messziről kiabálta, hogy madám, visszajönnek a magyarok, visszajönnek a magyarok, akkor már nem voltak ott a magyarok annyira. Az iroda az még fennállt, és Kairóból lejöttek néha látogatni, de mondtam, hogy hát jó lenne, hogyha visszajönnének a magyarok, de hát a magyar egyelőre csak azért jött vissza, hogy téged lásson. És erre azt mondta, hogy gyere, madám, veszek neked egy teát. Mondtam, hogy kösz, az előbb ittam. Vagy az egyik házban, ami közel volt az irodához. Ott például a kapuajban egy kis öreg ember varrógéppel vart. Na most, hogy én időnként beleléptem a szoknyám aljába, mert hogy ugye hosszú szoknyát hord az ember, azért az nagyon praktikus, meg ilyen hasonló, és akkor megjelentem. És villámgyorsan megvarta nekem, és megkérdezte, hogy itt akarod fölvenni? Mondtam, hogy annyira azért nem barátkozunk, de ha viccelt az ember velük, vagy valami, mert ott a nőktől nem szokták meg ezt. Ott a nők azért úgy, hogy tartották magukat. Engem meg abszolút nem érdekelt, hogy én most, nekem ők nem voltak férfiak, én nem voltam, szóval, hogy hagyjanak engem békibe. Baráti alapon lehetett, nagyon jól meg lehetett lenni velük.
2: Izgat nagyon ez az 1969-es utat, hogy akkor merre felé jártál? Mi volt akkor?
1: 69-ben, amikor az itteni utazók, illetve az Express,
2: Expresszel,
1: mert az Express volt az olcsóbb, az Ibusz az drágább volt. Hát először is Alexandriában voltunk. Alexandriában, pontosan a Mahamurán, egy ilyen tengerparti hotelban szálltunk meg, és onnan jobbra-balra bejártuk magát Alexandriát, a milyen múzeum, a, nem a görög-római, hanem az ékszermúzeum. fantasztikusan szép az a Fatma Zahran. Az is egy nagy embernek a testvére volt. Annak volt ez a múzeuma, ahol század elejei, tehát az ékszereken kívül a hátsó szobákban például század elejei fürdőkádak voltak, meg fürdőszoba volt. Olyan szépséges volt, mondtam, hogy Istenem, az Andrássy úton lehet ilyeneket látni, hiszen azért ne feledkezzünk meg arról, hogy az egyiptomiak nagyon tartották magukat, hogy ők a terület kultúremberei, az egyiptomi filmművészet. Egyébként a Szabó bácsinak, a papájának Kairóban volt egy ilyen film stúdiója, amit kibéreltek. Ja, és volt még egy ilyen emlékem, az a Klári néni. Klári nénit, hogy is mondjam, ajándékba kaptam ott a Szabó bácséktól, színésznő volt itt Budapesten. Aztán, amikor a háborús idő, szóval a 40-es évek háborús ideje volt, akkor elindult Egyiptom felé. Igen, ám, de nem engedték a hajót, miután, ha jól emlékszem, a hajó az Antant hozta. De nem tudom pontosan, milyen zűrzavaros dolog volt. A hajót nem engedték kikötni Alexandriában, hogyha nem volt valaki házastárs, vagy tehát ilyen fontosabb személy, aki garanciát vállalt az illetőnért, aki a hajón utazott. Most a Klári néninek szerencséje volt, mert egy Duka Sándor, ha jól emlékszem, de Dukának hívták, az biztos, nevezetű mérnök, magyar mérnök volt, akivel így megismerkedtek, aki felment a hajóra, segített intézni az ottani, és a végén feleségül vette Klári nénit, boldogan éltek, míg a Duka meg nem halt. Utána eljött ide Klári néni Magyarországra, és itt meg a Gobbi Hilda segítette, hogy egy színész otthonba kerüljön. De közben, mondom, egész fénykép sorozatom van, Szabó bácsék, Klári néni, minden. Hát, ilyen dolgok voltak. És én mondom, azért élveztem, mert igyekeztem mindent. Ott van az a bizonyos templom Alexandria mellett, Taposiris Magna. Hát, nem egészen úgy nézett ki, mint ahogy a újonnan kivonult fiatalember, Vörös Győző leírta, elképzelte, stb. Remekül szórakoztunk ott is. Csak a kígyóktól kellett félni azért, úgyhogy oda is vittem magammal sleppet, hogy fiúk, megnézni, hol a snake. És akkor szépen lemásztam. Ha véletlenül találkoztam volna egy kígyóval, akkor mit mondjak? Frászot kaptam volna, de nem. És akkor ott is az ottani, oda is egy barátnőmmel mentem. Amikor a tengerparti, mi volt az? Az is polgármester volt, vagy a területi felelős volt, fiai voltak. 18 éves volt az egyik fiú, meg másik, és rettentő büszke volt arra, hogy európai nőket láthat vendégül, és akkor kaptuk a kólát, meg a süteményt, meg elvitt a strandra is, hogy ott lesz. Hát olyan nem volt, hogy neki vetkezzünk a strandnak, de azért jól éreztük magunkat szerintem. Úgyhogy valahogy szerencsés voltam ilyen szempontból, mert mindig akadt valaki, aki segített. Ezt tudom elmondani. Volna még rengeteg minden, de tudod, az a probléma, hogy amikor az ember áthaladja a 70 évet, azért már egy kicsikét nehezebb visszaemlékezni dolgokra. Meg a fene tudja, manapság nem is nagyon szeretek. Hát itt a házban, én itt egy nyugdíjas házban élek, itt olyan különösképpen nem érdekli az itt lévőket, mert hát itt az van, hogy az unokám, a dédunokám mit csinált, mit evett, vagy nemrég voltunk a lányom esküvője, nem, az unokája volt, az unokám esküvője. Én ilyeneket nem tudok mondani. Nekem van a kis családom, a húgom, a férje, meg a két gyerekük, kész, és vagyok én. És nekem az emlékeim vannak, hiszen látod, hogyha itt körbenézel a szobába, akkor valami emléket minden sarokban, mindenhol találsz. De hát ez nem az. És a másik pedig, hogy egyetlen dolog van, de az nem Egyiptomról szól, az még Szudánban volt. Az muzulmán testvérek. akik itt Egyiptomban randalíroztak, és főnök lett belőlük, aztán utána a főnököt is elűzték meg minden egyéb, hát ők voltak azok, akik miatt majdnem ott maradtam Khartoumban. Ugyanis ott az volt, hogy a Nílus parton este volt mozi előadás, mert tehát egy napközben dögmeleg volt, meg világos volt, meg minden, hát ott csak este lehetett menni, és amikor a kocsimmal elindultam hazafelé, éppen egy ilyen nem túl barátságos időket éltünk akkor, és az egyetemről kitódult egy ilyen muzulmán testvériség, úgy tudom én, pártgyűlésről, mert egy sereg ilyen kis pimasz kis fiatalember, és hát szóval életemben még annyiszor rossz erkölcsű nőnek nem hívtak, mint amikor hívtak, és egy kicsike kis bogár, tehát Volkswagen bogár volt, és akkor azt mondták, hogy bele fognak lökni a Nílusba. Na most nekem volt annyi eszem, hogy akik balról jöttek, mert balra volt a Nílus, felhúztam az ablakot alaposan, és aki ott belekapaszkodott, az nem tudott onnan elszabadulni. A másik oldalról, amikor jöttek, ott viszont volt egy parasztőröm, itt a konyhában is a bejárati ajtó mellett tartom a parasztőrömet, azt csak ki kellett húzni és tartani. De szerencsére jöttek az egyetemi őrök, és rendbe rakták a fiatalokat, mert mondtam, hogy ha engem belelöknek a Nílusba, akkor két muszlimot magammal viszek. Úgy, mint a Hunyadi Jánosnál volt az, amikor a magyar hős elkapta a töröknek a grabancát, és leugrott vele a várfalról. Hát én is úgy voltam vele, hogy ti is jöttök velem. Na, ezért zavart engem rettenetesen ez az időszak, amikor itt az arab tavaszról és minden ilyesmiről hallottam, mert azt mondtam, hogy ez nem az volt. És ha bár a szudániak nagyon nem szeretik az egyiptomiakat, azért a vallás szempontjából valóban együtt vannak, úgyhogy ez nagyon-nagyon megzavart, hogy ezek az emberek, akik aztán nekiálltak itt Egyiptomban gyilkolászni, meg a barátnőim, két magyar barátnőm van ott, mondom, az egyik az Ilma, az a Szabó bácsinak a lánya, a másik az a Fehér Mari, ő Nabilnak a felesége, aki innen Gödöllőről származik, van két gyönyörű lánya, orvosok mind a ketten. Szóval annyira sajnáltam őket, hogy belekeverednek ebbe az űrzavarba, hogy az utcára nem lehetett kimenni, csak agyon bugyolálva, mert különben baj lett volna. Akkor volt ott egy ferences temploma az iroda környékén, ahova én bejártam az öreg Tádé bácsi nevezetű, Tádé bácsi is magyar volt, ilyen úgy körülbelül 150 centi magas kis barna csuhás bácsi volt, aki időnként idejött Magyarországra fürdőbe. Szegény kis olyan másra, de akkor már akkor volt vagy 80 éves. Én intéztem az útlevelét és minden egyebet, úgyhogy ez volt.
0: Ezzel véget ért mai műsorunk. Köszönjük figyelmüket, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
3: Ó, egyiptomi kapcsolat! Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék, és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.

Kedves hallgatóink, járuljunk bűnbánattal megváltó Krisztusunk elé, és kérjük, bocsásson meg nekünk, ha jó sorsunkban megfeledkezünk róla, és teljesen belefelejtkezünk a világ dolgaiba. Bocsássa meg nekünk azt is, hogy amikor sorsunk rosszra fordul, akkor kétségeskedünk és zúgolódunk. Nyomorúságunkban belefáradunk a könyörgésbe. Bízzunk benne, hogy Krisztus Urunk megtanít minket őtőle elfogadni mind a jót, mind a rosszat.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe Örökké való zálog. A mai ige Hoseás könyve 2. fejezet 18-tól 19. versig. És eljegyzelek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. Bizony, hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat. Gondolatok az ígéről. Az Úr jegyesének lenni, micsoda tisztesség és öröm ez. Testvérem, valóban tiéd Krisztus úgy, hogy kegyelmével téged is eljegyzett. Ha igen, vésd a szívedbe, hogy ez örökérvényű eljegyzés volt. Ő soha nem bontja el a jegyességet azzal, akit egyszer ezzel a kötelékkel magához kötött. Az Úr háromszor ismétli, eljegyezlek, és súlyos szavakkal erősíti meg ezt az eljegyzést, igazsággal. Tehát ez a szövetség teljesen jogos, törvényes, senki sem teheti érvénytelenné. Ítélettel, tehát bírói végzés szentesíti ezt a szövetséget. Senki nem tekintheti elhamarkodott lépésnek vagy tévedésnek. Szeretettel, tehát a szövetség alapja a szeretet, mert anélkül az eljegyzés rabszolgaságot jelentene, nem boldogságot. Irgalommal, amely megsokszorozódik, és beragyogja ezt a drága, szent kapcsolatot. Végül a hit ajándékával, hűséggel, ami ezt az eljegyzést egyáltalán lehetővé teszi. A Szentlélek mondja mind erre az Ámment, amikor megígéri, hogy megtanítja az eljegyzettet a magasztos elhíváshoz szükséges szent ismeretre. Milyen drága ígéret ez! Találkozások helyei. Gazdag evangélikus program kínálat a Művészetek Völgyében. A Művészetek Völgye mindig több volt egyszerű fesztiválnál. Nem csak koncertek, kiállítások és előadások sokasága, hanem közösségi élmény is. Ebben a sokszínű közegben évek óta természetes helye van az evangélikus jelenlétnek. Talián Dörögdön a Tarisznya evangélikus udvar, Kapolcson az evangéliumi műhely, július 24-e és augusztus 2-a között ismét várja azokat, akik a kulturális élmények mellett beszélgetésre, elcsendesedésre és lelki feltöltődésre is vágynak. Az udvarban a napok folyamán bármikor szóba lehet elegyedni lelkészekkel, teológus hallgatókkal és önkéntesekkel. Negyedik protestáns sokadalom a Budai Várban. Szabadtéri koncertekkel, kórus találkozóval, orgona maratonnal, kiállításokkal, skót dudás bemutatóval, torony látogatással és egész napos családi programokkal várják a Budai Várba látogatókat a református, evangélikus, baptista és metodista felekezetek a negyedik protestáns sokadalmon. Az időpont augusztus 19-e és 20-a. A helyszín Budapest első kerület Kapisztrán tér. Az időjárásról változékony nyári idő. Ma szerdán változók a felhők, de több órás a napsütés. Helyenként eshet eső, északi a szél és 23-28 fokunk van. Csütörtökön a felhős idő mellett növekszik az esőzés esélye, az északnyugati szél mellett kitart a 22-29 fok.
0: Híreinket hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Lelkes pillanataidban, az írástudóhoz hasonlóan, talán már te is kimondtad akár többször is ezt a mondatot. Igazából ebben a kijelentésben az az ígéret van benne, hogy minden körülmény közepette követni akarod az Urat. Nem csak akkor, amikor jól mennek a dolgaid, amikor erőteljesen tapasztalod Isten áldásait az életedben, hanem akkor is, amikor nehéz helyzetbe kerülsz. Például betegséggel küszködsz, anyagi gondjaid vagy családi problémáid vannak. Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen. Olvashatjuk ezt a felhívást Máté evangéliumában. Jézus elmagyarázza ebben a mondatban, hogy mit jelent őt követni. Mindez egy döntéssel kezdődik. Ha valóban ezt akarod, akkor el kell hagynod minden más utat. Nemet kell mondanod arra, amire Jézus nemet mond. Keresztre kell feszítened régi bűnös természetedet. Vállalnod kell érte a szenvedést, az önmegtagadást. Csak akkor fogod tudni igazán követni őt, ha a tekintetedet szüntelenül ráirányítod. Mert ha a körülményeiden tartod a szemed, elbizonytalanodsz. Nem tudom, tetted-e már fel valaha a kérdést. Egyáltalán miért akarod őt követni? Mert szeret és életét adta érted? Mert betölti a szívedben levő űrt? Mert megért téged és megnyugvást ad neked? Vagy azért, mert tudod, hogy általad célba érsz? Próbáld ma megfogalmazni a válaszod erre a kérdésre. Mert ha tudod, hogy miért akarod őt követni, könnyebb lesz megtalálni azt is, hogy miként tett ezt.

Érdemes megfutnod a neked szánt pályát, mert ahogyan Pál apostol írta az egyik levelében, a mostani pillanatnyi könnyű szenvedés, ugyanis a mennyei örök dicsőség túláradó mértékét szerzi meg neked. Csak ne a láthatóra, hanem a láthatatlanra fordítsd a figyelmedet. Mert a látható múlandó, a láthatatlan azonban örök. Amen.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, július 22-e. Malakiás próféta könyve első fejezet, 10-től 14. versig. Bárcsak volna valaki köztetek, aki bezárná a templom ajtaját, és ne égne hiába oltáromon a tűz. Nem telik kedvem bennetek, mondja a seregek ura, nem kívánok tőletek áldozatot. Hiszen napkelettől napnyugatig nagy az én nevem a népek között, és mindenütt jó illatú áldozatot mutatnak be nevemnek, és az tiszta áldozat. Mert nagy az én nevem a népek között, mondja a seregek ura. Ti pedig meggyalázzátok, amikor azt gondoljátok, hogy az Úr asztalát hitvány terménnyel és eledellel tisztátalanná tehetitek. Azt mondjátok, micsoda fáradtság, és még lihegtek is közben, mondja a seregek ura, pedig lopott állatot hoztok, vagy sántát és bénát. Ha ilyen áldozatot akartok hozni, nem kívánom tőletek, mondja az Úr. Átkozott a csaló. Van épp hím állat a nyájában, mégis hitványat áldoz az Úrnak, ha fogadalmat tesz. Pedig én nagy király vagyok, mondja a seregek ura, és félik nevemet a népek. Hallottam néhány kiábrándító esetet, ami a megütközésen túl megutáltatta velem a képmutatást. Amikor adakozáskor külföldi érmét, gombot dobtak a persejbe, hogy lássák, nem maradtak ki. Amikor megtűrt munkahelyi vagy gyülekezeti visszaélés után kegyeskedett valaki megbánás, megtérés helyett. Sajnos lehetne sorolni. Nem áll módomban megváltoztatni másokat, de eldönthetem, hogy nem nyúlok a képmutatás megtévesztő eszközéhez. Istenünk ne látná, amit teszünk és amire gondolunk. Még mennyi ideig lesz fontosabb a közeg véleménye, mint az atyáé? Volt, hogy elbuktam ezen a téren. Hamis megfelelési kényszernek engedtem. Mást akartam láttatni, mint ami vagyok és ahol tartok. Leplezni, elhomályosítani kívántam valamilyen hiányosságom, hibám. A Jeremiás 17.9.10 arra mutat rá, hogy még a testünkben sincs olyan zug, ahol rejtegethetnék bármi negatívat. A szerető Isten gyermekei lehetünk Jézusba vetett hit és hiteles élet által. Ez nem riogatás, fenyegető veszély, hanem lehetőség a bűnvallásra, belátásra és a változtatásra. Ehhez sosincs késő. Gyógyulást eredményezhet a családban, gyülekezetben, ha a rosszat letesszük, megbánás esetén pedig felvállaljuk, kimondjuk. Hiszed-e ezt? A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatot Ken Clark írta Idahóból, az Egyesült Államokból. Barátok közel és távol. Jobban boldogul kettő, mint egy. Fáradozásuknak szép eredménye van, mert ha elesnek, föl tudják segíteni egymást. Prédikátor könyvének 4. fejezetének 9. és 10. verse. 92 éves vagyok, és sok időt töltök egyedül a kis lakókocsimban. Csodálatos barátaim vannak a gyülekezetben és a nyugdíjas központban, de még így is időm legnagyobb részében egyedül vagyok. Egyik nap, amikor a csendes perceket olvastam, rájöttem, hogy nekem mindenfelé vannak barátaim. Olyan emberekről olvasok, akiknek az enyémhez hasonló problémáik vannak, és kapcsolódni tudok hozzájuk. Keresztény testvéreimről olvasok, és ez engem is felemel. Ha több mint egyszer írnak, újra találkozhatok velük az áhítatukat olvasva. Újra és újra meglátogathatom őket. Csak elő kell vennem az áhítatos könyvet, és elolvasni a történeteiket, amennyit szer csak szeretném. A csendes percek fordításainak köszönhetően van egy világot átölelő közösségem. És persze van egy barátom, aki közelebb van hozzám, mint egy testvér, maga Jézus Krisztus. Éjjel-nappal velem van, és gyakran beszélgetek vele, ha problémáim vannak, vagy nem tudok valamit jól elvégezni, és szükségem van jó tanácsra, hogyan csináljam másképp. Mivel sokat olvasom a Bibliát, sok szereplő, mint régi jó barát tűnik fel előttem, amikor újra elolvasom a történeteiket. Isten békességét élem meg, amikor megemlékezem a világ minden táján élő barátaimról és az Úrról. Amen. Drága Urunk, köszönjük a barátainkat közel és távol, és köszönjük, hogy Te is kedves barátunk lehetsz. Amen. Napi gondolat. A hit segít megélni a Jézussal és másokkal való barátságot. Imádkozzunk a magányosokért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: Kassák Lajos az aktivista, konstruktivista művész, akit egyszemélyes avantgárdnak neveznek, 1967-ben hunyt el. Kossuth díjas költő, író, illetve festő, szerkesztő, a tettek, a mozgalmas új célok embere volt.

Kassák Lajos, Harangszó. Feltámadott, mondják a népek, és megsüvegelik nevét a Názáretinek, ki az Ács fia volt. S megenyhült már a szél is, s a rügyek kisarjadtak. 2000 éve látják őt a vének és a gyerekek, amint hosszú, fehér ingecskéjében lépeget, s alszik a tengerre szállt halászok bárkájában. Én is emlékszem rá, mint az egykori játszótársra, s ti is, útszéli csavargók és mesteremberek, akik hű követői vagytok valamennyien a nincstelenségben, az útban és az igazságban. Igen, igen, az ő árnya és visszhangja vagyunk mi. S bár nem ízlelgetjük a húsvéti bárány húsát, mindennapi kenyerünkben s vízünkben, dicsérjük, hogy vérünkből való, s meghalt értünk a kereszten.

0: az erő forrása.
1: Barátság. Akkor tanakodtak egymással az úr tisztelői, az úr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyvet írtak ő előtte azoknak, akik félik az urat és becsülik az ő nevét. És azon a napon azt mondja a seregek ura, amelyet én szerzek, tulajdonommá lesznek, és kedvezek nekik, amint kiki kedvez a fiának, aki szolgálja őt. Malakiás 3:16-17. Gondolatok az ígéről. Felelősséggel tartozunk a saját munkánkért, amelyet senki sem végezhet el helyettünk. A világot szavainkkal, személyes erőfeszítéseinkkel és példánkkal tehetjük jobbá. Jó, ha ápoljuk a társas kapcsolatokat, de ez nem csupán szórakozásból tegyük, hanem azzal a céllal, hogy lelkeket menthessünk. Aki szeretetét Krisztusra összpontosítja, az örömét leli a vele való érintkezésben, és erőt merít belőle. Ha Isten igazsága maradandó alapelv lesz a szívünkben, akkor élő forrássá válik. Lehet, hogy megkísérlik elfolytani, de mindig előtör, nem lehet megakadályozni áradását. A szívünkben élő igazság az élet kútforrása, felfrissíti a fáradtat, visszatartja a gonosz gondolatokat és szavakat, és általa minden kivirul. A boldogságunk forrása Jézus és az ő szeretete.

0: keresd az apró ajándékokat Istentől.
1: Aki hegyeket formál és szelet teremt, aki tudtára adja szándékát az embernek, aki hajnalt és alkonyatot alkot, és a föld magaslatain lépked, annak a neve az Úr, a seregek istene. Ámos próféta könyve 4. fejezet 13. vers. Amint kiszálltam a kocsiból és elkezdtem átkelni a nagy parkolón, éreztem a meleg, enyhe reggeli szellőt. A szellő, amely a hajammal játszott és lebegtette az ingem ujját. Mostanában olyan meleg volt és cseppet sem szeles, hogy elfogadtam a szellőt, mint Isten egyik kis ajándékát. Lehúnyt szemmel, mély lélegzeteket véve próbáltam elképzelni, hogyan csinálja ezt Isten. Ez egyike volt azoknak a tökéletes szeleknek, nem túl erős, nem túl enyhe, és egy pillanatra azt képzeltem, hogy a kikövezett parkoló a paradicsomban van. Amikor fúj a szél, nem tudok nem az ő félelmetes dicsőségére gondolni. A levegő, amit belélegzünk, mindannak, ami életet ad, és az egész univerzum teremtőjére. Isten teremtette csodálatos és életadó légkörünket, amelynek létezését természetnek nevezünk. Maga láthatatlan és csendes, de egy kis erővel mögötte lágy szellő vagy erős szél lehet. Csodálatos ajándék, amely életfenntartó tulajdonságokkal rendelkezik, és az elme és a test helyreállítását is szolgálja, ellazít és oldja a stresszt. Emlékeztet bennünket Isten nagy hatalmára és jóságára is. Néha az irodaházban, ahol a napom nagy részét töltöm, három lépcsőn lefelé, a hátsó ajtón kifelé, friss levegőn keresem a kikapcsolódást. Isten csodálatos teremtése szinte azonnal megteszi a hatását, kitisztítja az elmémet és lehetővé teszi, hogy újra rendezzem a gondolataimat, és Krisztust helyezzem előtérbe. Próbálj meg ma egy kicsit több friss levegőt szívni, különösen akkor, amikor szükséged van egy kis szünetre. Menj ki a szabadba, vegyél egy mély lélegzetet, pihenj, és elmélkedj Krisztusról. És legközelebb, amikor meleg, lágy szellőre van szükséged, ne a frizurád miatt aggódj. Gondolj rá úgy, mint a teremtőd frissítő ajándékára. Köszönjük, Urunk, a lágy szellőt, amely emlékeztet minket arra, hogy Te vagy a levegő, amelyet belélegzünk. Valóban, Te vagy az élet lehellete, amely felfrissíti fáradt lelkünket.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Július 22-én, szerdán, következőképpen szól hozzánk Isten igéje. A nap ószövetségi igéjét Mózes második könyvének, 34. fejezetében a 10. versként olvassuk. Az Úr ezt mondta Mózesnek, meglátja majd az Úr tetteit az egész nép, amely között vagy. A nap újszövetségi igéjét Máté szerinti evangélium 15. fejezetében, a 31. versként találjuk. A sokaság pedig csodálkozott, amikor látta, hogy a némák beszélnek, a nyomorékok egészségesek lesznek, a bénák járnak, a vakok pedig látnak, és dicsőítette Izrael istenét. Milyen furcsa, hogy nekünk az a normális és természetes, ha a némák csendben vannak, a mozgássérültek kerekesszékben ülnek, a vakok pedig fehér bottal járnak, hiszen nem látnak. Egyszerűen megszoktuk már, beletörődtünk. Véletlenül sem csodálkozunk ezen. Mint ahogy azon sem csodálkozunk, hogy hányszor maradunk némák, amikor a másikért szólni kellene. Hányszor maradunk mozdulatlanok, amikor csak a kezünket kellene kinyújtani. Hányszor leszünk tudatosan vakok az igazságtalanságra, csak azért, hogy ne keveredjünk bele semmibe. Az Atya nem így tesz. Nem törődik bele az igazságtalanságba. Jézus meghirdeti és elhozza az Isten országának valóságát. És akkor minden a helyére kerül, mi meg azon csodálkozunk, hogy végre minden rendben van. Az Isten országa itt van. Az Isten országa közöttetek van. Nem lehetünk némák, amikor a másikért szólni kell. Nem lehetünk mozdulatlanok, amikor elég lenne kinyújtani a kezünk. Nem tehetünk úgy, mintha vakok lennénk, amikor a másikat igazságtalanság éri. Nem, mert Jézus közénk hozta az Isten országának valóságát. A nap imádsága. Urunk, miközben rácsodálkozunk arra, hogy Te újra rendet teremtesz a káoszban, igazságot adsz ott, ahol eddig igazságtalanság volt. Segíts, hogy saját szerepünket is megtaláljuk. Segítsd építeni a Te országod. Segíts, hogy szóljunk a másikért, hogy tegyünk a másikért, hogy meglássuk azt, ahol igazságtalanság van, és tegyünk ellene. Engedd, hogy így dicsőíthessünk Téged a mai napon is. Amen. Krámer György áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Az Úr ezt mondta Mózesnek, meglátja majd az Úr tetteit az egész nép, amely között vagy. És a nap újszövetségi igéje, a sokaság pedig csodálkozott, amikor látta, hogy a némák beszélnek, a nyomorékok egészségesek lesznek, a bénák járnak, a vakok pedig látnak, és dicsőítette Izrael istenét.

Hideg, sáros tél tombolt a magyar alföldön. A falucska szélén, egy roskadozó kovácsműhelyben egy ember verte a vasat, nem csak fizikai értelemben, hanem a lelkében is. Károly, az egykori gyülekezeti elöljáró, évek óta hátat fordított Istennek. Miután felesége rákban meghalt, és a lánya egy városi bűnbandába keveredett, mindent és mindenkit elátkozott. Az ima az csak egy üres szó volt a számára. Hol volt Isten, amikor mindenem összeomlott? Morgott Károly minden este, miközben részegségbe menekült. De volt valaki, aki nem adta fel. Egy öreg keresztény tanító, János bácsi, Károly gyerekkori mestere, naponta ment el a műhely előtt, és minden nap ugyanazt mondta. Károly fiam, az Úr még nem mondott le rólad. Én sem fogok. Minden nap imádkozom érted. Károly ilyenkor csak káromkodott egyet, vagy simán elkergette. Ám János bácsi imája nem egy napi fohász volt. Heteken, éveken át hordozta Károly nevét a térdén, és végül egy este különös dolog történt. Dóra, Károly lánya, akiről hónapok óta semmit sem hallott, váratlanul megjelent, szakadt kabátban, megrepett ajakkal, és a drog megvonás miatt remegve. Egy banda próbálta prostitúcióra kényszeríteni, de sikerült megszöknie. Egyenesen apjához menekült. A kovács arca megkövült, majd percekig csak bámult maga elé. Nem tudom, mit tegyek, nyögte végül. Túl mocskos az életünk.

Aznap este elővette a poros Bibliát a fiók aljáról. Nem is tudta miért. Egyszerűen csak muszáj volt. Kinyílt Ézsaiás első fejezetének 18. versénél. Jöjjetek, szálljunk perbe, ezt mondja az Úr. Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérré válhatnak. Károly letérdelt. 30 év után. Egy egyszerű mondattal kereste az Urat. Uram, ha tényleg vagy, mutasd meg. Segíts rajtunk. Vedd el ezt a mocskot. A következő napok pokolian nehezen teltek. A lánya rohamai, a szégyen, a visszautasítások. De mégis valami kezdett megváltozni.

Egy hét múlva János bácsi beállított egy hírrel. Van egy felújított parasztház a szomszéd faluban, amit egy keresztény rehabilitációs alapítvány hozott létre, és bajba jutott fiatal nőknek ajánlja fel a szolgálatait. Dórának sikerült bekerülnie. Károly pedig újra dolgozni kezdett, nem csak a vassal, hanem a hittel is.

Egy év telt el. A falusi gyülekezetben keresztelés zajlott. Károly és Dóra együtt álltak a medencében. Mikor megkérdezték, mi változtatta meg a szívét, Károly csak ennyit mondott. Egy öreg ember makacs imája, és egy Isten, aki még a legcsúfabb bűnből is reményt tud kovácsolni.

Vannak imák, amelyek elhangzanak, majd elenyésznek a mindennapok zajában. De léteznek olyan imák is, amelyek nem csak a menny kapuit zörgetik meg, hanem a szívek legmélyét is átalakítják. Ezek nem mindig hangos, választékos szavak. Néha csak egy elfojtott sóhaj, egy reszkető kérés, vagy egy könnyekkel átitatott suttogás. Uram, nincs már erőm, de ha vagy, mutasd meg magad.

A leggyengébb lélek is, aki őszintén Jézushoz kiált, elűzi Sátánt, mert az angyalok sietnek a segítségére. Az ima a menny összekötő ereje az emberi gyengeség és az isteni hatalom között. Ez az ima nem manipulál, nem varázs formula, amely azonnali választ vagy csodát kényszerítene ki. Inkább egy hitcselekedet, amely megnyitja az ember szívét Isten akarata előtt. És ez már önmagában is változást hoz. Valaki évekig imádkozik férjéért, vagy feleségéért, aki megveti a hitet. Más valaki a gyermekéért könyörög, aki a bűn útján jár. Egy öregasszony minden nap térdre ereszkedik a kis falusi házban, és név szerint sorolja családtagjait, és így viszi őket Isten elé. Sok visszajelzést nem lát, de az ima mégsem

népünkről sem. Ha úgy érzed, hogy nincs már mit mondani Istennek, tudd, hogy ő akkor is hall, amikor te csak hallgatsz. Mert az ima nem mindig beszél. Néha csak jelenlét, nyitottság, egy igen a szív mélyén. És ez elég a változáshoz.

Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Jakab apostol levele, 5. fejezet, 16. vers.

Kedves hallgatóink, járuljunk bűnbánattal megváltó Krisztusunk elé, és kérjük, bocsásson meg nekünk, ha jó sorsunkban megfeledkezünk róla.

0: és teljesen belefelejtkezünk a világ dolgaiba. Bocsássa meg nekünk azt is, hogy amikor sorsunk rosszra fordul, akkor kétségeskedünk és zúgolódunk. Nyomorúságunkban belefáradunk a könyörgésbe. Bízzunk benne, hogy Krisztus Urunk megtanít minket őtőle elfogadni mind a jót, mind a rosszat.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Újra megrendezi nyári kántorképző képzéseit mától a Tiszántúli Református Egyházkerület. A kántorképző tanfolyam időpontja ma, július 22-én kezdődik, és augusztus 8-áig tart. A szervezők zenei előképzettségtől függetlenül várnak kezdőket és haladókat. Az alsó korhatár 12. év. Az intenzív kurzusra. A nyári tanfolyamhoz 3 alkalomból álló szinten tartó tréning tartozik, amelyet évközben egy-egy hétvégén rendeznek meg. A részvételi díj 70 000 forint, amely fedezi a teljes képzés költségeit, szállás és ellátás. A továbbképző tanfolyam időpontja tehát augusztus 3-ától 8-áig, ezt gyakorló kántornak, ének és zenetanároknak korhatár nélkül hirdeti meg az egyházkerület. A részvételhez zenei elkötelezettség szükséges. Megszületett a döntés, kötelező lesz a Biblia az állami iskolákban, Texasban. Texasban kötelezővé teszik a bibliai történetek oktatását az állami iskolákban. Az oktatási tanács döntése értelmében a jövőben számos klasszikus irodalmi művet bibliai szövegekkel együtt kell majd tanítani a diákoknak. A kultúrharc nem most érte el az amerikai oktatást, de a texasi döntés eddig nem látott mértékű központi beavatkozást jelent. Az állami oktatási tanács által elfogadott kötelező olvasmánylista több mint 5 millió diák mindennapjait határozza meg. A javaslat kritikusai szerint a döntés összeegyeztethetetlen az egyház és az állam alkotmányos szétválasztásával, és háttérbe szorítja a más vallású, illetve vallástalan családok gyermekeit. Ezzel szemben a támogatók azzal érvelnek, hogy az Egyesült Államok alapításakor a zsidó-keresztény értékek jelentették az ország alapját, így ezek megjelenítése az állami iskolák tantervében indokolt. A Baptista Teológiai Akadémia állást hirdet egy teljes idős és egy részmunkaidős munkakörre. A Baptista Teológiai Akadémia a Baptista Egyház által fenntartott 120 éves keresztény értékrendre alapuló felsőoktatási intézmény, amely elkötelezett a magas színvonalú teológiai képzés, a tudományos munka és a közösség építés mellett. A rektori hivatal vezetője olyan keresztény értékrendű személy, aki biztosítja a rektor munkájának szervezési és adminisztratív támogatását, koordinálja a rektori hivatal működését, előkészíti a vezetői döntéseket, valamint kapcsolatot tart az intézmény szervezeti egységei és külső partnerei között. A rektori hivatali asszisztens a rektori hivatal operatív munkatársa, olyan keresztény értékrendű személy, aki szervezési, adminisztratív és kommunikációs feladatok ellátásával támogatja a rektori hivatal vezetőjének munkáját, valamint hozzájárul az intézmény vezetői folyamatainak gördülékeny működéséhez. Az időjárásról változékony nyári idő. Ma szerdán változók a felhők, de több órás a napsütés, helyenként eshet eső, északi a szél és 23-28 fokunk van. Csütörtökön a felhős idő mellett növekszik az esőzés esélye, az északnyugati szél mellett kitart a 22-29 fok.
0: Íreinket hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

A többi, Izraelből való férfit pedig elküldte, mindenkit a maga sátrába, és csak a 300 férfit tartotta magánál. Midján tábora alattuk volt a síkságon. Azon az éjszakán ezt mondta neki az Úr. Kelj föl, támadd meg a tábort, mert a kezedbe adtam azt. De ha félsz megtámadni, menj le előbb a legényeddel, Púrával a táborhoz. Hallgasd meg, miről beszélnek, akkor majd felbátorodsz, és rámersz támadni a táborra. Lement tehát legényével, Púrával, egészen a tábori előőrsökig. Midján, Amalék és a keleti törzsek úgy ellepték a völgyet, mint egy sáskahad. Tevéiknek nem volt se szeri, se száma, annyian voltak, mint a tenger partján a föveny. Amikor Gedeon odaért, egyikük éppen az álmát mesélte el a társának, és ezt mondta. Azt az álmot láttam, hogy egy kerek árpa kenyér gurult le Midján táborára, és amikor a sátorhoz ért, úgy megütötte, hogy ledőlt. Felfordította, és összedőlt a sátor. A társa így felelt neki. Nem más ez, mint az izraeli Gedeonnak, Jóás fiának a fegyvere. Kezébe adta az Isten Midjánt és az egész tábort. Bírák könyve, 7. fejezet, 8-tól 14-ig.

0: Tökéletes időzítés.
1: Ez a történet azért lelkesítő, mert megmutatja, hogy Isten mennyire egyére szabottan és finoman bánik Gedeonnal. Mi mindenem mehetett keresztül Gedeon ezen az éjszakán? Honnan jön rá egy ilyen ügyes taktikára és stratégiára ebben a veszélyes helyzetben? Valószínűleg egy percre sem hunyta le a szemét. Isten azonban ismeri az övéit, és tudja, hogy mire van szükségük. Talán még egy apró megerősítés hiányzott, ezért az Úr egy további jellel ajándékozza meg Gedeont, anélkül, hogy ő ezt kérte volna. Az éj sötétjében leküldi Gedeont az ellenség táborába, ahol már minden elő van készítve. Isten az ellenség szívét félelemmel és rettegéssel töltötte el. Ezt akarja megmutatni Gedeonnak olyan módon, hogy kifülelheti két midianita harcos beszélgetését. Milyen tökéletes időzítés kellett ehhez. Habár minimális volt az esélye, hogy elkapja ezt a rövid beszélgetést, ő mégis pont a megfelelő időben, a megfelelő helyen volt. Én is átéltem már, hogy Isten előttem járva mindent előkészített. Amikor munkát kerestem, és épp csak érdeklődni akartam, kiderült, hogy épp ez volt a megfelelő időpont. Isten ismeri az utunkat, és kikövezi előttünk azt. Nem lehetnénk sokkal nyugodtabbak ennek tudatában még akkor is, ha új és ismeretlen helyzet előtt állunk.

Isten parancsolatai megszabadítanak a saját magunk kovácsolta tervektől és konfliktusoktól. Lépéseink ezáltal biztossá válnak, utunkat pedig örömmel járhatjuk.

Jussunk közelebb most közös imánkkal gondviselőnkhöz, hogy részesei lehessünk kegyelmének, ránk terjeszthesse áldó kezét, megadva lelkünk békéjét. Imádkozzunk!

minden te tőled van, és minden te általad, édes jó Istenem. Kérlek, legyen ezen az új napon vezetőm a cselekedeteimben a hit és az alázat. Bízom a segítségedben, bár talán nincs rá érdemem, mert nem tudom mindig elutasítani a kísértéseket. Oly könnyen eltérülök a kínálkozó pillanatnyi örömök irányába, s csak későn döbbenek rá látszat voltukra. Bízom segítségedben, hogy napi munkámban, kötelességeimben is mellettem állsz, hogy képes legyek azokat megfelelően ellátni, hiszen oly sokszor keresek kifogásokat, kibúvókat. Ha te fogod a kezem, vezeted a gondolkodásomat, sikerül helytállnom testvéreim java szerint. Jézus nevében kérlek, hadd érezzem közelségedet. Amen.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Július 22-e. A Hunyadi János, Kapisztrán János és Szilágyi Mihály vezette keresztény sereg 1456. július 22-én világra szóló győzelmet aratott Nándorfehérvár az ország kapuja alatt. A diadalnak óriási szerepe volt abban, hogy a török 70 évig nem vezetett nagyobb hadjáratot Magyarország ellen. Arany Jánost idézve, a magyar ajakon is neve, híre általános, mert hisz él még, él örökké a dicső Hunyadi János.
2: Jakab Elek a kolozsvári unitárius kollégiumban bölcseletet, jogot és teológiát tanult, Kolozsvárot ügyvédi vizsgát tett 1846-ban. Erdély történetének és művelődés történetének jelentős kutatójaként történetírói pályafutását nagyszebeni hivatalnoki évei alatt kezdte meg. Föltárta és rendezte a 100 nemzeti levéltár, a Szeben vármegyei levéltár és a Bruckenthal Múzeum és könyvtár anyagát. Jelentős szerepet játszott az új, egységes, magyarországos levéltár gyűjtőkörének kialakításában. Végigharcolta a szabadságharc szinte valamennyi erdélyi ütközetét, ezért a bakrendszer éveiben csupán gazdasági írásokkal jelentkezhetett. Kolozsvárra költözése után meghatározó szerepet vállalt a város közéletében, részt vett a Nemzeti Színház, a Gazdasági Egyesület és az Erdélyi Múzeum megalapításában. Az Erdélyi Történelmi Adatok című gyűjtemény szerkesztőjeként több történeti életrajzi monográfia, tanulmány szerzője és szerkesztője, publicisztikái meghaladják a 2000 tételt.
1: Bot Károly 1868-ban Budapestre jött teológiát tanulni, közben Vaj Béla báró borsodi főispán gyermekei mellett nevelősködött. Sárospatakon tett lelkészi vizsgát. Ezután jutott ki a Zürichi és a Marburgi Egyetemre. A Veresegyházi Református Egyházközség papja lett, majd a Székelyudvarhelyi Kollégium tanára, igazgatója. Értekezései, cikkei a protestáns közlönyben, a protestáns tudományos szemlében, beszédei a kollégiumi értesítőkben jelentek meg.
2: Kassák Lajos író, költő, műfordító, képzőművész, a magyar avantgárd mozgalom meghatározó alakja 1967-ben hunyt el. Első verse 1908-ban látott napvilágot, első novellás kötette, az Életsiratás pedig 1912-ben. Meghatározó élménye Párizsba vívő gyalogtúrája, ennek az eseményeit is földolgozta Egy ember élete című többkötetes önéletrajzi művében. 1915-ben jelent meg első verses kötete, az Éposz Wagner maszkjában, és ugyanebben az évben elindította első folyóiratát a Tett címmel, majd bécsi emigrációjában a Konstruktivista Ma című folyóiratát. 1926-ban tért haza Magyarországra, ahol a Dokumentum és a Munka címmel szerkesztette tovább orgánumait, és alkotta aktivista plakátjait, képeit. Világképe szerint a célszerűség és a társadalmi hasznosság jegyében kell átformálni az embert. Árszpoétikája: mindig mást kívánok, mint amit adnak, mindig másfelé tartok, mint amerre irányítanak.
1: Mészöly Miklós írótól 2001-ben vettünk búcsút. A Pázmány Péter Tudományegyetem jog- és államtudományi karán 1942-ben szerzett jogászdoktori oklevelet, de csak 47-től dolgozott először lapszerkesztőként, majd a Budapesti Bábszínház dramaturgja lett. Írásai az 1940-es évek végétől jelentek meg. Egy jellegzetes gondolatát idézzük. A bűntudatok és lelki furdalások térképét legalább annyi lépték szerint lehet vizsgálni, ahányan és ahogyan akarják. És ez mindig gyenge pont marad. Hatalmas életművében szép prózai, drámai, lírai alkotásokat ugyanúgy találunk, mint bölcseleti vagy esztétikai értekező prózát. Most a következő műveit említjük. Jelentés öt egérről, elbeszélések. Saulus, regény. A tágasság iskolája, esszék. Megbocsátás, kisregény. 1992-től a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia alapító elnöke volt.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Aki álnokságot vet, bajt arat, és megsemmisül haragjának botja. Példabeszédek könyve 22. fejezet 8. vers.

A történelem tele van trónbitorlókkal, akik erőszakkal vették el más uralkodóktól a hatalmat. Sok vér és ármány, cselszövés tapad hozzájuk. Mivel azonban jogtalanul szerezték meg a trónt, nem lehettek nyugodtak, és nem bízhattak meg senkiben. Előbb vagy utóbb pedig ők is sorra kerültek, és maguk is mások hatalomészségének áldozataivá váltak.

0: A mai igét úgy is fordítják, hogy aki jogtalanságot vet, az veszedelmet arat. Találkoztál már olyan kortársaddal, aki valamit mindenáron meg akart szerezni a másiktól, és ezért semmilyen álnok eszköztől nem riadt vissza? Vagy olyannal, aki azáltal erőszakolta ki magának a vezető szerepet, hogy a nála gyengébbeket bántotta vagy alázta meg? Esetleg olyat, aki jogot formált arra, hogy elszedje a másik holmiát, mint például a mobíliát. Ezek jogtalan dolgok. A Biblia azt tanácsolja, hogy ne kövesd az ilyenek útját, de ne is félj tőlük, mert az ilyenek veszélyt hoznak magukra, és inkább sajnálatra méltóak. Nézzük az előbbi példákat. Aki a másiktól fondorlattal veszel valamit, arra fény derül, mert elkapják és megbüntetik. Aki erőszakosan kényszeríti ki a vezetést, attól elfordulnak és magányos marad. Mivel elindult a lejtőn lefelé, egyre mélyebbre süllyed, aminek nem lesz jó vége. Tartsd távol magad tőlük, és ne kövesd az útjukat, ha nem akarsz bajba jutni.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Túl magas a tét, hogy most ingadozzunk.
1: A mai ige Jakab 1:6. De kérje hittel, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, hasonló a tengerhabjához, amelyet a szél hajt és ide-oda hány. Gondolatok az ígéről. Vannak olyan személyek, akiknek nincs szilárd jellemük. Ezek olyanok, mint a gyurma. Bármilyen formára átalakíthatóak. Le kell győzniük ezt a gyöngeséget, határozatlanságot és tehetetlenséget. Az igazi keresztény jellem hajlíthatatlan, s nem győzhető le, vagy nem alakítható át kedvezőtlen körülményekkel. Legyen az embernek erkölcsi tartása, legyen becsületes, hogy ne lehessen hízelgéssel befolyásolni, megvesztegetni, vagy megfélemlíteni. Hatalmas ellenségünk van. Amikor emberek átadják magukat Sátán szolgálatára, nem tanúsít irántuk ellenséges viszonyt, mint azokkal szemben, akik Krisztus nevét viselik és Isten szolgálják. Irántuk halálos gyűlölettel viseltetik. Ha meg tudja őket téveszteni, kárt tud tenni bennük, ha hitüket meggyöngíti, és képtelenné teszi őket Isten szolgálatára, tudja, hogy ezzel Jézust megszomorítja. Akiket Sátán sikeresen saját szekere elé fogott, azoknak bizonyos fokú pihenőt ad, mivel hajlandóak őt szolgálni. Azonban gyűlölete feltámad, amikor a könyörület üzenete eléri rabszolgáit, és ők megpróbálnak hatalmából szabadulni, hogy az igaz pásztort kövessék. Sátán és fogja között akkor kezdődik a küzdelem, amikor a rab rángatni kezdi láncait, és szabadulni vágyik. Biztos ígéretük van azoknak, akik igazán arra vágynak, hogy Istentől tanítottak legyenek, és az ő útjain járjanak, mert ő megígérte, hogy ha valakinek nincs bölcsessége, és tőle kér, akkor ő készségesen és szemrehányás nélkül adja azt. Az apostol így folytatja, de kérje hittel, semmit sem kételkedvén. Jakab 1:5-7. Higgy! Hidd el, hogy Isten megcselekszi, amit megígért. Szüntelenül imádkozz. Légy éber, munkálkodj és várakozz. Harcold meg a hitnemes harcát. Míg a világ árjával egy irányban úszunk, nincs szükségünk vitorlára vagy evezőre. Munkánk akkor kezdődik, amikor szembefordulunk az árral.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Találd meg a szabadságot úgy, hogy mindennél jobban törekszel az én tetszésemet keresni. Csak egy urad lehet. Amikor megengeded, hogy mások elvárásai hajszoljanak, szétszórod az energiáidat a szélnek. Az is elszívhatja az erődet, ha te magad vágysz arra, hogy jónak látsz. Én vagyok az urad, és én nem üzlek arra, hogy más legyél, mint aki vagy. Színlelésed nem kedves a számomra, különösen, ha az én szolgálatomban történik. Összpontosíts arra, hogy mindig közel maradj hozzám. Amíg az én jelenlétemre összpontosítasz, lehetetlen tettetésben élned.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Efézusbeliekhez írott levél, 5. fejezet, 8-tól 10. versekig terjedő rész. Máté evangéliuma, 23. fejezet, 8. vers, és 6. fejezet, 1. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Jeremiás könyve, 44. rész. Jeremiás vitája honfitársaival. Ez az ige szólt Jeremiáshoz mindazokról a júdaiakról, akik Egyiptomba költöztek, és Migdolban, Tahpanhészban, Nóvban és Patrósz földjén laktak. Ezt mondja a seregek ura, Izrael istene. Láttátok, milyen nagy veszedelmet hoztam Jeruzsálemre, és Júda minden városára. Azok most mind romokban hevernek és lakatlanok. Azért van ez, mert gonoszságukkal bosszantottak engem, amikor tömjénezni jártak, és más isteneket tiszteltek, akiket nem ismertek sem ők, sem ti, sem őseitek. Pedig elküldtem hozzátok szolgáimat, a prófétákat, idejében küldtem, és megmondtam, hogy ne kövessetek el olyan utálatos dolgot, amit gyűlölök. De nem hallgattak, és nem figyeltek rájuk, nem tértek meg gonoszságukból, hanem más isteneknek tömjéneztek. Ezért árad kilángoló haragom, és tombolt Júda városaiban meg Jeruzsálem utcáin, úgyhogy romhalmazzá és pusztasággá váltak. Így van ez ma is. Ezért most így szól az Úr, a seregek istene, Izrael istene. Miért követtek el ilyen nagy gonoszságot a magatok vesztére, amely miatt kiirtanak Júdában férfit és nőt, gyermeket és csecsemőt, hogy még maradékot se hagyjanak belőletek? Hiszen kezetek csinálmányaival bosszantotok engem, és más isteneknek tömjéneztek Egyiptomban, ahová jöttetek, hogy itt lakjatok, mint jövevények. Emiatt kiírtanak benneteket, átok és szitok szóvá lesztek a föld valamennyi népe között. Talán elfelejtettétek őseitek gonoszságát, Júda királyainak és feleségeiknek gonoszságát, a magatok és feleségeitek gonoszságát, amelyet Júdában és Jeruzsálem utcáin követtek el? Nem alázkodtak meg a mai napig sem. Nem féltek, és nem éltek törvényem és rendelkezéseim szerint, amelyeket nektek és őseiteknek adtam. Ezért így szól a seregek ura, Izrael istene. Én most ellenetek fordulok, veszedelmet hozok rátok, és kiírtom egész Júdát. Elragadom Júda maradékát, akik elhatározták, hogy Egyiptomba mennek, és ott laknak, mint jövevények. Elpusztulnak mindnyájan Egyiptom országában, fegyver által esnek el, éhínség miatt vesznek el, a nép apraja nagyja, fegyver és éhínség miatt hal meg. Átok szóvá lesznek, hogy beleborzong, aki hallja, velük fognak példálózni az átokmondók és a csúfolódók. Megbüntetem az Egyiptomba települőket, ahogyan Jeruzsálemet is megbüntettem, fegyverrel, éhínséggel és dögvésszel. Nem menekül és nem szabadul meg senki Júda maradékából, akik Egyiptomba mentek, hogy ott lakjanak, mint jövevények. Nem térhetnek vissza Júdába, pedig sóvárognak arra, hogy újból ott lakjanak. De nem térhet vissza csak néhány menekült. Akkor mindazok a férfiak, akik tudták, hogy feleségeik más isteneknek szoktak tömjénezni, és mindazok az asszonyok, akik nagy tömegben ott álltak, meg az egész nép, amely Egyiptomban, Patrózban lakott, így válaszoltak Jeremiásnak. Nem hallgatunk rád abban, amit az Úr nevében hirdettél nekünk, hanem mindazt megtesszük, amit kimondtunk. Tömjénezünk az ég királynőjének, és italáldozatot mutatunk be neki, ahogyan tettük mi és atyáink, királyaink és vezetőink Júda városaiban és Jeruzsálem utcáin. Mert akkor jól laktunk kenyérrel, jó dolgunk volt, és nem ért minket veszedelem. De amióta abbahagytuk a tömjénezést az ég királynőjének, és nem mutatunk be neki italáldozatot, azóta mindenben szűkölködünk, fegyver és éhínség miatt pusztulunk. És ha mi asszonyok, az ég királynőjének tömjénezünk, és italáldozatot mutatunk be neki, talán férjeink tudta nélkül készítünk áldozati süteményeket, amelyek őt ábrázolják, és úgy mutatunk be neki italáldozatot. Amikor a férfiak, az asszonyok és az egész nép így válaszolt Jeremiásnak, ő ezt mondta az egész népnek. Éppen ezt a tömjénezést nem tudta elfelejteni az Úr, azt, hogy Júda városaiban és Jeruzsálem utcáin tömjéneztetek ti, őseitek, királyaitok, vezetőitek és az ország népe, és ezt vette szívére. Nem tűrhette tovább az Úr gonosz tetteiteket és utálatos szokásaitokat, amelyeket követtetek. Ezért lett országotok borzalmas romhalmazzá, átokszóvá, lakatlanná, amilyen az ma is. Mivel tömjéneztetek, vétkeztetek az Úr ellen, és nem hallgattatok az Úr szavára, nem éltetek az ő törvénye, rendelkezései és intelmei szerint, azért ért utol benneteket ez a veszedelem. Így van ez ma is. Azután ezt mondta Jeremiás az egész népnek és az asszonyoknak. Halljátok meg az Úr igéjét ti, júdaiak minnyájan, akik Egyiptomban vagytok. Így szól a seregek ura, Izrael istene. Ti és feleségeitek megtettétek, amit kimondtatok. Teljesítjük fogadalmainkat, amelyekben megfogadtuk, hogy tömjénezünk az ég királynőjének, és ital áldozatot mutatunk be neki. Jól van, tartsátok meg fogadalmaitokat, teljesítsétek csak fogadalmaitokat. De halljátok meg az Úr igéjét, ti júdaiak minnyájan, akik Egyiptomban laktok. Esküszöm az én nagy nevemre, mondja az Úr, hogy egyetlen júdai sem ejti ki többé a nevemet egész Egyiptomban így. Az én uramra, az élő úrra mondom. Gondom lesz rájuk, de kárukra és nem javukra. Fegyver és éhínség pusztítja azokat a júdaiakat, akik Egyiptomban vannak, amíg ki nem pusztulnak. Csak az a kevés ember, aki megmenekül a fegyvertől, térhet majd vissza Egyiptomból Júdába. Akkor majd megtudja Júda maradéka, mindazok, akik jövevényként Egyiptomba mentek, hogy kinek a szava teljesedik be, az enyém vagy az övék. Ez lesz annak a jele, így szól az Úr, hogy megbüntetlek benneteket ezen a helyen, és majd megtudjátok, hogy beteljesednek az én igéim rajtatok, a ti károtokra. Hofra fáraót, Egyiptom királyát, ellenségeinek a kezébe adom, így szól az Úr. Azoknak a kezébe, akik az életére törnek, ahogyan Cidkíját, Júda királyát és Nebukadnezar babiloniai király kezébe adtam, aki ellensége volt és az életére tört.

0: Mai szakasz, Jeremiás 44. rész. A júdeaiak egymástól elkülönülve négy városban éltek Alsó-Egyiptomban. Jeremiás üzenetet kapott Istentől az Egyiptomban élő júdeaiakkal kapcsolatban. Világossá tette, hogy miért engedte meg Jeruzsálem pusztulását. Azért, mert bálványoknak és idegen isteneknek áldoztak. Azonban még Jeruzsálem pusztulása után sem bánták meg tetteiket, és nem tértek vissza Istenhez. Az üzenet, amelyet ott Egyiptomban kapott Júda népe, a büntetésük üzenete volt. Viszont még ha Isten üzenete úgy tűnik is, hogy negatív tartalmú, tudnunk kell, hogy minden isteni büntetés feltételes. Például Isten üzenete a niniveieknek negatív volt, Jónás 3:4, azonban amikor az emberek bűnbánatot tartottak, a város nem pusztult el, Jónás 3:10. Hasonlóképpen Ezékiel üzenete is az ítéletről szólt, Ezékiel 3:18, mégis, ha a bűnös megbánta tetteit, az élete megmaradt. Ezékiel 3:21. Júda népe Egyiptomban Jeremiásnak így válaszolt. Mi továbbra is az ég királynőjét fogjuk szolgálni, ahogyan azt az őseink és a királyaink is tették. Ugyanis, mikor az ég királynőjét szolgáltuk, boldogok voltunk, és semmiben sem szenvedtünk hiányt. Viszont amikor beszüntettük a neki való áldozást, akkor éhség tört ránk, és a városainkat lemészárolták. Jeremiás így válaszolt. Amit ti, az őseitek, királyaitok és hercegeitek tettek, az rossz volt. Isten már nem tudja ezt tovább nézni. Ezért érte utol Júda földjét a pusztulás, hiszen vétkeztetek az Úr ellen, és nem követtétek őt. Ekkor a júdabeliek feleségei ezt mondták Jeremiásnak. Továbbra is tömjén fogunk áldozni az ég királynőjének, és bort ajánlunk föl neki, hogy teljesítsük fogadásunkat. Jeremiás így válaszolt. Júda népét halál és éhség fogja sújtani, de néhányatok vissza fog térni Egyiptomból Júda földjére. Az ég királynője az asszír istennőnek, a Vénusz bolygónak volt az egyik neve. A Bibliában Anaat istennőként is föltűnik. Ennek a parázna vallásnak a hívei a házasságtörést szertartás szerűen gyakorolták a templomaikban. Júda népe makacsul kijelentette, hogy nem fogják többé az urat szolgálni, és megszegték két parancsolatát is, bálványimádással és házasságtöréssel. Tragikus, hogy Isten népe ilyen gonoszságba süllyedt. És milyen fontos lecke ez számunkra is.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Senki sem szolgálhat két úrnak. Máté evangélium a 6. fejezet, 24. vers. Krisztus nem azt mondja, hogy az embernek nem szabad két urat szolgálnia, hanem azt, hogy az ember nem szolgálhat egyszerre két úrnak. Nincs középút. Nem lehetséges az, hogy bár Istent nem szeretjük, az igazság ellenségének sem szolgálunk. Aki nem adja át magát teljesen Istennek, az így idegen hatalom uralma alá kerül, idegen hangra hallgat, amelynek sugalmazásai egészen ellentétesek. A megosztott szolgálat az ellenség oldalára veti az embert, és a sötétség seregeinek eredményes szövetségesévé teszi. Nem a megvetett bűnösök kicsapongó élete, nem a társadalomból kitaszított, züllött emberek jelentik a bűnözés fellegvárát e földön, hanem az az élet, amely erényesnek, becsületesnek és nemesnek látszik, holott bűnt ápol és vétket melenget magában. Az ilyen példa igen hathatós, bűnre csábító, a szenvedélyek ellen küzdő s az örvény szélén tusakodó léleknek. Akit Isten magasabb rendű értelemmel áldott meg az igazság és tisztesség tekintetében, és mégis szándékosan áthágja Isten valamelyik parancsolatát, az a bűn csalétkévé változtatja ezáltal a maga nemesebb adományait. Tehetség, képesség, sőt a nagylelkű és nemes cselekedetek is Sátán tőreivé válhatnak, hogy másokat a romlás szakadékába döntsenek. Ne szeressétek a világot, se azokat, amelyek a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése, amely nem az atyától van, hanem a világból. János 1. levele, 2. fejezet, 15. és 16. vers.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Apróságok. Időt kell szakítanod embertársaidra. Tégy valamit másokért, ha még oly apróságot is, valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted. Albert Schweitzer.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Legyűzheted a félelmedet. A teljes szeretet kiűzi a félelmet. János első levele, 4. fejezet, 18. vers. A pszichiátriai szakirodalom a félelem mintegy 2000 típusát különbözteti meg. Ezen reakciók közül a pszichiáterek szerint mindössze 2 velünk született, a leeséstől és a hangos zajoktól való rettegés. Az összes többi félelmünk tanult, és ami még

kiűzi a félelmet. János első levele 4. fejezet 18. vers. A teljes szeretet nem arra utal, ahogyan mi szeretjük Istent, hanem az ő felénk tanúsított feltétel nélküli, meg nem érdemelt, múlhatatlan szeretetére. Egy lelkész ezt írta: a szeretet célja a félelem nélküli élet. Ahogy egyre növekszünk az Istennel való szeretet kapcsolatban, lassanként elfelejtjük azokat a félelmeket, amelyek megbénítanak és lelkileg eltompítanak bennünket. Ez a hit lényege, egy olyan folyamat, melynek során az irracionális félelmek lassan törlődnek belőlünk. Az Isten félelem az egyetlen Istentől rendelt félelem. Ha pedig féljük, azaz szeretjük, tiszteljük, becsüljük és imádjuk Istent, akkor senki és semmi mástól nem kell tartanunk. Ez Isten egyik legnagyobb ígérete a Bibliában: nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Ezért bizakodva mondjuk: velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem. Zsidókhoz írt levél 13. fejezet 5-től a 6. versig.

0: Kedves hallgatóink, járuljunk bűnbánattal megváltó Krisztusunk elé, és kérjük, bocsásson meg nekünk, ha jó sorsunkban megfeledkezünk róla, és teljesen belefelejtkezünk a világ dolgaiba. Bocsássa meg nekünk azt is, hogy amikor sorsunk rosszra fordul, akkor kétségeskedünk és zúgolódunk. Nyomorúságunkban belefáradunk a könyörgésbe. Bízzunk benne, hogy Krisztus Urunk megtanít minket őtőle elfogadni mind a jót, mind a rosszat.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Ismét megnyitja kapuit holnap után a Művészetek Völgye lélegzett református udvara. Lélegzett felvételt, megnyugvást és közösséget kínál ebben az évben is a Talián Dörögdi lélegzett református udvar a Művészetek Völgye forgatagában július 24-e és augusztus 2-a között. Több mint két évtizede tárja ki kapuit a Talián Dörögdi református templom és kertje a Művészetek Völgye ideje alatt, hogy a fesztiválozóknak értékes, lelki művészeti tartalmakat, elcsendesedési lehetőséget kínáljon. A Református Közéleti és Kulturális Alapítvány által működtetett udvarban egyszerre adnak frissítő üdítőket, nyugágyat a betérőknek és lehetőséget arra, hogy mélyebben megismerjék küldetésüket. Élőkönyvtárukban lehetőség nyílik kikölcsönözni egy-egy udvarban önkénteskedő, dolgozó reformátust. Az érdeklődő negyed órán át bármiről társaloghat vele, megtapasztalhatja, hogy hasonló kérdések érdeklik, motiválják őt. Ha pedig mélyebbre ásna, akkor lehetősége nyílik egy református lelkésszel beszélgetni arról, ami foglalkoztatja, a szívét nyomtatja. A családi nap erősítette a testvéri kapcsolatokat. A Tiszáninneni Református Egyházkerület támogatásával június 26-án gyermektáboruk folytatásaként ismét megrendezhették a hagyománnyá vált családi napot. Minden évben arra törekszenek, hogy olyan előadót hívjanak meg erre az alkalomra, aki értéket közvetít minden korosztálynak, és akinek szolgálata közelről és távolabbról is megszólítja az érdeklődőket. A rendezvény lelki nyitányát a gyermektábor résztvevőinek hitvalló énekei adták, akik szolgálatukkal megtöltötték a templomot örömmel és melegséggel. A családi napon gyülekezetük tagjai mellett a déli borsodi református gyülekezetek és más közösségek képviselői is szép számmal jelen voltak. A koncertet követően kötetlen baráti beszélgetésre nyílt lehetőség, miközben a gyermekeket játékok és ugráló vár várta. Beiktatták a református Iszákos mentő misszió új vezetőjét. Ünnepi istentiszteleten adtak hálát Németné Balogh Katalin több mint két évtizedes misszióvezetői szolgálatáért, és beiktatták a református Iszákos mentő misszió új vezetőjét, Stift Jánost, július 17-én a Budapest Hold utcai református templomban. A református szeretett szolgálat által szervezett személyes bizonyságtételekkel és megrázó vallomásokkal teli alkalmon Steinbach József püspök hirdetett igét, valamint ünnepélyesen aláírták a Református Egyház és a Kék Kereszt Egyesület közötti együttműködési megállapodást is. Az ünnepi istentiszteletet Balogh Róbert, a Református Szeretett Szolgálat Alapítvány ügyvezető helyettese nyitotta meg, majd a gyülekezet a 105. Zsoltár első versével és a 728. számú dicsérettel kezdte meg az alkalmat. Az időjárásról: változékony nyári idő. Ma szerdán változók a felhők, de több órás a napsütés. Helyenként eshet eső. Északi a szél és 23-28 fokunk van. Csütörtökön a felhős idő mellett növekszik az esőzés esélye. Az északnyugati szél mellett kitart a 22-29 fok.
0: Híreinket hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét. Hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

reggeli csendesség. Istent követni.

Lelkes pillanataidban, az írástudóhoz hasonlóan, talán már te is kimondtad akár többször is ezt a mondatot. Igazából ebben a kijelentésben az az ígéret van benne, hogy minden körülmény közepette követni akarod az Urat. Nem csak akkor, amikor jól mennek a dolgaid, amikor erőteljesen tapasztalod Isten áldásait az életedben, hanem akkor is, amikor nehéz helyzetbe kerülsz. Például betegséggel küszködsz, anyagi gondjaid vagy családi problémáid vannak. Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen. Olvashatjuk ezt a felhívást Máté evangéliumában. Jézus elmagyarázza ebben a mondatban, hogy mit jelent őt követni. Mindez egy döntéssel kezdődik. Ha valóban ezt akarod, akkor el kell hagynod minden más utat. Nemet kell mondanod arra, amire Jézus nemet mond. Keresztre kell feszítened régi bűnös természetedet. Vállalnod kell érte a szenvedést, az önmegtagadást. Csak akkor fogod tudni igazán követni őt, ha a tekintetedet szüntelenül ráirányítod. Mert ha a körülményeiden tartod a szemed, elbizonytalanodsz. Nem tudom, tetted-e már fel valaha a kérdést. Egyáltalán miért akarod őt követni? Mert szeret és életét adta érted? Mert betölti a szívedben levő űrt? Mert megért téged és megnyugvást ad neked? Vagy azért, mert tudod, hogy általad célba érsz? Próbáld ma megfogalmazni a válaszod erre a kérdésre. Mert ha tudod, hogy miért akarod őt követni, könnyebb lesz megtalálni azt is, hogy miként tedd ezt.

Érdemes megfutnod a neked szánt pályát, mert ahogyan Pál apostol írta az egyik levelében, a mostani pillanatnyi könnyű szenvedés, ugyanis a mennyei örök dicsőség túláradó mértékét szerzi meg neked. Csak ne a láthatóra, hanem a láthatatlanra fordítsd a figyelmedet. Mert a látható múlandó, a láthatatlan azonban örök. Amen.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, július 22-e. Malakiás próféta könyve első fejezet, 10-től 14. versig. Bárcsak volna valaki köztetek, aki bezárná a templom ajtaját, és ne égne hiába oltáromon a tűz. Nem telik kedvem bennetek, mondja a seregek ura, nem kívánok tőletek áldozatot. Hiszen napkelettől napnyugatig nagy az én nevem a népek között, és mindenütt jó illatú áldozatot mutatnak be nevemnek, és az tiszta áldozat. Mert nagy az én nevem a népek között, mondja a seregek ura. Ti pedig meggyalázzátok, amikor azt gondoljátok, hogy az Úr asztalát hitvány terménnyel és eledellel tisztátalanná tehetitek. Azt mondjátok, micsoda fáradtság, és még lihegtek is közben, mondja a seregek ura, pedig lopott állatot hoztok, vagy sántát és bénát. Ha ilyen áldozatot akartok hozni, nem kívánom tőletek, mondja az Úr. Átkozott a csaló. Van épp hím állat a nyájában, mégis hitványat áldoz az Úrnak, ha fogadalmat tesz. Pedig én nagy király vagyok, mondja a seregek ura, és félik nevemet a népek. Hallottam néhány kiábrándító esetet, ami a megütközésen túl megutáltatta velem a képmutatást. Amikor adakozáskor külföldi érmét, gombot dobtak a persejbe, hogy lássák, nem maradtak ki. Amikor megtűrt munkahelyi vagy gyülekezeti visszaélés után kegyeskedett valaki megbánás, megtérés helyett. Sajnos lehetne sorolni. Nem áll módomban megváltoztatni másokat, de eldönthetem, hogy nem nyúlok a képmutatás megtévesztő eszközéhez. Istenünk ne látná, amit teszünk és amire gondolunk. Még mennyi ideig lesz fontosabb a közeg véleménye, mint az atyáé? Volt, hogy elbuktam ezen a téren. Hamis megfelelési kényszernek engedtem. Mást akartam láttatni, mint ami vagyok és ahol tartok. Leplezni, elhomályosítani kívántam valamilyen hiányosságom, hibám. A Jeremiás 17.9.10 arra mutat rá, hogy még a testünkben sincs olyan zug, ahol rejtegethetnék bármi negatívat. A szerető Isten gyermekei lehetünk Jézusba vetett hit és hiteles élet által. Ez nem riogatás, fenyegető veszély, hanem lehetőség a bűnvallásra, belátásra és a változtatásra. Ehhez sosincs késő. Gyógyulást eredményezhet a családban, gyülekezetben, ha a rosszat letesszük, megbánás esetén pedig felvállaljuk, kimondjuk. Hiszed-e ezt? A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatot Ken Clark írta Idahóból, az Egyesült Államokból. Barátok közel és távol. Jobban boldogul kettő, mint egy. Fáradozásuknak szép eredménye van, mert ha elesnek, föl tudják segíteni egymást. Prédikátor könyvének 4. fejezetének 9. és 10. verse. 92 éves vagyok, és sok időt töltök egyedül a kis lakókocsimban. Csodálatos barátaim vannak a gyülekezetben és a nyugdíjas központban, de még így is időm legnagyobb részében egyedül vagyok. Egyik nap, amikor a csendes perceket olvastam, rájöttem, hogy nekem mindenfelé vannak barátaim. Olyan emberekről olvasok, akiknek az enyémhez hasonló problémáik vannak, és kapcsolódni tudok hozzájuk. Keresztény testvéreimről olvasok, és ez engem is felemel. Ha több mint egyszer írnak, újra találkozhatok velük az áhítatukat olvasva. Újra és újra meglátogathatom őket. Csak elő kell vennem az áhítatos könyvet, és elolvasni a történeteiket, amennyit szer csak szeretném. A csendes percek fordításainak köszönhetően van egy világot átölelő közösségem. És persze van egy barátom, aki közelebb van hozzám, mint egy testvér, maga Jézus Krisztus. Éjjel-nappal velem van, és gyakran beszélgetek vele, ha problémáim vannak, vagy nem tudok valamit jól elvégezni, és szükségem van jó tanácsra, hogyan csináljam másképp. Mivel sokat olvasom a Bibliát, sok szereplő, mint régi jó barát tűnik fel előttem, amikor újra elolvasom a történeteiket. Isten békességét élem meg, amikor megemlékezem a világ minden táján élő barátaimról és az Úrról. Amen. Drága Úrunk, köszönjük a barátainkat közel és távol, és köszönjük, hogy Te is kedves barátunk lehetsz. Amen. Napi gondolat. A hit segít megélni a Jézussal és másokkal való barátságot. Imádkozzunk a magányosokért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: Kassák Lajos az aktivista, konstruktivista művész, akit egyszemélyes avantgárdnak neveznek, 1967-ben hunyt el. Kossuth díjas költő, író, illetve festő, szerkesztő, a tettek, a mozgalmas új célok embere volt.

Hallgassák Lajos harangszó. Feltámadott, mondják a népek, és megsüvegelik nevét a názáretinek, ki az Ács fia volt. S megenyhült már a szél is, s a rügyek kisarjadtak. 2000 éve látják őt a vének és a gyerekek, amint hosszú, fehér ingecskéjében lépeget, s alszik a tengerre szállt halászok bárkájában. Én is emlékszem rá, mint az egykori játszótársra, s ti is, útszéli csavargók és mesteremberek, akik hű követői vagytok valamennyien a nincstelenségben, az útban és az igazságban. Igen, igen, az ő árnya és visszhangja vagyunk mi. S bár nem ízlelgetjük a húsvéti bárány húsát, mindennapi kenyerünkben s vízünkben, dicsérjük, hogy vérünkből való, s meghalt értünk a kereszten.

0: az erő forrása.
1: Barátság. Akkor tanakodtak egymással az úr tisztelői, az úr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyvet írtak ő előtte azoknak, akik félik az urat és becsülik az ő nevét. És azon a napon azt mondja a seregek ura, amelyet én szerzek, tulajdonommá lesznek, és kedvezek nekik, amint kiki kedvez a fiának, aki szolgálja őt. Malakiás 3:16-17. Gondolatok az ígéről. Felelősséggel tartozunk a saját munkánkért, amelyet senki sem végezhet el helyettünk. A világot szavainkkal, személyes erőfeszítéseinkkel és példánkkal tehetjük jobbá. Jó, ha ápoljuk a társas kapcsolatokat, de ezt nem csupán szórakozásból tegyük, hanem azzal a céllal, hogy lelkeket menthessünk. Aki szeretetét Krisztusra összpontosítja, az örömét leli a vele való érintkezésben, és erőt merít belőle. Ha Isten igazsága maradandó alapelv lesz a szívünkben, akkor élő forrássá válik. Lehet, hogy megkísérlik elfolytani, de mindig előtör, nem lehet megakadályozni áradását. A szívünkben élő igazság az élet kútforrása, felfrissíti a fáradtat, visszatartja a gonosz gondolatokat és szavakat, és általa minden kivirul. A boldogságunk forrása Jézus és az ő szeretete.

0: keresd az apró ajándékokat Istentől.
1: Aki hegyeket formál és szelet teremt, aki tudtára adja szándékát az embernek, aki hajnalt és alkonyatot alkot, és a föld magaslatain lépked, annak a neve az Úr, a seregek istene. Ámos próféta könyve 4. fejezet 13. vers. Amint kiszálltam a kocsiból és elkezdtem átkelni a nagy parkolón, éreztem a meleg, enyhe reggeli szellőt. A szellő, amely a hajammal játszott, és lebegtette az ingem ujját. Mostanában olyan meleg volt, és cseppet sem szeles, hogy elfogadtam a szellőt, mint Isten egyik kis ajándékát. Lehúnyt szemmel, mély lélegzeteket véve próbáltam elképzelni, hogyan csinálja ezt Isten. Ez egyike volt azoknak a tökéletes szeleknek, nem túl erős, nem túl enyhe, és egy pillanatra azt képzeltem, hogy a kikövezett parkoló a paradicsomban van. Amikor fúj a szél, nem tudok nem az ő félelmetes dicsőségére gondolni. A levegő, amit belélegzünk, mindannak, ami életet ad, és az egész univerzum teremtőjére. Isten teremtette csodálatos és életadó légkörünket, amelynek létezését természetnek nevezünk. Maga láthatatlan és csendes, de egy kis erővel mögötte lágy szellő vagy erős szél lehet. Csodálatos ajándék, amely életfenntartó tulajdonságokkal rendelkezik, és az elme és a test helyreállítását is szolgálja, ellazít és oldja a stresszt. Emlékeztet bennünket Isten nagy hatalmára és jóságára is. Néha az irodaházban, ahol a napom nagy részét töltöm, három lépcsőn lefelé, a hátsó ajtón kifelé, friss levegőn keresem a kikapcsolódást. Isten csodálatos teremtése szinte azonnal megteszi a hatását, kitisztítja az elmémet és lehetővé teszi, hogy újra rendezzem a gondolataimat, és Krisztust helyezzem előtérbe. Próbálj meg ma egy kicsit több friss levegőt szívni, különösen akkor, amikor szükséged van egy kis szünetre. Menj ki a szabadba, vegyél egy mély lélegzetet, pihenj és elmélkedj Krisztusról. És legközelebb, amikor meleg, lágy szellőre van szükséged, ne a frizurád miatt aggódj, gondolj rá úgy, mint a teremtőd frissítő ajándékára. Köszönjük, Urunk, a lágy szellőt, amely emlékeztet minket arra, hogy Te vagy a levegő, amelyet belélegzünk. Valóban, Te vagy az élet lehellete, amely felfrissíti fáradt lelkünket.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Július 22-én, szerdán, következőképpen szól hozzánk Isten igéje. A nap ószövetségi igéjét Mózes második könyvének 34. fejezetében a 10. versként olvassuk. Az Úr ezt mondta Mózesnek, meglátja majd az Úr tetteit az egész nép, amely között vagy. A nap újszövetségi igéjét Máté szerinti evangélium 15. fejezetében a 31. versként találjuk. A sokaság pedig csodálkozott, amikor látta, hogy a némák beszélnek, a nyomorékok egészségesek lesznek, a bénák járnak, a vakok pedig látnak, és dicsőítette Izrael Istenét. Milyen furcsa, hogy nekünk az a normális és természetes, ha a némák csendben vannak, a mozgássérültek kerekes székben ülnek, a vakok pedig fehér bottal járnak, hiszen nem látnak. Egyszerűen megszoktuk már, beletörődtünk. Véletlenül sem csodálkozunk ezen. Mint ahogy azon sem csodálkozunk, hogy hányszor maradunk némák, amikor a másikért szólni kellene. Hányszor maradunk mozdulatlanok, amikor csak a kezünket kellene kinyújtani. Hányszor leszünk tudatosan vakok az igazságtalanságra, csak azért, hogy ne keveredjünk bele semmibe. Az Atya nem így tesz. Nem törődik bele az igazságtalanságba. Jézus meghirdeti és elhozza az Isten országának valóságát. És akkor minden a helyére kerül, mi meg azon csodálkozunk, hogy végre minden rendben van. Az Isten országa itt van. Az Isten országa közöttetek van. Nem lehetünk némák, amikor a másikért szólni kell. Nem lehetünk mozdulatlanok, amikor elég lenne kinyújtani a kezünk. Nem tehetünk úgy, mintha vakok lennénk, amikor a másikat igazságtalanság éri. Nem, mert Jézus közénk hozta az Isten országának valóságát. A nap imádsága. Urunk, miközben rácsodálkozunk arra, hogy Te újra rendet teremtesz a káoszban, igazságot adsz ott, ahol eddig igazságtalanság volt. Segíts, hogy saját szerepünket is megtaláljuk. Segítsd építeni a Te országod. Segíts, hogy szóljunk a másikért, hogy tegyünk a másikért, hogy meglássuk azt, ahol igazságtalanság van, és tegyünk ellene. Engedd, hogy így dicsőíthessünk téged a mai napon is. Ámen. Krámer György áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Az Úr ezt mondta Mózesnek, meglátja majd az Úr tetteit az egész nép, amely között vagy. És a nap újszövetségi igéje, a sokaság pedig csodálkozott, amikor látta, hogy a némák beszélnek, a nyomorékok egészségesek lesznek, a bénák járnak, a vakok pedig látnak, és dicsőítette Izrael Istenét.

Hideg, sáros tél tombolt a magyar alföldön. A falucska szélén, egy roskadozó kovácsműhelyben egy ember verte a vasat, nem csak fizikai értelemben, hanem a lelkében is. Károly, az egykori gyülekezeti elöljáró, évek óta hátat fordított Istennek. Miután felesége rákban meghalt, és a lánya egy városi bűnbandába keveredett, mindent és mindenkit elátkozott. Az ima az csak egy üres szó volt a számára. Hol volt Isten, amikor mindenem összeomlott? Morgott Károly minden este, miközben részegségbe menekült. De volt valaki, aki nem adta fel. Egy öreg keresztény tanító, János bácsi, Károly gyerekkori mestere, naponta ment el a műhely előtt, és minden nap ugyanazt mondta. Károly fiam, az Úr még nem mondott le rólad. Én sem fogok. Minden nap imádkozom érted. Károly ilyenkor csak káromkodott egyet, vagy simán elkergette. Ám János bácsi imája nem egy napi fohász volt. Heteken, éveken át hordozta Károly nevét a térdén, és végül egy este különös dolog történt. Dóra, Károly lánya, akiről hónapok óta semmit sem hallott, váratlanul megjelent, szakadt kabátban, megrepett ajakkal, és a drog megvonás miatt remegve. Egy banda próbálta prostitúcióra kényszeríteni, de sikerült megszöknie. Egyenesen apjához menekült. A kovács arca megkövült, majd percekig csak bámult maga elé. Nem tudom, mit tegyek, nyögte végül. Túl mocskos az életünk.

aznap este elővette a poros Bibliát a fiók aljáról. Nem is tudta miért. Egyszerűen csak muszáj volt. Kinyílt Ézsaiás első fejezetének 18. versénél. Jöjjetek, szálljunk perbe, ezt mondja az Úr. Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérré válhatnak. Károly letérdelt. 30 év után. Egy egyszerű mondattal kereste az Urat. Uram, ha tényleg vagy, mutasd meg. Segíts rajtunk. Vedd el ezt a mocskot. A következő napok pokolian nehezen teltek. A lánya rohamai, a szégyen, a visszautasítások. De mégis valami kezdett megváltozni.

Egy hét múlva János bácsi beállított egy hírrel. Van egy felújított parasztház a szomszéd faluban, amit egy keresztény rehabilitációs alapítvány hozott létre, és bajba jutott fiatal nőknek ajánlja fel a szolgálatait. Dórának sikerült bekerülnie. Károly pedig újra dolgozni kezdett, nem csak a vassal, hanem a hittel is.

Egy év telt el. A falusi gyülekezetben keresztelés zajlott. Károly és Dóra együtt álltak a medencében. Mikor megkérdezték, mi változtatta meg a szívét, Károly csak ennyit mondott. Egy öreg ember makacs imája. És egy Isten, aki még a legcsúfabb bűnből is reményt tud kovácsolni.

Vannak imák, amelyek elhangzanak, majd elenyésznek a mindennapok zajában. De léteznek olyan imák is, amelyek nem csak a menny kapuit zörgetik meg, hanem a szívek legmélyét is átalakítják. Ezek nem mindig hangos, választékos szavak. Néha csak egy elfojtott sóhaj, egy reszkető kérés, vagy egy könnyekkel átitatott suttogás. Uram, nincs már erőm, de ha vagy, mutasd meg magad.

leggyengébb lélek is, aki őszintén Jézushoz kiált, elűzi Sátánt, mert az angyalok sietnek a segítségére. Az ima a menny összekötő ereje, az emberi gyengeség és az isteni hatalom között. Ez az ima nem manipulál, nem varázs formula, amely azonnali választ vagy csodát kényszerítene ki. Inkább egy hitcselekedet, amely megnyitja az ember szívét Isten akarata előtt. És ez már önmagában is változást hoz. Valaki évekig imádkozik férjéért vagy feleségéért, aki megveti a hitet. Más valaki a gyermekéért könyörög, aki a bűn útján jár. Egy öregasszony minden nap térdre ereszkedik a kis falusi házban, és név szerint sorolja családtagjait, és így viszi őket Isten elé. Sok visszajelzést nem lát, de az ima mégsem vész el. Lehet, hogy a válasz csak halála után jön, de Isten időzítése mindig tökéletes. A mennyei atya

0: hír összeállításunk következik.
1: Kitartás útján. Tizet szervezett a fiatal felnőttek 22 plusz zarándoklata Máriapócsra. Idén már 10. alkalommal indult Máriapócsra a fiatal felnőttek gyalogos zarándoklata. Július 16-án csütörtökön ismét Tokajból vágtak neki a zarándokok a mintegy 60 kilométeres útnak, hogy felajánlásaikat és kéréseiket az Isten szülő elé vigyék. A Miskolci Egyházmegye görögkatolikus ifjúsági fóruma 10. alkalommal szervezte meg a fiatal felnőttek megszólító 22 plusz zarándoklatot. Tokajban a görögkatolikus templom udvarán volt a gyülekező. Kora este a résztvevők mintegy fele már a zarándoklatot megnyitó vecsernyén is részt vett, amelyen a lelki útra valót ezúttal is Orosz Atanáz Miskolci megyés püspöktől kapták, aki a tervek szerint egész úton kíséri őket. Két hét, két tábor, egy üzenet. Kincsvadászat déli Borsodban. Június utolsó hetében és július első teljes hetében rendezték meg nyári

0: gyermek táboraikat Nemesbikken és Helyőbábán. Mindkét helyszínen a kincsvadászat volt a hét témája. A gyermekek nagy lelkesedéssel indultak nap mint nap kincseket keresni. A játékok, a vetélkedők, a kézműves foglalkozások, az énekek és a sok nevetés mindazt szolgálták, hogy örömteli közösségben tölthessék együtt ezt a két hetet. A fiúk és a lányok csapatainak versengése különösen izgalmassá tette a napokat. Azonban a táboros hetek végére egyre világosabbá vált, hogy a legnagyobb kincs nem az, amit megtalálva a kezünkbe vehetünk, hanem az, aki örökre velünk marad. Mi az igazi kincs? A válasz Jézus Krisztusban van. Nem mi vagyunk az igazi kincsvadászok, hanem ő keresett meg bennünket, talált ránk, és szeretetével magához hívott. Ő a mi kincsünk, mi pedig az ő drága, megváltott tulajdona vagyunk. Ez az örömhír volt táboraik legfontosabb üzenete. Bölcsödétől idős otthonig tart fenn intézményhálózatot a Debrecen Bánki Református Egyházközség. Az egyházaknak a gyakorlatban két téren van társadalmi tennivalójuk, a gyermekek, illetve az idősek körében. Így fogalmazta meg Buzás Dénes lelkipásztor a gyülekezet tevékenységének arcpoetikáját. Ez év márciusában adták át az idős otthont, amelyre azonnal óriási igény mutatkozott. A Debrecen Bánki Református Egyházközségben az elmúlt évek során létrejött bölcsöde, óvoda, általános iskola és középiskolát is indítottak, illetve az idősek napközi otthona mellett a közelmúltban átadták a 461 millió forintból megvalósult 48 férőhelyes, 1200 négyzetméteres bentlakásos idős otthont is. Az itt élők élete összefonódik a gyülekezet mindennapjaival. Az időjárásról változékony nyári idő. Ma szerdán változók a felhők, de több órás a napsütés, helyenként eshet eső, északi a szél és 23-28 fokunk van. Csütörtökön a felhős idő mellett növekszik az esőzés esélye, az északnyugati szél mellett kitart a 22-29 fok.
1: Híreinket hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Különös, de a múlt héten ott hagytuk Pál apostolt a földközi tenger kellős közepén egy viharban, hánykolódó hajóban, és amikor ez eszembe jutott, hogy egy héttel később folytatjuk a történet, hát milyen messze van. Egy kis probléma van, Pál apostoléknak ez a vihar még ennél is sokkal tovább tartott, de azért, hogy akik esetleg a múlt hét óta már nem mindenre emlékeznek, vagy ezen a héten kapcsolódnak be a Biblia tanulmányunkba, ők is értsék ezt a dolgot, hadd emlékeztessek arra, hogy Pál nem önszántából indul Rómába, hiszen fogolyként viszik, ő a császárhoz fellebbezett, és úgy döntenek a fogvatartói, hogy akkor menjen a császárhoz. És mennek egy katonai őrséggel, egy kicsit lazább az ő fogsága, mint az általános fogság, hiszen sok mindenre kap engedményt, de aztán útközben számos meglepő dolog történik már az út elejétől kezdve, úgyhogy a végén, amikor szép kikötőhöz érkeznek, akkor Pál azt tanácsolja a továbbindulás szempontjából az őrség parancsnokának és a hajósoknak, hogy talán ne erőltessék az indulást, hiszen kezd veszélyessé válni. De mivel, hogy az előbb azt mondtam, hogy emlékeztessük egymást, Apostolok cselekedetei 27. fejezet 9. versétől fogom most újraolvasni, és azért hadd emlékeztessek mindenkit a múlt hét egy megjegyzésére, miszerint az sem baj, ha valaki a Bibliája végén kinyitja a térképet, ahol Pál apostol missziós útjai vannak, és abban ez a nem missziós út is szerepel általában fölrajzolva, mert különleges dolgokra lehetünk majd figyelmesek. Mivel pedig közben sok idő telt el, folytatja Lukács a beszámolót a 27. fejezet 9. versétől, és a hajózás is veszedelmessé vált, hiszen a böjt is elmúlt már, Pál figyelmeztette őket. Férfiak, látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományban és a hajóban okozhat nagy kárt, hanem életünket is veszélyezteti. De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajó tulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. A kikötő nem volt alkalmas a telelésre, ezért a többség úgy döntött, hogy tovább hajóznak onnan, hát ha eljutnak Főnixbe, ahol áttelelhetnek. Ez Kréta egyik kikötője, amely délnyugat és északnyugat felé néz. Mivel pedig enyhe déli szél kezdett fújni, azt hitték, hogy megvalósíthatják elhatározásukat, felszedték tehát a horgonyt, és tovább hajóztak Kréta közelében. Itt egy pillanatra hadd álljunk meg, már a múlt héten emlegettük, de ezt nem árt újra hangsúlyozni, hogy ott, ahol Pál apostol tanácsa elhangzik a szép kikötőben, ott azért van egy megjegyzés, hogy a kikötő nem alkalmas telelésre. Tehát az év jelentős részében minden szempontból nagyon jó, kikötésre nagyon alkalmas terület, valószínűleg egyébként a szép jelző azt is mutatja, hogy egy gyönyörű panoráma tárul azok elé, akik odaérkeznek. De a telelésnek megvannak a szabályai, például nem árt, hogyha a szél és a hullámok nem verik szét a hajót. És nagy valószínűség szerint nem alkalmas, mert a téli időjárási viszonyok között, amikor a szélirány az úgy általában ismert, a hullámok erőteljes csapkodása is ismert, tehát úgy gondolják, hogy ott nem lehet kikötni, mármint úgy, hogy ott maradjunk télire, és ezzel szemben mond valamit Pál, és a hajós az azt mondja, hogy hát akkor maradjunk annál, hogy mégis mi értünk a szakmához. És ebben tulajdonképpen tökéletesen igaza is van. Mi nagyon sokszor nem számolunk azzal, hogy bizonyos helyzetekben a mindenható Isten tud tanácsot küldeni. Nyilván valami miatt ezek a hajósok ezt fölülírták, ezzel nem is számoltak. Egyébként nincs ideírva, hogy szól az Úr Pálnak, hogy mondja meg a hajósoknak. Itt Pál valószínűleg a sok-sok hajózási tapasztalattal együtt szólal meg, azért, ha valaki végig gondolja, hogy eddigre már sok ezer de nyugodtan mondhatjuk azt is, hogy sok tízezer kilométer hajózás van Pál apostol mögött. Tehát nem először ül hajóra, eddigra már túl van három hajótörésen, tehát van tapasztalat. De hajósok úgy döntenek, hogy elindulnak Phoenixbe, ráadásul látszólag kedvezően alakulnak a körülmények, jön egy olyan szél, ami hátha elfúj bennünket odáig. Nem sokára azonban az Euraquilónak nevezett szélvihar lecsapott. Mikor az magával ragadta a hajót, úgyhogy nem tudott a széllel szemben haladni, rábíztuk a hajót és sodortattuk magunkat vele. Amikor egy kis sziget, Klauda szélárnyékos oldalára befutottunk, nagy nehezen ugyan, de meg tudtuk tartani a mentőcsónakot. Nem tudom, hogy végig gondolja valaki, hogy ez a szélárnyékos oldal milyen lehet, hiszen szélárnyékban akkora a hullámzás, hogy a hajón alig lehetséges megmenteni a mentőcsónakot. Magyarul az, amit mi itt nagy békességben hallgatunk a rádió hullámain, a tenger hullámain úgy nézett ki, hogy a hajó orra az égbe nézett, aztán pedig oda le valahova egy mély szakadékba, és dobálta őket a hajó össze-vissza, és eközben próbáltak a hajósok valamit tenni azért, hogy a saját életüket meg a hajót megmentsék. Még egy dolog, amit szeretnék ezzel kapcsolatban mondani. Lukács, ezt a alig tudtuk megmenteni a mentőcsónakot többes szám első személyben írja. Egy hívő ember a hajón mit keres a mentőcsónaknál? Hát ez a hajósok dolga. Hát meg azért vannak ott a katonák, nem? És úgy tűnik, hogy Lukácsék fölvállalták azt a felelősséget, hogy össze vagyunk zárva, viszonylag szűk élettér, egy hatalmasan hullámzó víztömeg kellős közepén, egy dióhéjban ülni együtt a többiekkel, mert most ne tessenek félreérteni ezt a dióhéjat, de egy nagy térhez képest egy nagy hajó is nagyon pici kis gyűszűnyi valamivé tud válni, és ott muszáj összefogni. És én azt gondolom, hogy üzenete van annak is, hogy Lukács így írja, mert ez azt jelenti, hogy ő is, Pál is, ami rajtuk állt, ebben a helyzetben megtették. Mint hogy nem fordulhat elő, ugye, hogy egy hívő ember árvíz idején nem pakol homokzsákot, nem fordulhat elő, hogy az éhező szomszédhoz nem fordul oda, nem fordulhat elő, hogy a szomszédnak sérül a háza, kocsija, bármije, és ezt ő közömbösen nézi, mert az élettér, ahova össze vagyunk zárva, a lelki üzenet mellett a mindennapi élet gyakorlati példaadására is ösztökél és lehetőséget ad. Lehet, hogy ezt fordítva kellett volna mondanom, de én azt gondolom, hogy jó ez az ösztökél kifejezés olyan szempontból, hogy nem felejthetjük el, hogy a világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését, és ez nem nagyszerű szavakban nyilvánul meg sokszor, hanem világos, egyértelmű, Istenre mutató tettekben. Miután felvonták, óvintézkedéseket tettek, alul átkötötték a hajót, és mivel féltek, hogy a Szirtis tengöröből zátányáira futunk, a horgonyt leeresztették, és úgy sodródtak tovább. Itt most muszáj megint megállni. Itt mindenki az életéért küzd. És itt nagyon-nagyon sokan kockáztatnak a többiekért. Tehát amit most Pálék átélnek, itt már nem mondott Lukács nyilván többes szám első szemét, mert ehhez nagyon komoly tudomány kellett, hogy ezt valaki megcsinálhassa. A vihar hevesen hányt vetett bennünket, ezért másnap kidobálták a hajóterhet. Harmadnap pedig a hajó felszerelését dobálták ki a saját kezükkel. Miért dobálják ki? Ugye ott van a gyanú, hogy lehet, hogy zátonyra sodródunk. A leengedett horgonnyal való sodortatás is azt jelentette, hogy ugye a horgony jóval lejjebb van, mint a hajó feneke a tengerfenékhez közel, és ha beakad a horgony, akkor nem engedi, hogy a zátony a hajó alá kerüljön, hiszen a tengerfenék emelkedésével a horgony beakad, és akkor a hajó ott elakad, még mielőtt az zátonyra futna. Igen ám, csak hogy közben úgy gondolták, hogy ez se lesz elég. És akkor mi következik? Ez egy gabonaszállító hajó ismereteink szerint, és kidobálják az összes értékes gabonát, a hajóterhet. Tehát amiért eredetileg ez a kereskedelmi hajó elindult, most a teljes anyagi nyereség itt úszik el az óruk előtt. Ez menthetetlen. És másnap kidobálják a hajó felszerelését. Az mit is jelent? Kidobják a tartalék köteleket. Kidobják az összes olyan eszközt, amire úgy gondolják, hogy talán nem életben vágóan lesz szükség a következő napokban és órákban. Akik éltek már át nagyon veszélyes élethelyzeteket, azok tudják, hogy ez a minden mindegy állapot viszonylag gyorsan be tud következni, hogyha úgy érzi az ember, hogy ez az egyetlen esély. Csak tessék arra gondolni, hogy ha valaki beszorul valahova, és van rajta egy hátizsák, fogja érdekelni, hogy a hátizsák vész. Hát vesszen a hátizsák, csak menekülhessek meg, nem? És ugyanígy nagyon sokszor tapasztalhatjuk, hogy minden feleslegessé válik, és aki már élt át kórházi ágyon életveszélyes helyzetet, nem akkor szokta az ember azon törni a fejét, hogy vajon a befektetéseim hogy állnak? Kit érdekelnek a befektetéseim? És nem azon szokta törni az ember a fejét, hogy mit vetek a jövő héten melyik ágyásba egy életveszélyes helyzetben. Nem érdekli a földjese, a kertjese. Semmi nem érdekli, mert az életben maradás a legfontosabb kérdés. Ezek a hajósok már eljutottak idáig. Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős vihar tombolt, végül elveszett megmenekülésünk minden reménye. Sem a nap, sem a csillagok több napon át. Akkor ezt most lefordítjuk, kedves hallgatóim, egy másik kifejezésre. Fogalmuk nem volt, hogy hol vannak. Hiszen ha nem látszott se a nap, se a csillagok több napon át, az azt jelenti, hogy semmiféle tájékozódási pontjuk nem volt. A hullámokról viszonylag nehéz megmondani, hogy az éppen a földközi tenger melyik részéhez tartozik. Hát milyen élethelyzet ez? Nem Isten mondta, hogy Pálnak Rómába kell menni? Akkor ez a több napon át tartó vihar, ez a teljes kiszolgáltatottság, ez a totál életveszély, hát nem lehetne az, hogy Isten beavatkozik? De... Tessék csak hallgatni. Mint hogy már sokat éheztek is, Pál felállt közöttük, és így szólt. Az lett volna a helyes, férfiak, ha rám hallgattok, és nem indultunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok, ez azt mondta, ne félj Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak, én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogy nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk. Nehéz szívvel teszem, amit teszek, kedves hallgatóim, de nagyon szépen kérek mindenkit, hogy tessék elfelejteni az ülünk a fotelbe és elolvasuk ezt a történetet, állapotot. Mert amikor Pál fölállt, akkor a vihar nem méltóztatott lecsendesedni, hogy szószék keveredjék Pál apostol lába alá, és a hallgatóság békében nyugodtan végighallgathassa mindezeket a dolgokat. Tehát először is Pál apostol, mikor megszólalt, valószínűleg üvöltött, ahogy a torkán kifért, mert különben nem lehetett hallani semmit a szélvihartól, meg a hullámok csapkodásától. Másrészt egyik pillanatban ott, ahol állt, valószínűleg egyik kezével ide kapaszkodott, a másikkal meg amoda kapaszkodott, mert hogy a hullámok dobálták a hajót. És akik őt hallgatták, micsoda igehirdetési, hallgatási állapot ez, akik őt hallgatták, lehet, hogy néha szinte a feje fölött voltak, máskor meg úgy kellett valóban lenézni, mert hogy dobálta őket a hajó. És ebben a helyzetben azt mondja Pál, jobb lett volna, ha rám hallgattok, ezt a részt most engedjék meg, kedves hallgatóim, hogy gyorsan tovább lépjek, hiszen csak visszautal arra, hogy ő már akkor mondta, hogy be fog következni, ami egyébként most bekövetkezett, mert se rakomány, se felszerelés, tehát óriási a kár, de meg kellene erősíteni ezeknek az embereknek a lelkét. És azt mondja Pál, bizakodjatok, egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. Ezen a hajón több mint 300-an utaznak. Nonsens az, amit Pál mond. Százak élete veszélyben van. Hogy gondolja a tarzuszi Pál, hogy egy ilyet mond? Szeretném nagyon hangsúlyozni, a tarzuszi Pál nem gondolja sehogy. Amit ő elmond, nem egy okoskodó ember bölcselkedése, hanem Isten szolgájának a reménységről szóló üzenete, amelyért nyilván sokat imádkozott, de amit átvett Istentől, mégpedig nem akármilyen körülmények között. Tessék csak hallgatni, mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. Azt hiszem, ez külön megérne egy beszélgetést, ugye? Hogy kerül Isten angyala a földközi tenger kellős közepére, egy viharban levő hajóra? Úgy tűnik, hogy Isten angyalainak ilyen apróságok nem állnak útjába. És ráadásul úgy tűnik, hogy ez az angyal olyan nagy békességgel el tudja mondani azt, amire szükség van. És tessék csak hallgatni. Azt mondta, ne félj, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajó. Isten Pálnak ajándékozta az őrséget? Pálnak ajándékozta a teljes hajószemélyzetet? Pálnak ajándékozta az összes többi olyan utast, aki erre a kereskedelmi hajóra még valahogy fölkérezkedett? A többiek élete tulajdonképpen zálog Pál apostol célba jutásáért az Isten előtt. Egyetlen Isten szolgájára való tekintettel Isten kimenti az összes többit. Megmondom őszintén, azon gondolkoztam, hogy vajon számolunk mi azzal, hogy az Istennek szolgáló, az Istent követő életnek néha rendkívüli következményei van. Én nem tudom, milyen füle hallgatták azok a hajósok. Nekem biztos leesett volna az állam, persze nem tudom, hogy leesett volna az állam abban a bizonyos hol fönt, hol lent helyzetben, de elképesztő ezt hallgatni. Alapvetően tessenek csak arra gondolni, hogy hát én lennék a hajós, és én itt nem tudok tenni semmit. Tudom, hogy ebbe bele fogunk halni, ezt egyébként a hajósok akkor már világosan tudták, hogy itt emberi reménység nincs, le is írja Lukács, hogy minden reménységünk elveszett, és akkor ide áll egy ember, és azt mondja, hogy előtte állt Isten angyala, és az az angyal mondott valamit, mégpedig, hogy én azért fogok élni, mert ő itt van a hajón, és én, mint egy ajándék, az én életem az ő életéért, az ő megmenekülésért megmarad. Bocsánat, hogy ennyire visszaforgatom ezt az üzenetet, de tessék érteni, hogy mindenkinek valahogy át kellett ezt élni, aki a hajón volt. 14. napja sodródtunk az Adrián. Amikor éjféltájban azt gyanították a hősök, hogy valami száraz földhöz közelednek. Lebocsátották a mérőont, és 20 öl mélységet mértek. Amikor pedig kissé tovább mentek, és ismét lebocsátották, 15 ölet mértek, de mivel féltek, hogy esetleg sziklás helyre vetődünk, a hajó farából 4 horgonyt vetettek ki, alig várva a viradatot. Ekkor azonban a hajósok meg akartak szökni a hajóról. Le akarták ereszteni a mentőcsónakot a tengerre azzal az ürüggyel, hogy a hajó orrából akarnak horgonyakat kifeszíteni. Pál így szólt a századoshoz és a katonákhoz, ha ezek nem maradnak a hajón, akkor ti sem menekültök meg. A katonák akkor elvágták a mentőcsónak köteleit, és hagyták, hogy elsodorja az ár. Csak egy zárójeles megjegyzést az idő szorításában, mintha a tarzuszi Pál lassan átvenné a parancsnokságot a hajón, nem? Az emberek elkezdenek ráfigyelni. Miért? Mert veszi a bátorságot, hogy világos, egyértelmű és józan üzenettel eléjük álljon, és a többiek úgy tűnik, hogy hittel fogadják ezt az üzenetet. Persze tudom én, valaki azt fogja erre mondani, hogy az ember, amikor fél, a szalmaszálba is belekapaszkodik, de azért itt jóval többről van szó, mint a szalmaszálba kapaszkodásról. A katonák akkor elvágták a mentőcsónak köteleit, és hagyták, hogy elsodorja az ár. Addig pedig, amíg megvíradt, Pál mindnyájukat arra biztatta, hogy egyenek. Így szólt. Ma a 14. napja, hogy étlen várakoztok, és semmit sem ettetek. Ezért intelek titeket, hogy egyetek, mert az is megmeneküléseteket szolgálja. Mert közületek senkinek sem esik le, egyetlen hajszál sem a fejéről. E szavak után vette a kenyeret, hálát adott Istennek mindnyájuk szeme láttára, megtörte, és enni kezdett. Miféle dolog ez? Valaki a vihar kellős közepén a többieket evésre biztatja, és ezek után, mintha az asztalnál ülne, majdnem, mintha úrvacsorai közösségben lenne, hálát ad, megtöri a kenyer, egy ilyen helyzetben imádkozni, hálát adni, hát az ember bekap valamit, aztán kész, nem? Pál nem megadja a módját, hanem Pál szeretné világossá tenni, hogy mivel Isten kezében vannak, aki megmondta, hogy megtartatnak, a körülményeket most illik csak az eszköztárnak tekinteni ehhez az eseményhez. Ami nem egyszerű, de Pálnak ez a több, mint hidegvér, a Szentlélek által vezetett higgadtsága úgy tűnik ragadós, mert a többiek is elkezdenek enni. Egyébként valóban nagy szükség van energiára ebben a helyzetben, tehát muszáj valamit bevinni ahhoz, hogy legyen majd energia. Erre mindnyájan neki bátorodtak, és ők is enni kezdtek. Összesen 276-an voltunk a hajón. Az előbb talán azt mondtam, hogy több mint 300, itt meg van adva, tehát itt ez 300 közeli. Miután jól laktak, a gabonát a tengerbe szorva könnyítették a hajón. Amikor megvíratt, nem tudták, milyen száraz földhöz értek, de egy öblöt vettek észre, amelynek lapos volt a partja. Elhatározták, hogyha tudják, erre futtatják a hajót, a horgonyokat eloldatták, a tengerben hagyták, egyúttal a kormányrút tartóköteleit megeresztették, és az orvitollát célnek feszítve igyekeztek a part felé. Mikor azonban egy földnyelvhez értek, ráfuttatták a hajót, amelynek óra beleforradva ott maradt mozdulatlanul, hátsó része pedig a hullámveréstől szakadozni kezdett. A katonáknak az volt a szándékuk, hogy megölik a foglyokat, nehogy valaki kiúszva elmeneküljön, de a százados meg akarta menteni Pált, ezért visszatartotta őket elhatározásuktól, és megparancsolta, hogy akik úszni tudnak, azok ugorjanak először a tengerbe, és meneküljenek a szárazföldre. Aztán pedig a többiek, ki deszkákon, ki a hajó egyéb darabjain. Így történt, hogy mindnyájan kimenekültek a szárazföldre. Miután megmenekültünk, akkor tudtuk meg, hogy Máltának hívják ezt a szigetet. Innen fogjuk folytatni, ha az Úr segít bennünket. De muszáj megjegyeznem valamit. Tessék csak a térképhez lapozni. Az Euroaquilo Kréta környékén kapta el ezt a hajót. Málta hol is van? Egy picit délre Szicíliától. De hát irányba fújta őket a vihar két héten keresztül. Amerre nekik menni kellett. Hát ki fúgta azt a szelet? Ki engedte? És miért nem Egyiptom partjainál landoltak valahol, vagy miért nem fújta őket vissza Cézárea felé, a földközi tenger keleti partvidékére? Mit mondott az angyal? Pál, ne félj, neked Rómába kell jutnod. És még a vihar is, ha nem is tudták 14 napon keresztül, még a vihar is a végén kiderül, hogy úgy nagyjából irányba fújja őket. Viszont hallásra!
0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

Szluha Gyula Antal, Háború. Ha sarokba szorítjuk az ördögöt, hét másikkal tér vissza. Hát, ha majd csak csütörtököt mondunk, közös erejüktől meghátrálva az ő útjukon, mely nem tiszta haladunk ezután, újabb bűnökre vágyván. Nem hagyja, ha vesztésre áll. Újabb okokat kitalál, hogy feledjük Istent a szenvedés miatt, s hogy az régebben mit üzent. Hogy boldogságot nem ad az őt elkerülő utak sokasága, pedig rengeteg van, de mind hiába. Gyötri a testet s elmét, semmi sem kerüli el figyelmét, beleakad mindenbe, hát ha ott lesz győzelme. Kétségbeeséseket nyújt a remény helyett, s örömtüzeket gyújt a bűneink felett, mohó csókkal fogja be a szánk, hogy egyetlen szóval sem mondhassuk, hogy mi atyánk. Végtelen harcba kezdett a lelkünkért, s nincsen kezdet. De a hit, remény s a szeretet lefoghatja ezen átkos kezeket, melyekkel feszt kapkod utánunk. És megtévejedünk néha, pedig, ó, nagyon utálunk. De gyenge testünk léha, természetünk bűnre hajló. Örülő, neki az a jó. És kísért és tép szakadatlanul, bár a rejtő palástja néha lehull, és észrevesszük fertelmességét. Mert Istentől kapott lelkünk épp.

0: Egészségpercek.
1: A paprika fajtái Közép- illetve Dél-Amerikából származnak. Az indiánok termesztették és használták először. Mára az egész világon termesztik. Valószínűleg a 15. század környékén került Európába. Kezdetben dísznövényként termesztették, mivel mérgezőnek hitték. Hazánkban először csak főúri kertekben volt megtalálható. Először Széchenyi Margit növény ritkaságai között bukkant fel, török bors néven. Az 1831-es évi kolera járvány alatt, mint megelőző gyógyszert használták. A paprika a magyar konyha egyik legfontosabb fűszere lett. A paprikában megtalálható az A-vitamin provitaminjai, az alfa és béta karotén, valamint a kriptoxantin és a P-vitamin. Többféle bioflavon tartalmaz, melyek a rákos megbetegedések megelőzését szolgálják. Jelentős C-vitamin forrás, hiszen fajtától függően 100 g nyers paprikában akár 70-től 250 mg C-vitamin is található. A zöld színű fajták több C-vitamin tartalmaznak, mint a világos sárga és a fehér termés színű fajták. Az apró bogyójú fajtákban is több C-vitamin van, mint a húsos, nagy bogyójúakban. Csípősségét a kapcai szín nevű alkaloid okozza. A paprika színét adó festékek kémia összetételük alapján a karotinoidokhoz tartoznak. A paprika tartalmaz még 3-5%-nyi szénhidrátot, 1,2%-nyi fehérjét és 0,3%-nyi lipidet is. Étvágygerjesztő, izzasztó, vizelethajtószerként tartja számon a gyógynövénytár.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: A Zsoltárok könyve 137. rész. A babiloni foglyok panasza. Amikor Babilon folyói mellett laktunk, sírtunk, ha a Sionra gondoltunk. A fűszfákra akasztottuk ott hárfáinkat, mert akik elhurcoltak minket, énekszót követeltek tőlünk, és akik sanyargattak, öröméneket. Énekeljetek nekünk a Sion énekekből. Hogyan énekelhetnénk éneket az Úrról idegen földön? Ha megfeledkezem rólad, Jeruzsálem, bénuljon meg a jobb kezem. Nyelvem ragadjon az ínyemhez, ha nem emlékezem rád, ha nem Jeruzsálemet tartom legfőbb örömömnek. Emlékezz, Uram, az edómiakra, akik ezt mondták Jeruzsálem napján. Romboljátok le, egészen az alapjáig. Babilon pusztulásra méltó népe, boldog lesz, aki megfizet neked azért, amit velünk elkövettél. Boldog lesz, aki megragadja, és a sziklához csapja csecsemőidet.

0: Mai szakasz 137. zsoltár. A zsoltár írója egyfajta panasszal hozakodik elő, hogy szenvedéseiknek sóhajukkal és imákkal adván hangot életben tarthassák a babiloni fogságból való szabadulás reménységét. Bár olykor elelvesztették a hitet a hazatérésben, mégsem felejthették el a szülőföldjüket. Jól lehet, már igen hosszúnak érezték a fogság idejét. Sőt, még megaláztatást, Istenük káromlását is el kellett viselniük, hiszen még szent Istenüket idéző és dicsérő énekeiken is gúnyolódtak fogvatartóik. A zsoltáros átkot mond a kíméletlen adomitákra, az ő majdani büntetésüket Ezékiel és Jerémiás is előrejelezte. Ezzel mintegy támogatta, biztatta Isten a megpróbáltatásban szenvedő népét. Mert Isten lelke összehangolja a nyomorúságukat az ő igazságosságával. Ezért a kegyetlen átkok a Máté 7:2 szerinti jóságos ítélet jegyében hangozhatnak el, amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek, ti néktek.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Szólt Izsák Ábrahámhoz, az ő atyához. Imhol van a tűz és a fa, de hol van az égő áldozatra való bárány? És mondta Ábrahám, Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról, fiam. És mentek ketten együtt. Isten előre hirdette Ábrahámnak az evangéliumot, előkép és ígéretek által. A pátriárka szilárdan hitt az eljövendő megváltóban. Jézus ezt mondta Izrael fiainak. Ábrahám, a ti atyátok örvendezett, hogy meglátja az én napomat. Látta is, és örült. Az Izsák helyett feláldozott kós jelképezte Isten fiát, akinek helyettünk kellett megáldoztatnia. Amikor az isteni törvény áthágása az embert halálra ítélte, az atya fiára tekintve így szólt. Szabadítsd meg őt, váltságdíjat találtam. Isten próbára tette Ábrahám hitét, hogy megértesse vele az evangélium valóságát. A félelmetes megpróbáltatás során átélt gyötrelmet azért engedte meg az Úr, hogy Ábrahám saját tapasztalatából ismerhesse meg valamennyire annak az áldozatnak a nagyságát, amelyet Isten hozott az ember megváltásáért. Semmi más nem okozott volna Ábrahámnak olyan lelki szenvedést, mint fia feláldozása. Isten pedig odaadta fiát gyötrelmes és gyalázatos halálra. Az angyalok látták Jézus megaláztatását, de nem léphettek közbe, mint Izsák esetében. Nem hallatszott a mennyei hang, elég. A dicsőség királya odaadta életét, hogy megmentse az emberiséget. Adhatná-e Isten még nagyobb bizonyítékát végtelen szeretetének?

Turmezei Erzsébet a forráshoz. Te nem csak olyan forrás vagy, amelyik engedi magát megtalálni. Te az a forrás vagy, amelyik maga indul el megkeresni a szomjazókat. Sören Kierkegaard. Tiszta, bővízű, csodálatos forrás. Keresd tovább a szomjasakat. Látod, mennyien vannak. Posvány vizével oltják szomjúságuk. Szomjaznak életre, szeretetre, irgalomra és bocsánatra, jóságra, igazságra, örömre, igazi szabadságra. Szomjazók számlálhatatlan serege. Mi lesz velük, ha rád nem találnak? Milyen felfoghatatlan, ahogy elindulsz megkeresni őket, ahogy szüntelen útban vagy feléjük, meg se várva, hogy ők keressenek. Milyen csodálatos titok! Boldog, akit már megtaláltál, s nem posványok mérgező vizét issza. Ahogy ígérted, nem szomjazik soha többé, és belsejéből szeretet, öröm, irgalom, jóság, élő víz fakad. Krisztus forrás, te áldott, drága, tiszta, keresd tovább a szomjasakat.

0: A napversét elmondta Miklósné Szalai Veronika.
1: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
2: Legyűzheted a félelmedet. A teljes szeretet kiűzi a félelmet. János első levele, 4. fejezet, 18. vers. A pszichiátriai szakirodalom a félelem mintegy 2000 típusát különbözteti meg. Ezen reakciók közül a pszichiáterek szerint mindössze 2 velünk született, a leeséstől és a hangos zajoktól való rettegés. Az összes többi félelmünk tanult, és ami még fontosabb, ha egyszer belénk vésődtek ezek a fóbiák, idővel ki is kophatnak az emlékezetünkből. A legtöbbünket néhány meghatározó élmény formál, akár jó, akár rossz irányba. Ezek a tapasztalatok a magabiztosság vagy a bizonytalanság, a remény vagy a kiszolgáltatottság, a hit vagy a félelem magvát is elültethetik bennünk. János így fogalmazza meg Istennel való kapcsolatunk végső célját. A szeretetben nincs félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. János első levele, 4. fejezet, 18. vers. A teljes szeretet nem arra utal, ahogyan mi szeretjük Istent, hanem az ő felénk tanúsított feltétel nélküli, meg nem érdemelt, múlhatatlan szeretetére. Egy lelkész ezt írta: a szeretet célja a félelem nélküli élet. Ahogy egyre növekszünk az Istennel való szeretet kapcsolatban, lassanként elfelejtjük azokat a félelmeket, amelyek megbénítanak és lelkileg eltompítanak bennünket. Ez a hit lényege, egy olyan folyamat, melynek során az irracionális félelmek lassan törlődnek belőlünk. Az Isten félelem az egyetlen Istentől rendelt félelem. Ha pedig féljük, azaz szeretjük, tiszteljük, becsüljük és imádjuk Istent, akkor senki és semmi mástól nem kell tartanunk. Ez Isten egyik legnagyobb ígérete a Bibliában: nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Ezért bizakodva mondjuk: velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem. Zsidókhoz írt levél, 13. fejezet, 5-től a 6. versig.

A reformáció története. A mélyen vallásos Luther Márton életrajzának 13. szakasza. Luther még csak részben tért meg az egyházi tévedésekből. Elcsodálkozott, amikor összehasonlította a szent kinyilatkoztatásokat a pápai rendeletekkel és határozatokkal. Olvasom a főpapok határozatait, írja, és nem tudom, hogy vajon a pápa maga az Antikrisztus, vagy pedig

Londonba és Olaszországba is. Ezrek ébredtek fel halálos kábultságukból, és megismerték a hitből való élet örömét és reménységét. Rómát egyre jobban felbőszítették Luther támadásai. A reformátor egyes fanatikus ellenfelei, még katolikus egyetemek doktorai is kijelentették, hogy nem bűn megölni a lázadó szerzetest. Egy napon egy idegen köpenye alatt pisztolyt rejtegetve a reformátor mellé lépett, és megkérdezte, hogy miért jár egyedül. Isten kezében vagyok, felelte Luther. Ő az erősségem és pajzsom. Mit árthat ember nekem? E szavak hallatára az idegen elsápadt és elfutott, mintha a menny angyalai elől menekülne. Róma eltökélt szándéka volt Luther elpusztítása. Luthert azonban Isten védte. Tantételei mindenütt elterjedtek, kunyhókban és zárdákban, a nemesek kastélyaiban, az egyetemeken és a királyi palotákban. Mindenütt voltak olyan nemesi származású emberek, akik támogatták erőfeszítéseit. Ez idő tájt történt, hogy Luther Husz műveinek olvasása közben felfedezte, hogy a hit általi megigazulás nagyszerű igazságát, amelyet ő is vallott és tanított, már a cseh reformátor is képviselte. Mindnyájan, mondta Luther, Pál, Ágoston és magam is, tudtunkon kívül husziták voltunk. Isten biztosan meg fogja büntetni a világot, folytatta, amiért ezt az igazságot egy évszázaddal ezelőtt hallotta és elégette. Egyik kérelmében, amelyet a kereszténység reformációja érdekében Németország császárához és nemességéhez intézett, Luther ezt írta a pápáról. Borzalmas dolog látni, hogy az az ember, aki magát Krisztus helytartójának nevezi, olyan hatalommal hivalkodik, amellyel egy császár sem vetekedhet. Ilyen volt-e a szegény Jézus, vagy az egyszerű Péter? A pápa a világ ura, mondják. Krisztus, akinek a helytartójaként kérkedik a pápa, ezt mondta. Az én országom nem e világból való. Túlszárnyalhatja-e a helyettes birodalma a feljebb valójáért?

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe Örökké való zálog. A mai ige Hoseás könyve 2. fejezet 18-tól 19. versig. És eljegyzelek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. Bizony, hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat. Gondolatok az ígéről. Az Úr jegyesének lenni, micsoda tisztesség és öröm ez! Testvérem, valóban tiéd Krisztus úgy, hogy kegyelmével téged is eljegyzett. Ha igen, vésd a szívedbe, hogy ez örökérvényű eljegyzés volt. Ő soha nem bontja el a jegyességet azzal, akit egyszer ezzel a kötelékkel magához kötött. Az Úr háromszor ismétli.

0: Eljegyezlek, és súlyos szavakkal erősíti meg ezt az eljegyzést. Igazsággal. Tehát ez a szövetség teljesen jogos, törvényes, senki sem teheti érvénytelenné. Ítélettel, tehát bírói végzés szentesíti ezt a szövetséget. Senki nem tekintheti elhamarkodott lépésnek vagy tévedésnek. Szeretettel, tehát a szövetség alapja a szeretet, mert anélkül az eljegyzés rabszolgaságot jelentene, nem boldogságot. Irgalommal, amely megsokszorozódik, és beragyogja ezt a drága, szent kapcsolatot. Végül a hit ajándékával, hűséggel, ami ezt az eljegyzést egyáltalán lehetővé teszi. A Szentlélek mondja mind erre az Ámment, amikor megígéri, hogy megtanítja az eljegyzettet a magasztos elhíváshoz szükséges szent ismeretre. Milyen drága ígéret ez! Találkozások helyei. Gazdag evangélikus program kínálat a művészetek völgyében. A művészetek völgye mindig több volt egyszerű fesztiválnál, nem csak koncertek, kiállítások és előadások sokasága, hanem közösségi élmény is. Ebben a sokszínű közegben évek óta természetes helye van az evangélikus jelenlétnek. Taliándörögdön a Tarisznya evangélikus udvar, Kapolcson az evangéliumi műhely július 24-e és augusztus 2-a között ismét várja azokat, akik a kulturális élmények mellett beszélgetésre, elcsendesedésre és lelki feltöltődésre is vágynak. Az udvarban a napok folyamán bármikor szóba lehet elegyedni lelkészekkel, teológus hallgatókkal és önkéntesekkel. Negyedik protestáns sokadalom a budai várban. Szabadtéri koncertekkel, kórus találkozóval, orgonamaratonnal, kiállításokkal, skót dudás bemutatóval, toronylátogatással és egész napos családi programokkal várják a budai várba látogatókat a református evangélikus baptista és metodista felekezetek a negyedik protestáns sokadalmon. Az időpont augusztus 19-e és 20-a. A helyszín Budapest első kerület Kapisztrán tér. Az időjárásról változékony nyári idő. Ma szerdán változók a felhők, de több órás a napsütés. Helyenként eshet eső, északi a szél és 23-28 fokunk van. Csütörtökön a felhős idő mellett növekszik az esőzés esélye, az északnyugati szél mellett kitart a 22-29 fok.
1: Híreinket hallották.

0: A jelenések könyve. A Biblia utolsó könyve nem titkos, megfejthetetlen írás, hanem Isten rendkívül fontos kinyilatkoztatása. Kereszténységünk sors kérdése az, hogy élünk-e ezzel a különös üzenettel, hogy az ítélet félelme vagy a remény forrása lesz-e számunkra. Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, melyet Isten azért adott, hogy megmutassa mindazt, aminek csak hamar meg kell történnie. Jelenések könyve, 21. rész.
1: Jelenések könyvének ez a csodálatos piramisa imáron végéhez közeledik, hiszen párhuzamosan megnéztük a 7 pecsétről szóló látomássorozatot, aminek párhuzama volt ugye az ítélet 7 jelenete. Megnéztük a 7 trombitáról szóló proféciaigét, aminek a 7 csapás volt a párhuzamosa. Megnéztük a jelenések könyvének a csúcsát, ami nem más, mint egy nagy küzdelem Krisztus és Sátán között, egy hamis hármasság és a Szent Háromság között. És ez a könyv úgy kezdődött, hogy 7 gyülekezetnek, akik szenvednek, akik a császárkultusz megtagadása miatt nehéz helyzetbe kerültek, Isten üzenetet küldött, ami egy kritikus üzenet. Benne a megtérés lehetőségét, az elért jó eredményeket, és a felbukkanó újabb és újabb hibákat is elmondja az Isten. Most ennek a párhuzama, ez nem más, mint az, amikor célba ér az ember élete, célba ér az Isten országába, ezért azt a címet adtam ennek a fejezetnek, hogy látogatás az új földön. Rögtön ezzel a szóval kell kezdeni, hogy új földön. Isten nem úgy gondolkodik, hogy ő megteremtett egyszer egy világot, az embernek szabadságot adott, döntési szabadságot, és az ember Isten ellen döntött, és ennek a következménye a bűn. És ezért Isten nem azt gondolja, hogy most megsemmisítem a világot úgy, ahogy van, hiszen egy szavába kerülne mindez, hanem Istennek éppen abban van a szeretete, hogy a legnehezebbet, a megváltás munkáját elvégzi, hogy megváltom ezt az embert. Visszavezettem az embert ahhoz, hogy ember legyen igazán. Tudnék, a bűn az nem egy elkövetett rossz cselekedet, ezt mindig mondom, ezek az alapvető bibliai fogalmak mindig úgy elhomályosodnak előttünk. Azt gondoljuk sokszor, hogy a bűn az, hogyha valami rosszat csinálok. Ez a bűn következménye, ez még nem a bűn. A bűn az a motivum, az a motiváló erő, az a belső valami, ami erre a rossz cselekedetre indít. Tehát egy lépéssel beljebb van a bűn, mint a cselekedet. És az ember ezért kerül önellentmondásban. És ez az önellentmondás tulajdonképpen a mi egész életünknek a nagy-nagy problémája. Tessék szétnézni, nem? Mindenki tudja, hogy jó volna békességben élni, mindenki tudja azt, hogy jó volna, amit tudom, a környezetet nem szennyezni, jó volna egy városban békességben élni, és nem egymásnak neki feszülni. Mégis hiába tudjuk ezt, mégis valami radikális rossz, ez Kant mondja így, hogy az emberben van egy ilyen radikál bűze, egy radikális gonosz, egy radikális rossz, ez szembefordít embert emberrel, embert a másikkal, családokat, közösségeket robbant fel, és valahol az emberek azt gondolták talán a felvilágosodás idején, hogy ha majd többet tudunk, ha majd a szellem napvilága ragyog minden ház ablakán, hogy Petőfi fogalmaz a 19. század költőiben, akkor majd rend lesz és jó lesz. És hiába tudom a jót, mégis ott van ez a radikális rossz az életemben. Isten mégsem ezt az embert akarja megsemmisíteni, hanem azt akarja, hogy rávezesse ezt az embert szabad döntéssel, nem pedig kényszerrel arra, hogy van kiút ebben. Van egy archimédeszi pont, ahol sarkából ki lehet emelni ezt a világot. Ahol vissza lehet állítani a szeretet jogrendjét az önzés jogrendjével szemben, ami ezt a világot motiválja. És ez tulajdonképpen a jelenések könyvének az igazi mondani való.

Ez a mondani való túlér ezen a hét gyülekezeten, akik az első címzettjei voltak a jelenések könyvének, Efézus, Smirna, Pergámon, Tiatira, Sárdisz, Filadelfia és Laodicea, akik ott vannak egy csomóba, Kis-Ázsia középső részén, inkább nyugati, mint középső részén. És ezek a gyülekezetek, akik szenvednek attól, János idejében, az első század végén, hogy van egy császár, amelyik önmagát akarja istenni tenni, és vannak gyülekezetek, akik ezt nem akarják elfogadni. Ebben a helyzetben Isten nem csak megvigasztalja őket, majd segítek néktek, hanem feltárja az örökkévaló evangéliumot. Emlékeznek, mindig el szoktam mondani, hogy ennek a könyvnek a tetején az örökkévaló evangéliumról szóló nagy-nagy látomást látjuk. És ez az örökkévaló evangélium azért érdekes, már ez a szó azért érdekes, mert az örökkévaló jelző, ezt is elmondtam már többször, egyedül az Új Szövetségben több mint 300-szor vagy 300-nál többször szerepel az evangélium szó, egyedül ez az örökkévaló jelző csak itt fordul elő. Miért? Isten azt akarja mondani, hogy ez a megoldás, ez mindig rendelkezésünkre áll, amíg tart a kegyelmi idő. Mindig rendelkezésünkre áll, amíg élünk. Mindig rendelkezésünkre áll, amíg végképp el nem utasítjuk azt a lehetőséget, hogy mi emberek maradjunk. Élünk-e vele, vagy nem? Erről szól az egész. Ez Efézus, Smirna, Pergamum, Tiatira, Laodicea, stb. Gyülekezetében érvényes, a történelemben érvényes végig a korszakokon át, és érvényes volt az első század gyülekezet, első század végének gyülekezetei életében, épp úgy, mint a 21. századi gyülekezetek életében, mindenféle vallási gyülekezet és stb. Különbség nélkül. És ez tulajdonképpen a jelenések könyvének az igazi célja. De amikor Péter levele beszél arról, hogy igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, akkor úgy folytatja tovább, míg hajnalcsillag kél fel szívetekben. Hajnalcsillag az a reménység csillaga volt. A régiek ezt tudták, ma már nem nézünk fel, mert senki nem tudja megmutatni Budapesten a hajnalcsillagot, mert a fényektől nem látjuk. Az ókori ember a hajnalcsillagra tájékozódott mindig. Tájékozódáshoz az is hozzátartozik, hogy a célt tudjam, a célt ismerjem. És a megváltási tervel is így van. Ezért, amikor bemutatta a hét gyülekezet sorsát, életét, jellemzését, amiben magunkat is újra és újra megtaláljuk, Isten elmond egy gyülekezetet, amikor célba ér a megváltás. Bemutatta Babilont, amelyik részegít, bemutatta Babilont, amelyik egy másféle uralkodás, az önzés uralkodás formájának a megtestítője, így lehetne Babilont röviden összefoglalni, vele szemben egy másik várost állít, Jeruzsálemet. Amikor jelenések könyvét írta János, akkor se Babilon, se Jeruzsálem nem létezett. Jeruzsálem helyén akkor egy Élia Kapitólia nevezetű város volt, mikor 70-ben rómaiak elfoglalták Jeruzsálemet, legyilkoltak mindenkit, akit csak lehetett, hiszen hosszú-hosszú évek ostroma után sikerült, hogy így mondjam, elfoglalni a várost nékik, és helyére egy római várost alapítottak, amikben a zsidók be se léphettek. És mégis most ezt a két szimbolikus várossal érzékelteti azt a döntési helyzetet, amiben mi vagyunk. Jeruzsálem vagy Babilon? Jeruzsálem vagy Babilon? Ugye felszólított már a 18. fejezet bennünket, hogy fussatok ki belőle én népem, idézve azt a ókori képet, amit elmondtam ott, hogy Babilonból vissza kellett futni, hogy így mondjam, azoknak, akik hűségesek voltak Istenhez, és nem pedig a diaszporában megmaradni. Ézsaiás Jeremiás könyve négyszer is említi ezt, hogy fussatok ki belőle, fussatok ki belőle, fussatok ki belőle én népem. Innen idézi a jelenések könyve. De ez a mai világban is így van. A mai világban is Babilon vagy Jeruzsálem? Ez a kérdés.

De milyen lesz ez a beteljesedő Jeruzsálem? Ezt szimbólumokban mondja el az ige. Az ige nem csak azért beszél szimbólumokban, mert a keleti ember általában szimbólumokban gondolkodott, ez minden, a keleti irodalomban mindenütt megtalálható, hanem azért, mert nem akarta, hogy ezt a világot, ami más dimenziói világ lesz, mint a miénk, ez a gyönyörű szép világ, ezért csak szimbólumokat mond. És a szimbólumoknál nem arra kell törekedni, hogy a hogyan elképzeljük, ez mindig kísértése volt Jézus második eljövetelével kapcsolatban mindig a kereszténységnek, hogy a hogyan képzeljük el, hogy hogyan lesz majd, amikor Jézus eljön. Nem tudom, hogy hogyan lesz. Az ige nem mondja el. Jézustól, amikor megkérdezték a tanítványok, ugye, amikor utoljára elhagyta a templomot Jézus, és felment az Olajfák hegyére, leült, hozzámentek a tanítványok, amikor Jézus útközben azt mondta, hogy kőkövön nem marad Jeruzsálem falairól, ezen a hatalmas támfalon, több 20-25 köbméteres kövek egymáson 100 méter magasra felrakva, tessék elképzelni, mindenféle kötőanyag nélkül, önmaguk súlyától azóta is tartják, ezek a falak még mindig egy kis része még tartja, az a siratófal is egy ilyen része, akkor Jézus azt mondta, hogy kőkövön nem marad. És a tanítványok megkérdezik, hogy mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz az eljövetelednek és a világ végének. Mi is így kérdezünk. És Jézus azt mondja, nem, meglássátok, hogy senki el ne hitessen titeket. A döntő nem az, hogy mikor és hogyan, a döntő az, hogy te hol vagy, Babilonban vagy Jeruzsálemben, Babilon vagy Jeruzsálem. És ez benned dől el. Éppen ezért ezt a csodálatos világot egy szimbólum sorral a 21. fejezet mutatja be nekünk, és a szimbólumoknál nagyon vigyázunk arra, hogy ne a méreteket számoljuk, ne ezt számoljuk, ne azt, majd ki fogok térni, hogy mi minden kísértés van itt picikét. Nézzük meg, hogy mit mond ez az ige. Ha elkezdjük olvasni az igét, ugye új látomás egység kezdődik, ugye úgy kezdődik, hogy láttam, aztán majd lesz egy olyan, hogy hallottam a harmadik vers elején, és aztán több beszélő is lesz, és utána egy erkölcsi valamit is levon az egész. Ez az első rész, az új ég és az új föld bemutatása. Utána az új Jeruzsálemet mutatja be, ami az Édenkertnek a párhuzama. Tessék majd erre figyelni, hogy régen egy kert volt, ahol Ádám és Éva volt az Úr. Hát két ember volt. Az utolsó időkben a üdvözültek helye egy új Jeruzsálem lesz, egy város, egy új közösség. Mert a közösségnek a megépülése tulajdonképpen a lényeg. Mondjuk a bűn éppen közösséget rontó, hídrobbantó hatalom, szoktam volt mondani, Isten ember, ember, ember, ember, világ és ember önmaga között. És ezért az új Jeruzsálemnek a jelképes bemutatása következik, és hozzáveszünk még a harmadik részt is, a 22. fejezet első 5 versét, ahol az élet vize és az élet forrása című kis szakasz van, amiben azt mondja el az ige, hogy ez hogy valósul meg, hogy éljük ott az életünket, milyen lesz ennek az életnek az alapvető dimenziója, hogy élünk.

Fogjunk is hozzá, mert kicsit hosszabb ez. Itt kezdődik, és láttam új eget és új földet, mert az elség és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. Ebben legalább két érdekesség van. Nagyon érdekes ez a görög szó, hogy új. Ez nem csak azt jelenti, hogy eldobom, és van egy új, hanem ez azt úgy is lehetne fordítani ez a szót, hogy a megújult földön. Tehát Isten nem dobja el ezt a földet, ezt a földet teremti újjá, de teremtő hatalmával a bűnnek és minden következményét megszüntet ezen a földön. Új eget és új földet, egy új kozmosz megújított formáját adja oda az embernek az Isten. Mert éppen azt, ami tönkretette ezt a kozmoszt, a bűn, ez győzte le Jézus a Golgotán, és győzi le ebben a nagy küzdelemben, amiről a Jelenések könyve szól. Az is egy nagyon aranyos rész, hogy a tenger többé nem lészen. Sokan meg szokták kérdezni, hát akkor az üvegtenger, amiről később szó van, az hogy van meg minden? Mit jelent ez, hogy a tenger többé nem lesz? Szimbólumokkal dolgozunk, és itt a szimbólumoknál látni kell nagyon jól, hogy az ókori ember, nem csak a zsidók, az egész ókori irodalomban a tenger, a tőhom, az a mélységvilága, ez a sátánnak a helye. Tehát a sátán kísértése nem lesz többé ez. De ennek van egy egyszerűbb és Jánoshoz nagyon illő dolga. Gondoljuk el, hogy János az egész látomást miért kapta a Jelenések könyvében. Ez azért, mert izgul a hét gyülekezetért, nem? Ő a lelkésze a hét gyülekezetnek, az utolsó élő apostol, és Jánosban az van, ez teszi nyitottá az Isten kinyilatkoztatására, mert minden időben nyitottnak kell lenni az Isten kinyilatkoztatására. Azt teszi nyitottá az Isten kinyilatkoztatására Jánost, hogy hát elválaszt egy tenger engem a Efézustól, stb. Pátmos szigetétől, nem tudok elmenni, börtönszigeten vagyok. De jó lesz, nem lesz többé tenger. Nincs, ami elválaszt. Nem lesz többé tenger. Nem lesz a gonosznak területe ezen a földön. Az alvilági erőknek, ahogy ma szoktuk mondani, nem lesz dolga. Egy ilyen világ lesz ez. Ez az első nagyon fontos dolog. Ez mindennek a kulcsa, ami ezután következik. És utána az következik, és a Szentvárost látja, az új Jeruzsálemet is láttam, amit alászáll a mennyből, az Istentől felkészítve, mint egy mennyasszony. Ebben is van egy gyönyörű szép kép, az új Jeruzsálemről beszéltem. Az új Jeruzsálem az az Isten népének közössége, az, amelyik Babilonnal szembe áll. Babilon hamis hármasság, új Jeruzsálem a szent háromság, égisze alatt áll. És ez olyan, mint egy vőlegény számára felkészített mennyasszony. Ez a mennyasszony is nagyon szép. Lényegében az esküvő képe jelenik meg, amikor örök hűséget esküdnek, most tényleg valójában, nem úgy, ahogy emberek szoktak örök hűséget esküdni, Krisztussal az ő népe. És ez az örök frígy, amit az Ószövetségből vesz képet, és nagyon sokszor használja az Új Szövetség is ezt a képet, ez történik meg. Helyreáll az a kozmikus rend, ami a lényege az ember életének, mert az ember egy nagyon érdekes lény. Az ember lényegében attól ember, hogy mi, hogy így mondjam, állandóan ebben egy négyes kapcsolatban élünk. Az emberségünket így éljük meg. Egy ember önmagába elszigetelve nem ember. A bűn pontosan a hidakat robbantotta fel. Az ember azért Isten képe és hasonlatossága, hogy Istenben leszek teljessé ember. Ebben az Istennel való kapcsolatban leszek teljessé, mint ember. Ez az ember meg szokta tagadni. Na most, ennek az a következménye, hogy felrobban a kapcsolat ember és ember között. Tessék, ez a világnak a mai állapot, a tegnapi, tegnap előtti, vagy a világtörténelem egészének az állapota. Azután nézzük meg, és ezt ma nagyon jól lehet látni, az embert Isten belehelyezi egy kozmoszba, az emberért történt a teremtettség, nem véletlenül egy édenkertbe, egy tökéletesen megművelhető és megművelt kertbe behelyezi Isten az embert, hogy művelje és őrizze ezt a világot. Tessék megnézni most, vagy műveljük, vagy őrizzük ezt a világot. De a művelni, őrizni harmóniája fejre állt, ezért van kozmikus válság. És ugyanakkor az ember önmagával is meghasonlott. Ez egy nagyon érdekes dolog.
Nagyon érdekes dolog, hogy miközben a, mondjuk Afrikában a legszegényebb földrészen, amelyik a leggazdagabb földrész, nézzék ezt az ellentétet, ahol a legnagyobb az éhség, egy olyan világban, ahol másfélszer vagy kétszer annyi élelmiszert termelünk, amennyit meg tudunk enni, és mégis soha annyian éhen nem haltak, mint ma, mert inkább mozdony fűtünk a búzával, mint hogy odaadjuk ingyen. Ebben az ellentétes világban, Afrikában sokkal kevesebb mondjuk az idegbeteg ember, a pessimista ember, hogy így mondjam, a neurotikus ember, mint Európában. Hogy lehet ez? Az ember önmaga ellen él. Tehát felrobbant a híd Istennel, a másik emberrel, a teremtett világgal és önmagával szemben.

0: Most van egy világ, ez az új Jeruzsálem, amit Isten szeretete alakít. Ennek az új Jeruzsálemnek pontosan az a lényege, hogy ez a négyes kapcsolat Istennel helyreáll, mennyből száll alá ez a város, majd látjuk azt az Istennel való kapcsolat, hogy alakul ebben a városban, a másik emberrel, hiszen nem kell félni a másiktól, helyreáll a világ rendje, új teremtés lesz, és a bűn minden következményét megszünteti, és az ember így boldog lesz. Önmagával is harmóniába kerül. Ez tulajdonképpen az üdvösségnek a dolga. És ez a mondani valója ennek a képsornak. És akkor a harmadik versben, ugye most hall egy szózatot, János, egy hatalmas hangot szól a trónus felől, Isten trónja felől, íme az Isten sátora az emberekkel van. Ez egy nagyon érdekes, képes kifejezés. Együtt sátorozni, az azt jelenti, hogy közösségben lenni egymással. Ez a Biblián kívül irodalomban is előfordul az együtt sátorozás képe, hiszen ugye a nomád háttere volt a Izraelnek, ugye a pusztai vándorlásra gondolunk. Együtt sátorozik Isten az emberekkel, és ő velük fog lakni, ők pedig népe lesznek, és maga az Isten lesz velük. Ez a legtékélesebb közösséget mutatja be. Az új ég és az új föld ott van, ahol ez a tökéletes közösség helyreáll. Ez a tökéletes közösség az üdvösségnek a lényege. Azért lényege, mert ez eredményezi azt, hogy ember emberrel, ember a természettel, és ember önmagával harmóniába legyen. Hogy ismét emberek legyünk, úgy, ahogy az Isten megteremtett bennünket. És ennek az a következménye, hogy azok, amik tulajdonképpen most fájnak, hiszen abból, hogy felrobbantjuk a hidat a másik emberrel, Istennel, a világgal és önmagunkkal, annak mi lesz a következménye? Könny, lesz halál, lesz gyász, lesz fájdalom. Ezer nyavajája az életnek, amit élünk. Ez nem lesz többé, mert elmondja, letöröl minden könnyet a szemünkről, és a halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Az első világ az, amelyik az Édenben bekövetkezett bukás világa. De Jézus nem véletlenül mondja így Pál apostol, hogy a második Ádám. A második Ádám ezt az új más világot alapítja meg, és ez az új más világ lesz a győztes világ. És azt mondja, a trónuson ülő egyszer csak megszólal. Nagyon dramatikus ez, ugye, hogy leszáll Jeruzsálem, utána hall egy hangot, most a trónuson ülő, az Isten maga szól. És azt mondja, ímé újját teremtek mindent. Ez tulajdonképpen a lényeg. Isten újját teremt mindent, megújít mindent. Nem újat teremt, hanem újját teremt mindent. És ez nem véletlen, hogy ilyen pontosan fogalmaz az ige, hogy újját teremt mindent, mert nem az első teremtettséget dobja el. Tehát nem azt mondja, ez így rossz, aztán csinálok valami újat. Nem. Hanem én újulok meg. És mindent, ami fájdalom, felsorolt az előző vers, fájdalom, baj, könyv, stb. Jajkiáltás, az nem lesz többi. Az mind elveszi, mert az újjáteremtésnek pontosan ez a világ újjáalakítása a lényege. És ezért felszólítja Jánost, és ez megint nagyon érdekes, hogy nagyon ritkán, de van egy könyvben, amikor jön egy ilyen magyarázó angyal, és rászól Jánosra, ezt írd meg, azt mondja, írd meg, ezeket az igék megbízhatóak és igazak. És azt mondja nékem, megtörtént. Nagyon érdekes, hogyha kicsit mélyebben tanulmányozok a jelenések könyvét, ez a megtörtént már egyszer előfordult. Hol is? Nagyon érdekes, hogyha visszafordítunk a 16. fejezetre, ahol a 7 csapásról van szó. Éppen a 7. csapásnál, amelyik Babilonra töltetik ki a nagyvárosra, Jeruzsálem ellentétére, és ez végig majd az egész fejezetben, ez a Babilon háttér, ez mindig ott van. Ott olvassuk, hogy a 7. angyal is kiöntötte a poharát a levegőre, és hatalmas hangon szólalt meg a szentélyből, a trónus felől valaki, És szóra-szóra ugyanazt mondja, hogy megtörtént. Ez jelenti be, hogy eldőlt az ítélet sorsa. Megtörtént. Itt is megtörténik ez. Eljön az a idő, amikor kijelenti az Úr, hogy megtörtént. Végképp eldől, hogy Babilon vagy Jeruzsálem gyermeke vagyok. Babiloni állampolgár vagy jeruzsálemi állampolgár vagyok. Itt is ez, hogy megtörtént. És most Isten bemutatkozik, én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ugye az elején pontosan ezt olvastuk az első fejezetnek a 18. versében, ott is mutatkozik, hogy én vagyok az alfa és az omega, kezdet és a vég, és adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. Figyeljük meg, hogy ezt a könyvet, amit úgy szoktak mondani, hogy hát ez az apokaliptikus borzalmaknak a könyve. Isten mégis evangéliummal fejezi be. Azért van a csúcsán, ahol a héberes gondolkodás szerint, a keleti gondolkodás szerint mindig a főmondani valója van a könyvnek, az ég közepén repülő angyalnál az örökkévaló evangélium. Nézzük csak meg. Itt is azt mondja, én adok a szomjúhozónak inni. Eszünkbe jut a samáriai asszony példája, ugye? Az, hogy Jeruzsálemhez vagy Babilonhoz tartozom, ez az önti el, hogy szomjas vagyok, vagy nem. Kérek ebből a vízből, vagy nem? Akarom, vagy nem? Döntök-e Jeruzsálem mellett, vagy nem? És ő tovább azt mondja, aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istenre leszek annak, az pedig fiam lesz. Ez tulajdonképpen az alapvető állapot. Istenem lesz az Isten, és én Isten fia leszek, azért, hogy helyreálljon ember, ember, ember, Isten, ember, világ és ember önmaga közötti kapcsolat.
1: Az előadás hamarosan folytatódik.

Mivel ez egy szabad döntés, ugye mindig elmondom azt, hogy szabad döntés csak akkor van, hogyha az ellentétet is elmondja valaki. Mert különben ilyen eszi nem kap mást, ezt így szoktuk a mindennapi életben mondani. Az nem döntés, hogyha egyszer megmondják, hogy ezt kell csinálni, és jobb rád, bal rád, hanem Isten is azt mondja, nem. Nézd meg, hogyha Babilonhoz tartozol, akkor meg mi lesz a dolga. De, mondja tovább, így kezdődik a 8. vers, a gyáváknak, a hitetleneknek, az útállatosoknak, a gyilkosoknak, a paráznáknak, a varázslóknak, a bálványimádóknak, minden hazugnak meg lesz az osztályrésze a tűzzel és kénkővel égő tóban, ez a második halál. Vagy beszéltünk már korábban a második halálról, amelyik megsemmisülés halála. Vagyis nagyon egyszerű bűnöket mond el, nem azt mondja, hogy bankrablók, vagy mit tudom én, cégéres csirkefogók, tömeggyilkosok, nem ezt mondja. Ez az ige azért mondja ezt, mert ez a mindennapi embereknek a bűne. Ha megnézzük ezeket a bűnöket, ezek a mindennapi emberek. Nagyon sok ember van, aki hát jó volna dönteni, de hát gyáva vagyok azután. Tehát hitetlen hitűek vagyunk. Rövid hitűek. Ez nagyon érdekes, amikor kicsi hitűt fordít a Biblia, ez görögül úgy van, hogy oligopisztos. Az oligó az lényegében kicsi hitű, ezt jelenti. Kicsinyhitűek vagyunk. Én is fordítja sokszor a károli fordítás, ez az oligopisztoszt. Aztán azt mondja, utálatosoknak. Az utálatosság az azt jelenti, hogyha valaki mindenkivel utálatos, ez jelenti egy olyan antiszociális magatartás, így lehetne mondani. Hány ilyen antiszociális fenevad rohangál az utcán? Sokszor még azt mondja magáról, hogy keresztény. Azután azt mondja, gyilkosoknak, paráznáknak. Ugye van ám olyan gyilkos is, amelyik nem tömeggyilkos, hanem csak karaktergyilkos. Ugye tudjuk ezt a fogalmat. Gyilkos vagyok a hegyi beszéd szerint akkor, hogyha a másikat simfölöm és rossz hírét keltem. Aztán a paráznáknak, ami nem csak a szexuális vétkeknek az összefoglalója, az is természetesen, a paráznaság az azt jelenti, hogy hát egy kicsit ide, egy kicsit oda, kétfelé sántikálni, hogy az illés példája mutatja. Azután varázslóknak és bálványimádóknak. Ugye a varázslás az azt jelenti, hogy természetfeletti erőket tulajdonítok magamnak, és avval próbálok szemfényveszteni. A varázsló az mindig szemfényvesztő. Nézzük meg, ez a világ ilyen szemfényvesztő világ. Ezért van az, hogy a világban hova tovább, ugye régen még a 19. században, mondjuk az üzleti világban, a gentleman agreement az azt jelentette, hogy egy szóra kötöttek milliárdos üzleteket. Ma nem létezik, hogy valaki ezt megmerje csinálni, nem? Mert ez már nem demokrácia, ez manipulokrácia, tehát az átverésre épül, kész átverés show az egész élet, nem? Azt mondja, ezek nem kerülhetnek oda, a mennybe. Azután azt mondja itt a bálványimádóknak, nézzük meg, hogy a bálványimádás az, hogy is van a életünkben. Nem szobrokat imádunk, ó nem. Bálványimádás az tulajdonképpen valami olyan dolog, ami Isten és én közém oda kerül, ami fontosabb, mint az Isten. Hány ilyen van az életünkben? Aztán azt mondja, hogy a hazugoknak is meg lesz az osztály része. Hát ezt nem is mondom. Hova tovább hazudni már sikk és nem bűn? Nem? Egy rendes politikus, ha nem hazudik, akkor nem kerül a parlamentbe. Ez a világ minden kormányában így van. Nézzük meg. Nézzünk körül, magunk körül. És itt van a napi döntésünk, hogy Babilon vagy Jeruzsálem. Ez itt dől el. Babilon vagy Jeruzsálem. Ezekben. Hogy vagy az élet vizét ingyen kapom Jézustól, és akkor ismét ember leszek úgy, ahogy Isten megteremtett engem, vagy pedig gyáva, stb. Felsorolva a bűnöknek a sorát, mindennapi életbe teszem.

Ezután mutatja be ez a sor az Új Jeruzsálemet. Érdekesség nagyon a bevezetése. Úgy kezdődik, és jött egy a hét angyal közül, akiknél a hét pohár volt tele a hét utolsó csapással, és így szólt hozzá. Nem érdekes? A Babilon bukását, Babilon büntetését a hét csapás mondja el. Ez Babilon sorsa. Most ugyanez az angyal, aki a hét csapást hozta, mondja el Jánosnak, hogy most megmutatom az Új Jeruzsálemet. Azért, hogy tudj dönteni, Babilon vagy Jeruzsálem. Babilon vagy Jeruzsálem. És azt mondja, jöjj, és megmutatom néked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. Ugye láttuk, hogy a menyegzőre száll le, a közösség, a tökéletes közösség megépítésére száll le az Új Jeruzsálem, és ez a bárány, az a bárány, aki már ugye a negyedik fejezetben megjelent, hogy egyedül ő volt a méltó, az axios, így mondta, a felhatalmazott, ezt is jelenti az axios, arra, hogy ezt a megváltási tervet véghez vigye. Most ez a bárány felesége a gyülekezet, az egyház, és ezt most egy város képében mondja el, egy közösség képében mondja el. Mert ez a közösség, ez nem úgy van, hogy én és az Isten közösségben vagyok, és a többi ember nem számít. Nagyon sok ember így gondolkodik az üdvösségről, nem. Az üdvösség az ember és ember között is, ember és világ között is, ember és önmaga között is, de ember és Isten között is közösséget épít. Tehát ez egy város, amiben az alkotmánya szeretet. Ezt a város mutatja meg. Elvitt engem lélekben egy nagy, magas hegyre, és megmutatta nekem a Szentváros Jeruzsálemet, amely az Istentől a mennyből szállt alá, ugye a második vers mondja. Benne volt az Isten dicsősége, ragyogása hasonló volt a legrágább kőhöz, a kis trájfényű jáspishoz, fala nagy és magas volt, 12 kapu, előtte 12 angyal, kapukra nevek voltak írva, Izrael fiainak 12 törzse. Úgy írja le ezt a képsort, hogy egy ókori gyönyörű város jelenik meg előttünk. Egy ókori gyönyörű város addig állt fel, még meg nem hasonlít mással egy város, tehát szembe nem kerül önmagával egy város, és ez egy ilyen csodálatos, harmonikus város. Ezért a drágakövek képét mondja, a falait is drágakövekből épít, a gyöngykapukat olvasunk majd később, azután a falainak a dolgát. Ez nem valóságos gyöngy, meg valóságos jáspis, stb. Kell elgondolni, csak ez azt jelenti, hogy a legdrágább. Legdrágább, ami összetartja, ami körülöleli ezt a közösséget. Hogy ez a közösség tényleg valódi közösség legyen. És akkor azt mondja, hogy kapukra nevek vannak írva, Izrael fiainak 12 törzsének nevei, keletről 3 kapu, északról 3 kapu, délről 3 kapu, 3-3-3 kapu, így 12. Hogy ahogy az apostolok az első gyülekezetet képviselték, úgy, hogy ebbe az apostoli gyülekezetbe mindenki belefér. Lényegében a Krisztussal közösséget vállaló különbözőféle emberek. Ahogyan különbözőek voltak az apostolok is, azok nem egyformák voltak, nem egyformán gondolkodtak, nem egyformán éreztek, nem egyformán élték meg a hitüket, ugyanúgy ezek az emberek is. És a város falának 12 alapköve volt. Azokon a bárány 12 apostolának 12 neve volt. A velem beszélő beszélt, annak volt egy arany mérővesszője. Így megmérte a várost, annak kapuját, falát. A négyszögbe fekszik a város, ez a négyszögbe, a kocka alakú város, ez tulajdonképpen a tökéletességnek a szimbóluma volt mindig a mértamban, és ez általában ilyen geográfus világ volt, az ókori világ, és ezt a tökéletes várost jeleníti meg itt az Új Jeruzsálem. Most itt ebből nem kell kiszámolni, mert kiszámolnánk, hogy mekkora itt a méretek megvannak, ez egy fél megyényi terület, akkor lehetnek nézni, hogy ez hogy van, mint van. A fal viszont, a fal magassága nagyon alacsony. Ezzel is akar mondani valamit, hogy itt nem kell nagyon a fal, de azért lehatárolt terület ez. Ez fejezi ki. Aztán a gyöngykaput, stb. Leírja. Ez mind-mind azt mutatja, hogy egy tökéletes közösség jött létre.

Az érdekesség a 22. versben van. Nem láttam templomot a városban, ez megint meglep bennünket, hiszen a földi templom, ami ugye Szent Sátor volt először, aztán Salamoni templom, azután a fogság utáni templom, azután a heródesi felújított templom, ami 70-ben tönkrement, az a mennyei mintára készült. És a mennyben nincs templom, vajon miért nincs? Nagyon egyszerű a válasz. A templom az a közbenjárás helye volt. A templomnak a lényege az volt, hogyha én bűnt elkövettem, elmentem a templomhoz, elvittem az áldozati állatot, és át kellett élnem, hogy az áldozati állat meghal, mert a bűnnek a zsoldja halál. Gondoljuk el ezt a jelenetet. Elvittem mondjuk egy báránykát, mert pásztorember vagyok. A templom udvarán fogad a pap. Átveszi a bárányt, megnézi, hogy tökéletes-e. Aztán rátérre a bárány hátára, az oltár előtt. Kezembe adja a kést, és nekem el kellett vágni a bárány torkát. Ő felfogja a vért, és a templom levette rólam a vér által a bűnt. Ez egy óriási dráma. Erre már nincs szükség. Nem kell templom. Hanem helyette valami más van. Azt mondja, a városban, mert az Úr, a mindenható Isten is bárány annak a temploma. Tehát az Istennel való közösségem többé nem a bűnön keresztüli közösség, hanem szemtől szembe való látás. Ahogyan az Édenben hűs alkonyi órán az Úr velünk volt, ugyanúgy ennek az Új Jeruzsálemnek az a lényege, hogy az Istennel való közösség, ugye végig erről van szó, ez töretlenül meg lesz. És azt mondja, nincs szükség a városnak sem holdra, hogy világítson neki, mert az Isten dicsősége világosította meg lámpása a bárány. A népek az ő világosságában fognak járni, és a földi királyok oda viszik ma a dicsőségüket, a kapuit nem zárják be, nappal éjszaka pedig nem lesz. A népek oda viszik dicsőségüket és tiszteletüket, tisztátalanok pedig nem jutnak be oda, megint elmondja, hogy kik nem jutnak be oda. Na, pontosan ezt jelenti, hogy az Istennel való közösség lesz ennek az újvárosnak a biztonsága. Hogy Isten lesz minden mindenekben. És Jézus pontosan azért jött le ez a megváltás dolga, hogy az Isten itt van köztünk. A dicsőségről pedig hadd mondjam el, a dicsőség az nem ilyen, mint ahogy most a dicsősége valakinek, hogy olimpiai bajnok lesz, vagy mit tudom én, mit megcsinál, és bekerül a Guinness rekordok könyvébe. Nem ez volt a dicsőség az ókorban. A dicsőség ott volt, ahol Isten megjelent. Amikor megjelent a templomba, akkor dicsősége betöltötte a hajlékot. A dicsőség az az Isten jelenlétének a valósága, tehát az a pillanat a Földön, amikor Isten és ember között kialakul egy közösség, amely kibékít a másik emberrel, kibékít a világgal, és kibékít önmagammal. Tehát helyreáll a harmónia, amit a bűn tönkretett. Ez a dicsősége világít, ez a világosság. Itt most nem meteorológiáról van szó, hogy fel kell a nap, vagy nem, vagy forog a föld, és akkor nem lesz nagy zsat, hogy hol lesz. Nem erről beszél a Biblia. Biblia nem természettudományos kézikönyv, hanem azt mondja, hogy az Isten fénye, világossága, az igazság világossága az, ami ennek a új égnek és új földnek a lényege lesz.

És ha most áttérünk a 22. fejezetre, mert ide tartozik az első 5 vers, ezért vettem ide, akkor azután megmutatta nekem az élek vizének folyóit, ami ragyogó, mint a kristály, és az Isten és a bárány trónusától ered. Vagyis, hogy az ókori ember azt nagyon jól átélte, különösen keleten, ahol a folyamenti kultúráknak a világa volt, hogy az élethez szükséges a víz, a folyóvíz. Ezért a folyam mentén alakultak ki a nagy kultúrák. Egyiptom, India, Kína, Mezopotámiáról nem is beszélve. Tigris és Eufrateszről. Itt is kell egy folyóvíz, amin az élet víze van. Tehát Isten az embert egy feltételes örök életre teremti. A feltétel az, hogy ennek a közösségnek Istennel nem szabad megszakadni. Ezért az Isten trónjától jön az éltető víz. Az az érdekes, hogy ezt a görög szöveg, amit magyarul nem lehet visszaadni, egy folyamatos jelennel mondja el. Hát ez az életvíze már most jön, csak még nem fedeztük fel, és a világon nem látható, mert az új Jeruzsálem még nem jött el erre a földre, mert a bűn még itt van a földön. De hogy a samáriai asszonynak megígérte az életvizét Jézus, és azt mondja, ha tudnád, hogy emlékezzünk a történetre. Ugyanúgy ma is ez az életvize itt van. Ha én Jeruzsálem mellett döntök, akkor ennek az életvizéből kortyolgathatok. Még nem lesz teljesen az enyém. Még Babilon bora nagyon sokszor részegít, és oda kell visszamenekülni ehhez az életvizéhez, és el kell döntenem Babilon bora, vagy ez az életvize, ami az Isten trónjától jön. És akkor azt mondja itt tovább, ott van az élet fája, amelyik meghozza minden hónapban a termését. Tehát egy nagyon termékeny fa. Minden egyes hónapban megadja a termését, és a fa levelei a népek gyógyítására valók. Na most erre, vagy pogányok gyógyítására, így fordította régen, hát ez azt jelenti, hogy mindenféle népből való embernek, tehát aki oda kerül az üdvözülteknek, a továbbfejlesztésére való. A gyógyítás szó az nem csak az megépülést jelent, megépülésére való. De a görög szónak ez az első szótár jelentése, hogy megépülésére. Nem azért, mert betegek, hanem azért, mert újra és újra, új és új tapasztalatokat szereznek. Az ember az nem egy statikus lény, az egy dinamikus lény. Mert egy állandóan fejlődő lény vagyok, ez így van az életben. De az örök életben egy állandóan fejlődő lények leszünk, ezt akarja mondani. Újra és újra megtudunk újabb és újabb dolgokat, rácsodálkozunk újra, újra arra az isteni harmóniára, annak a harmóniának a tökéletességére, ami tulajdonképpen az izgalmas és jó. És azt mondja, nem lesz többé átok a városon, hanem az Isten és a bárány trónusa lesz benne. Figyeljük meg, az átkot mi zárja ki? Isten uralma, Isten trónusa. És azt mondja, hanem az Isten és a bárány trónusa lesz benne, szolgái imádják őt, és látni fogják az arcát, és az ő neve lesz a homlokukon. Ez a homlokra írt név, ez a védjegy. Ez nagyon érdekes, hogy az ókori tárgyaknak mindig a homloka, például egy kancsónak a kiöltő helyét hívták homloknak. Héberül is így van, arámul is így van sumérul is. Odaírták először mindig a védjegyet. Ugye Kainnak is a bélyege, az egy védjegy volt, hogy senki meg ne ölje. Na most ez a neve, ami nevünk, az új nevünk, az isteni védjegy lesz. És ez az, amelyik Istenhez köt bennünket. Éjszaka többé nem lesz, és nem lesz szükségünk lámpásra, sem napvilágra, mert az Úristen fénylik fölöttünk, és uralkodik örökkön örökké. Ez az üdvösség képe. Ha most ebből valaki földrajzot akar csinálni, meg biológiát akar csinálni, ez tévedni fog. Nem ezért írta le, vagy nyilatkoztatta ki János ezt az egészet, hanem csak azért, hogy a megváltási terv, az evangélium, amelyik örökkévaló, az célba ér, és ez a célba érő evangélium egy tökéletes közösséget hoz létre Isten és ember között,
aminek az a következménye, hogy tökéletes közösségbe leszünk a másik emberrel, a teremtett világgal és önmagunkkal. Tehát helyreáll a teremtettség harmóniája. Mert még biológiailag is úgy van, hogy az ember az a világegyetem nagyságában valahol középen van, mert vannak atomok, amik kicsinyek, vannak sejtjek, amik láthatatlanok szinte,

0: higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És elmegyek, és helyet készítettem néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ez evangélium. Az egész jelenések könyve erről szól, nem? Ugye elment Jézus, de nem hagyott itt bennünket. Helyet készít. A nagy kérdés, Babilon vagy Jeruzsálem? Kivel vagy közösségben? Önzés vagy szeretet? Csupa ilyen vagy, és legalább 10 ilyen tudnánk felsorolni a Bibliában. Ez a mi felelősségünk. Ez a döntés. Mert ha meghozom a döntést, akkor az életvize kezd táplálni engem. És akkor ennek az országnak a polgára leszek. Akkor, ha már itt vagyok ennek az országnak a polgára, most még rangrejtve, most még bűneimmel, betegségeimmel küzdve, de a gyógyulás biztos. Adja Jóisten, hogy ezt lássuk az ő kegyelméből. Amen. Istenünk, te néked köszönjük meg, hogy csodálatos reménység könyvévé tetted a jelenések könyvét. Nem a borzalmak könyve ez, hanem a borzalmak könyve az tulajdonképpen a mindennapi életünk. Add Istenünk, hogy ebből a rossz világból a te jó világodba meneküljünk. Add az életvizét ingyen nékünk. Add, hogy ennek az országnak maradandóan a polgárai legyünk és maradjunk. Adj nekünk békét, szeretetet, áldást, és kísérj bennünket. Add, hogy újra és újra, amit tanultunk, az életben tapasztaljuk, és az életben győzzünk. Add ezt a győzelmet minékünk. Jézusért kérjük ezt fiadért, hallgass meg imánkat. Amen.
1: Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony, hamar eljövök. Amen. Jöjj, Uram Jézus! A Biblia jelenések könyvéről Szigeti Jenő előadását hallottuk.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Újra megrendezi nyári kántorképző képzéseit mától a Tiszántúli Református Egyházkerület. A kántorképző tanfolyam időpontja ma, július 22-én kezdődik, és augusztus 8-áig tart. A szervezők zenei előképzettségtől függetlenül várnak kezdőket és haladókat. Az alsó korhatár 12. év. Az intenzív kurzusra. A nyári tanfolyamhoz 3 alkalomból álló szinten tartó tréning tartozik, amelyet évközben egy-egy hétvégén rendeznek meg. A részvételi díj 70.000 forint, amely fedezi a teljes képzés költségeit, szállás és ellátás. A továbbképző tanfolyam időpontja tehát augusztus 3-ától 8-áig, ezt gyakorló kántornak, ének és zenetanároknak korhatár nélkül hirdeti meg az egyházkerület. A részvételhez zenei elkötelezettség szükséges. Megszületett a döntés, kötelező lesz a Biblia az állami iskolákban, Texasban. Texasban kötelezővé teszik a bibliai történetek oktatását az állami iskolákban. Az oktatási tanács döntése értelmében a jövőben számos klasszikus irodalmi művet bibliai szövegekkel együtt kell majd tanítani a diákoknak. A kultúrharc nem most érte el az amerikai oktatást,

0: de a texasi döntés eddig nem látott mértékű központi beavatkozást jelent. Az Állami Oktatási Tanács által elfogadott kötelező olvasmánylista több mint 5 millió diák mindennapjait határozza meg. A javaslat kritikusai szerint a döntés összeegyeztethetetlen az egyház és az állam alkotmányos szétválasztásával, és háttérbe szorítja a más vallású, illetve vallástalan családok gyermekeit. Ezzel szemben a támogatók azzal érvelnek, hogy az Egyesült Államok alapításakor a zsidó-keresztény értékek jelentették az ország alapját, így ezek megjelenítése az állami iskolák tantervében indokolt. A Baptista Teológiai Akadémia állást hirdet egy teljes idős és egy részmunkaidős munkakörre. A Baptista Teológiai Akadémia a Baptista Egyház által fenntartott 120 éves keresztény értékrendre alapuló felsőoktatási intézmény, amely elkötelezett a magas színvonalú teológiai képzés, a tudományos munka és a közösségépítés mellett. A rektori hivatal vezetője olyan keresztény értékrendű személy, aki biztosítja a rektor munkájának szervezési és adminisztratív támogatását, koordinálja a rektori hivatal működését, előkészíti a vezetői döntéseket, valamint kapcsolatot tart az intézmény szervezeti egységei és külső partnerei között. A rektori hivatali asszisztens a rektori hivatal operatív munkatársa, olyan keresztény értékrendű személy, aki szervezési, adminisztratív és kommunikációs feladatok ellátásával támogatja a rektori hivatal vezetőjének munkáját, valamint hozzájárul az intézmény vezetői folyamatainak gördülékeny működéséhez. Az időjárásról változékony nyári idő. Ma szerdán változók a felhők, de több órás a napsütés. Helyenként eshet eső, északi a szél és 23-28 fokunk van. Csütörtökön a felhős idő mellett növekszik az esőzés esélye, az északnyugati szél mellett kitart a 22-29 fok.
1: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Apróságok. Időt kell szakítanod embertársaidra. Tégy valamit másokért, ha még oly apróságot is, valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted. Albert Schweitzer.

0: Féken tartott erő.
1: Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Máté evangéliuma 5. fejezet, 5. vers.

Gábor tisztában volt vele, hogy nem állhatja el az úthenger útját. Mindössze annyit szeretett volna, hogy idejében elfoglalhassa helyét az amfiteátrum utolsó sorában. Miközben felfelé igyekezett a lépcsőn, hirtelen felbukkant a banda. Az iskola hat, legnépszerűbb fiúja, barátnői társaságában. Megpróbálták megelőzni Gábort, aki okos fiú lévén inkább félrehúzódva beállt az első sorba, hogy helyet adjon a tolakodóknak. Ám a banda megállt előtte. Hé, kölyök! Azok a mi helyeink! Kiáltottak rá. És valóban az ő helyeik voltak. És nem is akartak félreállni, ezért Gábor kénytelen volt egy hosszú kerülővel eljutni a helyéhez. A fél amfiteátrum szeme láttára bukdácsolt át, legalább 20 már ülő társán. Mélységesen megalázó volt számára, de túlélte.

Mit jelent szelídnek lenni? Amikor beléd kötnek, nem kell mindent a szívedre venned. A rossz emberek olyanok, mint a szúnyograj, amely távozik, miután teletömte magát vérrel. Az igazság az, hogy ezek az emberek ott szívják mások vérét, ahol csak módjukban van rá. Néha az igazságot szólva kiállhatsz a jogaidért, arra a tekintélyre alapozva, amivel Isten felruházott az igazságszolgáltatás érdekében, vagy segítséget kérhetsz, ha egymagad nem vagy képes megoldani a problémát. Máskor viszont nincs menekvés. Halálosan megbántanak. Miközben a legjobb helyek felé igyekszel, egyszerűen eltipornak. Vannak napok, amikor úthenger módjára gázolnak át rajtad, máskor pedig a véredet szívják. A szelídség nem gyengeség, hanem féken tartott, törékeny erő. Szelídnek lenni azt jelenti, hogy jobb vagy, mint a bárkit bántani kész kötekedők. Isten a szelídek oldalán áll.

0: Jézus kijelentette, hogy a beképzelt, agresszív, durva és erőszakos emberek súlyos büntetésben fognak részesülni. Örökölni a földet azt jelenti, hogy Isten valamikor és valamilyen módon meg fog jutalmazni minden egyes vércseppért, amitől megfosztottak. Így hát most már érthető, hogy kik az igazi vesztesek.
1: Közreműködött Balázs László.

0: az erő forrása.
1: Barátság. Akkor tanakodtak egymással az úr tisztelői, az úr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyvet írtak ő előtte azoknak, akik félik az urat és becsülik az ő nevét. És azon a napon azt mondja a seregek ura, amelyet én szerzek, tulajdonommá lesznek, és kedvezek nekik, amint kiki kedvez a fiának, aki szolgálja őt. Malakiás 3:16-17. Gondolatok az ígéről. Felelősséggel tartozunk a saját munkánkért, amelyet senki sem végezhet el helyettünk. Világot szavainkkal, személyes erőfeszítéseinkkel és példánkkal tehetjük jobbá. Jó, ha ápoljuk a társas kapcsolatokat, de ezt nem csupán szórakozásból tegyük, hanem azzal a céllal, hogy lelkeket menthessünk. Aki szeretetét Krisztusra összpontosítja, az örömét leli a vele való érintkezésben, és erőt merít belőle. Ha Isten igazsága maradandó alapelv lesz a szívünkben, akkor élő forrássá válik. Lehet, hogy megkísérlik elfolytani, de mindig előtör, nem lehet megakadályozni áradását. A szívünkben élő igazság az élet kútforrása, felfrissíti a fáradtat, visszatartja a gonosz gondolatokat és szavakat, és általa minden kivirul. A boldogságunk forrása Jézus és az ő szeretete.

Tituszhoz írt levél, második rész 11-től 13. versei. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban.

0: Azt hiszem, nagyon sokan vannak még úgy, és sokszor én is ide tartozom ezek közé, akik azt mondják, hogy első látásra meg lehet ítélni az embereket. Ám nem tudom, hogy akivel én ma beszélgetek, Réti Gézának hívják, első látásra valóban jól ítélné-e meg, aki most találkozik vele. Amikor szembe jöttek velem, egy kedves feleség, egy angyali mosolyú kisbaba és egy mosolygós férj. Aztán, amikor beszélgetni kezdtünk, az derült ki, hogy ez a mosolygós férj nem mindig volt ilyen nagyon mosolygós, sőt. De nem szeretnék mindent elmondani előre, hadd mutassam be hallgatóimnak Réti Gézát, aki arra fog először válaszolni, hogy hogy is indult az ő élete, milyen családból származik.
1: Réti Gézának jön. Egy szegény családból származom, édesanyám cigány származású, apám magyar származású, 11-en voltunk testvérek, elég nehéz körülmények között éltem, intézetből be, intézetből ki, és oda jutottam, hogy börtönbe kerültem elég sokszor.
0: Azt hiszem, hogy ez így nagyon lakonikus tömörséggel van mondva. Hány éves voltál, amikor először börtönbe kerültél, és hogyha meg szabad kérdezni, miért?
1: Hát betörésekért kerültem börtönbe először, 17 éves lettem volna, amikor először bekerültem tökölre, és a többi börtönbüntetések, ott csiszolottam, börtönnyelven mondják ezeket, és nehezebb bűncselekményeket követtem el, mint rablás, zsarolás, verekedések, súlyos testi sértések is. Az utolsó ítéletem miért zsarolásért kaptam 9,5 évet, és ezen az utolsó ítéletemben töltése közben megismertem az urat a Váci börtönben, elfogadtam el.
0: Még mielőtt erre a területre elszaladnánk, csak azért, hogy legyen valami fogalma a hallgatóknak, hány évet töltöttél összesen börtönbe?
1: Hát intézetekkel együtt, szigorított intézetekkel együtt 17,5 évet töltöttem.
0: Tehát ez azt jelenti, hogy az életednek csak nem felét.
1: Hát igen.
0: Már belekezdtél, hogy az utolsó ítéletet azt Vácon kellett törtened börtönben, és ott ismerted meg az urat. De ez nem volt egy olyan egyszerű menet. Azt mondtad nekem, hogy 4-es fokozatú őrzés alatt voltál. Mit jelent ez? Ezt nem biztos, hogy a hallgatók értik.
1: Ez azt jelenti, hogy egyedül vagyok egy zárkába, és minden mozdulatomat figyelik. Szóval azért, mert köz- és önveszélyesnek nyilvánítottak a börtönben a pszichológus, aki ismét világember volt.
0: Minden mozdulatodat figyelik, ez nagyon rosszul hangzik, de miért kaptad ezt a szigorítást? Tehát az, hogy a pszichológus azt mondta, hogy köz- és önveszélyes, vagy ez miben nyilvánult meg?
1: Azt azon nyilvánult meg, hogy verekedős voltam, támadó jellegű, támadással feleltem minden bármilyen mozdulatra, őrökkel szemben. Hogyha betettek volna egy olyan zárkába, akkor elítélt társaimat is megtámadtam volna, és ez azért nem lett volna jó. Se én nekem, sem az őröknek, és ezért figyeltek mindig.
0: Tehát nagyon agresszív ember voltál. Ehhez képest azt hiszem, hogy joggal vetődik föl az a kérdés, ha valaki ennyire magának való, és ennyire csak egyedül tud meglenni, egyáltalán hogyan juthatott valakivel kapcsolatba, aki beszélt neki Jézusról? Elmondanád ezt?
1: Egy séta alkalmával volt, kint voltunk a sétaudvaron, és hát ment volna be egy elítélt a másik körletre, és látta a séta közben, hogy dulok-fulok, és akkor ő odalépett hozzám. Meg is lepődtem én ezen, mert az őrök nem nagyon szokták ezt engedni. És mondta nekem azt, hogy miért vagyok ennyire ideges, hiszen van, aki téged is szeret, már mint engem. És gondolkoztam ezen, hát azért börtönös éveimet töltve elég furcsa volt ez. És akkor megkérdeztem séta végén tőle, hogy ki az, aki szeret. Egy fekete könyv volt a kezében, én akkor még azt nem tudtam, hogy az Biblia, hiszen nem is hallottam még a Bibliáról azelőtt. És azt mondta nekem, hogy Jézus Krisztus szeret engem, és megkérdeztem, ki az, hol van. És akkor bevittek a zárkámba, egy szombati napon jöttek be látogatók a börtönbe, és engem is kiengedtek, Isten tiszteletre bekopogtak, és szóltak be, hogy akarok-e menni Isten tiszteletre, és persze egyedül voltam a zárkámba, akartam menni, és kimentem. És akkor találkoztam először azokkal az emberekkel, akik elhozták nekem az evangélium örömhírét.
0: Mi volt a számodra a legfontosabb üzenet ebből a hírből, amit hoztak?
1: Talán nem is az üzenet volt a számomra legelsőnek az, hanem ami látszott, ami sugárzott belőlük a szemükből, hogy tiszták, hogy volt a szemükben valami, ami hogyha ránézünk egy emberre, egy nem hívő, nem urat szívébe befogadó emberbe, az látszik, hogy nem az, és csodálkoztam, és irigyeltem őket eleinte. Eleinte irigyeltem őket, hogy annyira tudnak beszélni erről a valakiről, és ki lehet ez. Először idegesített, utána kinevettem őket. Aztán kaptam egy szentírást, és imádkoztak értem, hogy csökkentsék az ítéletemet. Hát én ebben nem reménykedhettem, és elmentem másodfokú tárgyalásra. Levettek 3 évet az ítéletemből, 3,5 évet az ítéletemből. És így lett a 9,5 évből 6 év. 6 év alatt tanultam bent az Úrról, járhattam az Úr kegyelmi Isten tiszteletre. Sokan irigykedtek rám, sokan azt mondták, hogy megtörtem a börtönbe, de én nem megtörésről beszélnék, hanem inkább a börtönben is szabad tudtam lenni.
0: Én úgy tudom, hogy ott, ahol voltál Vácon, egy maguk által a börtönben lévők által fenntartott és nagyon hatékonyan működő bibliaóra van, jól tudom ezt?
1: Igen, a bibliakör elég nagy létszámmal működik most is. Akkor még nem voltunk annyian, de most már dicsőség az Úrnak, visszajárok még oda, hívnak Isten tiszteletekre, szóval visszajáróként bizonyságot tenni az embereknek, akik ott vannak bent, civileknek is. És nagyon jó érzés visszamenni oda és bizonyságot tenni az Úrról, hogy mi történik ittként velem is. Mi volt ott bent, hogy ismerhettem meg én ott is az Urat.
0: Hát lehet, hogy valakinek az megdöbbentő, amit mondtál, nagyon jó érzés visszamenni a börtönbe és bizonyságot tenni, mert talán a legtöbben úgy gondolják, hogy ha egyszer onnan valaki kikerül, akkor legszívesebben letagadja, ha teheti, hogy egyáltalán járt azon a környéken is. De ugorjunk egy nagyot. Kikerültél. Mi fogadott, amikor kikerültél ennyi év börtön után?
1: Hát ennyi év börtön után, amikor kikerültem, hazamentem Tatabányára. Igaz, hogy ott töltöttem még egy évet, de nem tudtam beilleszkedni. Igazából a társadalomban sem, és a családomban sem. Éreztem, hogy nem odavaló vagyok. Éreztem azt, hogy a családom világian él. És azért, hogy én nem akartam elveszni, hogy ne veszek el, ne kerüljek megint újra vissza a börtönbe, ezért gyülekezetbe jártam, és ők ezt nem nagyon fogadták el.
0: Mit jelent az, hogy nem nagyon fogadták el?
1: Azt, hogy azt mondták, hogy én teljesen megbolondultam, ők is azt mondták, már hozzátartozom a nővérem és a testvérem, hogy én meg vagyok bolondulva, megbolondultam. A börtön ezt tette velem, hogy megbolondultam, a Bibliában hiszek. Vagyis egy könyvben hiszek, nem is a Bibliát mondták, hanem egy könyvet. És hiába magyaráztam neki, hogy ez nem csak egy könyv, hanem az élet szava. Ők ezt nem tudják elfogadni. Aztán lementem Tatabányán egy gyülekezetbe, elkezdtem járni, és nem igazán tudtak ott befogadni. Nem éreztem azt a tüzet, amit bent. Ilyen idegenkedően néztek rám. Honnan jöttem, tudták, hiszen elmondtam Isten tiszteleten és bizonyságként. És nem igazán akartak befogadni. Így elkerültem Bicskére a gyülekezetbe. Nagyszerű gyülekezet volt. És onnan jöttem én ide Kiskunmajsára. Kiskunmajsán megismertem a feleségemet rá kis időre. Összeházasodtunk, kaptuk ajándékba azt a kislányt. Van egy másik kislányom is a feleségem részéről, akit ugyanúgy szeretek, mint őt. De ezek között hálás vagyok az Istennek, hogy kaptam ajándékokat, házat, a menedékvárost, hogy itt lehettem, és itt jobban megismerhettem. Még jobban bele tudtam kerülni abba a körbe, ami nekem akkor, amikor legelsőnek láttam, hihetetlen volt az emberekbe, akik bejöttek hirdetni az igét.
0: Amikor beszélgettünk, azt mondtad nekem, hogy egyszer egy lelkipásztor vágta a fejedhez azt a szörnyű mondatot, hogy kutyából nem lesz szalonna, jól emlékszem?
1: Igen.
0: Ha most arra gondolsz, hogy nagyon sokan vannak olyan élethelyzetben, amiben te voltál korábban, akik úgy gondolják, mert ezt mondják nekik, hogy aki így él, annak nem lehet megváltozni. Aki így él, annak semmiféle esélye, reménysége. Mit üzennél nekik, ha üzenhetsz nekik?
1: Azt üzenem nekik, hogy van reménység, nem szólt feladni, de csak Úr Jézus Krisztusban. Fogadjátok el az Urat, akik így vagytok. Próbáljátok behívni az életetekbe, a szívetekbe, zárjátok be őt, és engedjétek, hogy ő irányítsa az életeteket.
0: Réti Géza, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm.

Századik Zsoltár, adjunk hálát alkotónknak, háladó Zsoltár. Újjongjatok az Úr előtt az egész földön. Szolgáljatok az Úrnak örömben. Vigadozva járuljatok színe elé. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, az övéi vagyunk. Az ő népe és legelőjének nyája. Menjetek be kapuin hála énekekkel, udvaraiban dicsérettel. Adjatok hálát neki, áldjátok nevét, mert jó az Úr, örökké tart szeretete és hűsége nemzedékről nemzedékre.

A cigány műsor már a véget ért. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és ha tehetik, kérem maradjanak velünk, hiszen a Biblia üzenete programmal folytatjuk adásunkat. Viszont hallásra!

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok, és egy nagyon kedves baráti házaspárral ülünk itt négyesben az asztal körül, Olá Gáborral és kedves feleségével, Incivel. Hát meg nem tudom mondani, hogy mióta ismerjük egymást, de talán most olyan témákról is fogunk beszélgetni, amiről eddig nem beszélgettünk, és remélem, hogy a hallgatók épülésére és örömére is. Talán kezdjük azzal, hogy egy picit beszéljetek magatokról, az életetek indulásáról, családi háttér, mik voltak a meghatározó dolgok, amik úgy elindítottak az életbe, ami azért nem most kezdődött, már ennyit elárulok.
3: Hát én nagyon hálás vagyok, hogy ilyen családba helyezett az Úr, abban a családba helyezett, ahol felnőttem. A szüleim, a nagyszüleim baptisták voltak, még az ő szülei is, tehát egy ilyen a harmadik, negyedik generációnak lehet mondani, hogy én is baptista lettem, vagy tehát beleszülettem ebbe a családba, és tulajdonképpen a megtérésem az majdnem, hogy úgy volt, hogy hát természetes, hogy ott vagyok. Tehát a gyülekezetben vagyok, mindenki mondta, hogy hát bemerítkezhetnél már, de azért mindig éreztem azt, hogy hát nem úgy van az, hogy csak bemerítkezek, el kell jutni egy olyan pontig. 17 éves voltam, amikor hát úgy jutottam direkt, nem a barátnőimmel, tehát bennem volt egy olyan, hogy aki valamit csinál egy barátnő, akkor én azért se azt, tehát nem volt olyan sülve-főve barátnőm, hogy azt csináljam, mint ő. És akkor jutottam el oda, hogy hát tényleg én is felismertem, hogy azért bűneim vannak nekem is, attól, hogy még ide járok imaházba, és akkor döntöttem. És akkor Olá Lajos lelki pásztor már ott volt a Debrecenben, tehát egy kicsit ő azért segített ebben a döntésben, mert rendkívül jól tudta kezelni a fiatalokat. Tehát ott minket összeszedett, és lelki gondozott, de jó kapcsolatot is kiépített köztünk, tehát vezetett. Tényleg egy nagyon tehetséges volt, ez Gábornak az apukája volt, és 12-en merítkeztünk be, ahogy ő odajött egy év múlva. Na most ugye a Gáborék, mikor odajöttek, Gábor és Lali hegedűdót játszottak. 10 évesek voltak, én is 10 éves, ők nem tudtam, hogy hány évesek, én ilyen nagyon érettnek láttam őket, de gyönyörűen játszottak. Nálunk a zene az nagyon központi helyen volt, nagyon oda voltam, hogy milyen gyönyörűen hegedülnek. És most nem az, hogy nem egy szerelem, nem olyan volt, hogy most beleestem.
2: Várj egy pillanatot, azért Gábornak az indulását is meghallgatjuk, de utána folytatjuk.
4: Csak egy mondat elejéig utalnék vissza Incikének a családjára. Az Inci nagymamája analfabéta volt, és azért tanult meg olvasni, hogy a Bibliát olvashassa.
2: Ez hogy mikor volt ez, az 1800-as évek?
4: Vagy? A mama
3: 1800, 1900 előtt valamivel, 1800, igen.
4: Tehát eleve ez a szellemiség áthatotta az egész családot. A másik, ami még mindig őráig vonatkozik, hogy apósom, Rádu Jemél, rendkívül képzett zenész volt, hangszeres tudása volt, zeneszerző képzettsége, és felajánlottak neki egy állást a akkori debreceni MÁV filharmonikusokban, és nem fogadta el, mondván, hogy ő elsősorban szolgálni akar a Jóistennek a gyülekezetben, és a kettőt nem tudta, ez nem elvileg, hanem egy csomó olyan időpont, és ő neki első volt. Na ez csak még az ő családjukhoz. A másik, amit még ehhez mondanék, hogy fura, hogy egy szolgáló családból levő kisjány egy másik szolgálatban levő családban levő kisfiúval ismerkedett össze. És talán ez nem bántó neki, de szó nem volt, tehát nem az volt, hogy meglátni és megszeretni. Együtt muzsikáltunk, szerettük egymást, jóban voltunk. Mindegyikünk élte a saját kis úgymond életét. És egyszer csak mikor csókoltalak meg először.
3: Ne, szóval megfogtad a kis ujjamat. Itt Pesten már akkor Zeneakadémiára jártam, meg ő főiskolás volt.
4: Leugrottak a falak, mint
3: Jerikó. És akkor úgy mehettünk, már beszélgetni jártunk, sétáltunk órákat a körúton, meg minden. Tényleg rengeteget beszélgettünk, tehát ezek ilyen barátság volt, úgy indult.
4: Ez a sok mászkálás is mind valamilyen szolgálathoz kötődött, ugye igen, ő tehát... jól énekelt, én meg csellózott, ugye én meg hegedűs voltam, akkor még nem tudtam, hogy én kar nagy leszek. Elsősorban akkor a hegedű volt a fő, a 13-14 évig tanultam hegedülni. És akkor ide menjünk, oda menjünk, és akkor mi nem a cukrászdába jártunk, vagy a Vidámparkba, hanem szolgálni. Kispest, Rákos Csaba, itt Pest, itt Napóca, mit tudom én, mindenhova együtt mentünk, és akkor ez egy jó alkalom volt arra, hogy együtt menjünk, meg együtt menjünk haza.
3: Hát tulajdonképpen ez volt a bűnünk, mert ezért viszont ez egy tiltott dolog volt. Régen azért nem lehetett csak úgy az embernek sétálgatni bárkivel, és akkor hát ezért elég sokat piszkált a póson minket, hogy hát azért ez nem jó, meg minden. Aztán mi azért kicsit lázadtunk, és azt mondtuk, jó, akkor összeházasodunk. Tehát ilyen szempontból ő 20 éves volt, én 22 elmúltam, és összeházasodtunk, és Zsoltika jött. Tehát igen,
2: és
3: hamar.
2: És akkor még főiskolás.
3: És akkor még főiskolás. Én, ő még akkor diplomázott, én a Zeneakadémiáról, hát ez egy nagyon hosszú dolog, de egy ilyen koncepciós, tulajdonképpen behívtak, elbeszélgetésre át akarták mosni az agyam, hogy legyek operaénekes, én tiltakoztam, hogy nem, azért jöttem ide, hogy dal és oratórium énekes legyek, mert én hívő ember vagyok. Tehát ezt én megvallottam. De behívtak, és mostani eszemmel tudom, hogy megfigyeltek. Tehát mindent tudtak, hogy az én leendő aposom ki, a Kandós a vőlegényem, mi ez, a színpad ezzel jár, az apukámról minden. Akkor nekem az
2: le volt, hogy... káderezve
3: teljes. Igen, tehát megfigyeltek.
4: Ajánlatot is kaptam.
3: Ajánlatot kaptam, szerep. Hogy ebben az esetben, ha ezt is ezt teszem, akkor kapom a szerepeket, és ennek ellent mondtam. És addig ment a dolog, hogy azt mondta az elnök, hogy jó, adja írásba, hogy nem lesz operaénekes, jó, írásba adom. Egy baptista lány volt akkor, aki ezt gépelte le, és ott sírt, azt mondja, Inci, vonj vissza, mondom, én nem hazudok, én nem akarok az lenni, én nem vonom vissza. Jó, saját magát kizárta a Zeneakadémiáról, ez volt szombaton, hétfőn hazamentem. És édesapám azt mondta, hogy jól tetted, fiam. Pedig hát egy karrier, mint az Isten adta hangja, meg színpadra termett, mindent, szóval húzták
2: be a volt, mag... Be volt az etetés.
3: Igen.
4: Azt se felejtsd ki, hogy a akkori kornak, meg hát szerintem hát az egész magyar igen. zenei társadalomnak az egyik kiemelkedő tanára,
3: Réti Józsefnél tanultam, tehát ő pedig egy zsidó ember volt, tehát őt is támadták. Jobbára külföldön volt, mint Bécsben itthon. Szóval összetett dolog, csak azt mondom, hogy én hazamentem hamarabb.
2: Inci, ez a 60-as évek?
3: 70-es évek eleje. 72-ben házasodtunk össze.
2: Tehát ez a 70-es évek
3: eleje. Igen, 70-es évek eleje. Tehát még akkor keményen mentek itt a megfigyelések. És akkor, hát ugye jött Zsolti.
2: Várjál, Inci, hanyad éves voltál ekkor?
3: Második. Éves. És vizsgai időszakban csinálták, amikor nem lett volna szabad. Tehát tulajdonképpen perre mehettem volna még utólag is, hogy hát ilyet nem lehetett. Eszembe se jutott, gyerek voltam. Tehát,
2: Inci, hogy élted meg? Azért az, amikor már mondjuk utaztál hazafele a vonaton, meg amikor
3: érdekes dolog, hogy nem bántam. Mert soha nem volt bennem egy olyan érzés, hogy én ezen a pályán akarok menni. Apukám íratott be a Zeneakadémiára, mert rossz volt a tanár Debrecenben, és mondta, hogy hát valami képzés kéne, mert szép a hangom. Felvételére eljöttem, ja, írtak nekem, hogy pótfelvételi van, jöjjek föl. Gábor elkísért egy pár darabot, mert nem tudtam, hogy is kell hozni zongoristát, tehát nem voltam képbe.
2: És megkérdezték. Tehát nagyon hosszan, tartósan készült.
3: Igen, és akkor nekem azt kérdezték tőlem, ki a keresztapám. Mondom, hogy mit jelent az? Hát ki az, aki beprotezsált ide, vagy? Hát senki. Jöttem, énekeltem, és maximális pontszámmal fölvettek, és ájult el a Réti József, hogy hát ő akar engem tanítani. Tehát én ezt valahogy fel se fogtam, hogy ez mekkora nagy dolog, de nem vágytam erre a pályára, csak tanulni akartam éneket. És ha hazamentem, nekem nem, nem tudom.
4: Pászti Júli, akkor volt végzés előtt, akkor a Polgár Laci.
3: Hát a Polgár Lacit ne emlegessük, mert neki köszönhetek sok mindent, pártitkár volt. Igen, vagy kis titkár volt, aztán csináltak nekem kis könyvet például.
4: Mert a ilyenek voltak akkor ott, az ő korosztály.
3: Nem lehettem volna a Zene Akadémia hallgatója, mert nem vagyok kis tag. Mondtam, hogy én nem akarok kis tag lenni. Jó törő voltam, de kis tag nem leszek. Olyan nincs. Na, tehát utólag kisült, hogy csináltak nekem kis tag könyvet, meg minden, csak hogy legyen ez levéve.
5: Alibi.
3: Igen. Na mindegy, ott nem bántam.
4: Ott
3: tehát
4: volt
3: nem, ott volt bennem
4: Vajda egy... Jóska, ugye ő a Kincses Ferának volt a férje, ő volt. Szóval ezeknek a társaságában.
3: Hát igen.
4: Én meg érted, mint egy kis...
3: Nekem, igen, barócska. Ezt mondták, hogy nekem egy menedzser kéne, nem egy kandós fiú, aki nekem a pályámat nem tudja ugye majd menedzselni. De nem fogtam föl. Utólag mindig hálát adtam, mai napig hálát adok, hogy ez sem volt véletlen az életemben, hogy ezt az út megállította.
5: Lezárt egy ajtót.
3: Igen. És hogy lettem óvonő végül, ez egy másik dolog. Hogy, és mindig óvonő akartam lenni gyerekkorom óta. A nagynéném óvonő volt, az tiltakozott, hogy be ne írassanak engem, mert az mindenki idegbeteg lesz. Hát jött Zsoltikánk, ő koraszülött volt, és egy éves korában rákos daganatot diagnosztizáltak nála. Na most ugye a...
2: Ezt megint folytatjuk, ez, nagyon igen. Nehéz, és szeretnénk is megtudni, igen. De azért még egy picit az ismerettségre és a házasságról, ja, arról azért Gábor... még nem tudtuk.
3: Hát Gáborral tulajdonképpen, hát a főiskolán ugye együtt voltunk, sokat segített, tanultam, neki fölmondtam ugye a politikai gazdaságtan.
4: Fehér Holló, ugye,
3: politikai gazdaságtan.
4: Hát ez egy bélyeg volt.
3: Mindenből ötös voltam.
4: Zongoráztam, minden.
3: Igen.
4: Ezt meg nem.
3: Ő kísért.
2: Miért mentél a kandóra már, bocsánat, 14 év hegedülés után meg így?
4: Nem, az még közel volt, mert még a kandó mellett is tipikus gyermek döntés. Akkor az ember kamaszodik, akkor mindenhez ért, mindent meg tud csinálni, stb. Az összes konnektort kicseréltem otthon, a lámpák, stb. És... a villamos energiaipari technikumba felvételiztem, VEIT, ugye ez volt a rövidítése. Ezt azért talán nem követek vele hibát, a Szaniszló Tibi bácsi ott volt igazgató helyettes. És nem segített, de jó volt tudni, hogy ott van egy olyan ember, akinek van köze.
5: Azért én a Szaniszló Tibor bácsiról más oldalról hallottam olyat, hogy ő sok... akár lelkész gyereket mentett,
4: igen.
5: Akik nem kaptak volna sehol iskolát, tanulási
3: lehetőséget.
4: Nagy Józsi bácsinak a fia, Nagy Jóska.
5: Ő egy csendes szolgálatot végzett.
4: Igen, igen, igen. Ugyanolyan rossz, rendetlen vagány kölykök voltunk, mint a többi gyerek. Szóval
5: mint
4: ez
5: általában a kamasz.
4: Igen. Tehát így kerültem a technikumba, és akkor onnan egyenes út vezetett a kandóra.
3: Hát de mondjuk azért érdekes, hogy ő a rádió gyerekkorusában énekelt, és annyira jó zenész volt, hogy mindenki azt gondolta, hogy zenei pályára megy. De azért azt is meg kell mondani, hogy abban a korban, ugye a lelkészek meg baptisták azért mondták, hogy hát azért a zenei pálya meg a művészi pálya az egy sikamlós terület. Tehát azért apósom is azon volt, hogy a gyereke inkább ne zenei pályára menjen, hogy fogja eltartani a családját. Itt majd mérnök lesz, majd megy a paksi erőműbe, meg minden, tehát egy ilyen része is volt.
4: Ki volt rá az életem előre, tőlem függetlenül.
3: Igen, és aztán végül is ugyanúgy járt, mint én, hogy nem oda ment, ahova ugye a család, meg mindenki más gondolta, hanem máshova, vagy visszakerült.
4: Ez megint a jó Istennek a kegyelme. Ugye kiskölyök, 8 éves voltam, és én már 4 szólamra harmóniumoztam, a gyülekezetben az énekeket. És akkor az akkori karmester bácsi...
5: Ezt tanultál zenét addigra
4: a nagyapám, már? A nagyapám tanított meg harmóniumozni.
5: Tehát otthon családi körben.
4: Hát zenét úgy tanultam, hogy én már 6 éves korom volt, a gyermekkórusos voltam, és ott hegedül főszakos voltam. Ugye a kórus éneklés mellett ingyen lehetett tanulni hangszert annak, aki jelesre vizsgázott. aki még jobb, ügyesebb volt, annak két hangszert is lehetett adni. Na most egy akkori lelkész családban nem volt mindegy, hogy ösztöndíje, vagy hogy mondják ezt.
5: Sokszor szerintem ma is így van, igen.
4: Igen, hanem hogy egyszerűen megadta, tehát kibuzsikáltuk magunkból a tandíjat, ez így volt. És nagyapa megtanított harmóniumozni, de ezt én nem vallottam be a tanáromnak, és akkor zongoraórán mindig úgy, ez is bestia voltam, hogy soha nem gyakorolta, nem kellett. Egyszer azt mondja a tanárnő, hogy figyelj Gáborkám, most jövő héten nem tudok tartani a megszokott időben órát, gyere szerdán este. Jaj, az nem jó tanárnő, miért? Mert akkor menni kell az imaházba játszani az istentiszt. Micsoda? Mit játszol? Hát a népénekeket, hogy és hogy? Hát mondom, harmóniumon, négy szólamra. Te! Bestia kölyök! Úgyhogy akkor gyorsan két évet ugrottunk, és akkor már...
5: Lebuktál!
4: Igen, harmadik osztályba, és akkor hány szonatinák, módszázat, szóval rögtön erősebb dolgokat tanított velem. Persze ott akkor az kellemetlen volt, de aztán később az ember ezekre a kis nemes vagy nemtelen hazugságokra ugye ráébredt, vagy rá világította a Jóisten, és hát ezekből is, ezt is mind ott kellett hagyni.
5: Tehát akkor igazából véve, ha akarom, ha egy külső szemlélő nézte volna az életed, akkor mindenképpen zenei pályára akart volna küldeni, de mégis kandó lett. Befejezted a főiskolát végül?
4: Persze, befejeztem. És tulajdonképpen...
5: Akkor hogy kanyarodtál vissza a zenei pályához?
4: Amikor elmentem dolgozni, vagy a Debrecenbe kerültünk, apukám oda lett beosztva, hogy meghív a lelkésznek, és akkor ott a Titásznál dolgoztam. Akkor még ilyen szobányi számítógépek voltak, Robotról, 20-as,
3: meg ilyenek. Akkor már házasok voltunk.
4: Igen, és akkor...
5: Jukártya, stb.
4: Igen, és én lemezes voltam, tehát a lemezettsége. Például volt olyan, hogy egyszer azt mondta a főnököm, hogy akkor na, akkor jövő héten, nem tudom mikor, vasárnap azt hiszem, karbantartás lesz. Orosz nyelvű leírások voltak, és hazavittem a dokumentációt, és egész éjjel szótár segítségével fordítottam a anyagot, hogy ezen a ponton ennyi feszültséget kell mérni, azon a ponton ez, stb. Reggel begyógyult szemekkel mentem, de megcsináltam a karbantartást, akkor még az még nekem fontos volt. De és akkor egyre többször volt így, hogy húsvét, karácsony, pünkös, nem tudtam menni imaházba. Közben a apósom, miután ott letette a szolgálatot, szóval megkértek, hogy vigyem az énekari munkát, de még először nem is egyedül, hanem négyen azt hiszem, vagy hogy.
3: Hát akikkel vezető.
4: Aztán szép lassan kialakult. Hát én bennem ez egy nagyon belső meghasonlást eredményezett, hogy itt a gyülekezet, ott meg én karban tartom a számítógépet, hát ez nem jó, ez így. És akkor volt egy testvér, aki ma is ott van még, aki a Kodály kórusban énekelt, és azt mondta, hogy Gabi, gyere át a Kodály kórusban, ilyen adottságokkal ott a helyen, mit tudom én. Úgyhogy elmentem felvételizni, és akkor így a debreceni Kodály kórus tagjaként tudtam csinálni, ezek ugye ott hétvégén nem nagyon, nagy ritkán volt koncert. De azért ott is volt egy kis szurkapiszka. Egyszer valami volt, és akkor behivatott a karnagy úr, azt mondja, hogy ha még egyszer meghallom, hogy te vasárnap templomba mozsikálsz, a szocialista állam pénzén kiképeznek, vagy fizetésért megtanulod ezt a szakmát, és közben meg elmész ilyen szakrális területre, akkor másnap kirúglak. És ez az Ulá Gáboros tipa. Akkor ott az irodában tanár úr már is írhatja a felmondó levelet, mert én másnap el fogok menni. Hála Istennek, nem lett belőle semmi baj, csak hogy az ember milyen buktatókon kerül el. Bocsánat, nem ide tartozik, de mégis. Mikor Székesfehérváron voltunk, mielőtt még Pestre került a apu, első osztályt ott végeztem, és volt egy osztálytársam, akivel összevesztem, úgyhogy bugyóra mentünk, de nagyon erős.
5: Fiúknál előfordul ilyen?
4: De várjál, és az összeveszésnek az oka az volt, hogy van-e Isten, vagy nincs-e Isten. És hát én megvédtem a jó Istent a két kezemmel. Másnap hivatják apámat, hát kiderült, hogy a pártitkáros volt a fia. Na azt mondja, édes Gábor, jó betartottál nekem, de szerencsére nem lett belőle semmi. Ugyanezt mondták, amit te, hogy hát kamasz gyerek, mit tudom én. De hogy bennünk volt, vagy bennem volt az, hogy nem engedtem, hogy a jó Istent gyalázzák. A génjeimben már talán benne volt, úgyhogy ez kísérte végig aztán az életemet.
3: Tulajdonképpen belenevelődtünk abba, hogy az Isten hitbe és a megvallásába. Tehát én is az iskolában, általános iskolában is mindig megvallottam, hogy én imaházba járok, hívő vagyok.
5: Ez nagyon jó kifejezés volt, ez a belenevelődtünk. Ezt tudatosan nevelték szerintetek, belétek a szülők, vagy
3: természetesen, mert őnekik is, már ők is azt kapták.
5: Tehát ezt láttátok
3: például. Nem volt egy ilyen, mint ma, hogy megszerkesztjük, hogy már pedig a gyerekemnek ekkor és ekkor azt, meg, hanem olyan példát adtak nekünk, olyan volt az életük, hogy hiteles volt. A nagyapámnak is, nagyanyámnak, nagyanyámtól azt tanultuk, hogy mindenkinek adott. Tehát oda, ha bejött valaki, jaj, jó, tessék helyet foglalni, elfogad egy kis zsíros kenyeret. Nagyon szegény emberek voltak.
4: Kenyeret sütöttek.
3: Kenyeret sütött.
4: Fiam az.
3: Egy kenyeret, megsütött két kenyeret, meg egy cipót. Azt annyi fele osztottam, már a tudatában volt, hogy kinek kell adni, akinek nincs, aki nem tud sütni. De soha nem ment senkihez házalni, hogy ő ott pletykáljon, vagy beszélgessen. Összecsomagolta szépen, még most is előttem van. Menjél kisjány, vigyed Rózsa nénének. Mindig velünk küldte gyerekekkel. Tehát, hogy még csak az se legyen, hogy ő az időt ezzel tölti.
5: Vagy hogy neki hálálkodjanak.
3: Mi 48-an vagyunk unokatestvérek, és ezek összejöttünk egyszer. Mindenki ezt mondta egymástól függetlenül, hogy mit láttunk, mit tanultunk nagyanyánktól. Nagyapánk, hogy reggel, délben, este ima. Hogy hálát adni, énekeltek. Tehát azzal kezdődött a reggel, hogy hálát adunk, jó Istenünk, az énekeltek. Tehát ez a példa, amit vittek a mi szüleink, ugye már azért dolgoztak, nehezebb volt, de ott is az éneklés, a gyülekezetbejárás, az volt az első. Nálunk nem a pénz, hogy most akkor meg kell venni ezt vagy azt, nem, hanem hogy gyülekezetbe tudunk-e járni.
4: Meg az is, hogy a szülőknek valahol el kellett menni dolgozni. Most ez hosszú. Papát is meghurcolták, meg üldözték, meg a ruszkik, meg stb. És a gyerekek sokszor a nagyszülőkre voltak bízva. Tehát ez is egy olyan, hogy mondjam, nekem egy olyan tanulság, hogy a Jóisten mindig minden döntése mellé oda tesz egy másik segítséget, vagy egy másik döntést, és szóval ezt kísérte végig az életünket. Csodálatos volt minden szempontból az életünknek ez a része, de hadd legyek őszinte, én fel se fogtam, hogy miért.
5: A gyereknek természetes volt az a közeg, amiben van, és inkább az áldásokat látta, mint igen, a harcokat.
4: Természetesnek vettük, hogy ennek így kell lennie. Aztán később utólag most már, ugye, hát mi is, meg a kicsi, a mi gyerekeink is, szóval nem voltunk kényszerítve az imaházba, de máshova nem engedtek bennünket abban az időben, amikor Isten tisztelet volt. Otthon lehetünk.
3: Nagyon eszünkbe se jutott akkor elmenni. Én inkább még az iskolában is mondtam valami olyat, kis kegyes hazugságot, hogy el tudjak menni egy néninek a temetésére, mert ott énekelni kell a temetőben, az énekarért szolgál. Hát érdekes dolog ez. Azt mondja, de sokan hallnak, meg csinálatok. Hát család. Testvér, egy testvér meg van. Tehát már az iskolában tudta a tanár is, hogy én megyek a daládába, így mondta, megy a daládába énekelni. Tehát valahol a zene meg jó volt. Mert lehet, hogy ha nem zenével zenélünk, akkor nehezebb lesz egy burokból. Igen. Mert azt elfogadta még a kommunista rendszer is, hogy az éneklés. Hát például apukám mindig azt mondta, hogy a baptizmust az énekkarok tartották meg, mert nem lehetett semmit csinálni, olyan, hogy evangelizáció vagy ilyen. Csinálunk énekünnepét. énekünnepély volt Debrecenben, az összes körzet bent volt mindenki, és evangelizáltak, hívtak lelkipásztort, ezt senki nem bántott, énekünnepély, így adták be. Na mindegy, ebben nőttünk fel, és tulajdonképpen a Gáborral való kapcsolat, meg egyáltalán a kapcsolat, nem is tudjuk szétválasztani, vagy nem tudom behatárolni, hogy na most akkor mi ezt hogy döntöttük, valahogy jött ez így, hogy az Úr minket így összehozott.
5: Innen fogjuk folytatni, most egy kis zene következik.
3: Jó.
5: Olá Gáborral és Incivel, feleségével beszélgetek. Hát nagyon-nagyon értékes dolgokat megtudtunk már, de azért még a házasság most következik, meg annak a szépségei és nehézségei, mint minden élethelyzetnek mindkettő van. Maradjanak velünk a folytatásra is.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Ismét megnyitja kapuit holnap után a Művészetek Völgye lélegzett református udvara. Lélegzett felvételt, megnyugvást és közösséget kínál ebben az évben is a Talián Dörögdi lélegzett református udvar a Művészetek Völgye forgatagában július 24-e és augusztus 2-a között. Több mint két évtizede tárja ki kapuit a Talián Dörögdi református templom és kertje a Művészetek Völgye ideje alatt, hogy a fesztiválozóknak értékes, lelki művészeti tartalmakat, elcsendesedési lehetőséget kínáljon. A Református Közéleti és Kulturális Alapítvány által működtetett udvarban egyszerre adnak frissítő üdítőket, nyugágyat a betérőknek és lehetőséget arra, hogy mélyebben megismerjék küldetésüket. Élőkönyvtárukban lehetőség nyílik kikölcsönözni egy-egy udvarban önkénteskedő dolgozó reformátust. Az érdeklődő negyed órán át bármiről társaloghat vele, megtapasztalhatja, hogy hasonló kérdések érdeklik, motiválják őt. Ha pedig mélyebbre ásna, akkor lehetősége nyílik egy református lelkésszel beszélgetni arról, ami foglalkoztatja, a szívét nyomtatja. A családi nap erősítette a testvéri kapcsolatokat. A Tiszáninneni Református Egyházkerület támogatásával június 26-án gyermektáboruk folytatásaként ismét megrendezhették a hagyománnyá vált családi napot. Minden évben arra törekszenek, hogy olyan előadót hívjanak meg erre az alkalomra, aki értéket közvetít minden korosztálynak, és akinek szolgálata közelről és távolabbról is megszólítja az érdeklődőket. A rendezvény lelki nyitányát a gyermektábor résztvevőinek hitvalló énekei adták, akik szolgálatukkal megtörténtek.

0: töltötték a templomot örömmel és melegséggel. A családi napon gyülekezetük tagjai mellett a déli borsodi református gyülekezetek és más közösségek képviselői is szép számmal jelen voltak. A koncertet követően kötetlen baráti beszélgetésre nyílt lehetőség, miközben a gyermekeket játékok és ugráló vár várta. Beiktatták a református Iszákos mentő misszió új vezetőjét. Ünnepi istentiszteleten adtak hálát Németné Balogh Katalin több mint két évtizedes misszióvezetői szolgálatáért, és beiktatták a református Iszákos mentő misszió új vezetőjét, Stift Jánost, július 17-én a Budapest Hold utcai református templomban. A református szeretett szolgálat által szervezett személyes bizonyságtételekkel és megrázó vallomásokkal teli alkalmon Steinbach József püspök hirdetett igét, valamint ünnepélyesen aláírták a Református Egyház és a Kék Kereszt Egyesület közötti együttműködési megállapodást is. Az ünnepi istentiszteletet Balogh Róbert, a Református Szeretett Szolgálat Alapítvány ügyvezető helyettese nyitotta meg, majd a gyülekezet a 105. Zsoltár első versével és a 728. számú dicsérettel kezdte meg az alkalmat. Az időjárásról változékony nyári idő. Ma szerdán változók a felhők, de több órás a napsütés. Helyenként eshet eső. Északi a szél és 23-28 fokunk van. Csütörtökön a felhős idő mellett növekszik az esőzés esélye. Az északnyugati szél mellett kitart a 22-29 fok.
1: Híreinket hallották.

0: Kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Kulcsár Anikó vagyok. Olá Gáborral és kedves feleségével, Incivel beszélgetek. Sok mindenen túl vagyunk, főleg a gyerek és az ifjú korból. És azt is megtudtuk, hogy nagyon fiatalon házasodtatok. 52 évvel ezelőtt, ezt én úgy korábban megtudtam. Hát hogy indult ez a fiatalkori kapcsolat? Mert azt mondják nagyon sokszor ma, hogy ha valakik nagyon fiatalon házasodnak, hát az éretlen, az nagyon sok veszélynek van kitéve, és ki tudja, mi lesz belőle. 20-22 évesek voltatok, ha jól tudom?
3: Igen, 20-22. Hát tulajdonképpen én azt mondom, hogy így utólag visszagondolva, hogy nem mi csináltuk, nem mi irányítottuk a házasságunkat. Semmit, amit mi ugye elgondoltunk el, azt álmodtuk, egyébként ez volt a fő dolog nálunk, hogy családunk lesz. Tehát mi családot, nagy családot szeretnénk, gyerekeket, ez természetes, tehát ez nem volt köztünk probléma. A szolgálat megint, hogy az a legfontosabb dolog. Tehát a család, a szolgálat, jó Isten eljárás, és egy különösebb álmaink nem voltak, hogy most akkor hát lakásad ér meg, hogy legyen otthonunk. És kezdtük azzal, hogy albérlet, meg együtt a szülőkkel, tehát azért nem volt felhőtlen, mert be kellett adni annak idején még a tanácsot, a
2: igénylést,
3: és 6 év Juditka már megszületett, mire megkaptuk. Na most összeházasodtunk, és Gábort elvitték katonának.
4: Ez egy érdekes dolog.
3: 22-24 hónapig voltál katona.
4: Akkor olyan törvény volt, igen, hogy 23 éves korig lehetett besorolni rendes sorkatonának, és ha valaki 23 éves elmúlt egy hónappal, aznak már más volt a, akkor ilyen a tisztképzőbe, vagy altiszt, vagy hogy hívták ezt. És jó tanuló voltam, és én már 21 éves koromban, 22, nem tudom, amikor megszereztem a diplomámat. És hogy büszkén mutogattam, hogy... És erre jött a beívó, mivel még nem vagyok 23 éves, 2 évre. Azt hittem, hogy neki megyek a falnak.
2: Mennyi ideje voltatok ekkor házasok?
3: Hát már akkor Zsolti megszületett, egy éve.
2: Tehát Zsolti kisbaba volt.
3: Kisbaba volt, igen. Egy éves volt Zsolti, igen, mert Gábor akkor volt katona, amikor megtudtuk, hogy rákos daganata van. És ugye akkor én kérvényeztem, hogy szereljék le, mert hogy hát menthetetlen a gyerekünk, úgy néz ki, hogy meghal, és a Cirege elvtársnak írtam levelet. Hát ő visszaírt, hogy amennyiben a gyermek meghal, leszerelik azonnal.
2: Amennyiben meghal.
3: Igen, mondtuk, hogy jó, akkor
4: már minden... Még egy picit egy mondattal visszaszól, hogy én úgy gondolom, hogy a mi kapcsolatunk, ami aztán szerelemmé fejlődött, a szolgálatnak a gyümölcse. Tehát ezt én hirdetem is talán, meg ajánlom is minden fiatalnak, hogyha ragaszkodik a gyülekezeti szolgálataihoz, meg ha becsülettel megcsinálja, lehet ilyen eredménye is. Tehát tulajdonképpen, mikor mi először megismerkedtünk, akkor még eszembe sem jutott. Ne haragudj, nagy szája volt, nem lehetett,
3: sovány,
4: nem lehetett vele. Milyen nő ez?
3: Igen, nem, hát nem voltam egy ilyen dekoratív nő.
4: És nolám-nolám, a jóisten vagy az sugallatad, vagy az élet úgy hozta, hogy hát mondhatok én, amit akarok, úgyse úgy lesz, ahogy én gondolom. A másik pedig, ami fontos volt, a mi életünk abszolút normális, két hívő fiatal, hát úgy normális, hogy szerelem, meg házasság, meg minden, és akkor az első nagy isteni beavatkozás az életünkben Zsoltika betegségével kapcsolatban történt.
2: Igen, most bocsánat, ha nagyon rossz lennék, és nem hívő emberként hallgatnám. Hát mind a ketten szépen indultatok, mármint hogy szolgálat, az Úrral járás, tiszta házasság, nem össze-vissza a kalandozás, már bocsánat korábban, és ki tudja, hogy hanyadik kapcsolat. És akkor alig indul el az életetek, és egy ilyen próba, hát ilyen a szerető Isten, bocsánat, én most egy ilyen kicsit negatívan állok a témához.
3: Hát ez érdekes volt, hogy tényleg ez például soha nem jutott eszembe, hogy feltegyek egy ilyen kérdést, mert nem ezt láttam a családban. Tehát ahogy az én szüleim, meg a nagyszüleim reagáltak erre a helyzetre, eszembe nem jutott, hogy Isten elpereljek.
4: Tényleg? Nagypapája mondta, nem. Édes kisfiam, vagy unokám,
3: most akartam
4: azt mondja, igen. Ne azért imádkozzál, hogy tartsd meg Zsoltikát, add vissza nekünk, hanem azért, hogy legyen meg a te akaratod, és hogy mi próbáljunk bele simulni ebbe.
3: De azért... ez, ami nagyon fontos a lényeg benne, hogy az, hogy fogadjuk el Isten akaratát, és ha elviszi, akkor is, ha megtartja, akkor is, de akkor gondolkozzunk el rajta, hogy mi a mi feladatunk annak a gyermeknek az életében, a lelki nevelésével van dolgunk, lesz dolgunk, mert Istennek célja van a Zsolti életével. Ezt én soha nem felejtettem el. És az egy érdekes dolog, hogy ugye ő meggyógyult, tényleg úgy mentek a folyamatok, hogy egy csoda volt. Tehát fölnyitották, mondták, hogy menthetetlen egy hónap a gyerek élete. És akkor én elmentem.
2: Bocsánat, milyen daganata volt?
3: Neuroblasztoma. Ami akkor világviszonylatban, tehát a világon az első gyerek volt, aki egy éves korban megkapta. Tehát egy ismeretlen típusú daganat volt.
4: Olyannyira, hogy még orvosi konferenciákon
3: sem. És akkor benne van a rákutatási akármibe. És akkor, hát ugye megtörtént a dolog. Ez egy rettenetes volt, mert január végén besárgult, bevittem a kórházba, és június 16-án hoztam ki.
2: Fél év.
3: Fél évig, igen, bent volt. Na most ez azt jelenti, hogy mivel besárgult, nem lehetett bemenni hozzá, de mehettem a ablakon keresztül a látogatási időben.
4: Bocsánat, még egyet mondjál el, hogy... ez is, hogy melyik kórházba került, és hogy került.
3: Ja, igen, a hát az, ez is egy olyan fontos dolog, hogy mindig azt éreztük, tehát, hogy nem Istennel nem pereltem, és mindig éreztük, hogy valakit oda rendel. És a gyerekorvosunk, mikor én hazavittem Zsoltikát, kiadták a kórházból, hogy ez egy épp egészséges gyerek. A gyerekorvos, amikor meglátta, azt mondta, én azonnal visszaküldöm ezt a gyereket, én nem vállalom. Hát miért? Hát ez nem fejlődött ki ez a gyerek még. Csupa szőr volt, mint egy kis majom.
2: Mármint a születés után,
3: igen,
2: a koraszülő.
3: Nem voltak körmei, el van számolva, hát hamarabb született.
2: Mennyi időre született?
3: 7 hónapra.
2: 7 hónapra, és mekkora súlyjal?
3: 2,40 kg.
2: Az még viszonylag
3: szó. Na de tudod miért? Kaptam egy úgynevezett terhesség megtartó tablettát, és az egy méhen belüli gyors fejlődést csinált.
2: Igen,
3: és akkor azt mondta az orvos, hogy még jó, hogy megszületett, mert nem tudta volna megszülni, akkor lett volna. És amikor ez a daganat kijött, akkor én azonnal mondtam, hogy ez attól van. Ne mondjak ilyet, mert ezt millió nő szedi, ezt szabad szedni, minden. Aztán Németországban, amikor már kimentünk egy műtétre, akkor megmondták, hogy 99% be is tiltották ezt a gyógyszert. Tehát ezt csinált a Zsoltinál a méhen belül egy ilyen daganatot, amit meg kellett volna, amikor megszületik, észre kellett volna venni. Nem most vették észre, és az 8 hónapos koráig, hogy nőtt, és mindig sírt, tehát valószínű fájdalmai lehettek, mert hogy nyomta a gerincet, ez a gerincoszlopból kiinduló vegetatív idegrendszeri daganat. És mikor elérte a máját, akkor sárgult be. Na, szóval fölnyitották és menthetetlen, és akkor azt mondta Gábor, katona volt, és ő neki volt egy, ja, hazajött, és mi ott már mindenki ugye sírt, meg minden, apukám elkezdte volna neki mondani, hogy hát legyél erős fiam, mert ez meg ott nevetett, meg már bosszantott is, hogy milyen jókedvű, mikor tegnap tudtuk meg, hogy Zsoltinak egy hónap. És akkor most ő elmondja, szóval, hogy mit látott, vagy mit
4: hallott. Akkor éppen már katonaság végét járta, és akkor nem úgy volt, hogy fölveszem a mobiltelefont, hanem be kellett mennem a ügyeletes tiszti szobára, távolsági hívat, fölhívtam a kórházi orvost, aki műtötte Sortikát, és akkor azt mondja, hogy hát uram, el kell, hogy keserítsem, és akkor elmondta az imént hallottakat. Hát, lekókadtam az állam a földön. Mentem az ügyeletes tiszti szobától vissza a körletbe, fél kómában, és képzeljétek el, hangot hallottam nekem. Mi van, miért, mit sírsz valami, tehát az én stílusomban, mit sírsz? És úgy hangosan válaszoltam, néztem, hogy senki nem volt ott. Hát, mondom, ez van a Zsoltika. Meghalt már? Mondom, nem. Akkor ne sírj. És akkor ez egy olyan egy látomásom vagy hallomásom volt, a hívő életünknek az elején, vagy a házasságunk elején, ez egy olyan komoly bizonyságtétel volt a szellemi világ részéről, hogy én ezt teljesen komolyan vettem, és elhívtam.
3: És akkor el is hittük. Attól kezdve én...
4: Hazamentem, és mindenkit letoltam.
3: Engem bolondnak néztek, hogy jó, szegény bolond, jön mosolyogva, boldogan a gyerekhez, látogatni meg minden. És bementünk az orvoshoz, Gábor kérdezte, hogy hát mi van, azt mondja, beleegyezünk-e abban, hogy kísérletezzenek rajta? Hát persze, hát mindent az ember ilyenkor természetesen, nem mondom azt, hogy hát kísérlet vagy mi. És akkor mondja, hogy kapna egy sugárkezelést, amit még egy éves gyereknek nem adtak, akkor jött be a kobalt, meg egy ciklofoszfamid nevezetű ilyen citosztatikus tablettát, és Gábor kérdezte, hogy hát hány százalék akkor a remény, hogy meggyógyult.
4: Azt mondja, egy.
3: Már mondjuk egy. Na most tudni kell, hogy ez az ember hívő ember volt, református, az apja református pap volt Debrecenben. Minden éjszaka is Buda doktor. Éjszaka is bement a gyerekhez, tehát egy elhívott ember. És a gyerekorvosunk, amikor Zsolti besárgult, akkor kérte, és 40 fokos láda volt, hogy ne menjünk be. Ő most, ha beutal, akkor a klinikára kell menni, de ott nem engedi, mert ott elkísérletedik, hanem a Buda doktorhoz szeretné vinni, vagy hogy kerüljön. Kibírjuk az éjszakát, ő reggel 8-ra mentőt rendel. Hát az az éjszaka volt az életem leteltes éjszakája, mert akkor alig vártam, hogy elvigyék a gyereket, mert féltem, hogy ott meghal. Tehát az szörnyű volt. Na és csak, hogy az...
2: És ehhez egyedül voltál?
3: Egyedül volt. Anyukámékhoz hazamentem az albéletből, hogy ne legyek ugye egyedül. Gábor katona. Anyukám, apukám, öcsém, én a gyerekkel, nagyapám, nagyanyám. Két szobás lakásban egy...
2: Tehát négy generáció?
3: Három generáció, igen. Mi így éltünk.
4: Négy
3: generáció, így éltünk, igen. És... békességben, tényleg kellett, hogy akkor ott legyünk együtt.
4: Egy mondat, szóval így kívülről, és mi tényleg úgy gondoljuk, hogy nem kiszínezzük. Na, most így utólag hát már könnyebb elmondani, de ezt meg kellett élni, vagy át kellett élni.
2: Igen, azért, amikor egy egyéves gyerek ott haldoklik az ember keze között, mert mondjuk ki haldoklik, azt nem olyan könnyű nézni.
3: De ott volt mellettem nagyapám, nagyanyám, ott mindenki tudtam, hogy imádkoznak. És akkor mondta Gábor, akkor mi abban az 1%-ban hiszünk. Azt mondja, higgyenek bármiben, az orvostudományban ne. Mert az szerint a gyerek halott.
4: Majd ha eljutunk a végére, megint Zsoltikán keresztül kaptunk egy más típusú jelet a Jóistentől, amikor már 40-valahány évesen ugye újból kijött ez a daganat, és kórházban volt, és akkor is az is, hogy mondjam, én racionálisan voltam hívő, sosem ilyen rajongó, de ezeknek a dolgoknak abszolút hittem, illetve ezeket elfogadtam. A környezetem nehezen is vette tudomásul, igenis tud a Jóisten szóban, képen, álomban szólni, és ezek nem olyan, hogy mondjam, Istentől elrugaszkodott dolgok, hanem egyrészt észre kell venni, meg kell hallani, és el kell fogadni.
2: De nem mindig így szól, ezt viszont hozzá kell tenni.
3: Nem. Egy dolog volt, ahol...
4: De bocsáss meg, ebben is én az ő szeretetét látom. Hát amikor látta, hogy egy cérnál lógok, akkor azt nem elvágta, hanem fölemelt, hogy le ne essek.
3: Egyébként egyszer volt, amikor nagyon feltettem a kérdéseket az úrnak, amikor Zsolti 4 hónapos volt, akkor vártuk a második babát.
0: Tehát és te a, már akkor kismama voltál, igen, amikor ezek az események?
3: Igen, és akkor, na de várjál, nem. 4 hónapos volt Zsolti, amikor én vártam a másodikat, igen. És akkor, hát 4,5 hónapos volt már a terhesség, amikor elvetéltem. És azt nem tudtam elfogadni, hogy de miért? Hogy de hát én, amikor annyira szerettem, meg úgy akarok gyereket, mert én teljesen ilyen gyerekbolond voltam egyébként. Ezek, lehet, hogy az Úr azért nevel engem ezen keresztül, mert nekem a gyerek az mindig fontos volt, mert ezt láttam a nagyanyámtól, hogy a gyerek az fontos.
4: Bocsánat, kérek, hogy belevágom. Szegény Mariankámnak is megszületett a kis Milike, és akkor utána jött volna a második baba, és őnek is Jóisten elvette. És tulajdonképpen azt a szituációt ezzel a tapasztalattal, vagy hogy mondjam, tudtuk feldolgozni, és hogyha meg lett volna a kisbaba a Marcsikámnak, akkor nem tudtunk volna mit kezdeni a Judit betegségével, mert az utána jött ki.
3: Na szóval akkor nyugodtam meg, amikor Zsolti március 8-án fölnyitották, és megmondták, hogy menthetetlen. Én március 16-ra voltam kiírva. És akkor megvilágosodott, hogy Istenem, ezért kellett visszamenni.
0: Pedig egy 4,5 hónapos terhesség már nem is annyira...
3: Hát már kisfiú lett volna, igen, ezt meg kellett szülni. Tehát az egy kemény volt, az nagyon kemény volt. És ott abba belebetegedtem. Tehát érdekes dolog ez, hogy és akkor, amikor megtudtam, hogy Zsolti rákos, akkor nyugodtam meg, akkor értettem meg Isten akaratát, hogy hát ő ezt inkább ezt a gyereket visszavitte, mint hogy, mert akkor hogy tudta volna ellátni? Mariankám ugyanígy járt, hogy tudta volna Juditot ellátni abban a helyzetben, az mondjuk Marian egy más dolog, mert nekem jöttek a gyerekek, tehát én nálam nem volt olyan gond, mint a Mariankámnál, hogy 12 évre született, nekem azonnal jött mindenki.
4: Tehát
3: nekünk minden gyerek előtt volt egy vetélés, tehát azért nem 3 gyerekünk volt, ők is gyermekek, vagy ők is áldás voltak, lettek volna biztos, hogyha megmaradnak. Na csak ezt, Zsoltival ez volt, és hát azokat, amiket átéltünk, minden mondtak én rám, hogy nagyon, nagyon buta vagyok, meg bolond vagyok, meg szóval nem hitték el, hogy már belebeszélem, meg minden. És a gyerek,
0: tehát azt hitték, hogy bocsánat, egy kicsit az agyadra ment a stressz.
3: Megkapta a 40 dózis sugarat. 40 dózis.
0: Egy éves gyerekét.
3: Fényfeketére égették a bőrét, rá volt égve a bőre. Azt mondták, ne vigyem napra, este sétáltattam, mert annyira sugárérzékeny. Haláláig az volt, tehát ő kiment az első napra, rögtön fekete lett.
4: Csokoládé barna
3: volt. Csoki barna lett. És vittem vissza az orvoshoz, olyan vérképe volt, olyan rettenetes, tényleg szörnyű állapotban volt, és mondta a doki, hogy hát én azt ajánlom, hogy maga adjon a gyereknek minden nap egy tojássárgáját, minden nap májat, mézet, elmondta, hogy miket adjak, céklát, nyersgyümölcsöt, minden. Egy hónap múlva mindenkinek mutogatta, hogy nézze meg mindenki, hogy gyógyszer nélkül az anya mit tett. Tehát azért, amit az orvosok mondtak, én azt mindent végigcsináltam, tehát nem ültem ott, hanem mindent igyekeztem végigcsinálni. Úgyhogy egy éves korára már csak, utána már csak fél évenként kellett visszajárni, addig minden hónapban jártunk. Na most ugye ott volt a...
4: Picit fájja, hogy milyen furcsa, ezt most azért mondom, mert hát olyanok is hallgatják, akik megpróbálnak ebből valami erőt meríteni. Szóval úgy éltük a házasságunkat, hogy le volt kötve minden energiánk mással. És nem ártott a házasságunknak. Tehát, hogy mondjam, a Jóisten kézben tartott bennünket, figyelt ránk, és úgy látszik nekünk erre volt szükségünk, hogy golyókat vagy súlyokat tegyenek a lábunkra, hogy minden más dolog teljesen természetesen vagy magától érthetődően alakuljon vagy jöjjön az életünkben. És
3: Hát folyamatosan
4: most
3: jelen
4: azért
3: volt,
4: egy kicsit,
3: látnunk kellett.
4: Ez nagyképűnek tűnhet, ugye most így utólag könnyű ezt megállapítani, akkor biztos, hogy nem nagyon értettünk még mindent direktben, de azt talán mindenképpen tanulságos, hogy érdemes a Jóisten vezetésére rásimulni, vagy rátapadni.
0: Elhangzott egy mondat, amire én szeretnék visszatérni, hogy ezek a nehézségek nem ártottak a házasságunknak, és elmondom, hogy miért szeretnék visszatérni. Nem is olyan régen beszélgettem egy tanárnővel, aki kórházban tanít onkológián is, úgymond a beteg gyerekekhez megy ágytól ágyig, ez egy hivatalos állami intézmény, és ő mondta, hogy sajnos nagyon szomorú tapasztalat, ugye látja a családokat, hogyha ilyen nagyon beteg lesz a gyerek, legtöbb esetben egy éven belül szétmennek a házasságok, mert nem bírják feldolgozni. Hogy lehet, hogy ti azt a mondatot Gábortól hangzott el az előbb, ki merte jelenteni, hogy ezek nem szedték szét a házasságunkat?
3: Érdekes. Inkább össze, még jobban össze van.
4: Mostanában értettem meg én is ennek a lényegét egy-két évvel. Itt voltak a Incikének a szülei nálunk, itt haltak meg ebben a szobában, és egyszer kijön ez a kis asszonka, oda jön hozzám, megpuszél meg, és ezt sírva mondja, hogy hát ő nagyon hálás érte azért, hogy így együtt vagyunk, vagy mellette vagyok. Mondom, ne hülyeskedj már, hát hogy. Mert, és akkor jött az a mondat, amit te mondtál, hogy sok családban a szülők, az idős szülők ápolása, vagy most akkor hajazom vissza Zsoltikának az állapota, ilyen megpróbáltatás megrostálja a házasságokat. És én megint nem akarok nagyképű lenni, nem is értettem először ezt a mondatot, hogy hogy. Hát teljesen természetes volt a részemről, de utána úgy miután átgondoltam, azt gondoltam rá, hogy hát most az ő száján keresztül kinyitotta az én szememet az Úristen, hogy lehet, hogy nem is olyan magától érthetődő ez a viszony. És akkor most így kicsit kihasználva visszautalok arra, amit mondtál, eszünkbe se jutott, hogy
0: szét is lehet menni.
3: Igen, mert nekünk olyan természetes volt, hogy hát ez van, ezt így kell elfogadni. Tehát mindig az elfogadás, hogy az más dolog, hogy Gábor viszont ilyen szempontból mellén volt rendelve, mert én úgy erősnek tűnök, meg mindent, ami jön, csinálom, de én össze tudok roppanni. Tehát én hajlamos vagyok arra, hogy de hát azért kész, ezt akkor nem bírom. És ő például a Zsolti betegségénél előre megmondta, kikötötte, hogy beteg gyereket nem nevelünk. Tehát a gyereket nem úgy fogjuk most már nevelni, hogy betegség tudatba, mert hogy mindent ő féltettem. Na hát természetes, ami jön egy anyától, hogy elesett, Richtig beverte a fejét, ömlött a vér, én elkezdtem sírni, ja Istenem, mi lesz? Tehát azért idegileg meg volt egy ideg összeröppanásom, tehát meg
0: nyomokat hagyott.
3: Nyomot hagyott nekem, persze.
4: Azért egy vicceset hadd mondjunk, kiment, mikor mentünk imaházba, kiment az utcára sétálhatni, mikor még albéletben, és akkor találkozott roma zenészekkel. Azt mondja,
3: ja, Zsoltival mentünk imaházba.
4: Hogy hívnak, kisfiam? Hát olá, Zsolt. Hát akkor apukád zenész? Igen. Ugye?
3: Akkor
4: úgy,
3: a
4: mi fajtánkból való vagy.
3: Tehát Zsolt is közvetlen volt mindenkivel. Na csak azt mondom, hogy ő ebben megerősített, tehát hogy ő valóban racionálisabb volt, és hogy ő sokszor azért bántott ez a dolog, hogy most ő nem élvi át azt, amit én, mert ő férfi, vagy nem tudom, tehát ő másképp érezte, viszont valószínű, hogy illetve tudom meggyőződésem, hogy azért így lettünk egymás mellé rendelve, mert egyedül nem ment volna.
0: Innen fogjuk folytatni, és már volt az előző részben egy felvetés, hogy azért óvonőnekként is véletlenül lettem, de ezt a zene után innen folytatjuk, maradjanak velünk, Olá Gáborral és Incivel beszélgetek.

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Hát egy nagyon nehéz életszakasz elmesélésén vagyunk túl, mert ha egy egyéves gyereknél rákot diagnosztizálnak azzal, hogy egy hónap maximum, azt nem lehet könnyű szakasznak nevezni, de Isten mégis ott volt és erőt adott. És hát valahogy óvonő lettél, mert azért az élet nem állt meg. Nagy betegség ide, nagy betegség oda, élni kell.
1: Igen. És a Zsolti 3 éves lett, amikor már azt mondták, 5 évig megfigyelés alatt van a gyerek. Hát kaptunk ugye szövetkezeti lakás, Gábor egyedül dolgozott. Hát
0: ekkor már Budapesten laktatok?
1: Debrecenben. És jó, akkor szabad. Kérdeztem az orvost, hogy vihetem-e a gyereket közösségbe, tehát lehet-e óvodás. Hát nem szívesen engedném, mert elesik meg, tehát akkor azért még a rákos gyereket is jobban védték, bocsánat, vagy vigyáztak
2: rá. Bocsánat, mert a megélhetéshez szükség volt, hogy
1: kellett volna, dolgozzak. Hogy dolgozzak, és ja, várjunk, még akkor anyukáméknál laktunk. Akkor már kaptak anyuék egy nagyobb lakást, mert igényelte a nagyanyám, nagyapám, megint én 2 gyerekkel, mert már Juditka megszületett, meg a
0: 2 szobában.
1: Velük, igen. Akkor már 3 szobában.
0: Akkor már 3 szobában.
1: De egy pici konyha, házgyári lakás, 1 fürdőszoba, 1 vécé. És, de jól megvoltunk. Na és akkor mondja, hogy hát abban az esetben, ha elmenne dolgozni egy óvodába, és akkor megfigyeli a gyereket, mert nekem ilyen naplót kellett vezetni minden nap, hogy viselkedik, mit csinál, minden. És bementem a legközelebbi óvodába a telepen, hogy hát akkor most én nekem itt van egy gyerekem, elmondtam őszintén, mi a helyzet, eljönnék ide takarítani, vagy akármilyen munkakörbe, csak vegyék, föl tudnák-e venni. Mert akkoriban még nagyon nehéz volt bejutni a óvodába. 40 gyerek volt egy csoportban. És hát ott azt mondta a vezetőnő, hogy pont most megy el szülni az egyik óvonőjük, és egy állandó délutára engem föl tudna venni képesítés nélkül, és Zsolt itt meg a...
2: Ja, már nem volt óvonői képesítés, amelyelőtt csinálva.
1: De akkor Zene még volt ilyen státusz. Igen. Hát nagyon megörültem, hát majd ez januárban lesz, mert a kismama még itt lesz december végéig. Ez volt december elején, vagy november végén, december elején jön egy Dajka néni csenget, hogy tudnék-e menni már is dolgozni, mert hogy veszélyeztetett a kismama, is már kéne. Ez karácsonyi ünnep előtt. Hát persze tudok, mentem. Hát minden, jöttek a gyerekek, tanulták a dalokat, mindenkinek segítettem énekelni, meg minden, és hát ott nagyon oda voltak, hogy jaj, de jó, hát már ott rögtön szerveztem az ünnepségeket, és jól éreztem magam, és akkor elhatároztam, hogy akkor viszont elvégzem az óvonőképzőt. Felvételiztem Hajdúböszörményben, van egy képző, és oda a levelezőre fölvettek. De ezt azt jelenti, hogy minden második szombaton mentem iskolába. És 4 évig, és akkor a közben Judit meg ugye már megszületett, kis bölcsődés lett, meg minden. Szóval így azért, így kerültem a pályára, amit nem bántam meg, mert még Debrecenben már munkaközösségvezető voltam, meg tehát ott már a zenei nevelésben nagyon, nagyon bementem.
0: Mert hogy az megvolt az adottság, igen, meg a képzettség.
2: És hadd dicsek egyet vele. Szóval ezután a diploma után rendesen megkapta a főiskolai diplomát, utána még 4 úgynevezett komplex tanfolyamot elvégzett, amelyek megint több évesek voltak. Úgyhogy tulajdonképpen én ezeket is főiskolának tartom.
1: Hát nekem elve volt, hogy egy pedagógus még él, de még a pályában addig tanulnia kell. Tehát az nem elég, hogy én egy diplomát szerzek, tanulni kell.
0: Szinten kell tartani, fejlődni kell.
1: Szinten kell tartani. Óvonőknek is, mikor vezető helyettes voltam, nagyon sokszor vitatkoztam ezen, hogy igenis mit kell, és aztán emlegették is, hogy igaza volt, hogy valóban úgy van, képezni kell magát. Tehát így voltam nevelve, apukám is autodidakta módon tanult nyelveket, meg mindent, tehát otthon nálunk.
2: Fordított Emil papa németből, franciából, angolból.
1: Na, hát szóval így lettem óvonő, és akkor nekem egy kerek egész életem volt a pályán. Tehát úgy éreztem, hogy na akkor itt vagyok itthon, ez nekem a gyerekekkel otthon.
0: És nem lettél idegroncs?
1: Nem. Nem lettem idegroncs. Én mai napig bemennék egy 40 gyerekkel ellenék, tehát engem a gyerekek soha nem borít. A szülő igen. A szülőkkel ott...
0: Minden pedagógustól ezt szoktam hallgatni.
1: Igen, de azért volt nálunk olyan pedagógus, aki örjöngött, mert ez a gyerek, így mondom, figyelj, menj el takarítani. A seprűnyéllel azt csinálsz, amit akarsz, de a gyerekkel nem. Azzal türelem.
2: Olyan volt, mint egy oroszlán.
1: És én a gyerekért mai napig, tehát én az utcán olyat látok, akkor én azért harcolok. Mert az egy olyan Isten a teremtménye, amihez nincsen jogom nekem abból elvenni, csak adni. Minél többet megkiaknázni, amit az Úristen elhelyezett benne. És az volt mindig a célom, hogy meglássam, hogy mi az az érték, amit elhelyezett, és mindig az apukám azt mondta, Isten minden embert jónak teremtett, hibátlannak, mert ő teremtette. Még ha mozgássérült vagy sérült, de akkor is Isten teremtménye. Mindig azt az egy pontot keresd meg, azt a jót, azt a kicsi jót, amit észreveszel, és csak azt nagyítsd fel. Soha apukámtól emberekre kritikát nem hallottam, negatívat.
2: Meg nem emeltettem soha a hangját soha.
1: Nem, hogy ő bárkit bántana, hogy az ilyen ember vagy olyan ember. Rosszak a körülményei. Olyan helyen van, de maga az ember Isten teremménye. Tehát ezt a tiszteletet, hogy az ember, az Isten úgy nézél rá, vagy a párodra úgy nézél, hogy ő Isten teremtette, az ő képe van benne. Tehát nekem nincs jogom kritizálni.
2: Mesélj el a Kati nénivel való konfliktusodat.
1: Hát az nem az a szakmai dolog, de mondjuk egy dolgot azért elmondok, hogy a pályán azért ott is jött a támadás, hogy hívő vagyok.
0: Hát abban az időben a pedagógusok pályán nem
1: rendszeresen énekeltem Debrecenben, a nagy templomban, minden orgonista megkért, hogy közreműködjek, és énekeltem a nagy templomban. Az egyik kolléganőm egy reggel mondja a Zsókának, de Zsóka, hallottad volna én tegnap, hogy énekelt a nagy templomban, hát gyönyörű hangja van, hát tudtuk, hogy szép hangja van, de hát, hogy hol énekeltél? Hát mondom, a nagy templomban. Na, jó, igen, mosolygott, 10 perc múlva jött az ügyeletes Dajka néni, akit tudtunk, hogy az ő szócsöve vagy meghosszabbított karja. Irénke, vezető kartásnő vár megbeszélgetésre. Most már akkor jön a, ez már tudtuk, hogy megyek. Mondom meg, hogy köszönök, mosolygok, vevettek, minden. Hát, Incikém, tudod, hogy pedagógus nem lehet hívő ember? Mondom, Zsóka. Hogy én mit hiszek, az a magánügyem. Hogy te mit hiszel, és kiben hiszel, az is a te magánügyed. A munkámmal kapcsolatban van-e valami olyan kifogásod, ami, hogy én itt térítek, vagy bármit a gyerekek között, tehát szakmai szempontból van-e? Nem, jaj, nem, szakma, akkor elkezded dicsérni. De hát azért nem kéne ezt így. Mondom, Zsóka, tudod, kinek a koncertjén énekeltem? Kinek? Lehotka Gábornak. És tudod, ki ez az ember? Azon kívül, hogy orgona művész, ő a Zeneművészek Szövetségének a pártitkára. Lejjebb nézett. Hát mondom, egyébként meg, ha ő bemehet a nagy templomba, akkor én, mint párton kívüli, miért ne? De egyébként meg Kádár elvtárs most volt akkor valami kongresszus, mert mindig képben voltunk azért a politikában. Most mondta, hogy hívők és hitetlenek együtt építjük a szocializmust. Tényleg, igazad van. Hát jó, ettől kezdve nekem nem volt bajom. Eljöttem Budapestre, bementem egy óvodába, ott dolgoztam, beszélgetünk a vezetővel, aki a KISZ központi bizottságának, nem tudom, tehát nagy vezér volt. Ott is megvallottam a hitem, hogy én ki vagyok, Olá Gábor a férjem, rádiós, meg járunk ki, mázva mindent elmondtam. Baptista vagy? Mondom, igen. Jaj, volt egy kolléganő, vagy egy osztálytársam, a Jóföldi Gábornak a felesége, hát az egy tündérénő. A baptisták azok nagyon jó. Na most ettől kezdve nekem Nem volt gondom. Annyira nem volt a kis titkára a gondom, hogy én csináltam adventi hangversenyeket 20-valahány éven keresztül. Az összes baptista énekes könyvben található négyszólamú éneket megtanítottam vele. A legkedvesebb éneke a főnökömnek az Örvényvilág volt. Azt minden karácsonykor el kellett. Tehát a zenén keresztül
0: lehetett szólni.
1: Lehetett. Tehát nem, én nekem nem kellett ott bizony. A másik pedig, ő mindig vittem sajnos oda egy baptista kolléganőt, és hát ő nem úgy viselkedett, és akkor te, ő baptista, ő is baptista. Mm-hmm. És akkor nagyon, nagyon szégyeltem magam, és megfogadtam, hogy többet nem viszek baptistát oda. De hogy mennyire fontos az, hogy hiteles legyél.
0: Az élet is bizonyságot
1: tegyen. Most ezzel nem fényedni akarom magam, de arra törekedtem, hogy igenis hitelesnek lenni, nem titkolni, nem kell térigetni senkit, hogy... És a lányunk, a Juditkám 6 évig volt kollégám, ő is óvonnő lett, ugyanezeket mondták el róla. Tehát most, mikor meghalt, akkor utána összejöttek itt Érden, összehozott jött az összes kollégám, és emlékeztek Juditra. Tehát, hogy ő egy hiteles hívőnő volt.

0: Már egy picit előre szaladtunk, mert én úgy szerettem volna felvezetni, hogy hát ha ennyi nehézség után gyerekrák, stb., hát akkor minimum jár az, már bocsánat, hogy ezt a kifejezést mondom, hogy boldogan éltek, míg meg nem haltak. Mert hát ugye már megvolt a negatív, akkor most jön majd a pozitív, mert valahogy van bennünk egy ilyen, nem is tudom, elvárás. Hát azért már kiderült, hogy nem teljesen így történt. Hát hogy történt?
1: Juditka, a második gyermekünk, ő teljesen normálisan nőtt fel, vagy élt. Tehát ő nála nem...
2: Zsolt is.
1: Na jó, de hogy Juditnál nem voltak jelei semminek, akkor ő így olyan helyes volt, azt mondta, hogy én már Krisztus menyasszonya maradok, mert hogy itthon nem igen volt kérője sem, meg semmi. Judit nagyon...
2: komoly hívő ember.
1: Meg okos volt nagyon, szóval a fiúk nem nagyon szeretik az okos lányokat. Kiment a Mariannékhoz segíteni Dublinba, és akkor ott ismerkedett össze a kinti férjével. Most ez hosszú, az is egy nagy csoda volt. Azonos érdeklődés, azonos hit, azonos meggyőződés, stb.
0: De akkor már nem 20 éves volt korántsem.
2: 38.
1: És elmentek egyszer kirándulni a Görög-szigetekre, mindig ilyen last minute repülővel mentek, és akkor az egyik szigeten rosszul lett. Lebénult a bal oldala, meg nem volt ereje. És akkor hirtelen elvitték orvoshoz, és kiderült, hogy találtak egy daganatot a fejében. Az is neuro, csak az mi volt neuro?
2: Glioblastoma. Tehát az a család.
1: És a Marian ugye az egészségügyben dolgozik, és ő kerekperec, vagy mondta, anyu, Judit el fog menni. Hát gondoljátok, hogy ott már ugye benne voltatok a képben ti is, szóval nagyon sokan imádkoztak, és hittünk is az ima erejében, de mindig ott volt az, hogy jót akarunk, vagy jól akarjuk, vagy hogy akarjuk. És akkor kalandos módon hazaért Dublinba, Juditkám, rögtön már elő volt készítve a műtét, megműtötték, és képzeljétek, hogy teljesen elmúlt ez a bénulás, meg minden, szóval elkezdett tudni mozogni, meg stb. Azt mondják, Judit azt, hogy menjen haza, otthon jobb körülmények között van, nem itt a kórházba, pelenka, meg mit tudom, micsoda, és akkor hazaengedték.
2: Nem, akkor se kellett a kórházba, és önállóan ellátta magát.
1: És ugye mi akkor kim voltunk hosszú, több mint 3 hónapig. És Juditka és Marianka 5 percre laknak egymástól egy azonos lakótelepen, vagy ilyen...
0: Lakópark.
1: Lakóparkban, igen. És Judit minden nap átjött ebédelni. És mindig ott ölelgettük meg, stb. Egyszer csak egyik nap nem jött. És akkor mondta Marian, hogy ez neki nem tetszik, átmegy, megnézi. És akkor munka után átszaladt Juditkámhoz, és hát akkor megint már ágynak esett. Úgyhogy Marian azonnal mentőt hívott, és akkor vitte vissza a kórházba. És képzeljétek, hogy ez az agresszív daganat újból kiújult. Szóval döbbenet, hogy mennyire nem rajtunk múlik az életünk, az egészségünk, a mindennapjaink, és ez nem csak hit vagy nem hit kérdése, vagy könyörgés vagy nem könyörgés kérdése, hanem ez a jó Isten kezébe van. Ugye van az a igei mondás, hogy az Úr adta, az Úr elvette, stb. És akkor visszakerült Dublinba, ott olyan az egészségügyi ellátás, hogy elintézték, és egy hospice házba utalták be. Most én megmondom őszintén, hogy akkor még nem esett le a 20 fillér hospice
2: nem tudtuk
1: házzal kapcsolatban, de ugye olyanokat szoktak oda helyezni, akinek az életük végét megpróbálják elsimítani.
0: Szép Péter.
1: Igen.
2: Mi azt hittük, hogy csak hogy segítenek abban a ápolásban. Tehát annyira naívak voltunk, hogy nem voltunk.
1: És akkor...
2: Marianka képe volt ő. Igen.
1: És akkor többször meglátogatom. Na most ez a hospice ház, ez 30 kilométerre volt az ő kis, hogy hívjákjuktól, városkájuktól, ugye Dublin meg majdnem 90, szóval az így közelebb is volt. Meg könnyebb is volt. Rengeteget autóztunk, meg benzineztünk, ugye, és nagyon sok segítséget kaptunk innen Magyarországról is, és ezek a források mind arra mentek, hogy ezt a helyzetet megpróbáljuk valahogy finanszírozni, vagy segíteni nekik. Bár a Mariankámék oda is áldozták a Milikémnek a jövőjére addig gyűjtött forrásokat, mert azt mondták, Ricsike is azt mondta, hogy első Juditka. Tehát, hogy ilyen érdekes ez, hogy most az egész elejére visszautalok, hogy genetikailag is, meg neveltetésileg is az ember a példákat le tudja utánozni, vagy be tud épülni az életébe.
2: És ahogy... Judit hogy fogta fel ezt az egész helyet?
1: Na hát az egy...
2: Mi a gyerekeken keresztül kaptunk mindig erőt.
1: Az egy őrület volt.
2: Tehát a Zsolt is, mikor kicsi volt, még nem tudta kifejezni, de a szemével engem mindig biztatott. Mindig azt éreztem, hogy hát Zsolti biztat. Tehát... És Judit is azzal fogadott minket, hogy anya, itt nekem lejárt az időm.
1: Képzeld ezt hallani. Szülön.
0: Ez egy 41 néhány éves ember.
2: 45 éves volt.
1: Igen.
2: Az én időm itt lejárt, és most már megyek az örökké valóságba, ott helyet készített nekem az Úr Jézus, majd ott találkozok Zsoltival, meg a szeretteinkkel. Ti egy dologra vigyázzatok, hogy csak Isten mellett maradjatok, és nagyon szeressétek egymást.
1: Dekit, meg Milikét.
2: Dekit, és a Juditot, meg mindenkit, és a Milikét, és meg nem tudtunk felelni erre, tehát mit tudsz mondani, érted, mikor a gyereked mondja meg neked, hogy hát ne féljél, mert hát Zsolti ugyanezt mondta, hogy anya, én meg fogok halni, tudom, hogy meg fogok halni.
0: Tehát, mennyivel korábban ment el Zsolt? Hány évvel?
1: 15-ben.
2: Zsolti 10 éve ment el, most lesz 10 éve ebben az évben, Judit rá 5 évre.
0: Tehát igen. Ez 5 éven belül történt a két eset.
1: És akkor még egy utolsó ehhez, aztán mehetünk más témára. Meséld el a Zsoltikának a
2: Igen, a de kórházi. Még Judittól mondanék annyit, hogy Judit ugyanazt a kezelést kapta, amit Zsoltival kaptam. Tehát most a genetikusok azért mennek oda-vissza, hogy valami felébresztette ezeket a dolgokat.
0: Tehát minden. Nagy valószínűséggel a vetélések miatt ők próbáltak úgymond
2: gyógyszerezni. Hát, hogy maradjon meg, igen, hogy ne vetéljek el, igen. Tehát a másik még Juditnak a bizonysága, vagy a lelki ereje, ami volt. Én azon aggódtam, hogy most mi lesz Emilivel, mert Judit tényleg születésétől kezdve nevelte, szinte segített Mariannak.
0: Az unokahúgát.
2: Ott volt, ő távolra vagyunk egymástól, Írországban, én, mint nagymama nem tudtam
0: tehát
2: ott lenni.
0: Pótmamaként
2: beállt. Tehát ilyen pótmama volt, igen, de ő lelkileg egy nagyon, nagyon, nagyon diszkréten, szépen, ügyesen alakította a lelkét is a gyereknek. És ugye most ez meg fog szakadni, most mi lesz? Bennem ott volt a kérdőjel. Ricsinek, a vőmnek mondtam, hogy most mi lesz, és akkor azt mondta anyuka, Judit lerakta az alapokat Milikénél, és az megmarad. Juditnak mondom, Juditkám, az bánt engem, hogy mi lesz Milivel, a lelki nevelésével, mert gyülekezetben nem tudnak járni, Marianék nincsenek, baptisták meg, és hát azért katolikusban nem akarnak, meg nem, még azért nem ismerik ott azt a várost, és akkor azt mondta, anya, legyél nyugodtan, akit az atya vonz, az majd az meg fogja is, el fogja
0: végezni
2: érni azt, hogy ő meg fogja ismerni Isten, de Emily egy olyan iskolába fog járni, katolikus iskola, ott dolgozott Maria Judit is, mint óvonő, mert ez egy ilyen komplexum, ahol van a 0-tól 14 éves korig van a nevelés, és azt mondja, itt nagyon komoly hívőközösség van, katolikusok, de komoly hívő emberek. Ott fog hallani Istenről, Marianék imádkoznak vele, olvassák az igét, minden, meg fogja ismerni, és mert ne aggódjál. Tehát még azért ebbe is úgy helyre rakott engem.
1: Mondd el, hogy karácsonykor mi volt most karácsonykor.
2: És aztán tényleg valóban az lett, hogy bement iskolába, és ez egy katolikus iskola, és mondják Marianék, hogy hát az a gond, hogy nincsen megkeresztelve. most akkor mit csináljanak? Hát mondom, kislányom, az áldás, hát ilyen bemutatás nem volt, hanem áldás kért rá az apja, tehát ott voltunk azért kicsi korában, ez a része megvolt, de az áldás...
1: Apja?
2: Bár te mikor voltál?
1: Nagyapja.
2: Nagyapja. Az áldás az mindig jól jön, ha ott a papa ágya meg, akkor az ágya meg. Ebből ne csinálj gondot, hogy most ő nem baptistának, hanem majd felnőtt korában, majd alámerítkedik, vagy megkeresztelkedik. És most úgy gondoljátok el, hogy az a gyerek olyan komolyan veszi, hát otthon imádkoznak vele meg minden, és most olyan komolyan vette, hogy volt karácsonyi ünnepség, az egész születéstörténetet, a bibliai igeverseket, minden gyerek egyet-egyet megtanítottak vele a tanítók, és olyan szép kis egész előadást csináltak, és a Milike is olyan boldogan mondta angolul, aztán lefordítja nekünk magyarul, és így összeteszi a kezét, és akkor úgy énekelt, hogy hát most az angyalokról van szó, és akkor már összeteszi, tehát már ott nevelik a tiszteletre, Isten tiszteletre.
1: Meg azt a bibliai dicsőség.
2: A dicsőség a
1: magasságban.
2: Tehát, hogy a Judit minket hát rettenetes, mert nem lehet azt mondani, hogy most mi úgy ezt így elengedtük, hogy elment, mert ez itt van bennünk, de tudjuk, hogy hova ment, az a bizonyosság, és az, hogy ő lelkileg így éretten ment, ez minket meg...
1: De gondoljatok bele, hogy lehet ilyen tudatosan begyalogolni a mennyországba? Hát de... ő tudja, tudta,
2: éreztem.
1: Akarta.
2: Érezte, hogy, hogy...
1: Szóval ön, ez nem szlogen volt, vagy valami bájolgó, hanem ő meg volt erről győződve. Hát én mondtam is magamban, hogy lehet, hogy bennem van a hiba.
2: Hát folyamatos kapcsolatban vagy... volt Istennel, különben ezt nem tudja megcsinálni az ember magától.
0: Igen, van egy olyan ige, igaz, hogy az előjáróitokra, de tulajdonképpen ő előre ment, hogy figyeljetek életük végére.
2: Ugyanaz szüleinknél ugyanezt látjuk.
0: És kövessétek a hitüket.
2: Én egyszer úgy fogalmaztam meg Gábornak, hogy nekünk az Úr mindig megadott mindent, amire szükségünk volt. De annál soha nem többet. Mert ha mi gazdagok lettünk volna, pénzünk lett volna, ő nagyon jól tudja, hogy mi nem vagyunk itt. Ha a gyerekünk el, vagy az életünkben nem lettek volna a nehézségek, amiket meg kell küzdeni, amiért meg kell dolgozni, akkor nem lennénk itt. Akkor már nem lennénk a közelében, hogy a Jóisten biztos, hogy minket így tart meg.
1: És a
2: ezáltal...
1: két beteg gyerekünkön keresztül annyi mindent kaptunk felülről, most ez lehet, hogy egy kicsit gorombának tűnik, hogy lehet, hogy nem kaptuk volna meg ezeket, ha nem lettek volna betegek. Döbbenet. És tulajdon,

0: hallgatókra gondolok, hogy ezeket éljék át, hogy így jussanak hitre, de ez talán csak arra jó, hogy a hitet meg lehet tartani kívülről nézőnek, vagy a kívülről figyelőnek a véleményével szemben is, hogyha az Úr úgy akarja. Meg lehet tartani, meg kell tartani.
1: Azt hiszem, ennél szebb zárszót nem is mondhatnék. Nekem egy igevers jutott az eszembe, hogy hű az Isten, aki nem hagy titeket erőtökön felől kísérteni, sőt a kísértéssel együtt a kimenekedést is elkészíti, igen, hogy el tudjátok azt igen viselni. Lehet ezt mondani az 52 évre, amire így igen visszanéztük? Igen. Pontosabban, hát inkább az egész életetekre.
2: Igen, igen.
1: Köszönöm igen szépen a beszélgetést.
2: Mi is köszönjük.
1: Olá Gáborral és feleségével, Incivel beszélgettem, Kulcsár Anikót hallották.
3: Kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
4: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallották.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhítat címe Örökké való zálog. A mai ige Hóseás könyve 2. fejezet 18-tól 19. versig. És eljegyzelek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. Bizony, hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat. Gondolatok az ígéről. Az Úr jegyesének lenni, micsoda tisztesség és öröm ez! Testvérem, valóban tiéd Krisztus úgy, hogy kegyelmével téged is eljegyzett. Ha igen, vésd a szívedbe, hogy ez örökérvényű eljegyzés volt. Ő soha nem bontja el a jegyességet azzal, akit egyszer ezzel a kötelékkel magához kötött. Az Úr háromszor ismétli, eljegyezlek, és súlyos szavakkal erősíti meg ezt az eljegyzést, igazsággal. Tehát ez a szövetség teljesen jogos, törvényes, senki sem teheti érvénytelenné. Ítélettel, tehát bírói végzés szentesíti ezt a szövetséget. Senki nem tekintheti elhamarkodott lépésnek vagy tévedésnek. Szeretettel, tehát a szövetség alapja a szeretet, mert anélkül az eljegyzés rabszolgaságot jelentene, nem boldogságot. Irgalommal, amely megsokszorozódik, és beragyogja ezt a drága, szent kapcsolatot. Végül a hit ajándékával, hűséggel, ami ezt az eljegyzést egyáltalán lehetővé teszi. A Szentlélek mondja mind erre az Ámment, amikor megígéri,

0: hogy megtanítja az eljegyzettet a magasztos elhíváshoz szükséges szent ismeretre. Milyen drága ígéret ez! Megszületett a döntés, kötelező lesz a Biblia az állami iskolákban, Texasban. Texasban kötelezővé teszik a bibliai történetek oktatását az állami iskolákban. Az oktatási tanács döntése értelmében a jövőben számos klasszikus irodalmi művet bibliai szövegekkel együtt kell majd tanítani a diákoknak. A kultúrharc nem most érte el az amerikai oktatást, de a texasi döntés eddig nem látott mértékű központi beavatkozást jelent. Az állami oktatási tanács által elfogadott kötelező olvasmánylista több mint 5 millió diák mindennapjait határozza meg. A javaslat kritikusai szerint a döntés összeegyeztethetetlen az egyház és az állam alkotmányos szétválasztásával, és háttérbe szorítja a más vallású, illetve vallástalan családok gyermekeit. Ezzel szemben a támogatók azzal érvelnek, hogy az Egyesült Államok alapításakor a zsidó-keresztény értékek jelentették az ország alapját, így ezek megjelenítése az állami iskolák tantervében indokolt. A Baptista Teológiai Akadémia állást hirdet egy teljes idős és egy részmunkaidős munkakörre. A Baptista Teológiai Akadémia a Baptista Egyház által fenntartott 120 éves keresztény értékrendre alapuló felsőoktatási intézmény, amely elkötelezett a magas színvonalú teológiai képzés, a tudományos munka és a közösség építés mellett. A rektori hivatal vezetője olyan keresztény értékrendű személy, aki biztosítja a rektor munkájának szervezési és adminisztratív támogatását, koordinálja a rektori hivatal működését, előkészíti a vezetői döntéseket, valamint kapcsolatot tart az intézmény szervezeti egységei és külső partnerei között. A rektori hivatali asszisztens a rektori hivatal operatív munkatársa, olyan keresztény értékrendű személy, aki szervezési, adminisztratív és kommunikációs feladatok ellátásával támogatja a rektori hivatal vezetőjének munkáját, valamint hozzájárul az intézmény vezetői folyamatainak gördülékeny működéséhez. Két hét, két tábor, egy üzenet. Kincsvadászat déli Borsodban. Június utolsó hetében és július első teljes hetében rendezték meg nyári gyermektáboraikat Nemesbikken és Helyőbábán. Mindkét helyszínen a kincsvadászat volt a hét témája. A gyermekek nagy lelkesedéssel indultak nap mint nap kincseket keresni. A játékok, a vetélkedők, a kézműves foglalkozások, az énekek és a sok nevetés mindazt szolgálták, hogy örömteli közösségben tölthessék együtt ezt a két hetet. A fiúk és a lányok csapatainak versengése különösen izgalmassá tette a napokat. Azonban a táboros hetek végére egyre világosabbá vált, hogy a legnagyobb kincs nem az, amit megtalálva a kezünkbe vehetünk, hanem az, aki örökre velünk marad. Mi az igazi kincs? A válasz Jézus Krisztusban van. Nem mi vagyunk az igazi kincsvadászok, hanem ő keresett meg bennünket, talált ránk, és szeretetével magához hívott. Ő a mi kincsünk, mi pedig az ő drága, megváltott tulajdona vagyunk. Ez az örömhír volt táboraik legfontosabb üzenete.
1: Kulturális programajánló.
0: újra megrendezi nyári kántorképző képzéseit mától a Tiszántúli Református Egyházkerület. A kántorképző tanfolyam időpontja ma, július 22-én kezdődik, és augusztus 8-áig tart. A szervezők zenei előképzettségtől függetlenül várnak kezdőket és haladókat. Az alsó korhatár 12. év. Az intenzív kurzusra, a nyári tanfolyamhoz 3 alkalomból álló szinten tartó tréning tartozik, amelyet évközben egy-egy hétvégén rendeznek meg. Ennek időpontjait a későbbiekben honlapjukon teszik közzé. A részvételi díj 70.000 forint, amely fedezi a teljes képzés költségeit. Szállás és ellátás. A továbbképző tanfolyam időpontja tehát augusztus 3-ától 8-áig, ezt gyakorló kántornak, ének és zenetanároknak korhatár nélkül hirdeti meg az egyházkerület. A részvételhez zenei elkötelezettség szükséges. Ismét megnyitja kapuit holnap után a Művészetek Völgye lélegzett református udvara. Lélegzett felvételt, megnyugvást és közösséget kínál ebben az évben is a Talián Dörögdi lélegzett református udvar a Művészetek Völgye forgatagában július 24-e és augusztus 2-a között. Több mint 2 évtizede tárja ki kapuit a Talián Dörögdi református templom és kertje a Művészetek Völgye ideje alatt, hogy a fesztiválozóknak értékes, lelki művészeti tartalmakat, elcsendesedési lehetőséget kínáljon. A Református Közéleti és Kulturális Alapítvány által működtetett udvarban egyszerre adnak frissítő üdítőket, nyugágyat a betérőknek és lehetőséget arra, hogy mélyebben megismerjék küldetésüket. Élőkönyvtárukban lehetőség nyílik kikölcsönözni egy-egy udvarban önkénteskedő, dolgozó reformátust. Az érdeklődő negyed órán át bármiről társaloghat vele, megtapasztalhatja, hogy hasonló kérdések érdeklik, motiválják őt. Ha pedig mélyebbre ásna, akkor lehetősége nyílik egy református lelkésszel beszélgetni arról, ami foglalkoztatja, a szívét nyomtatja.
1: Egészséget mindenkinek!
0: Beiktatták a református Iszákos mentő misszió új vezetőjét. Ünnepi istentiszteleten adtak hálát Németné Balogh Katalin több mint 2 évtizedes misszióvezetői szolgálatáért, és beiktatták a református Iszákos mentő misszió új vezetőjét, Stift Jánost, július 17-én a Budapest Hold utcai református templomban. A református szeretett szolgálat által szervezett személyes bizonyságtételekkel és megrázó vallomásokkal teli alkalmon Steinbach József püspök hirdetett igét, valamint ünnepélyesen aláírták a Református Egyház és a Kék Kereszt Egyesület közötti együttműködési megállapodást is. Az ünnepi istentiszteletet Balogh Róbert, a Református Szeretett Szolgálat Alapítvány ügyvezető helyettese nyitotta meg, majd a gyülekezet a 105. Zsoltár első versével és a 728. számú dicsérettel kezdte meg az alkalmat. Bölcsödétől idős otthonig tart fenn intézményhálózatot a Debrecen Bánki Református Egyházközség. Az egyházaknak a gyakorlatban 2 téren van társadalmi tennivalójuk, a gyermekek, illetve az idősek körében. Így fogalmazta meg Buzás Dénes lelkipásztor a gyülekezet tevékenységének arcpoetikáját. Ez év márciusában adták át az idős otthont, amelyre azonnal óriási igény mutatkozott. A Debrecen Bánki Református Egyházközségben az elmúlt évek során létrejött bölcsöde, óvoda, általános iskola és középiskolát is indítottak, illetve az idősek napközi otthona mellett a közelmúltban átadták a 461 millió forintból megvalósult 48 férőhelyes, 1200 négyzetméteres bentlakásos idős otthont is. Az itt élők élete összefonódik a gyülekezet mindennapjaival. Az időjárásról változékony nyári idő. Változóan felhős, szeles és mérsékelten meleg az idő. Ma szerdán változók a felhők, de több órás a napsütés, helyenként eshet eső, északi a szél és 23-28 fokunk van. Csütörtökön a felhős idő mellett növekszik az esőzés esélye, az északnyugati szél mellett kitart a 22-29 fok. A következő napokban nagyrészt továbbra is északnyugati áramlás alakítja Közép-Európa időjárását, pénteken és szombaton ezért hűvösek lesznek az éjszakák.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották. Ezerarcú népzene. Kedves hallgatóink, összeállítás következik Mátyás király udvari zenéiből.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Kitartás útján. Tizet szervezett a fiatal felnőttek 22 plusz zarándoklata Máriapócsra. Idén már 10. alkalommal indult Máriapócsra a fiatal felnőttek gyalogos zarándoklata. Július 16-án csütörtökön ismét Tokajból vágtak neki a zarándokok, a mintegy 60 kilométeres útnak, hogy felajánlásaikat és kéréseiket az Isten szülő elé vigyék. A Miskolci Egyházmegye görögkatolikus ifjúsági fóruma 10. alkalommal szervezte meg a fiatal felnőttek megszólító 22 plusz zarándoklatot. Tokajban a görögkatolikus templom udvarán volt a gyülekező. Kora este a résztvevők mintegy fele már a zarándoklatot megnyitó vecsernyén is részt vett, amelyen a lelki útravalót ezúttal is Orosz Atanáz Miskolci megyés püspöktől kapták, aki a tervek szerint egész úton kíséri őket. Két hét, két tábor, egy üzenet. Kincsvadászat déli Borsodban. Június utolsó hetében és július első teljes hetében rendezték meg nyári gyermektáboraikat Nemesbikken és Helyőbábán. Mindkét helyszínen a kincsvadászat volt a hét témája. A gyermekek nagy lelkesedéssel indultak nap mint nap kincseket keresni. A játékok, a vetélkedők, a kézműves foglalkozások, az énekek és a sok nevetés mindazt szolgálták, hogy örömteli közösségben tölthessék együtt ezt a két hetet. A fiúk és a lányok csapatainak versengése különösen izgalmassá tette a napokat. Azonban a táboros hetek végére egyre világosabbá vált, hogy a legnagyobb kincs nem az, amit megtalálva a kezünkbe vehetünk, hanem az, aki örökre velünk marad. Mi az igazi kincs? A válasz Jézus Krisztusban van. Nem mi vagyunk az igazi kincsvadászok, hanem ő keresett meg bennünket, talált ránk, és szeretetével magához hívott. Ő a mi kincsünk, mi pedig az ő drága, megváltott tulajdona vagyunk. Ez az örömhír volt táboraik legfontosabb üzenete. Bölcsödétől idős otthonig tart fenn intézményhálózatot a Debrecen Bánki Református Egyházközség. Az egyházaknak a gyakorlatban két téren van társadalmi tennivalójuk, a gyermekek, illetve az idősek körében. Így fogalmazta meg Buzás Dénes lelkipásztor a gyülekezet tevékenységének arcpoetikáját. Ez év márciusában adták át az idős otthont, amelyre azonnal óriási igény mutatkozott. A Debrecen Bánki Református Egyház

0: Községben az elmúlt évek során létrejött bölcsöde, óvoda, általános iskola és középiskolát is indítottak, illetve az idősek napközi otthona mellett a közelmúltban átadták a 461 millió forintból megvalósult 48 férőhelyes, 1200 négyzetméteres bentlakásos idős otthont is. Az itt élők élete összefonódik a gyülekezet mindennapjaival. Az időjárásról: változékony nyári idő. Ma szerdán változók a felhők, de több órás a napsütés. Helyenként eshet eső, északi a szél és 23-28 fokunk van. Csütörtökön a felhős idő mellett növekszik az esőzés esélye, az északnyugati szél mellett kitart a 22-29 fok.
1: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

Szeretettel köszöntelek benneteket, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mindenkinek áldásos biblia tanulmányozást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk a Lukács evangéliumának második fejezetében, a 41. verstől az 52. versig terjedően a következőképpen. Szülei évenként elmentek Jeruzsálemben a Páska ünnepére. Amikor 12 éves lett, szintén felmentek Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint. Miután pedig elteltek az ünnepnapok, és hazafelé indultak, a gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben. Szülei azonban ezt nem vették észre. Mivel azt hitték, hogy az utitársak között van, elmentek egy napi járóföldre, és csak akkor kezdték keresni a rokonok és az ismerősök között. De mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, és ott keresték tovább. 3 nap múlva találták meg a templomban, amint a tanítómesterek körében ült, hallgatta és kérdezte őket, és mindenki, aki hallotta, csodálkozott értelmén és feleletein. Amikor szülei meglátták, megdöbbentek, anya pedig így szólt hozzá: gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme apád és én kétségbe esetten kerestünk téged. Ő pedig így válaszolt: miért kerestek engem? Nem tudjátok, hogy én atyám házába kell lennem? Ők azonban a neki adott választ nem értették. Jézus ezután elindult velük, elment Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Anya mindezeket a szavakat megőrizte szívében, Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, és Isten és az emberek előtt való kedvességben.

0: Korbos Erik testvére imádkozunk.
1: Szerető jó atyánk, hálás most a szívünk, hiszen ismét lehetőséget adtál a Szentírás megnyitására, a te titkait kutatására, a jobb megértésre, amit lelked által adsz, és adtál egy közösséget és helyet, ahol mindezt most tanulmányozhatjuk, és a mi és a mások javára fordíthatjuk. Hívjuk és kérjük szent lelked jelenlétét és áldását, add, hogy az igét a te akaratod szerint kereshessük, kutathassuk, és engedelmes szívvel magunkba fogadjuk Jézus Krisztus nevének dicsőségéért. Amen.
2: Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és mindazokat is, akik bármilyen média csatornán keresztül figyelnek, hallgatnak bennünket. Elérkeztünk Biblia tanulmányozásunknak a következő állomásához, stációjához, amelynek az a címe, hogy a család. A család az nem emberi mű. Azt is szoktuk mondani, hogy Isten szerezte a családot, és Édenből származik, és sok minden változott az ember életében, de azért ez az alapsejt, amire ráépül a társadalom, vagy az az ország, azért a családokra épül. Nyilván, mint minden intézmény, ez is bajban van, ezt is veszélyezteti a modern világ, de az a klasszikus család, amiről a Biblia szól, egy férfi, egy nő és a születendő gyermekek, azok jelzik a családot. A családban tanulunk meg sok mindent. Mit tanulunk meg? Hát megtanuljuk az édesanyától és az édesapáktól, hogy figyelni kell, ha beszélnek hozzánk. Sőt, a családban tanulunk meg beszélni. A családban tanulunk meg hallgatni. A tiszteletadást tanuljuk. A segítést, hogy engedelmesek legyünk, és ha a családban ezeket az alap dolgokat megtanuljuk, akkor később az életben, hát nem azt mondom, hogy nem lesz bajunk, de könnyebben vesszük az akadályokat. Viszont, ha a családban nem tanuljuk ezeket meg, akkor hiába akarunk egy magasabb szintre lépni, már az óvodában, az általános iskolában, vagy a középiskolában, vagy a gyülekezet gyermekiskolájában már problémák lesznek velünk. Miért? Mert neveletlenek vagyunk. Nem tudunk annak a helyzetnek megfelelően viselkedni, amibe belekerültünk. És lényegében ez a tanulmány a családban való viselkedésünkről, a családban való helyzetünkről szól, mert a családban ott van az édesanya, ott van az édesapa, az édesanyának az anyai dolgokat, az apának az apai dolgokat kell átadni a gyermekének. És Marika akar nekünk szólni valamit, Székely
3: csak
2: Marika.
3: Egy mondatot, hogy Istennek csak gyermekei vannak, nincsenek unokái.
2: Igen.
3: Csak gyermekei.
2: Így van. Gyula?
4: Csak annyit együtt a szigeti testvérre is emlékeznénk. Ő mondta azt, hogy a 21. században a család intézményét kezdte ki az ördög a legjobban. És ez óriási, nagyon nagy-nagy probléma. És hát ezt az intézményt azért nagyon fogga körömmel kéne védjük, és mellette kiálljunk.
2: Mert ha a családban megtanuljuk azokat a bibliai elveket, nem a gyülekezetbe kell a gyerekiskolában megtanítani az elveket, ott legfeljebb bizonyos bibliai történeteket. De azt, hogy kell hallgatni, viselkedni, figyelni, engedelmeskedni, tiszteletet adni, szóval az alapvető dolgokat, ha megtanuljuk otthon, akkor nem lesz problémánk a gyülekezetben sem. Szigeti István?
0: Csak egy mondatot, ha már mindenki egy mondattal kezdte ezt az érdekes tanulmányunkat, hogy én azt mondanám, hogy a család élet szerves részét képezte a nevelés. Ugye, mivel egész negyed évben az oktatásról, nevelésről tanulunk, nagyon aláhúzza ezt a ószövetségi időben, hogy a nevelés a szerves része volt a családi életnek. Hát a mai valóságot azok majd tegyük mellé, nem hiszem, hogy valami jó utat tudunk róla mondani.
2: Igen, parancsolj, aztán utána
5: Erik. Én is egy mondattal, az van, hogy a szülőknek bátorítani kell a gyereküket, hogy elmondják örömüket, elmondják bánatukat, és kialakítsák a gyerek és a szülők közti bizalmat, mert ez a legnagyobbik ez a legnagyobbik dolog, és ez a legfontosabb a családban.
2: Látom, hogy a ma a legnagyobb problémánk az idővel lesz, Erik, és üdvözlünk, és szeretettel köszöntünk téged ebben a csapatban, és reméljük, hogy majd még többet fogunk látni.
1: Én is köszöntök mindenkit, benneteket is, én is csak egy mondattal, én azt ragadom meg, hogy Isten adta. Tehát ez az adni. Ha megnézzük, Isten mindig azt hangsúlyozza, hogy mit ad. És ahogyan ahhoz a dologhoz viszonyulunk, amit Isten adott, tulajdonképpen úgy viszonyulunk Istenhez is. Tehát lehet Istent úgy is tagadni, hogy azzal fordulunk szembe, amit ő adott, és azt mondjuk, hogy nyűg a nyakunkon, mert most már modernebbek akarunk lenni, meg jobbat találunk ki mi, mint az Isten, ugye? És ugye ez nagyon fontos, hogy honnan indulunk el.
2: Köszönöm szépen, és ha visszatekintünk egészen a kezdetekre, Mózes első könyve második fejezetének 15-től 18-dik terjedő szakaszára, majd a 21-től 25-dik terjedő verseket hallgassuk meg.
6: Fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az édenkertjében, hogy művelje és őrizze azt. Ezt parancsolta az Úristen az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert azon a napon, amelyen eszel róla, halállal lakolsz. Azután ezt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. Mély álmot bocsátott ezért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát az Úristen asszonnyá formálta, és odavezette az emberhez. Akkor ezt mondta az ember, ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszony ember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és ezért lesznek egy testé. Míg mindketten mesztelenek voltak, az ember és a felesége is, de nem szégyelték magukat.
2: Köszönöm szépen, olyan finoman, olyan intelligensen fogalmazza meg Mózes ezeket a dolgokat. Nem magyarázza meg, de teljesen világosan érthetővé teszi mindenki számára. Tivadar?
7: Milyen csodálatos lehetett az Édenben az első család, ugye Ádám és Éva, és aztán ahogy szaporodtak, hiszen Isten kiadta a parancsot, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, hiszen így teljessé vált az egész család. És ugye elgondolkoztam azon, hiszen tudjuk azt, hogy bűnbe esett az ember, Ádám és Éva, és aztán születtek a gyermekek, hogy vajon hogyan magyarázták ezt meg a gyermeknek? Hiszen a gyermek az mindig felnéz a szülőre, és mindig egy tekintély előtte. Viszont az édenkertben egy bukás történt. Tudjuk azt, hogy elbuktak a mi szüleink. Viszont azt is tudnunk kell, hogyha vétkezünk vagy hibázunk, akkor azt el kell ismernünk. Tehát nem baj, hogyha ha valami hibát elkövetünk, attól nem lesz kisebb a tekintélyünk, inkább akkor lesz kisebb, hogyha tagadjuk, vagy mellé beszélünk, vagy ilyesmi. És azt látjuk, hogy Ádám és Éva biztos, hogy az ő gyermekének elmondta ezt, és ez tanulságképpen szolgálhatott nekik.
2: A Talmudban van egy történet, és az a történet azt mondja, hogy minden évben Ádám visszament az emberi nemzetséggel az Édenbe járatához, és ott elmondta, hogy mi van ott bent, és hogy miért üzettettek ott onnan ki, és elmondta azt is a gyermekeknek, ha úgy élünk, ahogy Isten elvárja, akkor Isten majd küld egy messiást, egy megváltót, és ő vissza fog vezetni bennünket. És nagyon érdekes, leírja Ellen White, hogy amikor az első szülött fiúk megszületett, akkor már azt gondolták, hogy ő lesz majd az ígéret fia. Amikor a másodszülött fiú megszületett, hát ha ő lesz. Minden fiú gyermekében, ugye tudjuk, hogy több mint 900 esztendőt élt Ádám, minden fiú gyermekében és fiú unokájában a messiást látta. Erik.
1: Igen, hát közben arra gondoltam, hogy ugye mivel a televízió keresztül is fogják nézni az emberek, nagyon sokaknak alapvetően kétségei lehetnek egy olyan történet felől, ami a Biblia első lapjaiban van, és hogy a mai ember azt mondja, hogy túl sok benne a legenda, túl sok benne a
2: hagyomány,
1: meseszerű elem, mondjuk ki. Most nyilván amellett, hogy én szóról szóra úgy hiszem, ahogy van, kerültem olyan helyzetbe, ahol azt mondták, hogy hát szép dolgok ezek, de valami modernebbről kellene beszélni, és már mai napig sem tudom, hogy hogy sikerült akkor éppen azt a választ adnom, amit most akarok mondani, hogy gondoljuk végig a következőt, még ha nem lenne igaz a történet, akkor is tanulsága lenne, és a tanulság igaz. És ugye szeretném még egyszer hangsúlyozni, minden szavát hiszem, tehát nem ezt akarom cáfolni, hanem néha használunk egyszerű illusztrációkat, történeteket arra, hogy valamit érzékeltessünk az emberekkel, soha nem gondolkodnak rajta, hogy az igaz vagy nem, értik a lényeget. De most nézzük meg ugye a teremtés történetét, mindenre választad, a bűn eredetére, az ember makacságára, az Isten természetére, mindenre valamilyen választad, és az mindentől függetlenül akkor is megáll.
2: Székely Marika.
3: Isten gondoskodott az első emberpárról. Megvolt mindenük, de azért adott nekik egy célt is, hogy műveljék és őrizzék azt az édent. És amikor a bűn bekövetkezett, akkor az emberpár között és Isten között az a harmónia megbomlott. És azóta is csak ezt a bomlási folyamatot éljük át. És Isten azt szerette volna, ha közösségben élünk. A közösség nagyon fontos. De amikor eljön ítélni, akkor mégis nem a közösséget veszi elő, hanem egyenként kell megállni az Úr ítélőszék előtt.
2: Köszönöm szépen, István, aztán majd Marika.
0: Csak egy gondolatot, amit az Erik mondott, hogy ugye egész negyed évben az oktatásról és tanításról fogunk beszélni. És az oktatás nehézségeire szeretnék egy gondolatot mondani, hogy itt van Káin és Ábel esete. Ugye a tanítás az nem volt eredménytelen, mert ugye az áldozatok jelentőségéről és fontosságát ezt megtanították neki. Ez egy pozitív dolog. Csak néha van az, hogy a tanítás nem mindig hozza meg a kívánt eredményt, lásd a történetbe, de ez nem azt jelenti, hogy a tanítás nem fontos, mert hol meghozza az eredményt, hol nem hozza meg az eredményt. Tehát ez egy nagyon jelentős, és a leckékben fogjuk ezt a folyamatosságnak, a folyamatos tanulásnak a fontosságát említeni.
2: Köszönöm szépen, és azt is látjuk, hogy egy mintacsaládban is két gyerek mennyire szinte gyilkos indulattal szembefordulnak. És ezt sokszor látjuk a mi életünkben is bizonyos családoknál. Pedig biztos vagyok benne, hogy Ádám, mint édesanyja, Ádám, mint édesapa ugyanolyan szeretettel és figyelemmel fordult mindkét gyerekéhez. Marika?
8: Számomra olyan csodálatos az, hogy az első családot Isten tanította. És ezt a Bibliából tudjuk, és Isten megtanította őket az természet ismeretére, az állat ismeretre, megtanította őket, hogy a saját szervezetüket is megismerjék, és amikor az Édenből kiűzettek, akkor pedig tanította őket a megváltási tervvel.
2: Köszönöm szépen, és azt hiszem, hogy tovább kell lépnünk. A következő gondolat, amiről szó lesz, Jézus gyermekkora. Ezzel kapcsolatosan van egy nagyon szép Biblia szöveg gondolata, Máté evangéliuma első fejezet, és ott a 18. versétől a 24. verséig. Hallgassuk, mit is mond az ige számunkra.
8: Jézus gyermekkoráról tanulunk most, és azt mondja az ige, Jézus Krisztus születése pedig így történt. Mikor anyja Mária már jegyese volt Józsefnek, de még nem keltek egybe, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje József, aki igaz ember volt, és nem akarta őt szégyenbe hozni, elhatározta, hogy titokban elbocsátja. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta, József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Íme a szűz fogam méhében, és fiút szül, és Imánuélnek nevezik majd, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy tett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki, és feleségül vette őt.
2: Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ezek nagyon szép és megható pillanatok, még akkor is, ha az ember százszor és ezerszer olvasta és hallotta. Számomra Józsefnek az alázatossága, és figyeljétek meg, Józsefnek a finomsága. Tehát ez tanítani való a mai fiatalok körében is, és József nyitottsága, azt mondja, hát egy álom, és nagyon jól tudjuk, hogy álmot nem csak az Úr adhat, hanem a gonosz is adhat. És szépen meg tudta volna magyarázni. Jakó testvér?
4: Én azon csodálkozok ebben a történetben, hogy az a mennyei szinkron, ami az Isten angyala és József között kialakul, teljes szinkronban nem vonja kétségbe egy pillanatra se az angyalnak a tanácsait, hogy... És ebből egy fontos tanulságot le kell vonjunk, hogyha mi hiszünk a mindenhatóba, és bármilyen ügyünk van, vagy bármilyen nehézségünk az ő kezébe letesszük, akkor bízhatunk abban, hogy a mindenható a legjobb úton vezet bennünket.
2: Köszönöm szépen, Kormos testvér, majd Szigeti testvér.
7: Számomra nagyon nagy tanulságot rejt Józsefnek a viselkedése, hiszen azt olvassuk róla, hogy mivel, hogy igaz ember volt, ezért nem akarta szerte kürtölni, hogy az ő mennyasszonyával mi történt, tehát hogy áldott állapotba került, hanem titokba akarta elbocsájtani. És ez számomra olyan érdekes, mert azt gondolnánk, hogyha valaki igaz ember, tehát akkor ragaszkodik a törvényhez, minden betűjéhez, és le kell leplezni akkor a hamisságot, és akkor mindenki előtt meg kell szégyeníteni, hiszen hát végül is jogos, nem? De azt mondja az ige, hogy mivel igaz ember volt, ezért titokban akarta ezt tenni. Tehát nem ebből látszik az, hogy ki az igaz ember, aki nem kürtöli szét a hamisságot, hanem próbálja elsimítani, és akkor jött az Úr angyala. Tehát akkor vált ő képessé arra, hogy Isten befolyásolni tudja őt. Akkor jött az Úr angyala, és akkor mondta neki, hogy ne bocsásd el, hanem inkább vedd el feleségül.
2: Köszönöm szépen.
0: Csak röviden említeném, mert itt ugye mellettem az Ószövetségi Tanszék vezetője is ül, hogy nem volt egy könnyű eset a József esete. Ugye csak férfi szempontból gondoljuk meg, az ige azt mondja, hogy jegyese volt, és viselősnek találtatott. Na most ebbe a korba, erről azt hiszem, te egy egész sorozatot tudnád tartani, hogy ez a kortörténetbe beillesszük ezt a képet, akkor az milyen, vagy szóval úgy mondanám, milyen cikis helyzet volt. De én nem csak erre szeretném a figyelmet ráirányítani, arra, hogy miután elmondta nekik, és mi fog történni velük, hűségesen megtették azt, amit. Tehát a hűségre ezt nagyon nagy hangsúlyt helyezték. Mert ebben az egész történetben mind a két személy esetében a hűség, az példaértékű.
2: Így van, köszönöm szépen, Székely Marika.
3: Hát Mária és József is megtudta, hogy az a gyermek az isteni gyermek. Mindketten tudták. A másik gondolatom, hogy ugye beteljesedett az ószövetségi írás, hogy Dávid gyökere volt József, és a harmadik, hogy a szülők...
2: Fia, ugye erre
3: igen,
2: gondoltál?
3: Igen, és a szülők mindenek előtt azt tartották fontosnak, hogy Istennek engedelmeskedjenek. Amit szól, azt úgy tegyék.
2: Köszönöm szépen, és milyen érdekes, hogy ennek ellenére Mária és József szülőknek tekintették magukat. Szóval azt mondta, hogy Józsefnek, hogy az édesapád. És ez így is volt természetes, de egy nagyobb összefüggésben nyilván másról is szó van.
9: Hát én tulajdonképpen azt szeretném itt kiemelni, hogy ugye József szerepét megdicsértük, de gondoljunk Máriára is egy kicsit, akiről azért kevesebbet tudunk, ha őszinték vagyunk, de micsoda vállalás az, hogy nem gondolná, hogy mekkora feladat lesz, és egyszer csak jön az angyal, és azt mondja, hogy a világ megváltóját fogod világra hozni. Nem kérdezte meg, hogy akarod-e. És egy kicsit a mostani világgal összekapcsolva ma, hogy működik bármi. Nekem jó, vagy nem jó. Ha nem jó, akkor nem akarom. Akkor hárítok. Isten próbálná az embert vezetni valamilyen irányba, de nem akarja, mert azt mondja, hogy ez neki nem jó. Na most a történet elején nem hiszem, hogy Mária tudta, hogy mit vállal, hogyha az egész történetre gondolunk, és mennyi fájdalmat kell elviselnie majd a keresztnél, amikor látja a saját fiát, ilyen értelemben, tehát földi értelemben saját fiát meghalni. És ugye valamit arról ismét tanít, hogy hogyan hallgassunk Isten szavára. Lehet, hogy első gondolatunk az, hogy na hát ez nekem nem, meg nem én vagyok az, akinek ezt kell csinálni, és aztán rájövünk, hogy mégiscsak Isten tudta jobban, hogy mit kell nekünk.
2: Köszönöm szépen. A következő gondolat, ez megint a családhoz vezet vissza bennünket, a kapcsolattartás. János első levele 3. fejezet 18. versétől a 22. verséig bezárólag egy nagyon érdekes szöveggel találkozunk, nagyon érdekes gondolatok, figyeljük csak, hogy hangzik.
10: Gyermekeim, ne szeressünk szóval, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal. Ebből tudható, hogy az igazságból valók vagyunk. És akkor az ő színe előtt azzal bíztatjuk a szívünket, hogy bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha pedig a szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten előtt. És amit csak kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves ő előtte.
2: Szépen. Nagyon szép, ahogy János azt mondja, hogy szeretteim. Kormos testvér?
7: Hát látjuk azt, hogy minden szónál többet ér a cselekedet. Tehát, hogyha egy szülő jó példával jár elő a gyermek előtt, akkor az mindenképpen követni fogja, vagy legalábbis fontolgatja az ő szívében, hogy na én is ilyen úton akarok járni. De ha csak szavakban tanít, és azt látjuk, hogy ahogy szokták mondani a magyar közmondás szerint, hogy vizet prédikál és bort iszik, tehát tanítja, de látja a gyermek, hogy egészen másképp csinál, akkor ez nem ér semmit, és gyakorlatilag rossz útra viszi a gyermeket.
2: Így van. Tehát nagyon fontos azt, hogy mit mondunk a gyereknek, és az is nagyon fontos, hogyan mondjuk, milyen hangsúllyal, milyen lelkülettel, szeretve vagy indulatból, mert ha a gyerek megérzi azt, hogy szeretve van, akkor ő nagyon hamar belátja a hibáját, és figyeljük meg, hogy mi milyen nehezen látjuk be a hibánkat, mi felnőttek, és milyen sokáig hát ez meglátszik a mi viselkedésünkön. A gyerek az 5 perc múlva már gyerek tud lenni, és és őszintén. Tehát amikor valamit tett, akkor bocsánatot kér, és őszintén helyreáll a szülő és a gyerek között a kapcsolat. Rózsika először.
5: A tanulmányunkban van egy érdekes tanulság. Azt mondja, hogy a beszéd Isten egyik legnagyobb ajándéka. Olyan eszköz, mely által közlésre kerülnek a szív gondolatai. Szavainkkal imádjuk és dicsérjük Istent. És másokat is szavaink által bírunk döntésre. Vigaszt és áldást szórunk, enyhítjük a megsebzett és a megszomorodott szív bánatát. Beszédünk révén ismertetjük meg másokkal Isten kegyelmének csodáit.
2: Köszönöm szépen, Jakó testvér, aztán utána Erik.
4: Én még kiemelném a szeretet mellett az igazság szót. Nagyon, de nagyon nagy súlya van, és nagyon fontos, mert a gyerek észreveszi pillanatok alatt, ha nem vagyunk igazságosak. És egy szülőnek teljes mértékig az igazságosságot kell képviselni a gyerekei közt, ahhoz, hogy hiteles legyen.
2: Köszönöm, Kormos Erik.
9: Én pedig kiemelném a szavak mellett a példamutatást, a tetteket, mert nevelésben azért nem csak a szavak számítanak, sőt, jellemzően nem a szavak számítanak. Akkor a én gyerekeim még kicsik voltak, emlékszem, hogy nagyon bonyolult kérdéseket tudtak feltenni. Ugye nagymamák tudják, mikor az unoka olyan jó kis kérdést feltesz. És azt mondjuk neki, hogy hát most ezzel nem foglalkozom, nem fontos, akkor később már nem lesz érdekes. És emlékszem, hogy megpróbáltam elmagyarázni, és akkor úgy nagy szemekkel álltak a fiaim, és mondták, hogy értem. És akkor hogy az ember rájön, hogy na most elindul valami, na de utána, hogyha nem következetesen viselkedünk, és nem azt aszerint járunk el, ahogy mondtuk, akkor az egész nem ér semmit. Tehát hiába mondunk bármit, a cselekedetek felül fogják írni a szavakat.
2: Ez így van. A szavak hitelessége az a szív indítékától válik igazzá vagy nem igazzá. Köszönöm szépen, István.
0: Csak egyetlen gondolatot itt, hogy a tanítás kapcsán azért ne felejtsük el azt, hogy hát a korunk kulcsa van, ez a kommunikáció. Tehát a tanítás minden szinten kommunikáció, ez egy nagyon fontos dolog. És hát ez a tanítónak vagy a tanárral szemben is támaszt követelményeket, mert megfelelő ismeretek, bölcsesség, információ, tények birtokában lehet valaki jó tanár, de ugyanakkor azt is meg kell jelzni, hogy a kommunikáció nem csupán erre szolgál, hanem a lényege a kapcsolatépítés, ami nagyon fontos. Tehát kapcsolatnak kell kialakulni. Még azt szoktuk mondani, hogy a jó kommunikáció a személyes kapcsolatok kialakításának legfontosabb eszköze, és még egyetlen mondat még ehhez, ez viszont nagyon időigényes, és ebben a mai világunkban, hát nem tudom, hogy mind spórol meg az időt, ezen például nem lehet szabad megspórolni az időnket, tehát időigényes dologról beszélünk.
2: Annyira így van, hogy a megjegyzésből egy mondatot hadd olvassak fel. Ha szakítunk időt a helyes kapcsolattartás magvainak elvetésére, ezzel nem csak Krisztussal való személyes kapcsolatra készítjük fel a család tagjait, hanem az egymás közötti viszonyunk is javul. Sajnos ma egyre kevesebbet kommunikálunk, a különböző okos dolgok azok átveszik a közvetlen kapcsolattartásnak a lehetőségét, a szavak helyett leveleket írunk a feleségünknek, a feleségünk meg majd levélbe fog válaszolni. Amúgy ott vagyunk egy szobában, és simán ezt meg tudnánk tenni, és hiába nevetünk, testvérek, vannak a világnak oly része, meg Magyarországon is nagyon sok család, aki beszéd helyett leveleket ír a másiknak. És ez nagyon-nagyon veszélyes dolog, mert az igazi kapcsolat elvész. Van egy másik nagyon szép Biblia versünk, ez a Filippi beliekhez írt levél 4. fejezet 8-9. verse. Hallgassuk, mit mond Pál.
11: Egyébként pedig testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene.
2: Köszönöm szépen. Tehát itt a szülők szerepéről van szó, és azt látom, hogy a 21. századra átpolarizálódnak a szülői szerepek, látom. A női szerepet átveszi a férfi szerepet átveszi a nő. Nézzük meg a ruházkodás, a hajviselet, a stílus vonatkozásában, pedig van egy bibliai modell, egy biblikus modell, a nő az legyen édesanya, a férfi pedig legyen férfi. De valahogy azt látom, hogy ez nem igazán tud megvalósulni minden helyzetbe, és most itt arra bátorítok mindenkit a különböző csatornákon keresztül, médiumokon keresztül, hogy igenis a férfiak azok legyenek férfiak, a nők pedig legyenek nők minden vonatkozásban, a családon belül, az édesanya és az édesapa szerepét lássuk. Egyszerűen azt szociológusok azt mondták, hogy a 20. századra eltűnt az apa szerep fontossága. És van egy nagyon érdekes, mély lélektani törvény, amit megfigyeltek a pszichológusok. Az Isten kép az az apa szereptől függ a gyerek életének kialakulásában. Ha nincs apa, ha nincs apám, akkor nincs Istenem sem. Ha nem értem az apám viselkedését, akkor az Istennek a viselkedését sem fogom megérteni. Szóval a kisgyermeknek a lelki életének a fejlődésében az apa egy nagyon fontos állomást jelent. Láttam kezeket. Tivadar kezdi, aztán utána Marika.
7: Igen, hát én is ehhez kapcsolódnék, hogy végül is egy apának kell lenni a család papjának. Mert valójában a gyermek úgy tekint az apára, mint az Isten képviselőjére. Na most, ha egy torz képet lát az apjától, akkor egy torz kép alakul ki az Istenről is. Tehát de nagyon fontos, hogy tényleg ezek a szerepek meglegyenek, az anya pedig tényleg a család szíve legyen a szeretet közvetítője is. És ha ez a kettő így jól működik, akkor látjuk, hogy a gyermek is egy olyan Isten kép képet kap, ami a későbbiek során kamatozni fog az ő életében.
2: Ami egész életében őt elkíséri, és a nehézségeken át fogja segíteni. De még talán csak annyit nem akarok a szavaidba belekötni, félre ne érts, de az a probléma, hogy nem csak, hogy apa képet nem lát, hanem a harmadik apa után már a harmadik apa is eltűnik, és nincs apa kép. Tehát nincs apa kép. Marika, aztán Erik.
8: A család a társadalom legkisebb egysége, és hogyha úgy tekintünk a családra, hogy ez egy iskola, akkor mindenki tud tanulni egymástól. De legfőképpen a gyermekek tudnak tanulni a szüleiktől. De tud tanulni a feleség a férjtől, vagy a férj a feleségtől, és tud tanulni
2: a szülő
8: a gyermektől, az édesapa is tud a gyermekétől, és visszafele is. Tehát nagyon fontos az, hogy a család az mindig egységben legyen.
2: Köszönöm szépen, Erik.
9: Ja, hát én arra gondoltam, hogy itt az apa szerepet elkezdtük feszegetni teljes joggal, mert így van, ahogy tanártársam Imre elmondta. De gondoljunk arra, hogy milyen nehéz a mostani társadalomban azt megélni, mert mennyi külső tényező van, ami torzítja a nőkre olyan feladatot ró, amit a férfiaknak kellene elvégezni. Aztán a férfiaknak nem ad elég fizetést, hogy apa tudjon lenni, hogy családfenntartó tudjon lenni. És ugye ebben van egy ilyen küzdelem, hogy egyfelől elfogadjuk, ami a külső nyomás, és azt mondjuk, hogy hát igen, Istenem, hát ilyen a világ, tudomásul veszük, hogy a család, mint olyan intézmény, az megszűnik. Másfelől meg azt mondom, hogy demonstrálom, hogy igenis keresztényként lehet erős családba élni. Igenis ezeket a szerepeket nem csak, hogy meg lehet élni, de meg kell élni, mert Isten ajándéka.
1: És ha sok ilyen család van, akkor bentről kifelé alakítja át a társadalmat, nem pedig onnan visszafelé. Csak az a kérdés, hogy az emberek elég bátrak-e azt mondani, na akkor próbáljuk ki. Mert ha most valaki úgy dönt, hogy ezt a családképet elkezdi komolyan venni, majd a harmadik generációnál fog megjelenni igazán a hatása az ő unokáinál, és azért az 70-75 év.
2: Így van.
1: Akárhogy számoljuk.
2: Köszönöm szépen, Marika, aztán utána István.
3: Az ideális családképet ugye azt itt hallottuk, de a mai világunkban, ahol minden arról szól, hogy ha nem tetszik valami, akkor cseréld le, és ez sajnos nem csak a tárgyakra vonatkozik, hanem az embertársunkra, akár a házastársunkra is, pedig olyan értéket ad egy család, amit meg kéne becsülni. És amikor ugye a válások ott vannak, és akkor a te gyereked, az én gyerekem, a mi gyerekünk, szóval nagyon mozaikká válik az a család, és nehéz azt az ideális családi harmóniát visszaadni az ilyen helyzetekbe. De ami fontos, hogy értékeljük a másikat. Ne az, hogy valami nem tetszik, és akkor majd keresek valaki mást, hanem értékelni a társunkat, mert valamiért a társunk lett. Csak az időközben esetleg elhomályosodott, pedig az értéket becsülni kéne.
2: Köszönöm szépen.
0: Csak egyetlen gondolatot említenék, hogy ugye erről nagy vita folyik, hogy a nevelésről, kinek a feladat a nevelés. És hát ezzel tudunk vitatkozni, hát mondjuk, hogy a óvodának, az iskolának, stb. Stb. De ennek a másik oldalát azért elfelejtjük, hogy a család a előszobája annak, hogy milyen hatással érjük el ezt a nevelést, ami hat a gyülekezetre, az iskolára és a társadalomra is egyaránt. Tehát itt megint nagyon-nagyon aláhúznám a családi nevelés nagyon-nagyon fontosságát, és egyetértve azzal a gondolattal, amit mondtál, hogy konvertálódtak a anya és az apa szerepek felcserültetek, azért őszintén ha bevalljuk, néhány szerepek és néhány funkciók el is vesztek. Nem is ragaszkodunk. Tehát gondoljuk csak arra, hogy például az otthon hangulatának, légkörének a megalapozása, ami régen az anyának a feladata volt, most hogy történik, vagy egység, a szeretet kialakítása. Hát legtöbb esetben kétféle nézett fel apa és a anya között. Tehát ezt a gyerek meg is érzi, mert mindig ahhoz megy, akivel tudja, hogy sikerül eredmény, mert tudja, hogy az apa nem enged, de akkor az anya ahhoz fog menni. Tehát ezek a funkciók úgy kezdenek elveszni. Aztán természetesen ezek felcserélődőtek, optimális mértékben el kéne ezeket az osztani, ezeket a funkciókat, és meg is kéne őrizni.
2: Kétféle hiba van, mindjárt adom Jakó testvérnek a szót. Az egyik az, amikor mindent ráhagyok a gyerekemre, és amikor ez a gyerek el fog menni a gyülekezetbe, a templomba, az iskolába, akkor nem fognak bírni vele, ugye a nevelők, meg a tanárok, meg a lelkész, mert 6 éven keresztül mindent csinálhatott, nem tanítottam meg a csendre, hogyha hallgatni kell, akkor maradjon csendbe, az mindig beszélni fog, problémát fog okozni. A másik pedig az agyon szabályozott gyerek, aki már nem mer önmagá lenni, mindig titokban ránéz az édesanyjára, hogy most szabad megszólalnom, meg stb. Tehát miközben azt mondjuk, hogy a gyerek képességeit bontakozik, ki, és nézzük, hogy az a gyerek milyen adottságokkal, milyen képességekkel rendelkezik. És az legyen a feladatunk, hogy ezeket a képességeket kamatoztassuk, kihozzuk belőle, jókedvel dolgozzon, tanuljon, végezze a munkát. Ugye? Tehát nem agyon szigorítani a dolgokat, és nem agyon hagyni a dolgokat. Gyula, bocsáss meg.
4: Pál apostol, hogy tanácsolja? Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene. Tehát azért olvastam ilyen hangsúlyosan, hogy megvan a feltétele, hogy van veletek a békesség Istene, mondja Pál, az igazi nagy nevelő.
2: És most nagyon kevés időnk jön az utolsó gondolatra, hogy el ne feledkezzél. Ez a nagyon híres Deuteronómium, Mózes 5. könyve, 6. fejezet, 5., 6. és 7. verse. Figyeljünk csak, mit mond.
8: Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Mint tudjuk, a kisgyermek első tanítója az édesanya. És olyan öröm járja át a szívemet, amikor az imaházban látom azt a kis 2 éves gyereket, hogy összeteszi a kezét, és a végén mondja, hogy amen. Ez olyan nagy öröm.
2: Azt hiszem, hogy egészen másképp fog az ilyen gyermek fölnőni, aki ilyen légkörbe növekszik, egy szerető családban, egy szerető gyülekezetben, az egy magabiztos gyerek lesz, mint az, aki nem tudom én milyen buktatók, vargabetűk után, józanító kúrák után, 30 évesen valahogy a fiatalokkal becsöppen a gyülekezetbe. Tivadar?
7: Csak annyit szeretnék mondani, hogy az alapokat meg kell adni a családban. Hogyha jók az alapok, akkor onnantól kezdve az élete is olyan lesz.
2: Köszönöm szépen, Marika és István.
3: Én arra hívnám fel a figyelmet, hogy amit egy keresztény elveket valló családnak át kell adni a következő generációnak, az nagyon fontos. És sajnos a mi korunkban kimaradt a generáció, hogy ki az, aki ezt be fogja pótolni. Mert ugye most már az iskolában van hittanoktatás, de a hittanoktatás hitet nem ad.
2: Csak ismeretet. István?
0: Én csupán egy gondolatot mondanék, hogy nagyon aláhúznám ezt, hogy a nevelési tevékenység egy folyamat. Tehát, és ennek 2 pilléret említsük meg, egyrészt az, hogy tovább kell adni az, amit tudunk, az igazságot az Istenről, vagy meg kell mutatnunk, meg kell élnünk a családba ezeket az igazságokat, és a másik az, hogy fel kell készíteni őket. Mert a gyermekeinknek ma maguknak kell majd dönteni. Tehát a döntés az ő kezükben lesz, tehát saját magukkal kell számot adni a Isten előtt, amit tesznek, vagy nem tesznek. Tehát ez nagyon fontosnak tartom, hogy a továbbadást és a felkészítést is
2: minden. Nagyon fontos. Összefoglalás előtt Tokics Marika.
8: Csak egyetlen mondatot szeretnék mondani, hogy a keresztény családban nagyon fontos az, hogy mindig Isten szeretetét mutassák be a szülők a gyermekeiknek.
2: Ne csak beszéljenek, hanem mutassák be. Köszönöm szépen, és most hallgassuk az összefoglalást.
5: Az együttműködés munkája a szülőknél kezdődjék az otthon életében. A gyermekek nevelésében közös a felelősségük. Ezért állandóan arra kell törekedniük, hogy együtt, egymással összhangban cselekedjenek. Adják át magukat Istennek, és kérjenek segítséget tőle, hogy támogassák egymást. Azok a szülők, akik ilyen nevelést nyújtanak, valószínűleg nem bírálgatják a tanítót. Érzik, hogy gyermekeik érdeke és az iskola iránti igazságos eljárásuk megköveteli, hogy amennyire csak lehetséges, támogassák és becsüljék azt, aki osztozik velük a felelősségben.
2: Köszönöm szépen, az Úr áldja meg az elhangzott gondolatokat a mi családjainkban és a mi szíveinkben is. Az ő kegyelméből amen. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, te néked köszönjük meg a családot, te néked köszönjük meg azt a közeget, amiben helyeztél bennünket. És tudjuk, hogy a család a családi viszonyuk közepette. Nekünk is állandóan fejlődnünk kell, tanulnunk és vizsgáznunk, és addurunk, hogy a családban eltöltött idő az ne legyen hiába való. Add, hogy hitelesek tudjunk lenni a mi gyermekeink és a mi unokáink számára. És más gyermekében is, Urunk, ha látunk jót, akkor azt elő tudjuk mozdítani, hiszen erről szól az élethivatás, erről szól a mennyel való kapcsolatunk. Áld meg azokat a megromlott családokat, Urunk, amely a keresztény világban vannak. Áld meg a fáradt édesapákat és az elcsüggett édesanyákat, és adj reményt a reményt vesztett gyermekek számára is. Mindezt Jézus nevében kérjük. Amen. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, hogy mint testetek, mint lelketek, fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe Örökké való zálog. A mai ige Hoseás könyve 2. fejezet 18-tól 19. versig. És eljegyzelek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. Bizony, hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat. Gondolatok az ígéről. Az Úr jegyesének lenni, micsoda tisztesség és öröm ez! Testvérem, valóban tiéd Krisztus úgy, hogy kegyelmével téged is eljegyzett. Ha igen, vésd a szívedbe, hogy ez örökérvényű eljegyzés volt. Ő soha nem bontja el a jegyességet azzal, akit egyszer ezzel a kötelékkel magához kötött. Az Úr háromszor ismétli, eljegyezlek, és súlyos szavakkal erősíti meg ezt az eljegyzést, igazsággal. Tehát ez a szövetség teljesen jogos, törvényes, senki sem teheti érvénytelenné. Ítélettel, tehát bírói végzés szentesíti ezt a szövetséget. Senki nem tekintheti elhamarkodott lépésnek vagy tévedésnek. Szeretettel, tehát a szövetség alapja a szeretet, mert anélkül az eljegyzés rabszolgaságot jelentene, nem boldogságot. Irgalommal, amely megsokszorozódik, és beragyogja ezt a drága, szent kapcsolatot. Végül a hit ajándékával, hűséggel, ami ezt az eljegyzést egyáltalán lehetővé teszi. A Szentlélek mondja mind erre az Ámment, amikor megígéri, hogy megtanítja az eljegyzettet a magasztos elhíváshoz szükséges szent ismeretre. Milyen drága ígéret ez! Találkozások helyei. Gazdag evangélikus program kínálat a Művészetek Völgyében. A Művészetek Völgye mindig több volt egyszerű fesztiválnál. Nem csak koncertek, kiállítások és előadások sokasága, hanem közösségi élmény is. Ebben a sokszínű közegben évek óta természetes helye van az evangélikus jelenlétnek. Talián Dörögdön a Tarisznya evangélikus udvar, Kapolcson az evangéliumi műhely július 24-e és augusztus 2-a között ismét várja azokat, akik a kulturális élmények mellett beszélgetésre, elcsendesedésre és lelki feltöltődésre is vágynak. Az udvarban a napok folyamán bármikor szóba lehet elegyedni lelkészekkel, teológus hallgatókkal és önkéntesekkel. Negyedik protestáns sokadalom a Budai Várban. Szabadtéri koncertekkel, kórus találkozóval, orgona maratonnal, kiállításokkal, skót dudás bemutatóval, torony látogatással és egész napos családi programokkal várják a Budai Várba látogatókat a református evangélikus baptista és metodista felekezetek a negyedik protestáns sokadalmon. Az időpont augusztus 19-e és 20-a. A helyszín Budapest első kerület Kapisztrán tér.

0: Az időjárásról változékony nyári idő. Ma szerdán változók a felhők, de több órás a napsütés. Helyenként eshet eső. Északi a szél és 23-28 fokunk van. Csütörtökön a felhős idő mellett növekszik az esőzés esélye, az északnyugati szél mellett kitart a 22-29 fok.
1: Híreinket hallották.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Kedves hallgatóim, múltkori adásomban Benedek Elek apó ükunokájával, Bardóc Orsolyával beszélgettem. Ismerem a férjét is, dr. Nagy Nándort, aki szintén nagyon érdekes ember. Ő jelenleg habilitált egyetemi docens a Budapesti Semmelweis Egyetemen. Kutatási területe az őssejtek világa, a magzat fejlődése és a születési hibák. Mivel Nándorral is jól ismerjük egymást, tegezve fogunk beszélgetni. Isten hozott téged is a Lélek közelben című műsorba.
1: Szervusz, Kamilla, én is nagyon örülök a lehetőségnek, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Én is, és azt rögtön, de rögtön bevallom, hogy én a te kutatási területedhez hát bizony egy cseppet se értek. Hála Istennek úgy született meg az én két fiam, hogy semmi gond, semmi születési rendellenesség és semmi magzatkori baj nem volt, de hát ez fantasztikus. Úgy gondolom, hogy nagyon sok embert érdekelhet. Ezért is kérdezem, hogy honnan van az ez irányú érdeklődésed?
1: Hát ez egy nagyon összetett kérdés, mert amikor az ember elvégzi a gimnáziumi tanulmányait, akkor nyilván egy útkeresésbe kezd. Én is egy ilyen útkeresés folytán kerültem a biológiai tudományok és később az orvostudományok bűvkörében, és mint egy olyan természettudományos érdeklődési fiatal, amiből nagyon sok van Magyarországon szerencsére, én is úgy gondoltam, hogy akkor elindulok ezen a pályán. Így kezdtem el a tanulmányomat először Kolozsvárot, majd a Budapesti Orvos Egyetemre kerültem, ahol tudományos doktori fokozatot szereztem, és itt találkoztam olyan mesterekkel, mert a tudomány az megőrizte, a mai tudomány azt a különleges rendszerét, mint a középkorban, hogy mindig egy mester mellett kellett az ember elinduljon, aki megmutatta neki az irányt, vagy kijelölt egy új irányt. Én is ilyen mesterek mellé kerültem itt Budapesten, akik arra hívták fel a figyelmemet ezelőtt 20 évvel körülbelül, hogy a jövő tudománya az őssejtek és a mesterséges szervek. Ez egy olyan csodálatos világot fog teremteni, amivel ma gyógyíthatatlannak számító betegségek valaha a jövőben, talán nem is olyan messzi jövőben gyógyíthatóvá válnak. Nyilván ez felkelti rögtön egy fiatalnak az érdeklődését. Ez ma is így van, hiszen ha egy fiatal hallgató, akár orvosta hallgató, vagy biológus hallgató eljön hozzám, mert érdekli az a munka, amit én egy kisebb csapattal itthon végzek, és a mikroszkóp elé ültetem, beteszek egy embriót, és belenéz, akkor rögtön felkiált, hogy ő még ilyen csodát nem látott életében eddig, és nem tudja abba hagyni ennek a nézését. Értelemszerűen innentől kezdve az ember rabja lesz ennek a csodának, és próbálja legalább egy pici elemét ennek megfejteni, ha lehet, hiszen ezzel a megfejtő munkával egyrészt nap, mint nap új kihívások elé állítja magát, próbára teheti az eszét, és közben a nemes cél az, hogy az emberi és az emberi betegségek gyógyítását elősegítse, és az ember javára végezzen felfedező munkát.
0: Na hát most, várjál egy pillanatra, állj meg, mert én el nem tudom képzelni, azt mondtad az előbb, hogy beteszel a mikroszkóp alá egy embriót. Na most először is ez az embrió hogy kerül oda?
1: Igen, hát igen, ez rögtön kiállt a kérdésért, tehát hozzá kell tenni, hogy nem emberi embrióról van szó. Ez ilyet, emberi embriót látni nagyon nehéz, hiszen az a magzat fejlődés az egy olyan titokzatos helyen történik az anyamében, amelynek a megfejtését már nagyon régóta sok ember szerette volna feloldani, ezért milyen ehhez nyilván hozzáférni nem lehet. Szükség van olyan modellrendszerekre, amely nagyjából hasonlít ennek a folyamatához, és erre vannak emlős, tehát egér, vagy hal, csirke, és egyéb állatoknak az embriója, amit a laboratóriumi körülmények között szabályzottan és kontrollált körülmények között lehet tartani, vagy szaporítani, amelynek a célja az, hogy a megfigyelésükből olyan következtetéseket vonhassunk le, legalábbis összehasonlító szemléletet használva, amivel megértjük ezt az emberi fejlődést is, ami egyébként rejtve van mind a mai napig mindenki elől.
0: Melyik embrió, melyik állatnak az embriója hasonlít a legjobban az emberi embrióhoz?
1: Ez megint egy jó kérdés, mert ugye kicsit filozófikus kérdés is, mert azt kell mondjam, hogy igazából egyik sem hasonlít tökéletesen, de mindegyik hasonlít bizonyos részleteiben. Tehát ha van egy olyan része, mondjuk a szem fejlődését nézzük, vagy az agy fejlődésének a kezdeti szakaszát, arra tökéletes az egér vagy a patkány embrió. Viszont ha a belső szerveket nézzük, arra sokkal áttekinthetőbb és sokkal egyszerűbben mutatja a főbb lépéseket egy csirkeembrió, a bázrendszer pedig a halembrió. Szóval ebből kell összerakni. Itt jön az emberi tevékenység és az emberi agynak a szintetizáló tudása, hiszen ezekből kell összeszemezgetni azt, amivel végül is az ember talán meg tudjuk ismerni. Tehát a leghasonlóbb, nyilván a leghasonlatosabb az emlős embrió, az számít, az egér vagy a patkány embrió, a leggyakoribb modellek ezek a mai tudományos kutatásokban.
0: Miről szól az ős sejtkutatás? Mert olyan nagyon sejtelmesen hangzik, és az ember hátán végigfut egy pillanatra a hideg, hogy ős sejt, ebben van valami rejtélyes. Most ezt, hogyha leszámítjuk ezt az én buta kérdésemet, akkor miről szól az ős sejtkutatás?
1: Igen, hát az őssejt egy olyan alkotó eleme az emberi testnek, és ugye az egész állatvilágra és élővilágra is igaz, amely képes pótolni normál esetben az elvesztett szöveteket, a teljes szervet nem tud újjáképezni az ember esetében, a májat beszámít, valahol nagyon gyorsan helyreállítja a sérült májat. Viszont nagyon sok olyan helyzet van az emberi szervezetben, mint a bőr, vagy a bélnek a felszíne, ami folyamatosan kopik, málik a használat során, és ennek a pótlására van lehetőség. Ezek az őssejtek, amik a felnőtt szervezetben vannak. Van egy másik típusú őssejt, ami a köldökzsinórban van. Ez inkább egy ilyen vérképző őssejt, ami a csontvelőben keletkezik, és oda is kerül majd vissza. És a harmadik típus, ami az embrióban van, amit ugye kivonni nem lehet az embrióból, az emberi embrióból nem lehet hozzájutni, viszont tanulmányozni vannak eszközök, hogy hogyan lehet tanulmányozni. Na most ennek a háromféle őssejtnek a felismerése és a kutatása hozta létre az őssejt kutatás tudományát, ami kézenfogva a génterápiával, a mesterséges szervek építésének a lehetőségével, a mai modern informatikai technológia, a nyomtatások, a 3D nyomtatások lehetővé teszik, hogy mesterséges szerveket építsünk ezekből az ősejtekből, egy olyan új tudományt hozott létre, amely gyakorlatilag csodákra képes. Ez a helyreállító tudomány, ami azt jelenti, hogy olyan szerveket lehet majd meggyújítani, amit ma gyógyszerekkel nem lehet. Tehát nagyon sok betegség esetében elvesztünk sejteket, elvesztünk szöveteket, gondoljunk a Parkinson vagy az Alzheimer betegségekre, ahol az agyszövet leépül, elpusztul. Ezt nem lehet gyógyszeresen már helyreállítani. Tehát a klinikum részéről egy igény van valami újra, és ezt az újat az ősejt adja meg. Az ősejteknek egyébként a kutatása ma tényleg divatossá válik. Alig hallunk, alig van olyan hét vagy hónap, hogy ne kerüljön valami új felfedezés a hírekben, a médiában, a hétköznapi médiában is lehet hallani. Tehát biztos ez azt jelenti, hogy foglalkoztatja az embereket, és érzik, hogy ebben van lehetőség. Nos, ennek a lehetőségnek az egyik zászlós hajójait Kelet-Európában a mi laboratóriumunk, hiszen ezt a tudást felcsipegetve külföldi egyetemekről itthon én is próbálom meghonosítani, és olyan kutatásokat végezni, amivel ez az őssejt valóban egy gyógyító, terápiás lehetőség lesz a jövőben.
0: Milyen fázisban van ez az új tudományág a gyakorlatban? Tehát erről hallunk, de a gyakorlatban lehet már használni? Tehát milyen stádiumban van, milyen fázisban van a kutatás? És illetőleg mikor és ki volt, aki először felfedezte, hogy van egy ilyen őssejt?
1: Nem igazán köthető egy embernek a nevéhez ennek a felismerése. Van egy pár kutató, aki olyan felfedezést tett, ami az egészet forradalmasította, és még inkább ember közelbe hozta ezt az egészet. Ha arra gondolunk, hogy csontvelő átültetés, akkor azt mondhatjuk, hogy az őssejt terápiának van már egy olyan ágazata, ami egy sikertörténet. Hiszen a 60-as évektől számítva ma és Magyarországon is végeznek csontvelő transzplantációt, amivel egy immunrendszert, egy vérképző rendszert lehet újra visszaállítani olyan betegségek esetén, ahol ez esetleg akár végzetes is lehet. Tehát újra lehet indítani a rendszert, mint egy számítógépet ezekkel a csontbeli őssejtekkel. Tehát az első lépés már megtörtént. A következő lépéseknek a kidolgozása, vagy ilyen sikertörténeté való vállása, az még sok kutatást igényel, de a bőr transzplantációja, az ízületek kopásának a helyreállítása, visszaüledett porc őssejtekkel, ez ma már nagyon sok centrumban, Európában és Amerikában elérhetővé válik. Mi is egy ilyen betegségnek a legyőzésén, egy beleszületett fejlődési hibának a legyőzésén dolgozunk, olyan őssejtterápiát szeretnénk kidolgozni, ami azokat a beteg gyerekeknek a gyógymódját váltaná ki, amelyeknek a bélrendszer, a vastagbél kiemelten sérült és születésileg sérült, amely nem működik, és ennek a működését talán ősejtekkel helyre lehetne hozni.
0: Na most azt mondd meg, például, ha én nekem erős porckopásom van, és rólam nem vettek le őssejtet, akkor ez hogy van? Akkor más őssejtet lehet erre használni? Vagy csak az enyimet, amit köldökzsinóromból annak idején nem vettek le?
1: Igen, hát ez a baj, hogy akkor nem vették le, és most nincs olyan sejt az embernek tartalékban lefagyasztva, eldugva egy idézőjelbe tett befőttes üvegbe valahol, ahonnan bármikor levehetni az orvos a polcról és felhasználja. Ez sokáig nagy dilemma volt, de ez azt kell mondja, hogy olyan 5-6 éve nem is okozhat akkora problémát ma már senkinek, mert éppen az előbb mondtam, hogy van egy néhány olyan felfedezés, ami egy-két kutatóhoz köthető. Ez éppenséggel egy japán kutatócsoporthoz köthető, aminek a vezetője Nobel-díjat is kapott, orvosi Nobel-díjat, aki felismerte, hogy nem baj, ha nincs az embernek ősejt lefagyasztva a köldökzsinórjából, vagy bármilyen embrionális szövetéből születésének pillanatában, vagy akár ahhoz közel. Hiszen rájött egy olyan megoldásra, amivel a felnőttben, akár a bőr kötőszövetéből, vagy egy előregedett porcból, egy ízületből kivett sejtet vissza lehet programozni olyan fázisában, mint amilyen volt a születés előtt, még az anyamében, ősejtes állapotában. És ezt a visszaprogramozott saját sejtet már mesterségesen lehet olyan körülmények között tenni, ahol célzottan fiatal porcsejtet hoz létre. Hogy miért fontos ez? Ez azért, mert én nem kaphatok mástól sejtet, a saját testem kilő ki azt, ha csak nem a ikertestvérem vagy nagyon közeli rokonom, akinek a úgy helyen közel megegyeznek a molekuláris tulajdonságai. Tehát a kilöködés az egy nagy gátja valójában az ősejt transzplantációnak, a szervek transzplantációnak, ma akinek aki vesét kap, vagy szívátültetésen esik át máj transzplantáción, ott a legfőbb probléma a megfelelő donor kiválasztása, és ezt a gén és a szerv bankok nyilván tartják, hogy ilyenkor kinek milyen a molekuláris hasonlósága vagy különbsége, és még így is nagy a veszélye a kilöködésnek. Ez fogja kiváltani, ezt az ellentmondásos viszonyt fogja feloldani ez az új felfedezés, ami állati kísérletek körülmények között nagyon jól működik. Tehát úgy néz ki, hogy kiveszik egy idős állatból a szöveteket, visszaprogramozzák, kijavítják benne génterápiával a sérült génállományt, és visszaültetik, amiből helyreállító gyógyítás, ennek valójában a regeneratív medicina a neve. Tehát ijesztőnek tűnik első hallása, de kontrollált körülmények között van, és valószínűleg lesz erre lehetőség belátható időn belül.
0: Hát ez nagyon-nagyon fantasztikus, ez nekem egy kicsit sci-fi, de hát rettentően érdekes. Hogy lehet ezt, milyen módon lehet kutatni? Tehát illetőleg nem kutatni, programozni. Ezt számítógéppel csináljátok? Vagy buta kérdéseket teszek fel, mert mondom, nem értek hozzá. De hogyan lehet ezeket programozni, ezeket az őssejteket, hogy fiatalodjanak vissza?
1: Igen, ilyen őssejt koktélok léteznek, ugye nagyon érdekesen hangzik, mert már a programozás, még a koktél, ez már rögtön a számítógép és a bárpultok világába vezeti az embert, miközben laboratóriumról beszélünk. Ugye ez a kutatás úgy zajlik, hogy azért vizsgáljuk különböző állatok embrióinak a fejlődését, azoknak az ősejtjeit, hogy megtanuljuk, hogy melyek azok az alapvető törvényszerűségek, amelyek mindegyikre igazak, és amelyek a mindegyiknek a fejlődésében egyformán kulcs szerepet játszanak. Na már most innentől kezdve mi, ha ügyesek vagyunk, és el tudjuk lesni az embrió titkát, le is tudjuk másolni. Az ember képes arra, hogy gyorsan tanuljon, ez esetben is a cél az, hogy megtanuljuk ezeken a modellállatok embrióin, hogy hogy megy a működés, milyen lépéseket követ, milyen kulcs fontosságú molekulák, gének vesznek részt egyes szerv kialakulásában. Ugyanezt tette ez a japán kutatócsoport. Lemásolta, mi történik egy nagyon korai embrióban, ami egyébként nincs már meg a felnőttben. És azt a molekula gyűjteményt, azt a fehérje csomagot újra visszajutatta a sejtekhez, és ezek megkapva ezt az ősi elixírt, meg ugye ezt így is nevezhetnénk, ami az embrióban ezt a csodálatos szervfejlődést irányítja és kontrollálja, hogy ne szabaduljon el és legyen akár egy daganatos állapot, ezt adták vissza a felnőtt sejtekhez. Tehát olyasmit keresünk, olyan elixírt keresünk, ami az anyamében rendelkező embrióban van meg a sejtek számára, de a felnőttekben már csak imitamot eldugott helyeken. A kutatás mikroszkopokkal, mikroszkop alatt, mikrosebészeti módszerekkel és nagy csapatmunkával, fizikusok, kémikusok, bioinformatikusok bevonásával közösen történik, és gyakorlatilag megpróbáljuk ellesni az embrió titkát, és ezt lemásolni. Így lehet az ősejteket kutatni, és ezután lehet csak programozni ezzel a lemásolt információval.
0: Igen. És hogyan tartjátok a kapcsolatot egymással a különböző kutatócsoportokkal? Tehát honnan tudjátok meg, hogy ebben a laboratóriumban most ez történt, abban az történt, hogy esetleg felhasználjátok a további kutatásokra? Tehát hogyan tartjátok a kapcsolatokat a különböző kutatócsoportok között?
1: Ez is egy jó kérdés, hiszen a tudománynak az egyik nagy hátránya, hogy gyakran a laboratóriumba zárkozik, és nem nagyon látja a hétköznapi ember, hogy mi van a labornak a falain belül. De egy tudományos kutatócsoport és egy tudományos műhely pont úgy működik, mint egy zenekar, mint a zenészek, a művészek. Itt is meg kell találni a hasonló kottából játszó művészeket, és aki jól zenél, azzal többiek is szeretnének együtt zenélni. Tehát ugyanez van a kutatásban is, ha valaki nagyon ért a szakmájához, akkor fogja magát, a tudást, és elindul a világba. Évente több tudományos konferenciát rendeznek, éppen olyan célra, hogy ezeket a kutatóknak lehetőséget adjon a személyes találkozásra, a kölcsönös barátságok kialakulására, és nyilván a szakmai tapasztalatoknak a kicserélésére. Tehát mi is évente bejárjuk a félvilágot Kanadától, Ausztráliáig, Magyarországon értelemszerűen rendszeresen, hogy a magyarországi kutatókkal is meglegyen a kapcsolat, és a külföldiekkel is. Ez pont olyan, mint ahogy középkorban volt, hogy régen is egy fiatal, magyar, tehetséges ember, aki úgy gondolta, hogy neki többre kellene vinni, fogta magát, és nyugat-európai egyetemekre, Heidelbergbe, Oxfordba ment, és a tudását felszedve hazajött, és itthon próbálta ezt meghonosítani ahhoz, hogy a magyar tudás az integrálódjon ebbe a nagy rendszerbe. Ugyanez van most is. Pont ugyanígy működik a rendszer. Tehát megyünk és találkozunk, és nyilván a tudományos publikációkat azt mindenki eléri a mai információs technológiáknak köszönhetően gyorsan. Tudomást szerez mindenki arról, hogy hol is tart a tudomány. Tehát nem fogja.
0: Hogyha a zenekari hasonlatnál maradunk, akkor ki a karmester?
1: Hát igen, a karmester mindig egy laboratóriumnak a vezetője, egy kutató, aki elindult annak idején fiatalként, aztán nyilván tanulmányutakra ment külföldre, és itthon is megfordult sok műhelyben ahhoz, hogy már rálátása van a saját szakterületére, és ezután jön a nagy munka, hiszen maga mellé toboroznia kell tanítványokat, és így a mester a tanítványéval együtt végzi a munkát, de itt valójában a karmester mellett nagyon sok egyenrangú kiskarmester van, tehát egy laborban, egy kutatócsoportban nem is lehetne azt mondani, hogy most van egy vezető és van egy alárendeltje. Itt valójában egy jó kis csapatmunka zajlik, mindenki hozza a legjobb tudását, de persze a rangidős, általában a laborvezető és az, akinek nagy kutatási tapasztalata van, jó eséllyel külföldön is megjárta magát. Ma az orvosi egyetemen, például Budapesten a legtöbb vezető professzort, ha megnézzük az életrajzát, jó néhány évet külföldi egyetemeken töltött, és azután jött haza, hogy az itteni egyetemi munkát erősítse.
0: Tudom, hogy te neked is sok külföldi tanulmányutad volt. Mondjad, hogy merre jártál a nagyvilágban.
1: Nekem az a szerencse megadatott, és úgy néz ki az én mentoromnak és az én mesteremnek az Ars poetikája, hogy az élethez szerencsekedés jogének. Hát a szerencse az mellém pártolt sok-sok év ezelőtt, amikor én Bostonban, a bostoni Harvard Egyetemre kerültem. Két évet töltöttünk ott, egy tanulmányút keretében, és ez egy olyan barátsággá pecsételődött, hogy onnantól kezdve ez még négyszer ismétlődött meg, tehát összesen majdnem 7 évet töltöttünk kisebb-nagyobb megszakításokkal Bostonban, de ezen kívül Németországban is, tehát Freiburgban is töltöttem egy pár hónapot, de a legtartósabb kapcsolat az amerikai kutatóközpontban volt, tehát lényegében belük van a legerősebb tudományos kapcsolatunk, és még ezen kívül még 8 másik ilyen kutatócsoport a világban van, aki velünk együttműködik, és elismerik azt a tudást, amit mi itthon megalapoztunk a 2 évtized alatt.
0: Én ehhez nagyon-nagyon gratulálok, és elérkeztünk lassan az első rész végéhez, amikor is szeretném kérdezni, hogy milyen típusú zenét szeretsz. Majd a második részben egy kicsit más lesz a téma, mert tudom, hogy a feleséged mellett Benedek Elek apó életében is nagyon-nagyon és műveiben nagyon beleástad magad, tehát ezt valószínűleg erről beszélünk majd a második részben, és akkor egy olyan zenét adunk majd. Most viszont azt kérdezném, hogy milyen típusú zenéket szeretsz, illetőleg mit adjunk most le?
1: Hát mielőtt én belekodnyereskedtem volna a feleségem megzenésített verseiben és Benedek Elek munkásságába, én korábban nagyon szerettem hangversenyekre járni, és a gyerekeket is rendszeresen Budapesten, ezért is költöztünk vissza, de egyik oka, hogy a magyar fővárosban az a kulturális élet, ami elérhető egy család számára, az más helyen nem tudtuk ilyen könnyen megszerezni, és gyerekekkel gyakorlatilag nagyon sok hangversenyre járunk. Én nagyon szeretem Vivaldinak a Fúvola koncertjeit kifejezetten szoktam keresni, hogyha azt játszák, akkor arra mindenképp el szoktam menni.
0: Jó, akkor keresünk valami ilyen típusú zenét, és nagyon szépen köszönöm a mostani nagyon-nagyon érdekes beszélgetést, mert annyi mindent megtudtam, hogy tényleg gondolom más is így van vele, hogy azt se tudja, mifán terem az őssejt, de akkor így már egy kicsit többet tudunk róla.
1: Kicsit közelebb hoztuk
0: talán. Igen, igen. Tehát én most köszönöm szépen a beszélgetés első részét, nem sokára a kedves hallgatókhoz visszajövünk.

0: Kedves hallgatóim, folytatódik a Lélek közelben. Vendégem dr. Nagy Nándor, akitől olyan sok érdekes dolgot hallottunk. Most azt mondom, hogy ugye múltkor Benedek Elek apó ükunokájával, Bardoc Orsolyával készítettem a riportot. Nándor a férj. Látszólag két ilyen különböző érdeklődésű ember. Hogy fér meg egy családban? Miről tudtok beszélni? Hogy tudtok beszélni egymás szakmájába?
1: Hát igen, ez megint egy nagyon érdekes kérdés, mert nyilván tudományról sokat nem szoktunk nagyon mélyen szántóan beszélni, viszont versekről, zenéről azért az mégis közelebb van az hétköznapi ember számára, és én is nagyon szeretem. Úgyhogy inkább ezzel szoktuk egymás szórakoztatni, de itt van nyilván a három gyerek, akik aztán teljesen lekötnek minket. De az, hogy Orsit megismertem, egy nagyon véletlennek köszönhetően, azt ő már említette valószínűleg múltkor a műsorban, hogy egy távoli helyről, Székelyföldről származunk mindketten, és mégis Budapesten hozott össze minket a gondviselő, és innentől kezdve aztán gyorsan kerestünk magunknak közös célokat, ebből van is bőven, úgyhogy ez így akkor együtt már nem gond, eltölteni a perceket, azt kell mondjam, hogy még olyan nem volt, hogy ültünk volna egymás mellett, és nem tudom, mit mondjunk egymásnak, úgyhogy eddig jó.
0: Igen, az is érdekelne, hogy ha lenne szabad időd, mert tudom, hogy a három gyermek meg a kutatás mellett nincs, de mi lenne az, amit téged még ennyire érdekelne?
1: Engem mindig is nagyon foglalkoztatott a történelem, és nagyon érdekelt a hely, ahol születtem, annak a története, illetve annak az ott élő embereknek az élettörténete. Úgyhogy nem is kerültem akkor nagyon messze, amikor kiderült, hogy végül is Orsinak a családjában olyan felmenő van, akit gyerekkoromban én is, mint minden gyerek megismert a meséken keresztül. Rögtön persze kíváncsi lettem én is, hogy az hogyan élt abban a faluban, amit egyébként nagyon jól ismertem. Meg egyébként Székelyföld tele van rengeteg titokkal, meg rengeteg érdekességgel, amit ha a turisták is jönnek, folyton el szoktam mondani. Ott őslénylelőhelytől kezdve történelmi várak, romok, rengeteg érdekesség van, úgyhogy csak azt megismerni egy életre való feladat. Engem nagyon foglalkozott ez a helytörténet, és valahol egy kicsit a tudománytörténet is, mert ugye a történelem és a tudomány az úgy néz ki, hobbi szinten is megmaradt. De aztán persze most vele együtt, hogy mondtam, a célokat is tűztünk ki magunknak, gyűjtjük a régi mesekönyveket, az már hobbinak mondható, mert most már igazából antikváriumok tucatjai vannak velünk intenzív kapcsolatban, akik mindig értesítenek, ha valami érdekes, izgalmas, régi mesekönyv felbukkant, kifejezetten, ha azt Benedek Elek, akkor rögtön rá is szoktunk ugrani, hogy azt megkaparintsuk.

0: Mesélnél nekem például valamelyik öreg várról valami izgalmas történetet, hogy egy kicsit úgy belekóstoljunk?
1: Ugye, ami nagyon foglalkoztatja a gyerekeket, a gyerekeinket, én ebből le is szűrtem rögtön, és engem is egyébként gyerekkoromban állandóan ez foglalkoztatott. Réka királyné sírja és Réka királyné vára, ugye azt tartja a legenda, hogy Attila király felesége, Réka királyné nem messze élt attól a helytől, ahol én születtem, Székelyföldön, a Rika erdejében, és hogy állítólag van ott egy szikla, ami egyébként tényleg ott van, azt én is láttam, de a szikla alatt van elrejtve az a hármas koporsó, amiben Réka királynőt eltemették. Ennek a környékén is vannak várak, és az egykor régi honfoglaló időkből a gyepű vonal is ott húzódott azon keresztül, tehát az ember ott jár, érzi, az igazán érzi a tájnak az ősi erejét, hogy ott minden visszafelmenőleg az összes generációm ott élt, és ha tudjabban ott valami ősi erőkkel lakjon. De emiatt is azt hiszem, hogy ezt választanám az összes várom közül, és érdekesség közül ezt a Réka királyné sírját és a Réka várát választanám ilyen izgalmas, titokzatos dolognak.

0: Köszönöm szépen. Most megint más ugrás, hogy a te szüleid mit csináltak, mivel foglalkoztak?
1: Az én szüleim ugyancsak Székelyföldön születtek, ők pontosabban Udvarhely székről kerültek a Háromszékre. Édesapám cserépkályhás mester volt, édesanyám pedig a kórházban szülész főnövér, úgyhogy talán azt is mondhatnám, hogy lehet, hogy az ő munkája, orvosi, kórházi munkája is benne volt abban, amikor én ilyen kutatásokat fontolgattam, vagy olyan irányba vettem a tanulmányaimat, ami az orvos-biológia témakörébe tartozik.
0: Hogy oldjátok meg azt a sok-sok utazást, ugye, ami már kiderült, hogy három helyen is vagytok, tehát hogy oldjátok meg, hogy a gyerekek oktatása ne sérüljön? Hogy tudjátok biztosítani azt, hogy egyenletesen tanuljanak, hiszen más nyelvterületre is mentek? Említetted, hogy több évet voltatok például Bostonban. Ezt hogy oldjátok meg?
1: Hát ez nagy próbatétel volt a Bostonból úgy hazaköltözni, hogy a nagyobbik gyerek már három évet járt ott iskolába, de neki folyamatosan mondtuk, és egyébként vele együtt igyekeztünk a magyar anyagot is átvenni évről évre. Volt, amikor nagyon jól ment, a vége felé már nem, ekkor éreztük elérkezettnek az időt, hogy ideje hazaköltözni. Amúgy Budapestet én nagyon szeretem, és én mindig is ezt képzeltem, Budapestet képzeltem el a fő bázisunknak. Innen bárhová el lehet menni könnyen, akár Erdélybe, akár pedig a világ bármelyik másik pontjára. Egyelőre itt vagyunk, és ezt a helyet tűztük ki igazából a fő bázisnak. Az utazás pedig az nyilván mindenkinek egy nagyon megterhelő. Igyekszünk mindig ezt úgy koncentrálni, hogy ha utazunk, akkor tartósabban ott maradunk akár egy-két hónapig, hogy ne nagyon legyen kifárasztó és leterhelő a gyerekek számára. A nevelés pedig itthon kell folyamatosan kompenzálni azt, ami kiesik. Nyilván az amerikai ott lét alatt a magyar tudást és a magyar ismereteket kellett előtérbe helyezni. Ha itthon vagyunk Magyarországon vagy Erdélyben, akkor nyilván az angolt is szeretjük többször használni, hogy ne felejtsék el, a kisebbek Amerikában születtek, tehát nem árt, ha szokják egy kicsit ezt a két nyelvűséget. De egyébként azt hiszem, hogy nagyon jó szabályt alkottunk azzal, hogy az ajtón belül mindig magyarul beszélünk, a lakás ajtón belül, azon kívül mindenki úgy szólal meg, ahogy bírja vagy tud, és a gyerekek ezt nagyon szépen megtanulták, miközben Amerikában éltünk, az ajtón belül csak magyar beszéd van.
0: Ez nagyon-nagyon jó dolog. Úgy tudom, hogy papás szülés volt.
1: Volt az is, igen. Az első az nem volt az, de lehet, hogy nekem is inamba szállt a bátorság, ezt bevallom töredelmesen. Ott olálkodtam a környéken, de végül is aztán nem voltam benne, ez a lényeg. Benne volt egy kicsit, ugye ez 11 éve történt, hogy talán a nővérek is jobbnak látták, hogy ha engem kint tartanak, nincsen bent, de a másik...
0: Mert akkor lehet, hogy veled kell foglalkozni, mert te ájulsz el.
1: Ez egy nagyon komplex dolog, de végül is ez lett a végkifejlet, hogy én kint maradtam, és kívülről szemléltem, és vártam a csodát, miközben bent ugye ez zajlott. Az amerikai születéseknél viszont mind a kettőnél ott voltam, nyilván ott nagyobb szükség is volt rám, hiszen ott egy külföldi környezetben a család jobban magára van utalva, mint itthon, tehát ott mindenki a másikra teljesen rá kell támaszkodjon lélekben és fizikailag is, úgyhogy nem is volt kétség, de hát nem bánom. Tehát nem bánom, hogy ott voltam, mert az az ember olyan ismeretekre tett szert, és olyan felfedezés, amit még ma is az oktatásban is szoktam hangsúlyozni, hogy mennyire fontos az első benyomás, az az első impresszió, amit a baba kap a szüleitől és a környezetétől, azt úgy érzem, hogy meghatározza az életét. Így láttuk ezt mi a legkisebbik fiúnál is, Eleknél, akire mind a mai napig csodálkozva nézek, amikor is ugye megszületett, mi úgy tudtuk, hogy a nővérek rögtön az édesanyja mellére helyezik a bébit, mert mi ezt kértük, hogy szeretnénk, hogy rögtön megpróbáljon szopni. Na most a nagy ügyetlenkedésbe vagy nem, valahogy végül is a baba hozzám került első becsomagolásában, mielőtt az anyukára helyezhettük volna, És valahogy önkéntelenül én magamhoz szorítottam egy kicsit, és ugye a feje ne billenjen hátra vagy oldalra, hát megtartva ugye a nyakamba fúrta az arcát, úgy magzatmázasan úgy, ahogy volt. Ez az első lebegő és az első illatok azok lényegében az én nyakam környékén történhetett meg, és annak a bőrnek az illatát szippanthatta, de ami ezután következett 3 éven keresztül, az döbbenetes. Gyakorlatilag csak úgy tudtuk elaltatni eleket, este bármilyen fáradt volt, meg is szoptatták, hogy én kellett elhordozzam és be kellett fúrja az arcát az én nyakamban. Tehát ez egy nagyon erős, úgy nevezik ezt, hogy imprinting, egy nagyon erős benyomás, úgy néz ki, hogy meghatározta a gyereknek a teljes életét, azt kell mondjam, az első 3 évben. Most már nem, nincs erre nagy szükség, de ez hihetetlen, hogy ez mennyire meghatározó. Próbálta az orvosi, a feleségem próbálta mindenki minden formában elaltatni, este csak így lehetett.
0: Ez gyönyörű, ez ilyen lútbőröztetően szép történet. Na most akkor kapcsoljuk össze a gyerekeket és a te hivatásodat. Saját gyerekeitektől vettetek őssejt mintát?
1: A legelsőtől igen, a másik kettőtől nem, mert aztán már annyira utána olvastunk, és nyilván a szakmai kérdések is megvoltak, és ez még jobban motivált, hogy tájékozottabb legyek. Az lett a végkonklúzió, hogy a mai tudomány állása és alakulása szerint az ősejtek, a köldökzsinórból vett ősejtek már rendkívül hasznosak, egyelőre kifejezetten olyan betegségek gyógyítására jók, amelyek a vérképzőrendszert érítik, és a családban volt ilyen, akkor érdemes valóban ezt megfontolni. Nálunk visszakerestük, visszamenőleg senkinek nem volt szerencsére semmiféle genetikai problémája, és végképp nem vérfejlődési betegsége, úgyhogy úgy láttuk ezt. Lehet, hogy jó lett volna, de végül is nem értünk ezzel a lehetőséggel. Meg hát bízunk abban, hogy lesznek alternatív ősejt források, amit a beszélgetésünk kezdetén és az elején én is próbáltam kifejteni, amivel ezek a köldökzsinór ősejtek kiválthatók. A probléma a köldökzsinór ősejtekkel, hogy elég kevés az a mennyiség, és nem lehet ezzel egy felnőttet meggyógyítani, inkább egy kisgyereknek a gyógyítására elegendő mennyiséget lehet ezekből felszaporítva használni. Úgyhogy ezek a tények és ezek a konklúziók oda vezettek, hogy végül is csak az elsőnél fagyasztottuk le az ősejteket. Na, ez a lényeg.
0: Milyen helyen van a világ kutatócsoportjai között a magyar csoport? Tehát hol álltok a ranglétrán, hogy így mondjam?
1: Hát szégyenkezni nem kell. Azt kell mondjam, amelyik magyar kutatócsoport, de most bármelyik, amelyik Magyarországon, Szegedtől, Pécsig, Budapesten át működik, és rendszeresen a tudományos szaklapban publikál, az gyakorlatilag a világ színvonala megfelelő szintű kutatást végez. A miénk is, amit kiválóan bizonyít azt, hogy hetente 4 különböző országból tartok videokonferenciát, amelyen egy aktuális tudományos témán dolgozunk, Münchenből, Bostonból, Ausztráliából, Edinburghból, tehát a nyugati nagy egyetemekről gyakorlatilag mindenkinek szüksége van arra a tudásra, amivel mi rendelkezünk, mind ahogy nekünk is az ő technikai és az ő tudásai, tudományos eredményeikre, és ennek az összeadásával közösen dolgozunk már évtizede, azt kell mondjam.
0: Térjünk vissza Elek apóhoz, hiszen az első rész végén beharangoztam, hogy beszélünk megint egy kicsit Benedek Elekről. Hogy kapcsolódtál te Orsi, a feleséged kutatásához? Tudom, hogy megjelent egy közös könyvetek. Hogy jutottál ehhez, hogy ősejt kutató létedre, most akkor Benedek Elekhez fordulj?
1: Hát ugye Benedek Eleknek én pont olyan nagy rajongója vagyok, mint minden magyar gyerek, ahogy az volt, és azt most is, és valószínűleg lesz a jövőben is, hiszen a meséi nem koptak el egyáltalán, pont olyan aktuálisak és szerethetőek, mint amilyenek ezelőtt 20-30 vagy 40 évvel voltak, vagy pont amikor ő írta. Tehát ezzel már nem is volt gond, elindulással. A másik érdekesség, hogy amikor én még mielőtt megismertem volna a feleségemet, én már olvastam Benedek Eleknek az életéről, a munkásságáról, mert ezt lehetett lépennyomon hallani, és az egy olyan érdekes volt, ami példaértékű, és az embernek jó, ha vannak bizonyos példát mutató, választott példaképei, ha nem is ismerte személyesen, akikhez fel akar nőni, vagy akikhez szeretne valamilyen módon hasonlítani, azonosulni. Úgyhogy innentől kezdve, amikor az Orsi ezt feltárta nekem, hogy itt lényegében a Benedekhez milyen közel lehet jutni, akkor már nem is volt kérdés, hogy ezt még jobban érdekeljen. Az igazság az egy véletlen felismerés volt, amikor otthon üldögélve előkerült egy doboz fénykép, amely Benedekeleknek és a családjának az életét korabeli fényképen ábrázolta. Na most az emlékház, amelyben az Orsi nevelkedett, a felesége nevelkedett, ott ebből aztán még többet találtunk, és lefényképeztük, lefotóztuk, és kiderült, hogy ilyen jellegű kiadvány eddig még nem született, amely bemutatná ennek a híres írónak az életét kellően dokumentálva és kronológiai sorrendbe bemutatva ezt a fantasztikus példamutató életet és családot, amit Benedekelek hagyott és alkotott. Innentől kezdve ugye megvettek olyan közös cél, amivel az ebédnél is lehetett bármikor beszélni, hiszen mind a ketten próbáltuk ezt megoldani. Én kicsit belekontálkodtam ezzel, azt kell mondanom, hiszen ilyen tudományosan nyúltam bele, azt hiszem, azzal, hogy a képeket, amelyeket találtunk, azt befotóztam, akkor sorba raktam, és javasoltam, hogy ezzel írjon hozzá egy szép életrajzot. Hiszen ezzel az emberek jobban megismerik Benedekeleket, és ennyit illik tudni, hogy hogyan élt és milyen munkákat tett le az asztalra. Tehát gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy innentől kezdve én is egy ilyen kicsit ilyen bot csinálta, Benedekelek kutatóvá váltam, és nagy érdeklődéssel ma is mindig olvasgatok publikációiból, tehát politikai írásai is voltak, amelyek ma már elavultak, de az írásmód és az a megközelítés, ahogy ő ezeket összefoglalta, az mindig lenyűgöz, és sokat lehet tanulni belőle.
0: Nagyon bizony, a mai politikusok is tanulhatnának belőle, mert én is olvastam, és olyan tisztességes és remek ember képe rajzolódik ki ezekből az írásaiból és ezekből a beszédeiből, hogy nagyon-nagyon ráférne erre az országra, hogy ilyen csodálatos vezetői legyenek, mint amilyen Benedekelek volt. Mit tudsz Huszár Jánosról, mert hiszen azt a dalt választottuk, ez most azért olyan férfiasabb téma, Kossuth katonájaként Huszár Jánosról szól a dal. Megzenésített vers, tulajdonképpen Orsival együtt ketten írtuk, és ketten is fogjuk énekelni. Ezt választottuk közösen a beszélgetés utáni zenének. Mit tudsz Huszár Jánosról?
1: Benedek Huszár János, Benedekelek édesapja volt, és ugye azt kell még ehhez hozzátenni, a Huszár előnév azért fontos, mert Benedekelek már nem használta a Huszár előnevet, hogy nagyon sokféle Benedek él Kisbaconban, amelyek több nemzetség, amely valahol közös ősről fakadnak, de közben szétváltak. Az egyik ág ez a Benedek Huszár nemzetség. Ezt azt kell tudni, hogy a Benedek család, mint sok székelyföldi család, ősi, nemesi joggal bíró székely familiák voltak, amelyek bizonyos rendekbe tartoztak, a székely rendekbe, attól függően, hogy mennyi katonával vagy lóval szolgálta a királyt és a hazát. A Benedek nemzetségnek a Huszár címet kellett viselni, hiszen ők egy meghatározott pozíciót töltöttek be, kezdetben fent voltak, aztán jó középre kerülve, de mindig nemesi, kisnemesi szolgálatot tettek a király és az ország felé, és ahogy végig harcolták a napóleoni háborúktól kezdve, végig lehet követni a Benedek familiának a harcba való kötelezően való részvételét, így a Huszár név ragadt rá. És hát azért is izgalmas, hogy nálunk a legkisebbik fiú Elek nagyon vonzódik az ilyen katonás dolgokhoz, így a Csillagok háborúja Luke Skywalker mellett szükség volt odaállítani egyet egy valós valakit is, és itt éppen kéznév volt a családban az ő egyik felmenője, tehát a kisbaconi Benedek Huszár János, aki pont olyan vitézül harcolt és küzdött a veszedelem ellen, mint ma ezek a filmbeli vagy rajzszínbeli hősök, és ami ugyanúgy megragadta a kisfiú figyelmét és érdeklődését.
0: Van-e további tervetek Benedek Elek kutatásai irányában? Tehát, hogy van-e még valami felfedezetlen terület, aminek ti tudnátok neki eredni, és valamit még felmutatni?
1: Hát én, mint segítő, biztos, hogy nagyon sok mindent tudnék még elképzelni, javasolni az orvosnak. Én azt látom, hogy a versek és a mesékre nagy szükség van. Ezeket pedig a gyerekek számára érdemes a zene nyelvén is eljuttatni, talán jobban befogadják őket. Én azt hiszem, hogy inkább ezeket kellene jobban feltárni, és kicsit átcsomagolva eljuttatni a gyerekekhez. Értelemszerűen a Benedek Elek életrajzi munkának a kutatása az nem áll ilyenkor le, hiszen még nagyon sok irattár, múzeum, levéltár őrizhet dolgokat, amelyeket a mai világban szerencsére mindenki igyekszik közé tenni, tehát a nagy adattárok is elérhetők a hétköznapi emberek számára. Tehát kutatás szempontjából, irodalom kutatás szempontjából biztos van mit még tenni, és talán lesz is erre lehetőség. Ebben én valójában tényleg egy második szereplő vagyok, és maximálisan nyitottak vagyunk arra, hogy ezt továbbra is gyűjtsük, és alkalmat adódik rá, akkor egy bővített könyv formájában még mindig társszerzőként, családi vállalkozásba kiadjuk ezt a Benedek Elek albumot.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Közben megint elrepült az idő, én csak hallgatom. Bármiről beszélsz, nagyon, nagyon jól esik, tehát nagyon örülök neki, hogy ilyen jó beszélőkéjű riport alanyom volt most.
1: És hát, is jó volt, köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen én is. És hát más nem tudok mondani, mint azt, hogy nagyon sok boldogságot kívánok nektek, sok-sok közös sikert, és hát kívánom, hogy ezzel az őssejt kutatással az embereknek tudjatok segíteni, mert bizony az egész földgolyó mostanában beteg érzésem szerint, és az emberek között is nagyon-nagyon sok a betegség. Ha az őssejt, akkor az őssejt, de segítsen. Mert szükségünk van rá, mert muszáj egymásra jobban odafigyelni, ez a vírus história is ezt mutatta meg, hogy nem minden a technika. Nagyon-nagyon sokat számít a lélek, és az, hogy törődjünk egymással, foglalkozzunk egymással. Én csak azt tudom mondani, hogy csináljátok tovább így, kézenfogva az életet, és neveljétek a három csodálatos gyermeketeket. És akkor, igen, nagyon-nagyon szívesen, és akkor hallgassuk meg azt a bizonyos Huszár János dalt, amit nagyon-nagyon-nagyon szeretek. A hallgatóknak köszönöm, hogy meghallgattak bennünket. Dévai Nagy Kamillát hallották.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: hír összeállításunk következik.
1: Újra megrendezi nyári kántorképző képzéseit mától a Tiszántúli Református Egyházkerület. A kántorképző tanfolyam időpontja ma, július 22-én kezdődik, és augusztus 8-áig tart. A szervezők zenei előképzettségtől függetlenül várnak kezdőket és haladókat. Az alsó korhatár 12. év. Az intenzív kurzusra. A nyári tanfolyamhoz 3 alkalomból álló szinten tartó tréning tartozik, amelyet évközben egy-egy hétvégén rendeznek meg. A részvételi díj 70 000 forint, amely fedezi a teljes képzés költségeit, szállás és ellátás. A továbbképző tanfolyam időpontja tehát augusztus 3-ától 8-áig, ezt gyakorló kántornak, ének és zenetanároknak korhatár nélkül hirdeti meg az egyházkerület. A részvételhez zenei elkötelezettség szükséges. Megszületett a döntés, kötelező lesz a Biblia az állami iskolákban, Texasban. Texasban kötelezővé teszik a bibliai történetek oktatását az állami iskolákban. Az oktatási tanács döntése értelmében a jövőben számos klasszikus irodalmi művet bibliai szövegekkel együtt kell majd tanítani a diákoknak. A kultúrharc nem most érte el az amerikai oktatást, de a texasi döntés eddig nem látott mértékű központi beavatkozást jelent. Az állami oktatási tanács által elfogadott kötelező olvasmánylista több mint 5 millió diák mindennapjait határozza meg. A javaslat kritikusai szerint a döntés összeegyeztethetetlen az egyház és az állam alkotmányos szétválasztásával, és háttérbe szorítja a más vallású, illetve vallástalan családok gyermekeit. Ezzel szemben a támogatók azzal érvelnek, hogy az Egyesült Államok alapításakor a zsidó-keresztény értékek jelentették az ország alapját, így ezek megjelenítése az állami iskolák tantervében indokolt. A Baptista Teológiai Akadémia állást hirdet egy teljes idős és egy részmunkaidős munkakörre. A Baptista Teológiai Akadémia a Baptista Egyház által fenntartott 120 éves keresztény értékrendre alapuló felsőoktatási intézmény, amely elkötelezett a magas színvonalú teológiai képzés, a tudományos munka és a közösségépítés mellett. A rektori hivatal vezetője olyan keresztény értékrendű személy, aki biztosítja a rektor munkájának szervezési és adminisztratív támogatását, koordinálja a rektori hivatal működését, előkészíti a vezetői döntéseket, valamint kapcsolatot tart az intézmény szervezeti egységei és külső partnerei között. A rektori hivatali asszisztens a rektori hivatal operatív munkatársa, olyan keresztény értékrendű személy, aki szervezési, adminisztratív és kommunikációs feladatok ellátásával támogatja a rektori hivatal vezetőjének munkáját, valamint hozzájárul az intézmény vezetői folyamatainak gördülékeny működéséhez. Az időjárásról változékony nyári idő. Ma szerdán változók a felhők, de több órás a napsütés. Helyenként eshet eső, északi a szél és 23-28 fokunk van. Csütörtökön a felhős idő mellett növekszik az esőzés esélye, az északnyugati szél mellett kitart a 22-29 fok.
0: Híreinket hallották.

Jellemünk a Biblia tükrében. Életünk legfontosabb kérdéséhez tartozik, hogy emberi kapcsolatainkban, a különböző élethelyzetekben hogyan viselkedünk, milyen a jellemünk. Ez határozza meg örök sorsunkat, mert a jellemünk az egyetlen dolog, amit erről a földről a mennybe viszünk magunkkal. Erről szól Kárpáti Petronella, Jellemünk a Biblia tükrében című sorozata.

0: a lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.
1: A lélek gyümölcse a szelídség, a fegyelmezett szeretet. A mai világban a szelídség, az alázatosság, az önzetlenség nem a népszerű emberi tulajdonságok közé tartoznak, és nem sokra értékelik. Hiszen a tapasztalat azt mutatja, hogy azok a sikeres emberek, akik a legmerészebbek, erélyesen lépnek fel és hatalommal. Aki viszont szerény és az őt ért jogtalanságot, igazságtalanságot nem torolja meg, hanem szeliden eltűri, azt ostobának bélyegzik meg. A versengés, az erőszakos előbrejutás szinte megszokott dologgá vált, mert úgy tűnik, hogy a törtetéssel, a könyökléssel jobban lehet érvényesülni. A szelídséget, az alázatosságot, az önzetlenséget erőtlenségnek, félénkségnek, gyávaságnak tartják. Az ilyen jellemű embert leginkább úgy képzelik el, mint aki egy kissé ügyetlen, magába zárkózott, félénk, muja, meghunyászkodó. Sokak szemében a szelídség a gyengeséget, a határozatlanságot is jelenti, mert általában, ha lehet, háttérbe szorítják őket. Pedig a szelídség nem a jellem gyöngességét, hanem éppen az erejét bizonyítja. Mert vajon mihez kell több erő? Ahhoz, hogy dacosan felháborodjunk, amikor az emberek ingerelnek, megbántanak? Vagy pedig ahhoz, hogy nyugodtak, csendesek maradjunk, és ráhagyjuk a dolgot az igazságosan ítélőre? Teljes félreértés uralkodik e szavak tartalma körül, és a szelídség, mint jellem tulajdonság, mindinkább kihal az emberek tudatából, mivel a túlélését folytatott küzdelemben nem a legjobb módszernek látszik, mert az előrejutásért harcolni kell. A kérdés, van-e helye egy ilyen világban a szelídségnek, és egyáltalán mit jelent a gyakorlatban?

A szelíd és alázatos ember abból indul ki, hogy létének minden pillanatát, minden szívdobbanását, minden lélegzetvételét Istennek köszönheti, és képességeit is tőle kapta. Valóban, nincs mivel büszkélkednünk, mert egyáltalán nem olyan természetes az, hogy létezünk. Ha este lefekszünk, nem biztos, hogy a reggelt megérjük, mivel teljes mértékben, minden tekintetben, ami Teremtő Urunktól függünk. De benne bízhatunk akkor is, ha a dolgok az esetek többségében nem éppen kedvünk szerint alakulnak. A szelíd ember panaszkodás nélkül meghajlik Isten akarata előtt, az ő jóságában és hatalmában bízik, mert tudja, Isten úgy munkálkodik az életében, hogy végül minden a javára válik. A szelídség a Szentlélek gyümölcse, tehát nem belőlünk fakad. Ahhoz viszont, hogy megnyilvánulhasson az életünkben, napunként át kell adnunk magunkat az Úrnak.

Aki szelíd, az nem bízza el magát, ha megdicsérik, és szerényen viselkedik, nem fuvalkodik fel, hiszen ha ezt teszi, akkor már egyáltalán nem illik rá ez a jelző, és megvetésben lesz része. Ezt bizonyítja a következő eset is, amiről egy hírlapban olvastam tudósítást, miszerint egy kisvárosban kitüntetésben akarták részesíteni a legszerényebb polgárt. Mindenki kitöltötte a kérdőívet, ami alapján megszületett a döntés. A díjkiosztó ünnepségen részt vett a város minden fontos embere. A nyertes pedig átvehette jutalmát és egy szallagot a felirattal. A város legszerényebb embere. Másnap azonban már el is vették tőle a szallagot, amikor meglátták, hogy viseli. Ha szelídségről, alázatról beszélünk, akkor természetesen nem az alázatoskodásra gondolunk, mert a szelídség az Isten előtti megalázkodásban és az embertársaink iránti jóságban mutatkozik meg. A szelíd ember mindig önzetlenül cselekszik, ezért a fegyelmezett, a lemondásra kész, védtelen szeretetnek is nevezhetnénk. Csodálatos erő és hatalom van benne, amely nagy bűnöket képes lecsendesíteni. A szelíd ember, ha valami helytelent mondott vagy cselekedett, legyőzi büszkeségét és így szól. Sajnálom, kérlek, bocsáss meg! Bölcs Salamon szerint is, ahogy a példabeszédek könyve 15. fejezetében olvassuk, a szelíd felelet lecsillapítja a haragot, a sértő szó felkorbácsolja az indulatot. A szelídség nem gyávaság, hanem nyugodt, higgadt hozzáállás a dolgokhoz. És akinek ilyen a jellem tulajdonsága, az egy viharos viselkedéssel szemben nem visszavág, hanem bölcsen mérlegel, és csak azután cselekszik. Ha szelíden viselem el a bántásokat, és el tudok valamilyen konfliktust rendezni, annak legtöbb állását én kapom. A szelíd ember ura saját indulatainak és gondolatának. Nincs benne semmi durvasság, erőszakosság.

Általában a csendes, látszólag mindenkivel jól kijövő, alkalmazkodó, békés természetű embert szokták még szelídnek nevezni. Vajon az ige tükrében nézve is annak bizonyul? A látszat néha csal, mert az ige szerint csak az az ember szelíd, aki Jézushoz hasonlóan le tud mondani a maga hasznáról a másik javára. Zúgolódás, panasz nélkül fogadja a sérelmeket, és mindig kész megbocsátani. Ha a jó cselekedete miatt szenved, azt is türelemmel viseli. Ha igaztalanul vádolják, lemond a védekezésről, inkább hátrább lép, de ezt is pozitívan éli meg. A másoktól elszenvedett sérelmeket Isten kezéből, mint nevelő és tisztító eszközökkel fogadja el. Ilyen volt az a férfi is, akiről Gyökösi Endre a következőket írta. Egy mélyen hívő férfire gondolok, akinek az anyósa és felesége pokollá tette életét. Mindenki azt tanácsolta, váljon el. A barátja azt mondta, őrült vagy, anyósod boszorkány, a feleséged démon. Erre ezt válaszolta. Nem azok, csak az Úristen reszelője az egyik, vésője a másik, és ezekkel faragcsál engem. Nem jó, de szükségem van erre. Nos, az ilyen, és csak is az ilyen erős szelídekre mondja Jézus, hogy boldogok. Valljuk be, gyakran nem tudunk ilyenek lenni. Néha jól oda mondogatunk azoknak, akik jogainkat megsértik, és nem a mi elképzeléseink szerint cselekszenek. Nem csak az a feladatunk, hogy ne kezdjük a viszályt, az ellenségeskedést, hanem az is, hogy az ellenünk irányuló gonoszságot ne viszonozzuk. Legyünk tűzoltók ott, ahol a gyűlölet tüzét szítják. Pál apostol tanácsolja a Kolossébeliekhez írt levél 3. fejezetében, öltözzétek fel azért, mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést. Az efézusi gyülekezetnek írott levele 4. fejezetében pedig ez áll. Kérlek azért titeket, járjatok úgy, mint illik elhivatástokhoz, teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszú tűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben.

A szelídség legszebb példáját Jézus Krisztus élete nyújtja számunkra. A hegyi beszéd boldog mondásaiban egy csodálatos ígérete van, amelyet ezzel a fogalommal kapcsol össze. Máté evangélista így jegyezte fel. Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Az Úr Jézus nem csak tanította ez elveket, hanem gyakorolta is. Lejött a földre, hogy az embert boldoggá tegye, megmentse. Szelídségében hatalmas erő rejlett, amely életeket változtatott meg. Bizonyos esetekben azonban bátran, határozottan kiállt az igazságért, ha erre szükség volt. Mert a pénzváltókat kikergette a templomból, a farizeusok képmutatását keményen megfette. De milyen szelíden hordozta tanítványait? Az utolsó óráig megtűrte maga mellett az áruló Júdást. Próbálta szeretettel megértetni vele, milyen szörnyű dolgot készül elkövetni. Amikor szidalmazták, kínozták és szenvedett, nem fenyegetőzött. Ellenségeiért imádkozott a kereszten, és végtelen türelemmel hordozta el a fájdalmakat, a bántalmazást. Az őt megtagadó Péternek megbocsátott, és feltámadása után megértően viselkedett, a kételyekkel teli Tamással szemben is. Jézus meg akar tanítani minket az alázatosság és a szelídség tantárgyára, amiről Máté evangélium a 11. fejezetének a végén olvashatunk. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Ezzel azt fejezte ki, hogy ha már szelídek lennénk, nem kellene tanulnunk. A tanulás egy életen át tart. Nem máról holnapra érjük el a kívánt eredményt. A tanulás mindig valaminek a megismerését, megértését, elsajátítását jelenti. Ugyanakkor tapasztalatszerzést is magában foglal. Ez időt igényel és fáradtsággal jár, de egyben kiváltság is. Vajon értékeljük-e, hogy Krisztus iskolájába járhatunk és személyesen tőle tanulhatunk, aki úgy tanított, ahogy senki más? Úgy, mint akinek hatalma van. Ha őszinték vagyunk önmagunkhoz, akkor elmondhatjuk, sokszor álltunk már bukásra, szelídségtantárgyból. De Mesterünk türelmes tanító. Lelkiismeretünkön keresztül naponta figyelmeztetés tanácsol. Csak akkor leszünk nevelhetőek és eredményes hallgatók, ha megtanuljuk átadni akaratunkat néki, és célul tűzzük magunk elé, olyanok szeretnénk lenni, mint ő. Aki Krisztustól tanulja a szelídséget, az tiszteletben tartja a másik meggyőződését, szabadságát, másságát. Ez nem álszenteskedést jelent, hanem olyan magatartásformát, ami alázatossággal párosul, és mentes a beképzeltségtől, a felfuvalkodottságtól. Szelídségünket nem szavainkkal kell bizonygatnunk, hanem tetteinkkel és magatartásunkkal. Természetesen vannak szerencsés tulajdonsággal rendelkező emberek, akiknél a szelídség nem annyira az imádság és az Isten megújító kegyelmének eredménye, hanem inkább természeti adottság. De Jézus nem azokra a kevesekre gondolt, akik már a születésüktől szerencsés hajlamot hoztak magukkal. Mert ez azt jelenteni, hogy sok rossz természetű számára nem lehetne reménység. Ellen White gondolatai ma is időtállóak, és önvizsgálatra késztetnek bennünket. Ahol Krisztus szelídsége nyilvánul meg, annak a háznak lakói boldogságban élnek. A szelíd ember nem idéz elő viszálykodást, és nem válaszol gorombán, hanem megnyugtatja a felizgatott kedélyeket. Olyan jó indulatot áraszt, amely a ház minden tagjára jó hatással van. Másokra gyakorolt befolyásunk nem annyira attól függ, amit mondunk, inkább attól, amik vagyunk. Az emberek harcolhatnak vagy dacolhatnak érveinkkel, de az önzetlen szeretetet sugárzó élet olyan érv, amelynek nem tudnak ellent mondani.
A Krisztus szelídségével jellemezhető következetes élet hatalom a világon.

Érdemes azzal a kérdéssel is foglalkozni, hogy milyen változásnak kell megtörténnie az ember életében, miközben a szelídség gyümölcse érlelődik benne. Mert nem is olyan könnyű ezt megvalósítani. Sajnos többször tapasztaljuk, hogy a szelíd embereket sokszor kihasználják, nem értékelik, hátuk mögött megszólják, kinevetik. Ezért akaratlanul is felvetődik egy másik kérdés is, szabad-e kiállni jogainkért? Vagy hagynunk kell, hogy lábtörlőnek használjanak, akire állandóan rá lehet taposni, mert önmagunk védelmében semmit nem teszünk? Nem egyszerű ezekre a kérdésekre válaszolni, mert lehet, hogy egy jó ügyért harcolunk, teszünk dolgokat, és ez bátor kiállást igényel, de mások nem értenek meg, és akadályozni akarnak ebben. Meg hát rájunk? Semmiképpen nem. Pál apostol írásaiban hasznos tanácsokat olvashatunk ilyen esetekre nézve is, amiről a Galata beliekhez írt levél 6. fejezet 1. versében találunk feljegyzést. Még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyan szelídségnek lelkével. Ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is. A Tituszhoz írt levél 3. fejezetében pedig ez található. Senkit ne szidalmazzanak, ne veszekedjenek, gyöngédek legyenek, teljes szelídséget tanúsítván minden ember iránt. Ha valamelyik házban nem olajozzák az ajtókat, akkor azok nyikorognak. Ahol nem alkalmazzuk a szelídség olaját, ott a szeretetlenségek, zúgolódások, keserű szívódások egymást érik. Nyelvünket állíthatjuk a rombolás és az építés szolgálatába. Az a kérdés, hogy mire használjuk? Veszekedésre, rágalmazásra, vagy pedig Isten dicsőítésére és magasztalására? Építő beszédet szólva mindenkor? Sokszor úgy viselkedünk, mintha a nyelvünk nem tért volna meg. Jakab apostol szavaival élve, ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember képes az egész testét is megzabolázni.

A szelídség tehát önuralmat is jelent. Ahogy Bölcs Salamon írja a Példabeszédek könyve 14. fejezetében, a hirtelen haragú bolondságot cselekszik. Jobb a hosszú tűrő az erősnél, és aki uralkodik a maga indulatján, annál, aki várost vesz meg. A szelídséget nem lehet saját erőlködésünkkel megszerezni, egyedül Isten lelke tud átformálni, új emberré alakítani, de ehhez az szükséges, hogy átadjuk Istennek a szívünket és legtitkosabb gondolatainkat is. Az őszinte megtérés eredményeként szelídek lehetünk. Többi már nem fog fájni, ha mást részesítenek előnyben helyettünk. Ügyelnünk kell arra, hogy másoknak is jó példát mutassunk. Különösen a gyermekekre és a fiatalságra figyeljünk oda, mert egy életre tönkre tehetjük őket. Szomorú azt látni, hogy sok szülő elrontja gyermekei nevelését. Olyan játékszereket adnak a kezükbe, amelyek erőszakosságra nevelnek. Ágyút, tankot, puskát, harci repülőgépet, katonákat. A filmek gyilkosságról, háborúról szólnak. Terjengősen írnak a sajtóban is, tudósítanak a hírekben a gyűlöletről, a terrorizmusról, a szenvedélyekről, ami megmételyezi a fiatalságot. Ha valaha szükség volt szelíd emberekre, akik stabilan megállnak meggyőződésük mellett, de gyengéden viszonyulnak a problémákhoz, akkor az most van. Ma, amikor az indulatok és a pillanat ihletése irányítja az embereket, nem könnyű a szelídség, az alázatosság, a türelem leckéit megtanulnunk, és gyakorolnunk egy olyan világban, ahol ennek az ellenkezőjét dicsőítik. A szelídség vízválasztó ember és ember között. Megmutatja, ki hol jár a jellemfejlődés iskolájában. E földről csak a jellemünket visszük magunkkal. Minden más itt marad. Ezért nem mindegy, hogyan alakul. Mert Jézus ígérete szerint csak a szelídek öröklik Isten országát. Michel Kvó megfogalmazott fohásza, ami imádságunk is lehet. Uram, adj erőt, hogy több alázat, több szelídség áradjon szerte belőlem, és legfőképp őrizz attól, hogy erőltetett hamis fényben tetszelegjek mások előtt. A bennem élő meghúzódó fényednek ereje kell, hogy felszítsa, felém vonzza embertársaim tekintetét. Segítsen Isten, hogy ilyen emberekké váljunk.

0: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.
1: Nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Sajámosi Éva vagyok ennek, a Tanúságtevés ragyogása című adásnak a szerkesztő műsorvezetője. Nos, műsorunkban mindig arra törekszem, hogy a földi történésekben, saját életünkben is vegyük észre, értékeljük Isten jelenlétét, tetteit, működését, és hálával dicsőítsük őt ezért. Éppen ezért korábbi adásainkban már megvizsgáltuk több bibliai személy életét, hogy meglássuk, mit és hogyan formált benne Isten, és miért, amiből mi is sokat tanulhatunk, hiszen itt a mában, a mi saját életünkben az a fontos, hogy hogyan tudjuk észrevenni mennyei atyánk munkásságára utaló jeleket, mert ha a kis dolgokban nem vagyunk képesek fölfedezni Istent a saját életünkben, hát akkor a nagy dolgokban sem, ami pedig komoly bajok forrása lesz. Nos, műsorunk jellemzője, hogy olyan tanúságtevéseket mond el, melyről az ember megértette az Istenhez való kapcsolódását.
2: Halleluja!
3: Halleluja! Oh, halleluja!

A Gedeon Társaság tanúságtevései. Kedves hallgatóim, bizonyára jól emlékeztek, hogy az előző adásunkban arra mutattunk példát, hogyan lehet napjainkban is találékonyan teljesíteni Jézusnak ezt az utasítását, amit Máté evangéliumának utolsó mondataiként olvasunk. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És ime, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Nos, valljuk csak be, a kor némi ismerete után, hogy ezzel a végrendeletnek is beillő utasítással azért volt némi bibi az apostolok szívében. Hogy ők menjenek el minden néphez? Ők? Na ne már! Hiszen ha csak Izraelben is belépnek egy pogány házába, már is, ők persze így tartották, hosszú időre tisztátalanok lettek. Jaj, ne már! Aztán tanítsátok azokat a népeket mind arra, amit én tanítottam nektek. Micsoda? Dehogy is? Hát te a miénk vagy, csak a miénk. Mi köze a megváltáshoz más népnek, azoknak a gonosz pogányoknak? Már azt is nehezen viseltük, amikor te pogány földre vittél minket, vagy amikor kegyelmedet árasztottad ki a pogányokra is. Na, főleg arra a végletekig megszállott gadarai őrültre. Na ne! Megvan nekünk a mi vallásunk, hát ide esetleg bekönyörögheti magást más nemzetfia, már mint úgy, ahogy. Persze megmondjuk a kemény feltételeket. De hogy mi menjünk hozzájuk, és ajánljuk föl a hitünket, hát azt azért már nem. És kereszteljük is meg őket? Hát évezredek óta csak egyszer volt erre példa, amikor Naamánt, a szír hadsereg parancsokot, aki nagyon meg akar gyógyulni, az úr arra utasította, hogy 7-szer mártozzon meg a mi Szent Jordánunkban, és aztán megtisztul a bélpoklosságától. Na ne, még ezt is? Hát ezt nem gondolhatja az úr komolyan. Itt valami másnak kell lenni a kimondott szó mögött. Hát ez nem lehet így igaz, hiszen Jézus sokszor beszélt példamondatokban, amit nem úgy, nem pontosan úgy kellett érteni, meg aztán a Szentlélek nevében. Milyen Szentlélek? Alig hallottunk erről eddig. Nem, hogy elvigyük a világ minden részére. Azoknak? Na, ki sem mondom, hogy kiknek. Hát, hogy jönnek azok ahhoz, hogy a mi drága hitbéli kincseinkből részesedjenek, ugyan már? Meg, hogy mindent mondjunk el nekik, amit te mi nekünk adtál ajándékba? Hát hogy van ez? Hát nem nekünk szántad a tanítást, a szavakat, a kegyelmet, visszajöveteled boldog titkát? És azt is mondod, hogy velünk vagy minden napon a világ végezetéig? Hát akkor a továbbiakban is fogod látni, meghallani, hogy mit csinálunk és mit nem? Na de hogyan? És akkor te is jönni fogsz velünk a pogányokhoz? De hogyan? Hiszen most mész fel a mennybe. Hát, akkor most hogy van mindez? Na, ez csak pár gondolat volt, ami ott és akkor elhangozhatott a tanítványok szívében. Erre pedig komoly bizonyítékunk is van. Ilyen Jónás próféta esete, aki inkább ellenkező irányba ment, csak hogy a pogányoknak ne kelljen Isten kegyelmét elvinnie. Ismerjük a történetét. Példa erre a jeruzsálemi templom, ahol a pogányoknak az imádkozásra kijelölt helyét még el is foglalták a zsidók mindenféle kereskedelmi üzlettel. De ott van például Péter apostolnak az a lepedős esete. Először ő se akart elmenni a római Kornélius házába, még mit nem. Bár az úr parancsal küldte. Ugyanezek a kérdések lehettek a szívében akkor is, de
az Úr elvégezte a szívükben az átállást, és valóban végül is Rómától Indiáig mentek az apostolok az örömhírrel. Nos, végül már 2000 év után elmondhatjuk, hogy a világ minden táján ismerik a megváltás örömhírét, de mégis, még ma is sok dolgunk van, hiszen el kell érni az egyes embert. Tanúságot kell tenni nekik, tanítani kell őket, keresztelni, és így tovább. Erre is lehetőségeket kellett találni, és az Úr nagy jóvoltából a múlt héten már részletekbe menően megismertetett Gedeon társaság is ezen fáradozik. Fő oldaluk alján ezt olvassuk. Tanúságtevések. És akkor engedjétek meg, mivel nyilvános az oldaluk, hogy onnan idézek egy-két esetet komoly tanúságként.

Nem bírom már tovább. Ezt mondta egy férfi, akinek az életében sok probléma adódott a munkahelyén. Veszekedések a feleségével az italozás miatt. A gyermekeivel is egyre több gond lett, amit nem tudott megoldani. Nem talált kiutat az életében, ezért határozta el, hogy öngyilkos lesz. Már csak azon gondolkodott, hogy hol és hogyan tegye meg. Úgy gondolta, hogy mérget vásárol, és elmegy az út menti szállodába. Itt kivette egy szobát, és bezárta maga után az ajtót. A mérget kiöntötte egy pohárba, és az üveget rátette egy asztalra, amin egy könyv volt. Mielőtt kiitta volna a pohár mérget, megnézte, hogy milyen könyv ez. Egy Gedeon Biblia volt. Elkezdte olvasni, és nem bírta letenni, annyira érdekesnek tartotta. Isten szent lelke munkálkodott benne, és már nem akart öngyilkos lenni, hanem meglátta a bűneit, és megvallotta az Úrnak. A Máté 5-ben olvasott boldog mondások átformálták a gondolkodását. A méreggel teli poharat pedig kidobta az ablakon. Visszament a feleségéhez, a gyerekeihez, bocsánatot kért tőlük. Rendeződött a kapcsolata, később pedig Gedeonita lett ő maga is. Ez volt az első bizonságtétel, ami tudomására jutott az 1900-as évek elején. No, ime egy másik eset. Neked ki az Istened? Hogy hívják a te Istenedet? Kérdezte egy keresztény embert, Mohát, aki hindú volt. Indonéziában élt, Moha, aki sokat foglalkozott a jogával és a transzcendentális meditációval. Moha találkozott egy keresztény emberrel, aki megkérdezte tőle, hogy ki a te Istened. A hindu férfi elkezdte sorolni az isteneit. A tűz istene, a víz istene, és még sok más istent is mondott. A keresztény ember ezt válaszolta. Az én Istenemnek neve van, és egy Isten. Miért nincs a te Istenednek neve? Moha elgondolkodott ezen, és mivel üzletember volt, többször kellett szállodában kivenni a szobát. Egyik alkalommal egy Gedeon Bibliát talált, amit elkezdett olvasni. A János 14:6-ban ezt találta. Jézus azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyától, csak is én általam. Moha döntött, és új életet kapott a Szentlélek által, és boldogan hirdette a barátainak is, most már tudom, hogy ki az én Istenem, az én Istenem neve Jézus Krisztus. Ime a harmadik történet. Miklóst a legsötétebb kilátástalanságában, reménytelenségében szólította meg Jézus Krisztus. Egyik cellatársa a kezébe adott egy kis, kék bibliát, és annyit mondott. Ferenc, egy gedeonita ezt neked küldi. Hát akkor még fogalma sem volt, hogy mit is tart a kezében. Elkezdte lapozgatni, olvasgatni azt a kis könyvet. Az 50. Zsoltár 15. verse állította meg. Többször is elolvasta. Hívj segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Egy-két héttel később, egy szerdai napon személyesen is találkozhatott Ferenccel. Egy kis cellában imádkoztak együtt, bár akkor inkább csak Ferenc. Ekkor elbúcsúztak, azt kérte Miklóstól, hogy egy igét hordozzon a szívében, és ha indítja a lélek, bár még akkor nem értette pontosan, hogy ez mit jelent, akkor tanulja is meg. Miklós a következő szerdán örömmel mondta vissza az Úr szavait, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És olvasta tovább, mert nem azért küldte Isten az ő fiát a világba, hogy megítélje, hanem hogy megtartsa a világot. Micsoda? Hogy is van ez? Ha az egész világ elítéli is őt, és már ítéletet is mondtak felette,
Isten mégis elküldte a fiát, hogy őt is megmentse? Ma már tudja, hogy igen. Így ragadta meg őt Isten. És ma már hiszi és vallja, hogy senki sem ragadhatja ki őt az Úr kezéből.

Ez a történet is ott olvasható. Igazgató úr, engem ez a könyv megmentett. Ezt mondta egy hölgy vendég Visegrádon a hotelben, amikor találkozott az igazgatóval. Elmondta, hogy depresszióban volt, amikor odaérkezett. Már az öngyilkossági szándéknál tartott, amikor talált egy Bibliát a fiókban, és kíváncsiságból olvasni kezdte. Eközben rájött arra, hogy az ő célja nem lehet az öngyilkosság, hanem Jézus útja lehet az ő útja is, mert neki terve van az életével. Megkérdezte az igazgatót, hogy magával viheti-e a szobában talált Gedeon Bibliát. Az igazgató természetesen megengedte neki. Amikor a legközelebb jöttek a Gedeon társaság tagjai, hogy pótolják a hiányzó bibliákat, akkor megdöbbenve mondta el ezt a bizonságtételt nekik is. Aztán még ezt is olvassuk. Gábornak gyermekkorában a nagymamája sokat beszélt a Bibliáról, Jézus Krisztusról, és megtanította őt a mi atyánkra is. Cegléden konfirmált a református gyülekezetben. Később megnősült. A feleségével jó házasságban, szeretetben éltek. Három gyermekük született. 1991-től vállalkozó lett, és gyorsan fejlődésnek indult a cég. 2007-re már egy 300 fős vállalkozása volt, sok millió forint bevétellel. Az esti mi atyánk imádságár addigra már elmaradt. Sok gazdag és fontos barátja lett. A vetélytársakat félre akarták tenni az útból, ezért belement, nem egészen tiszta ügyekbe is, a pénzszerzés hajszájában. Jaj, csak egészség legyen, a többit megveszem magamnak, gondolta magában. Bízott a kapcsolataiban. Ó, ha baj lesz, akkor csak szólni kell, és majd segítenek a barátai. Évente mentek nyaralni külföldre, drága utakra. 2007 tavaszán, amikor egy karib-szigeti hajóútról tért vissza, két rendőr várta, és börtönbe vitték. A barátai nem segítettek. Cserben hagyták. Sokáig nem tudta, mi van a családdal, a házával, a vállalkozásával. A börtöncellában egy rabtársa adott neki egy Gedeon Bibliát, és bíztatta, hogy olvassa. Elkezdte olvasni. Az 50. Zsoltár igéje így szólt hozzá. Hívj segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Meglátta a bűneit, és 2007. júliusában tért meg Jézus Krisztushoz. Kérte az Urat, hogy segítsen neki, és vigye őt ki onnan. Nem sokkal később kiengedték a börtönből, és visszatérhetett a családjához. És ime már az utolsó történet. Amikor az orvos megvizsgálta a várandós édesanyját, ezt mondta neki. Anyuka, én úgy látom, hogy a kis magzatnak fejlődési rendellenessége van. Valószínűleg nem lesz egészséges, és javasolta, hogy vetessék el. Egy másik orvos hasonlóan vélekedett. Az asszony és férje szerették volna megtartani a gyermeket, ezért nagyon bizonytalanok voltak, hogy mit tegyenek ebben a helyzetben, de nem tudtak dönteni. A kórházi vizsgálatokra várva a kórtelemben találtak egy Gedeon Bibliát, melyet kíváncsian elkezdtek tanulmányozni. Amikor a 139-es Zsoltárban ezt olvasták, bizony, te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében, ettől az igétől teljes bizonyosságra jutottak, ha Isten képes erre, akkor az ő gyermekük élete is az ő kezében van, és neki gondja lesz rá. Férjével együtt úgy határoztak, hogy Isten gondviselő kegyelmében bízva megtartják a gyermeket. Sokat imádkoztak azért, hogy a kis magzat egészségesen lássa meg a napvilágot. Elmentek a helyi gyülekezetbe is, és kérték a lelkipásztort és a gyülekezet tagjait is, hogy
könyörögjenek értük. Hamarosan egészségesen megszületett a kisbaba, és a szülőket leírhatatlan nagy hála töltötte el Isten iránt. Isten az életet munkálja, és nem a halált. Ezt az édesanyját is az Úr mentette meg az abortusztól, a kisgyermeket a haláltól. Kedves hallgatóink, a történeteket a jövő héten folytatjuk.

0: Most pedig, kedves hallgatóim, műsorunk mára véget ért. Szeretettel búcsúzik tőletek a viszonthallás reményében Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezető és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Ezúton is sok örömet és boldogságot kívánunk Istenünk védelmében. Találkozzunk hétfőnként délután 17:30, és az ismétlésben szerdán délután 15:45. És mi? Hát mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, de addig is Isten áldjon mindnyájunkat!
1: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva a Tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.

0: Két évtizede tárja ki kapuit a talián dörögdi református templom és kertje a művészetek völgye ideje alatt, hogy a fesztiválozóknak értékes, lelki művészeti tartalmakat, elcsendesedési lehetőséget kínáljon. A református közéleti és kulturális alapítvány által működtetett udvarban egyszerre adnak frissítő üdítőket, nyugágyat a betérőknek és lehetőséget arra, hogy mélyebben megismerjék küldetésüket. Élőkönyvtárukban lehetőség nyílik kikölcsönözni egy-egy udvarban önkénteskedő, dolgozó reformátust. Az érdeklődő negyed órán át bármiről társaloghat vele, megtapasztalhatja, hogy hasonló kérdések érdeklik, motiválják őt. Ha pedig mélyebbre ásna, akkor lehetősége nyílik egy református lelkésszel beszélgetni arról, ami foglalkoztatja, a szívét nyomtatja. A családi nap erősítette a testvéri kapcsolatokat. A Tiszán inneni református egyházkerület támogatásával június 26-án gyermektáboruk folytatásaként ismét megrendezhették a hagyománnyá vált családi napot. Minden évben arra törekszenek, hogy olyan előadót hívjanak meg erre az alkalomra, aki értéket közvetít minden korosztálynak, és akinek szolgálata közelről és távolabbról is megszólítja az érdeklődőket. A rendezvény lelki nyitányát a gyermektábor résztvevőinek hitvalló énekei adták, akik szolgálatukkal megtöltötték a templomot örömmel és melegséggel. A családi napon gyülekezetük tagjai mellett a déli borsodi református gyülekezetek és más közösségek képviselői is szép számmal jelen voltak. A koncertet követően kötetlen baráti beszélgetésre nyílt lehetőség, miközben a gyermekeket játékok és ugráló vár várta. Beiktatták a református iszákos mentőmisszió új vezetőjét. Ünnepi istentiszteleten adtak hálát Németné Balogh Katalin több mint két évtizedes misszióvezetői szolgálatáért, és beiktatták a református iszákos mentő misszió új vezetőjét, Stift Jánost, július 17-én a Budapest Hold utcai református templomban. A református szeretett szolgálat által szervezett személyes bizonyságtételekkel és megrázó vallomásokkal teli alkalmon Steinbach József püspök hirdetett igét, valamint ünnepélyesen aláírták a Református Egyház és a Kék Kereszt Egyesület közötti együttműködési megállapodást is. Az ünnepi istentiszteletet Balogh Róbert, a Református Szeretett Szolgálat Alapítvány ügyvezető helyettese nyitotta meg, majd a gyülekezet a 105. Zsoltár első versével és a 728. számú dicsérettel kezdte meg az alkalmat. Az időjárásról változékony nyári idő. Ma szerdán változók a felhők, de több órás a napsütés, helyenként eshet eső, északi a szél és 23-28 fokunk van. Csütörtökön a felhős idő mellett növekszik az esőzés esélye, az északnyugati szél mellett kitart a 22-29 fok.
1: Híreinket hallották.
2: Ó-egyiptomi kapcsolat. Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
3: Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket Ó Egyiptomi kapcsolat!

0: mi műsorunkban, melyben ezúttal Berek Zsuzsával beszélgetek egyiptomi élményeiről.
1: Arra kérlek, hogy először szóljál néhány szót saját magadról.
2: A nevem dr. Berek Zsuzsa. Én orvos végzettségű vagyok, és Egyiptom mint turistát, mint műkedvelőt érdekel, tehát nekem semmilyen módon nem vág a szakmámba, mert én orvos vagyok. És Egyiptomot tulajdonképpen nem is olyan régóta, tehát az utóbbi 15-20 évet mondanám, hogy felfedeztük magunknak.
1: Hogy fedeztétek föl?
2: Ennek az az előtörténete, hogy én olyan családból származom, ahol elég sokat utaztunk. És ez egy szerencsés dolog, hogy ilyen családban és ilyen körülmények közé születtem, mert azért a rendszerváltás előtti időkben nem volt egyértelmű, hogy hát mindenki oda megy, ahova akar, és ahová pénze van, meg ahová beengedik. Úgyhogy ilyen módon engem a szüleim vittek, tehát kisgyerekkoromtól kezdve, úgyhogy az érdeklődés az megvolt elég régóta. Aztán úgy valahogy Egyiptom úgy nem esett útba, nem esett kézre. És aztán ugye 90-es évek voltak azok, amikor úgy komolyan először így gondolati síkon fölmerült, hogy hát azért csak meg kéne nézni a piramisokat, hát most már voltunk, Görögországban voltunk, valamennyit Itáliában, hát azért az nem járja, hogy Egyiptom kimaradjon. Csak aztán ugye közben jöttek, ugye 96-97 a mindenféle merényletek és támadások a királyok völgyében, és az úgy, hát ugye elvette az ember kedvét tőle. Aztán valahogy ennek ellenére nekünk mindig sikerült, mindig ilyen politikailag éppen zűrzavaros időszakokban Egyiptom felé venni az irányt. Így az első dátum az a 2001, és ugye pont szeptember 11-e után, ugye ezt tulajdonképpen saját magamat jutalmaztam meg egy hosszú hétvége Kairóban című utazással. Én akkor végeztem a Semmelweis Egyetemnek egy másoddiplomás kurzusán, mint egészségügyi szakmenedzser, és miután sikerült az államvizsga, úgy gondoltam, hogy ezt én most így megérdemlem, hogy elutazzunk egy hosszú hétvégére Kairóba, és hát az édesanyám szegődött tettestársul. Édesapám akkor már nem volt olyan egészségi állapotban, hogy vállalta volna az utazást, úgyhogy így teljesen hétköznapi turistaként a szokásos péntektől keddig tartó egyipter járattal megközelített Kairóban töltöttük ezt a bizonyos hosszú hétvégét. Utólag én nagyon örülök neki, hogy így csináltuk az utazást, mert annyira tömények a látnivalók, hogy az ember tényleg csak kapdossa a fejét, és olyan mélyen érinti, hogy én úgy éreztem, hogy a csoportból, akik mentek tovább még nílusi hajóútra, hát én úgy éreztem, hogy ha nekem még tovább kell menni, akkor én sikítozom, mert egyszerűen olyan tömény volt, hogy úgy éreztem, nem is bírnék többet befogadni. Úgyhogy ez volt a...
1: Merre jártatok? Miket néztetek meg itt ezen a hétvégén?
2: Tulajdonképpen egy standard utazási iroda által szervezett út volt, úgymond az ilyen kötelezőnek mondott feladatok, mint a gízai piramisok, mint ugye az egyiptomi régészeti múzeum, akkor fakultatívan el lehetett menni Szakkarába, el is mentünk, aztán volt Kop negyed, ugye a Mohamed Ali mecset, és szerintem így, hang és fényjáték a piramisoknál, tehát ezek a szokásos tárcán fölkínált programok. Úgyhogy ez volt így a bevezetés, és hát az is tervben volt, hogy hát igen, azért nílusi hajóút is kéne. Erre 2003 februárjában került sor. Ez is utazási iroda által szervezett, ez az utazási iroda sem létezik már azóta. De. És ez is pont az a 2003-ra esett, amikor hát mi voltunk az utolsók, akiket még hazahoztak. Akkor Hurgadáról, mert ez egy olyan nílusi hajóút volt, amely kihagyta Kairót. Tehát ugye mi ilyet is kerestünk, mert hát azt mondtuk, hogy ugye mégiscsak a Nílus menti látnivalókra szeretnénk fókuszálni. Ez egy nagyon-nagyon jó út volt. Sajnos én azóta nem is láttam a kínálatban, mert ez egy olyan hajóút volt, ahol 7 napot töltöttünk a hajón, a Luxor Aszuán, Luxor útvonalon, és ez megadta azt a lehetőséget, hogy például a Komombói templomot kétszer lehetett meglátogatni. Ugyanott mondta az idegenvezető, hogy hát de akkor meg kell venni újra a belépőjegyet, hát mondtuk, hogy jó, hát na és megveszük még egyszer. De ezen nem újjon. És akkor ez egy olyan út volt, amelyik Hurgadába repült charterrel, és onnan transferáltak minket át Luxorba, tehát egy...
1: Belföldi repülőjárattal.
2: Nem, busszal vittek akkor minket. Erre a bizonyos hétnapos hajótra összesen 6 voltunk magyarok. Tehát akik azt
1: akkor
2: a programot vált...
1: Ez egy csapat volt?
2: Nem, ez egy magyar összesen csapat ennyien. Volt, de akik, mert ugye lehetett választani, hogy Luxor-Aszuán, vagy Aszuán-Luxor útvonalon hajókáznak az utasok, és akkor a harmadik opció volt, akik oda is, meg vissza is. És akkor összesen 6 voltunk a nagyobb csoportban, akik ezt az oda is, meg vissza is programot választottuk, és ez nagyon jó volt, mert így ez a 6 ember végül is ugyan időben ugyanazt a programot tudta végrehajtani. És ugye voltak ilyen fél-fél napjaink, ahol önjáró módon tudtunk menni. A Hurgadáról való érkezés után volt a behajózás előtt egy fél napunk Luxorba. A Luxorban akkor elmentünk a múzeumba, ami nem volt benne a programban. Aztán a nílusi hajótokon is általában standard program van, hogy keleti part, nyugati part, Karnak templom, Luxor templom, Királyok völgye, Hatshepsut templom. Aszuánban lehetett fakultatív módon kirándulni a buszimbelbe, ezt is megcsináltuk. Nem így terveztük, teljesen véletlenül alakult, úgyhogy pont abban a februári egy hétben voltunk ott, amikor az a buszimbeli szentélybe besüt a nap. Ezt mi így nem tudtuk előre, csak amikor így a konvojos minibusz, amivel mentünk, padlógázzal nyomta a sofőr a kakaót, hogy hát most akkor is napkeltére, és akkor feltétlenül érjünk oda, és mert hogy most olyan napok vannak, amikor pont besüt a nap, és egészen a szentélyig bevilágít a zoltár mélyére a napsütés.
1: Sikerült.
2: Abu Simbel még ebben a 2003-as útban azért is nevezetes, mert én akkor szúrtam ki, hogy hát ott a Nasser-tavon is vannak hajók. Amiből azt a messze menő következtetést vontam le, hogy hát jó, hát akkor lehet hajózni a Nasser-tavon is, minden bizonnyal. Ezt úgy rögzítettem, és az aztán úgy félre is tettem ezt a témát. Aszuánban meglátogattuk a Philae templomot, természetesen a gát, befejezetlen obeliszk, ami ugye szintén a standard kötelező látnivalók közé tartozik azon a vidéken, és utána Aszuánból visszahajóztunk Luxorba, és ekkor volt az, hogy hát ugye még egyszer megállt a hajó Komombónál, és mondtuk, tehát akkor mi megyünk még egyszer.
1: A sírokat nem néztétek meg Aszuánban? A nemesi sírokat? Nem. Kimaradt?
2: Az kimaradt, az nem is volt benne a programba, és én megmondom őszintén, nem is vagyok biztos benne, hogy 2003-ban lehetett ezeket látogatni.
1: Nem tudom, a 90-es években biztos, hogy lehetett, meg mostanában is, utóbbi években is
2: nem volt annyi idő, tehát hogyha mondjuk szerettük is volna, most így utólag visszagondolva nem hiszem, hogy bele lehetett volna gyömöszölni az időbe. Uh-huh. És ugye hát, hogyha az ember Aszuánban van, és fakultatív lehetőségeként ott van Abu Simbel, akkor egyértelmű, hogy Abu Simbelt választja, és mondjuk nem a núbiai falut, ami hát nyilván az is nagyon érdekes, de hát azért Abu Simbel, mégiscsak Abu Simbel.
1: És milyen volt Abu Simbel?
2: Egészen lenyűgöző. Vannak templomok most már így ugye többetszer előfordulva minden látványosságnál, Abu Simbel is egy olyan műemlék, ahová akárhányszor el lehet menni, és az ember mindig fog valami újat találni, mindig lesz valami felfedezni való, mindig lesz egy olyan falfestmény, lesz egy olyan faragvány, amire úgy az ember rácsodálkozik, hogy hát most már x-szer vagyok itt, és jé, én ezt még soha nem láttam.
1: És hányszor voltál ott?
2: Abu Simbelben?
1: Igen.
2: Még csak 2.
1: Akkor azért az még
2: nem olyan vészes. Mondjuk Karnaki templom az már úgy volt 3-szor vagy 4-szer, tehát ilyen az is hang- és fényjátékkal egybekötve, tehát, de még ott is van. Volt, hogy úgy mentünk vissza Karnakba, hogy nem, nos, nem megyünk a templomba, hanem ott a főbejárattól balra, ahol Hatshepsut vöröskápolna, meg a többi ilyen úgymond kisebb kápolnát ugye összeraktak, újra fölépítették, és hát ide első alkalommal el se jut az ember, általában nincs rá idő, vagy ha lenne is rá idő, annyira el van telítődve karnakkal, hogy már be se bírná fogadni. Tehát amikor már többedik alkalommal megy az ember, akkor már van idő arra, hogy a finom részleteket, vagy a nem annyira híres műemlékeket, vagy a nem annyira híres és felkapott látványosságokra is oda tudjon figyelni.
1: Van egyébként karnakban olyan hely, amit feltétlenül minden alkalommal úgy érzel, hogy meg kell látogatni, meg kell nézni?
2: Így nincs, hogy egy objektumot így ki tudnék választani, hogy na azt úgy akkor mindig. Inkább, hát mi általában téli időszakban mentünk az ilyen romtaposós utazásainkra, és hogy befejezem a nílusi hajóutat, visszaérkezvén Asszuánból Luxorba, akkor szintén volt egy fél napunk, ahol az idegenvezető segített egy minibuszt szerezni, és akkor meg tudtuk nézni a királynők völgyét, és néhány nemesi sírt, ami egy fél napba belefér, de hát az teljesen önállóan.
1: Királyok völgye az?
2: Az volt az a hajóútban, tehát tehát a csoporttal együtt, ami szerepelt a programban, és mentünk is, és hát volt egy olyan utitársunk, aki a karnaki templom oszlopcsarnokán így állt, nézett körül, és megkérdezte, hogy és ez itt most mindig az?
1: Tényleg? Fölmerült benne, hogy
2: ez
1: nem?
2: Ez így fölmerült benne, hogy nem. Ugye miután az ember néhány ütem után újra kapott levegőt, akkor ugye küzdeni kellett, hogy azért mégse röhögje el magát hangosan, mert hát az nagyon udvariatlan lett volna. De ő tényleg úgy őszintén és úgy szívből kérdezte, hogy hát igen, de teljesen lenyűgözve persze, hogy hát is ez most itt mindig igazi? Hát mondtuk, hogy hát igen, ez már csak olyan, hogy ez itt igazi.
1: És rád milyen hatást tett a templom, amikor először megláttad?
2: Hát azt gondolom, hogy azért a világon vannak ilyen szent helyek, és Karnak is egy ilyen, amikor az Isten vagy az Istenek így előre nyújtották a mutatójukat, és azt mondták, hogy ide kérem építeni a templomot. És akkor nyilván a papok meg a hozzáértők, akiknek így közvetlenebb kapcsolata van a túlvilágiakkal, vagy a feljebb valókkal ilyen értelemben, akkor megépítették. És ezt úgy azért nyilván többen így gondolták, mert azért mindegyik fáraó fontosnak érezte, hogy valamit hozzátegyen a karnaki szentélyhez.
1: Hát a középbirodalmi szentélyek mutatják, hogy ez már akkor nagyon fontos hely volt az egyiptomiak számára.
2: Nyilván nem véletlenül, tehát valamiért az úgy ott, és tényleg annak úgy ott kell állnia pont. Nem 100 méterrel elrébb, vagy odébb, vagy keletre, vagy nyugatra. Szóval vannak ilyen kitüntetett szent helyek a világban, azt gondolom. Szerintem Abu Szimbel is ilyen, most ugye azzal együtt, vagy annak ellenére, hogy ugye az Aszuáni gát építése miatt áthelyezték ezt a templomot is sok más mellett. Úgyhogy igen.
0: Szent helyhez kapcsolódóan én is fűznék egy kis megjegyzést, nevezetesen Abu Szimbelben tudjuk, hogy második Ramszesz kifejezetten egy olyan helyet választott, ami lakatlan volt annak idején, tehát olyan területet, ami a hétköznapi élettől elkülönült. Ugyanakkor tudjuk, hogy ezen a területen Horemheb már korábban épített egy templomot, amit a későbbiek során elbontottak, tehát mindenképpen szent területnek számított. És hogyha már Abu Szimbelről beszélünk, akkor nagyon fontos megemlíteni, hogy itt ugye két templom van. A kis templom, amelyik Hathornofertáli, tehát feleségének a tiszteletére épült, és a körülbelül dupla akkora nagy templom, amelyik második Ramszesznek a temploma, de igazából Réharachtinak, Ptahnak, meg Amonnak van szentelve, csak hát második Ramszesznek a hőstetteivel, illetőleg a rá vonatkozó szövegekkel és domborművekkel lett díszítve. Egyébként ezzel a templommal kapcsolatban már a neve is a Hút Ramszesz Merimen, vagyis hogy második Ramszesznek a temploma. A korabeli elnevezése jelzi, hogy itt bizony második Ramszesz a saját dicsőségére gondolt, és hát ezt a templomot tulajdonképpen a homok belepte, és a 19. században fedezték újra föl, legalábbis Európa számára, egy bizonyos Burkhardt járt itt legelőször, aztán persze Champollion is eljutott ide, és elkezdte a feldolgozását, és azóta szinte minden európai számára a nílusi utazás egyik csúcspontja, ha el tud jutni idáig. Felmerült az, hogy a templomot mikor építette, különösen Nofertari szempontjából, mert hogy II. Ramszesz önmagát már életében is Istennek tekintette, tehát az, hogy saját magának templomot emelt, ez nem volt olyan meglepő, de hogy Nofertari számára vajon életében vagy halála után emelte a templomot, az is egy kérdés, miután a Maatheru az igaz hangú nem szerepel benne. Ebből nyilvánvaló, hogy Nofertari életében kezdték el építeni. Erre utal egyébként az is, hogy Nofertarinak az egyik lányát, a Bentanatot, már Nofertari életében főfeleségé nevezte ki, illetőleg Nofertari halála után volt az, hogy a Hettita hercegnővel Maathor Nofrurével házasságot kötött. Ez a szöveg a házassági szerződés tulajdonképpen szintén ide a Nofertari templomba bekerült, ennek a szövege pontosabban, viszont ez nem a templom belsejébe, hanem már kívülre került, ami jelzi azt, hogy addigra, mire ez a házasságkötés megtörtént, a templom már állt, sőt a belső díszítése is készen volt. Karnakkal kapcsolatban nem kérdéses, hogy ez is egy szent hely volt, illetőleg tudjuk, hogy a középbirodalom korától legalábbis szent helynek tekintették, hiszen az általad is említett udvaron, ami tulajdonképpen egy szabadtéri múzeum, külön belépőjeggyel lehet ide bejutni, ott első Szeszoszcisznak egy kápolnája áll, amit nyilvánvalóan már a középbirodalom 12. dinasztia elején építettek, és hát elképzelhető, hogy korábban is szent terület volt. A karnaki templomnak különlegessége, hogy két tengelye van egy észak-déli és egy kelet-nyugati, ez utóbbi a korábbi tengely. Tulajdonképpen ebből nyílt az új birodalom korában, III. Thotmesz korában a másik irányú, a Mut templomhoz vezető tengely, ami egyúttal azt is mutatja, hogy itt komoly változások történtek a vallási életben, hiszen Amonnak tudjuk, hogy a felesége eredetileg Amaunet volt, tehát Amon női megfelelője, nőnemű párja, Hermopoliszban is ezzel a feleséggel együtt szokták megnevezni az isteni nyolcasságban, és ez a feleség még ismert volt a 18. dinasztia végén is, hiszen Tutenkámen egy monumentális Amaunet, tehát nőnemű Amon szobrot emeltetett itt a templom területén. És ha már itt Tutenkáment említettem, akkor azért azt is fontos megemlíteni, hogy ez a templom, ez gyakorlatilag, ami fönnmaradt, azaz új birodalom idejéből származik, első Thotmesz korától vannak meg eredeti helyükön levő emlékek, de a római korig folyamatosan épült, gondoljunk csak például Taharkának a pavilonjára, vagy gondoljunk III. Ramszesz templomára, vagy a Ptah templomra, amelyiket III. Thotmesz kezdett építeni, de aztán Sabaka a 25. dinasztia egyik uralkodója is bővítette, vagy a III. Amenhotep által épített a III. Pünonra, előtte az oszlopcsarnokra, hiposztélcsarnokra, ahol 134 papirusz fejes oszlop fő látható, a középső sorban pedig messze magasabban kiemelkedő oszlopokkal, vagy gondoljunk például Horemhebnek az építkezésére a II. Pülonnál, amelyik pülön arról is nevezetes, hogy ide olyan köveket épített be, amik Echnatonnak egy templomából származnak, tehát talatátok, vagy gondolhatunk Filippos Archidaiosnak a bárka szentélyére, ami körül III. Thotmesz, illetőleg Hatshepszut korából származó szentély van, de hogyha III. Thotmeszről van szó, akkor a botanikus kertet is érdemes megemlíteni, ami az ázsiai hadjáratán látott különleges növényeket és állatokat örökíti meg, és természetesen Hatshepszutnak a két obelisztjét, amit III. Thotmesz annak idején körbe épített, hogy eltüntesse, ne lehessen látni, vagy még az első udvaron II. Szétinek a bárkakápolnáját, illetőleg a szfinxeket, vagy azokat a szfinxeket, amik a templom előtt vannak, tehát nagyon sok, nagyon különböző korból származó emléket lehet itt látni, és nyilvánvalóan azért, mert szent körzetnek tekintették. Van még egy dolog, amire reagálni szeretnék, nevezetesen a Nílus. Most a nyáron, hogy Egyiptomban jártam, Aszuánban felfedeztünk egy Nílus múzeumot is, amelyikben bemutatták ugye a Nílusnak a folyását, azt, hogy ez 11 országon keresztül folyik, és a Nílus víznek az elosztása ma nagyon fontos, sarkalatos kérdése ezeknek az úgynevezett Nílus országoknak. Egyébként maga a Nílus, vitatják, hogy a világ leghosszabb folyója, vagy a világ második leghosszabb folyója, az Amazonnal történik ez a vetekedés, és tulajdonképpen azon múlik, hogy a Nílus eredetét honnan veszik. Azt ugye tudjuk, hogy a Nílus két folyó, a Kék Nílus és a Fehér Nílus összeömlésétől a földközi tengerig viseli a Nílus nevet, tulajdonképpen Khartoum és a földközi tenger közötti területen viseli, ahol a Kék Nílus és a Fehér Nílus összeömlik. Egyébként fantasztikus látvány az összeömlés, hogy a folyónak az egyik oldala ilyen, kék színű, másik oldala pedig olyan, fehér színű, ami tulajdonképpen az egyik a tiszta vizet mutatja, amiben viszonylag kevés iszap és hordalék van, a másik pedig azt a részt, a Fehér Nílusnak a fehér színű homokos, agyagos hordalékát, mert hogy azon a területen, ahol a dél-szudáni Szuttól egészen Omdurmánig vagy Khartoumig folyik, ilyen a földnek a színe, amit magával visz. És aztán utána a kettő összekeveredik, és már egységes Nílusként folyik a földközi tengerig, amelyikbe az ókorban még öt ágon ömlött, ma pedig kettő ágon ömlik bele. Viszont a Nílus Szudán területén öt kataraktával rendelkezik, a hatodik katarakta az Asszuánban, már Egyiptomban található. A katarakta alatt értve a vízeséseket, tehát a nem hajózható területeket. De természetesen nem itt kezdődik a Nílus, hanem ettől sokkal délebbre. Mint említettem, Szudánba is már két ágon folyik a Nílus. Az egyik a Kék Nílus, amelyik a Tanatóból ered, és ennek a Kék Nílusnak az érdekessége az, hogy előfordulnak olyan időszakok, amikor rendkívüli szárazság van, hogy kiszárad. Tehát tulajdonképpen egy időszakos folyó, amelyik azonban az elsős évszakban hihetetlenül megduzzad, akár 50-szeresére is a korábbi méretének, és nagyon sebesen, nagyon gyorsan hatalmas víztömeg árad végig rajta, és tulajdonképpen a Nílus áradása ennek a hatalmas, időszakosan érkező nagy víztömegnek volt a következménye, egészen addig, amíg meg nem építették azt a bizonyos duzzasztó gátat, először a 20. századnak az elején, később aztán a 60-as években, amelyik megakadályozza a Nílusnak a kiáradását, és amelyik viszont ugyanakkor a folyamatos, egyenletes vízeloszlást is biztosítja, valamint a duzzasztógát elektromos áramot is nyújt az ország számára. Tehát száraz évszak belső Afrika területein januártól júniusig tartott, nem csoda, hogy júliusban volt Egyiptomban a Nílusnak a nagy áradása. De azért azt is hozzá kell tenni, hogy rendkívül fontos a Fehér Nílus, amelyik a folyamatos vízhozamot biztosítja, és amelyik nagyon sokáig úgy gondolták, hogy a Tanatóból indul. Ma azonban már tudjuk, hogy a Tanatóba is ömlik két folyó, és ezeknek a vízhozama is hozzájárul a Nílusnak a vízhozamához, nem csak a nagy esőzések. Azok, amik előidézik a Nílusnak a folyamatos bővülését, illetőleg amik hozzájárulnak az áradásához. Egyébként, ha már az áradásról van szó, akkor a Nílus ókori egyiptomi neve az Iteru, a folyó volt egyrészt, másrészt viszont Hapi volt, és a Hapi Nílus folyóisten Nájrosz görög megfelelője, ő az áradó Nílusnak volt az istene. A Fehér Nílusnak egy kicsit az útját, hogyha végig tekintjük, akkor először is Khartoumban ér véget a Fehér Nílus, viszont ettől délebre haladva a Szuddig jutunk Fehér Nílus néven, ott viszont Dél-Szudánban ez a rendkívül mocsaras terület, nagyon széles sávban ömlik széjjel a Nílus, és tulajdonképpen rendkívül sokat párologtat is. Itt, hogyha délfelé haladunk, eljutunk arra a részre, ami a Szudba vezet, és ezt a részt, illetőleg magának a Szuddi Nílusnak a területét a Bahr el-Jabalnak, tehát a hegyi folyónak nevezik, és ez a hegyi folyó az Albert Nílusból indul, mert hogy az Albert tó is a Nílusnak az útvonalához hozzátartozik. Ezt a tavat viszont a Viktória tóval összekötő ág, az a Viktória Nílus, és magát a Viktória tavat is táplálják folyók. Éppen ezért kérdéses, hogy milyen hosszú a Nílus, a leghosszabb folyó, vagy csak a második leghosszabb folyó. Az eredetével kapcsolatban hát már az ókori egyiptomiak is, meg aztán a görögök és rómaiak is kíváncsiak voltak, hogy honnan ered. Egy egyiptomi elképzelés szerint a Nílus Asszuánban eredt, és Oziris-nek éppen ezért itt volt az a bizonyos helye, ahol rendszeresen, folyamatosan újjáélett az Abaton. Voltak azonban másfajta elképzelések is. Idősebb Plinius például nagyon érdekes elképzelést örökített meg a Naturalis Historiae-ban, mert ő valójában a Niger folyóval kötötte össze a Nílust, mondván, hogy több napi föld alatti összefolyások vannak itt, és Mauretániából így jut el a Nílus Egyiptomba. Földtörténetileg, hogyha nézzük, akkor azt állapították meg a szakértők, hogy a Krisztus előtti 8000 és 1000 között volt még egy olyan része is a Nílusnak, és amelyiket Sárga Nílusnak nevezünk, és amelyik Kelet-Csádból indult. Az ókori egyiptomiak azonban erről nem tudtak, illetőleg a hellenisztikus korban Eratoszthenész, amikor a földrajzi kutatásait végezte, Szudánban ilyen nagyon nagy S alakban a törésvonalak mentén halad a Nílus, és erről az S kanyarról természetesen tudtak az ókori egyiptomiak és görögök meg rómaiak is, tehát Eratoszthenész ezt is megemlítette ezt. Mit tudok? Még egy dolgot fontos elmondani, hogy a római korban is érdeklődtek az iránt, hogy a Nílus vajon honnan ered, és Neró korában egy expedíciót indítottak erre a célra, de ez az expedíció is csak a Szuddig jutott, úgyhogy úgy gondolták, hogy a világnak itt van a vége, ez a mocsárvidék az, amelyikkel tulajdonképpen véget ér a föld, és ami után már maga a tenger következik, ugyanis olyan hosszú, olyan nagy kiterjedésű ez a mocsárvidék, hogy nem jutott még a római katonai expedíció sem túl rajta. Viszont most annyira elment az idő, hogy kis zenét hallgatunk, és utána folytatjuk műsorunkat, és akkor már nem veszem el tőled a szót.

0: Tehát akkor Egyiptomban járunk. Hányszor is voltál Egyiptomban összesen?
1: Hát várjunk csak. Idén kellett új útlevelet csináltatnom. Abban volt, a régi útlevelemben volt 23 vízummatrica.
0: Egyiptomi?
1: Vagy egyiptomi, összesen? Nem, egyiptomi. Egyiptomi. Ez csak egyiptomi vízummatrica. És ebben a 23-ban nincs benne az első kettő, tehát a 2001-es és a 2003-as, tehát akkor az 25. És akkor az új útlevelemmel pedig azt mondja, hogy 2. És akkor az 27, és most lesz a 28-dik, mert 2010 után szokássá vált, hogy már pedig a karácsony az egyiptomé, és hát azt ugye...
0: csak 7 alkalom.
1: Financiálisan azt azért nem lehet győzni, hogy az ember mindig a Nasser-tavon ladikoljon karácsonykor, de sikerült Luxorban találni egy olyan szálláshelyet a nyugati parton, ami egy tulajdonképpen egy panzió. És ilyen módon 2011 óta 2 év kivételével a karácsonyt ott szoktuk tölteni. A 2015 és a 16 maradt ki ennek. Hát egészségügyi és térdműtétbeli okai voltak.
0: Hát ezek komoly okok.
1: Hát ezek sajnos igen, mert ugye azért a lábára ott az embernek szüksége van, tehát akár a templom lépcsők megmászásához, akár a sírokba történő alászálláshoz, ott azért kell, hogy azért minimális fizikai állapota legyen az embernek, bár én úgy vettem észre, hogy azért igyekeznek, hogy ilyen kerekes székkel, meg mozgássérültek számára, hogy hát hozzáférhető legyen, viszont azért a sírokat azért alapvetően nem úgy építették, hogy oda bárki kerekes székkel olyan könnyedén le tudjon menni, tehát ez ugye nem úgy van kitalálva. Tehát ugye hiába azért a jó szándék, meg az igyekezet azért
0: vannak, dolgok,
1: vannak korlátok, és
0: igen, ami
1: nem megoldható. Úgyhogy most majd újra a repülőre ülünk, és visszatérünk luxori karácsonyozós helyünkre. Ezek a, hogy mondjam, úgymond a téli kiruccanásaink, és szétválasztottuk a romtaposós, kulturális egyiptomi utazásainkat, és az ilyen tavaszi, nyári, őszi, vöröstengerezéses, láblógatós, pihenős, népsorolvasást tartunk a halaknak programjainkat. Hát egyrészt, mert én azt gondolom, hogy hát 50 fokban nem poén taposni a romokat, többé-kevésbé. Hát ugye sivatagos terepem, és hát azért az édesanyám, aki azért a legtöbb útban tettes társul szegődött, ott azért vannak korlátok, hogy azért 70-80 év felett mi az, amire az ember vállalkozik, és mi az, amire az ember vállalkozhat.
0: Egyáltalán elmegy Egyiptomba, már az is nagyon sok embernek.
1: Ez
0: nem
1: így
0: megy.
1: Van, de említettem az elején, hogy szerencsére utazós volt a család mindig is, tehát ez az érdeklődés megvolt, és ez nem hunyt ki, és tényleg csak a fizikai teljesítő képesség azért szab ennek határt. Tehát ez is oka volt annak, hogy az első utakat még nem megtudtuk társas utazásként csinálni, részt tudtunk venni, most már ez nem menne. Tehát egyrészt, ugye, ha csoporttal kell menni, akkor a csoporttal kell menni, és kell tudni lépést tartani. Tehát nyilván a csoport nem fog arra várni, aki esetleg egy kicsit lassabb. Meg hát van egy időbeosztás, amit tartani kell. A másik meg, hogy ilyenkor már, amikor már az ember ugye nem az elején van, hanem már a finomságokra és az apróbb részletekre is oda tud figyelni, akkor már én is ott tartok, hogy már pedig, ha én most 3,5 perccel tovább akarom bámulni azt a falfestményt, vagy azt a faragványt, akkor én ezt hadd tegyem meg, és senki ne hajkurászon tovább. Nyilván az ilyen jellegű utazásnak megvan az a hátránya, hogy ez többe kerül. Tehát ez mindenhol így van, hogyha az embernek saját különbejáratú óhaja-sóhaja kívánsága van, akkor azt meg kell fizetni. De azt kell, hogy mondjam, hogy itt megint ugye az árérték arány, hogy nekünk ez megéri. Szerencsére az anyagi lehetőségeink is olyanok, hogy ezt meg tudjuk így tenni, és ez nekünk így nagyon, nagyon bevált. És ahová visszajárunk Luxorba, ott már tényleg már családtagként, szinte családtagként fogadnak bennünket, és jaj, de jó, hogy újra megyünk. Úgyhogy most pláne egy 2 év kihagyás után majd nagyon kíváncsi vagyok, hogy tényleg tényleg milyen változások vannak. 2014-hez képest, tehát az volt az utolsó, hogy ott karácsonyoztunk, igen. Tehát a 15 karácsonya és a 2016 karácsonya maradt ki. Úgyhogy én nagyon szenvedtem itthon, megmondom őszintén, és mondtam, hogy nem, most ha az íg a földdel összeér, most 2017-ben visszamegyünk. Most nem egyedül, többször volt olyan az évek során, hogy sikerült ismerősöket, barátokat is magunkkal hurcolni, és eddig senki nem panaszkodott, és mindenki nagyon élvezte, hogy ilyen csillagtúrákban részt vehetett.
0: Milyenek ezek a pihenős napok?
1: Ezek a pihenős, most a...
0: Most a luxori karácsonyra most a luxori, karácsonyokra. Aztán utána majd a romtaposósat is, ahogy
1: hát
0: te
1: nem, ez, hát ez romtaposós, a karácsonyok azok romtaposósak, igen? Általában, igen, mert én azt gondolom, hogy tehát azért a... Szóval, az ember józanul végig gondolja, akkor azért mégiscsak ez a november és február közé eső időszak az, ami a romtaposásra alkalmas. Ezt többen megkérdezték, hogy hát és mit lehet csinálni Luxorban annyiszor? Hát mondom, azért Luxor és a luxori látnivalók az nem csak a Királyok völgyéből, Karnak templomból, Luxor templomból és a Hatshepsut templomból áll, hanem ott azért még nagyon-nagyon sok látnivaló van, és annak ellenére, hogy ugye volt nekik is a forradalmuk, meg a mindenféle politikai válságok, és hát nagyon-nagyon lezuhant és visszazuhant a turizmus, azért annak ellenére mennek az ásatások, dolgoznak, és eddig minden évben láttunk valami újat. Tehát a 11, 12, 13 és 14 karácsonyán, tehát 4 egymást követő évben meg tudtuk volna úgy oldani, hogy ebben a karácsony újévi időszakban, ezek ilyen 10, 12, 14 napokra, ugye attól függően, hogy hogy estek az ünnepek, ezen idő alatt hát meg lehetett volna oldani úgy, hogy mindig csak új helyre megyünk. Mondjuk természetesen elmentünk újra a Királyok völgyébe, de csak azért, mert akkor, mit tudom én, 2003-ban láttuk utoljára. Ugye a Királyok völgye az tipikusan olyan, hogy mindig van egy lista, hogy milyen sírok vannak nyitva. Ugye egy-egyel csak 3 helyre lehet bemenni. Tehát a Királyok völgyébe vissza lehet menni 3-szor úgy, hogy mindig valamilyen új sírt látogat meg az ember. A királynék völgyében ott úgy vettem észre, hogy az viszonylag állandó, amely sírok látogathatók.
0: Nofertari szokott lenni.
1: Amikor, tehát 11, 12, 13, 14-ben szóba se jött, hogy a Nefertari sírba be tudnánk menni. Ez most egy új dolog, valami, úgy hallottam, hogy most 1000 font a belépő?
0: Pontosan.
1: De ez egy viszonylag új dolog, hogy lehet, tehát azokban az években nem, úgyhogy erre most fenem is a fogamat, hogy kerül, amibe kerül.
0: Első Széti sírja, meg Nofertari sírja, ahová nem lehet fotójegyet venni, az összes többire lehet.
1: Igen, akkor ez is újdonság ahhoz képest, mert nem lehetett.
0: Az egy más kérdés, mert az jó, hát, nem olcsó.
1: Nyilván.
0: De hogyha az ember fényképet akar csinálni, akkor megvan rá a lehetősége. Korábban nem volt.
1: Hát korábban nem volt, vagy akkor van a hivatalos jegyes fotóengedély, meg van a baksis engedély, tehát de hát az ugye nem az a, nem éppen a követendő eljárás, de hát, hogyha nincs más, és én bevallom őszintén, hogy igen, fotóztunk. Tehát különösen úgy, hogy volt olyan, hogy az egész hegyoldalban mi voltunk az egyetlen turisták, mert hogy annyira kiürült, annyira nem mentek a látogatók, és hát szóval azért tényleg borzasztó, hogy mennyire lenyomta ott őket ez a helyzet. Hát végül is Luxor szerintem gyakorlatilag a turizmusból élt, eltekintve azt a néhány farmert, aki ottan nevelgeti a paradicsompalántát, meg a káposztafejeket, de hát
0: az összes többi... De ők is, mert hiszen az az élelmiszer, amit megtermelnek, azoknak jelentős részét a turisták fogyasztják el.
1: Úgyhogy volt olyan karácsony valamelyik évben, hogy gyakorlatilag mi voltunk az egyedüli vendégek ott a panzióban. Úgyhogy én ezt egy nagyon szomorú dolognak tartom. Én azt gondolom, hogy azért ebben valahol egy kicsit hibásak az egyiptomiak is. Mert hogyha ugye az a helyzet adja elő magát, és ezt most már évek óta látjuk, hogy annak a fajta tömegturizmusnak, ahol nagy tömegeket viszonylag kis ráfordítással lehet mozgatni, és nagy pénzeket lehet kaszálni, ennek nagy valószínűséggel vége van. Akkor meg viszont váltani kell. És én végig azt éreztem ezekben az években, hogy hogy úgy összességében, most, hogy ezek a hivatalosságok, mert akikkel mi személyesen kapcsolatba kerültünk, azokkal kapcsolatosan ezt nem éreztem, de úgy rendszer szinten, hogy azt a kevés embert, aki viszont megy, mert valamiért bele van szerelmesedve Egyiptomba, és évente többször akkor is megy, és ha nem mennek a charterek, akkor felül az Egyipterre, és az én meglátásom szerint akkor van baj, hogyha Egyipter nem jár. Tehát akkor tényleg baj van, és akkor maradjon mindenki a fenekén, de egészen addig, amíg az Egyiptom menetrend szerinti járatai mennek Budapest és Kairó között, illetve Kairó és akármi belföld között, addig én azt gondolom, hogy senkinek semmi oka nincsen arra, hogy távol tartsa magát Egyiptomtól. Családban is végtelenül bosszant, amikor megy a sápítozás, hogy és akkor biztonságos, és akkor hogy mertek oda menni? Hát mondtuk, hogy... Azért, mert Egyiptom óriási nagy. És mondjuk ugye beszéltünk már róla, hogy egy Kairó Aszuán távolság durván 1000 kilométer, de egy Kairó Luxor is 600.
0: Még
1: vagy tehát a nagyságrend az olyan, hogy ha mondjuk ülünk Budapesten, és Frankfurtban felrobban 3 molotov koktél, akkor attól nem igazán leszünk itt Budapesten idegesek. Na most ez körülbelül így néz ki Egyiptomban is, tehát én nagyon jól emlékszem 2011-re, hogy Aszuán ismerősöket így hívtam telefonon, hogy hát úristen, miket látunk itt a tévében, meg hogy mi van veletek, és akkor mondta, hogy hát mi lenne? Tehát itt ülünk a kávézóban, itt a Nílus parton, isszuk a, mit tudom én, kávét, teját, szívjuk a sisát, mondom, és hát azt mondja, hát itt békesség van itt, hát azt mondja, a tévén nézzük, hogy mi van Kairóban. Ja, mondom, jó, hát, és akkor kiderült, hogy aztán egy hangos tüsszentés nem volt egész idő alatt, csak úgy ők is nézték, hogy na, mégis mi van a Tahrir téren, és utóbb kiderült, hogy nagyjából ugyanez volt a Vöröstengeri részen, tehát ez a Hurghada el-Guna tengerparti részen, de Luxorban is. Tehát amikor 11 karácsonyán kérdeztük a luxori házigazdáinkat, és hát, hogy és itt mi volt, azt mondja semmi. Nézték a tévén, hogy na, és akkor ennek milyen következménye lesz, mert azért, aki egy kicsit turisztikailag próbált előre tervezni, azért az már sejtette, hogy ebből semmi jó nem fog kisülni az idegenforgalomra nézvést.
0: És te, mint turista, milyen változásokat érzékeltél?
1: Ebben a 2011-14-es igen, időszakban?
0: Igen.
1: Azt érzékeltük, hogy ugye megszűnt a tömeg. Tehát ami korábban az volt, hogy ha szerencsétlenül kötött ki a hajó, vagy egy szerencsétlen időpontban sikerült karnakba menni, akkor az ember semmit nem látott, csak az előtte lévő olasznak a hátát. Úgyhogy ennek megvolt az az idézőjelbe vett előnye, hogy az ember így saját magáénak tudhatta a Luxor templomot, a Luxori múzeumot, Karnakot, Hatshepsut templomot, a sírokat. Ezt említettem, hogy volt olyan nap, hogy élő ember rajtunk kívül a sírok bejárati kulcsának az őrzői voltak, akiket ilyen, mit tudom én, harmadik határból, a kávézó sátorból kellett előkeríteni, hogy hát nekünk itt van a belépőjegyünk, és akkor méltányolnánk, ha esetleg kinyitná az ajtót, mert mi oda szeretnénk menni látogatóba. És akkor egy fölcsillant a szeme, hogy látogatók? Na hát, tényleg, jaj, de jó! És hát akkor ilyenkor az ember persze már tudja is, hogy ki tudja mióta mi voltunk az elsők, és ha így is úgy is tartja a markát, és ilyenkor az ember, vagy legalábbis mi úgy voltunk vele, hogy persze, hogy adunk baksist, mert tudjuk, hogy annyira minimális fizetéseket kapnak, hogy és ha nincs látogató, akkor nagyon könnyen lehet, hogy bizony éheznek. És ez azért nyilván nem jó változás.
0: Hát ez semmiképpen
1: ez,
0: nem jó.
1: Ez semmiképpen nem jó. Mondom, nekünk ilyen módon, hát most megint idézőjelben élvezetes volt, hogy tényleg magunkénak tudhattuk a sírokat, a templomokat. A Ramasszeumban a szem rajtunk kívül még ketten voltak.
0: És Medinethabu?
1: Medinethabuban talán valamivel többen. És ez nem is az első évben, tehát nem is a 2011-ben, mert akkor még úgy voltak, tehát úgy később, már a 12-13 volt egy még a 11-nél is egy mélyebb pont.
0: Pedig 11-ben februárban, tehát az elején történt.
1: Igen, de valószínűleg akkor még a lendület, vagy a foglalások vitték valamilyen automatizmus szerint. Tehát akkor még tényleg többen voltak, mint aztán később. A későbbi években. Úgyhogy...
0: És ott a nyugati parton milyen sírokat néztetek meg? Vagy melyik sír az, ahová visszajártok?
1: Sírokhoz vissza Gyakorlatilag csak a nemesi sírok, ez a Mennanacht, ahova visszamentünk, azok úgy viszonylag standard módon voltak nyitva. A kézművesek falujában, Deir el-Medinában, amikor először voltunk, akkor pont a Szenedzsem sír az zárva volt, de helyette megnyitottak egy másikat, aminek most nem fog eszembe jutni a neve, amit aztán visszacsuktak, amikor következő évben újra mentünk, és akkor a Szenedzsem már nyitva volt. És hát ugye olyan dolgokra is oda kell figyelni, mert nagyon cselesek, hogy például szintén így a kézművesek falujában, hogy az egyik legszebb sír az a Pasadúnak a sírja, arra külön kell belépőjegyet venni. Tehát nem csak, hogy a Deir el-Medina jegy, hanem még plusz jegyet kellett venni. Az benne van a jegyben, a Pasadú nincs benne. A Szenedzsem az benne van, ha éppen nyitva van. Hát ez most nem fog eszembe jutni. Azt tudom, hogy az is egy nagyon gyönyörű sír volt, és azért is volt különleges, mert jellemzően ugye ezekben a sírokban nem öreg emberként ábrázolják az elhunytat a családjával, hanem ugye az életeteljében lévő és az aktivitásait megmutató korban és ábrázolásokban, és ez egy olyan volt, ahol mint idős házaspár az elhunyt és a felesége. Tehát ugye nem fekete hajjal, vagy fekete parókában, hanem fehérrel.
0: Őszhajjal.
1: Őszhajjal, igen, igen, igen. Úgyhogy ez azért valamennyire kárpótolt. Mert ez azért úgy csalódás, hogy az ember akkor ott a kis papírral ott a pénztárnál oda van írva, hogy hát most a Szenedzsem zárva van. És akkor az ember kérdezi, hogy és mikor nyitják? Hát majd valamikor kinyitják, ugye. De a rákövetkező évben már újra látogatható volt szerencsére, úgyhogy ilyen értelemben, ha valami zárva is, tehát hogy mindig van valami új.
0: És magának a településnek a területére be lehetett menni, ott az utcákon lehetett járni?
1: Nem, akkor már ez a gurnai rész, ez
0: de
1: már föl
0: nem
1: volt számolva,
0: hanem Deir el-Medinére, Deir el-Medinére, ugye maga a egykori településnek
1: igen, végig lehetett sétálni, igen, és ott a síroktól, ugye arra is vezet az ösvény a Ptolemaida templomhoz.
0: Mert most a nyáron körbe két oldalról lehetett csak menni a templomhoz, és magába a településbe nem lehetett bemenni, az ottani utcán nem lehetett keresztül.
1: De akkor még lehetett, igen. Igen, tehát ez nem volt probléma, vagy nem volt elkerítve, vagy nem volt lezárva. Tehát ott pont úgy, és akkor úgy be is lehetett menni, és úgy lehetett látni, hogy na igen, ez volt a ház, és akkor ott volt a szoba, meg a konyha. Tehát még volt olyan is, ami körbe volt kerítve, tehát úgy látszott, hogy na jó, akkor oda ne tessék menni, taposni, de volt olyan, amihez ott oda lehetett menni, és be lehetett menni. Úgy át lehetett érezni, hogy na,
0: és milyen
1: mégis
0: milyen... ezeket a házakat, milyen lehetett ott élni szerinted?
1: Én viszonylag kicsinek találtam őket, de aztán rájöttem, hogy itt valószínűleg azért van, mert akkoriban az emberek testmagassága az jóval kisebb volt, mint a miénk. Tehát ugye, amit most mi olyan aránytalanul kicsinek érzünk, az lehet, hogy az ő testméreteikhez képest egy abszolút komfortos valami lehetett.
0: 150 akárhány, 155-156, ez mondjuk egy átlag magasság volt akkoriban.
1: Igen, igen.
0: Tehát második Ramszesz a maga 182 centiével.
1: Hát az már óriás volt, igen, igen, igen.
0: Ehhez lehet azért viszonyítani.
1: Igen, úgyhogy valószínűleg ez a magyarázata, ez az oka.
0: De egyébként is sokkal kisebbek, mint a mai házak, és többen laktak benne, mert hát nem a házon belül töltötték az idő nagy részét. A házon belül hát, sütni, főzni az asszonyok, igen, dolgoztak, meg, tehát ott dolgoztak, de ahhoz nem kellett sok hely.
1: Nem.
0: És hát a ház tetőre is ki lehetett menni, hogyha akartam.
1: Igen, és ugye az éghajlat az olyan, hogy még télen is, és tényleg most is házon kívül élik az ottaniak az életüket. De hogy folytassam a sírokat, és hát ez már ugye kívánt némi utánjárást és némi vadászatot az interneten, hogy na, akkor mégis milyen sírok vannak ott a nyugati parton, még milyen projektek, milyen ásatások folynak, ebből mi az, ami látogatható. Hát ugye ásatásra általában nem lehet bemenni.
0: Volt olyan ásatás, ahová be tudtatok menni?
1: Nem. Nem is nagyon erőlködtünk, tehát lehet, hogyha az ember ottan jobban szívóskodik, akkor lehet, de úgy gondoltuk, hogy addig, amíg van, ami normálisan belépője egy ellenében látogatható, hát addig nincs miért erősködni vagy erőlködni. Ugye van a Drabuelnaga ásatásoknak a sírjai, azok viszonylag akkor voltak újak, tehát szerintem az a 11-12 13, tehát pont az a 11 és 14 közé eső időszakban.
0: Akkor lehetett elkezdeni, amikor már Gurna falut elköltöztetve.
1: Igen, az addigra az már el volt költöztetve, hát nem kevés konfliktussal járt az a történet, tehát már ott azért ott a Sejk Abdel Gurna lakói, az, hogy mondjam, tehát sejthető, hogy nem csak az ilyen kóborturisták vezetéséből éltek, hanem valószínűleg
0: Nagyon érdekes, a Fábián Zoltán mesélte, hogy az ő ásatási területén egy óbirodalmi sírban laktak tulajdonképpen, tehát az volt a pincel, le volt messzelve, és semmihez nem nyúltak. Tehát a rárakódott réteget, ahogy kibontották, ott a földön is találta a dolgokat. Uh-huh. Tehát...
1: Vagy tudta-e a lakó, hogy éppen sír van alatta, ami mondjuk nem nehéz, mert gyakorlatilag ugye az egész hegyoldal sírokból áll. Ezekben a úgymond kevéssé ismert sírokban, ezeknek egy része befejezetlen is. Tehát tényleg, amikor az ember már ugye túl van azon az ájuláson, hogy jaj, tényleg azok a nagyon épek, a nagyon szépek, és a nagyon klasszul rendbehozottak, hogy akkor arra is tudjon figyelni, hogy na és akkor mi az érdekes abban, hogy ott van egy sír befejezetlenül. Mert hát ugye nem átallott a sírgazdája, előbb elhúnyni sem, mint hogy befejezték volna a díszítést, és akkor ott leálltak. És akkor ezt is nagyon szépen végig lehet követni az egyes sírokban, amelyek ilyenek. Volt olyan is, amit nem tudtak rekonstruálni. Én most megmondom őszintén, nem hoztam el a listát, hogy föl tudjam sorolni, hogy mi mindenhol jártunk. De gyakorlatilag amely sírokat ebben az időszakban, tehát a Drabuelnaga, az El Asasif és az El Hoha ásatási részen, ami ebben a 2011 és 14 közötti időszakban látogatható volt, ezeket megnéztük.
0: És most ismét készültök Egyiptomba.
1: És most ismét készülünk Egyiptomba.
0: Szervel?
1: Eleddig az El Tod nevű helyet találtam meg, mint elérhető és látogatható helyet, ahol még nem voltunk. Ez fel van véve a listára. Nefertari sírja fel van véve a listára. És hát ugye 3 év azért eltelt az utolsó luxori utazásunk óta, úgyhogy ilyen formán, és most nem egyedül megyünk, hanem ismerőssel, tehát hogy ami neki újdonság, az nekünk nagy valószínűséggel ismétlés lesz, de ez nem fog problémát jelenteni, hogy újra elmenjünk. 2014-ben szintén akkor tették látogathatóvá egy első századi Ízisz templomot, senki nem tudta ott a helybeliek közül, hogy hogyan lehet megközelíteni. Igen. Én meg ott mutattam, hogy de ez ottan van, és akkor, na hát akkor ott összeszaladta a házigazda, az idegenvezető, a sofőr, meg a mindenhogy oda, hogy lehet eljutni, vezete oda egyáltalán út, úgyhogy akkor aztán házigazdánk beleköpött a markába, és azt mondta, hogy na jó, akkor itt, ha senki nem tudja, akkor majd ő, és majd kitaláljuk, majd oda találjunk, egyet se aggódjunk, ez így meg lesz oldva. Na, az is küzdelem volt, hogy és akkor belépőjegy, mert hát akkor azt kiderült, hogy nem, ott az a helyszínen nincs. Egyébként vannak ilyen helyek. Tehát ahol még Luxorban, vagy ott a nyugati parti jegypénztárnál, vagy a Luxor templomnál kell megvenni a belépőjegyet, mert a helyszínen nincs. Tehát például ez az El Kab, az El Moalla sírok, amik a keleti parton vannak, ami ugye megint egy érdekes dolog, hogy keleti parton, rendhagyó módon keleti parton temetkeztek, és nem a nyugati parton annak rendje módja szerint. Úgyhogy ezek igényeltek némi utánjárást és utánaolvasást, hogy az ember ne csak úgy neki indul, aztán ott áll, és kiderül, hogy nincs jegypénztár, és nem, tehát nem engedik be az embert. Tehát itt ugye pont azért, mert nem annyira látogatottak, ott nyilván ott van a közalkalmazott sírőr, de hát ott általában az idegenvezető, aki jött velünk, annak ott körbe kellett rikoltania, hogy na, kerüljön már elő valaki, aki kinyitja a rácsot, és kinyitja a lakatot, hogy tudjunk menni.
0: És most mennyi ideig lesztek?
1: Most tovább leszünk, mert nekem közben ugye úgy alakult a munkám és a szakmai életem, hogy én szabadúszó lettem, úgyhogy ez most gyakorlatilag január végéig kint leszünk. Nem végig Luxorban, de ennek még ugye nincs meg napra lebontott program, tehát ami fix, az ünnepi időszak, tehát december 22-től január 6-ig, 6-ig, 7-ig biztos, hogy Luxorban leszünk.
0: Akkor köszönöm szépen, majd ha visszatértetek, akkor esetleg lehet újdonságokat.
1: Az újdonságokat nagyon szívesen megosztjuk a az érdeklődőkkel.
0: Ezzel műsorunk véget ért, köszönjük figyelmüket, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
2: Ó, egyiptomi kapcsolat! Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
3: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Kitartás útján. Tizet szervezett a fiatal felnőttek 22 plusz zarándoklata Máriapócsra. Idén már 10. alkalommal indult Máriapócsra a fiatal felnőttek gyalogos zarándoklata. Július 16-án csütörtökön ismét Tokajból vágtak neki a zarándokok a mintegy 60 kilométeres útnak, hogy felajánlásaikat és kéréseiket az Isten szülő elé vigyék.

0: is részt vett, amelyen a lelki útra valót ezúttal is Orosz Atanáz Miskolci megyés püspöktől kapták, aki a tervek szerint egész úton kíséri őket. Két hét, két tábor, egy üzenet. Kincsvadászat déli Borsodban. Június utolsó hetében és július első teljes hetében rendezték meg nyári gyermektáboraikat Nemesbikken és Helyőbábán. Mindkét helyszínen a kincsvadászat volt a hét témája. A gyermekek nagy lelkesedéssel indultak nap mint nap kincseket keresni. A játékok, a vetélkedők, a kézműves foglalkozások, az énekek és a sok nevetés mindazt szolgálták, hogy örömteli közösségben tölthessék együtt ezt a két hetet. A fiúk és a lányok csapatainak versengése különösen izgalmassá tette a napokat. Azonban a táboros hetek végére egyre világosabbá vált, hogy a legnagyobb kincs nem az, amit megtalálva a kezünkbe vehetünk, hanem az, aki örökre velünk marad. Mi az igazi kincs? A válasz Jézus Krisztusban van. Nem mi vagyunk az igazi kincsvadászok, hanem ő keresett meg bennünket, talált ránk, és szeretetével magához hívott. Ő a mi kincsünk, mi pedig az ő drága, megváltott tulajdona vagyunk. Ez az örömhír volt táboraik legfontosabb üzenete. Bölcsödétől idős otthonig tart fenn intézményhálózatot a Debrecen Bánki Református Egyházközség. Az egyházaknak a gyakorlatban két téren van társadalmi tennivalójuk, a gyermekek, illetve az idősek körében. Így fogalmazta meg Buzás Dénes lelkipásztor a gyülekezet tevékenységének arcpoetikáját. Ez év márciusában adták át az idős otthont, amelyre azonnal óriási igény mutatkozott. A Debrecen Bánki Református Egyházközségben az elmúlt évek során létrejött bölcsöde, óvoda, általános iskola és középiskolát is indítottak, illetve az idősek napközi otthona mellett a közelmúltban átadták a 461 millió forintból megvalósult 48 férőhelyes, 1200 négyzetméteres bentlakásos idős otthont is. Az itt élők élete összefonódik a gyülekezet mindennapjaival. Az időjárásról változékony nyári idő. Ma szerdán változók a felhők, de több órás a napsütés. Helyenként eshet eső. Északi a szél és 23-28 fokunk van. Csütörtökön a felhős idő mellett növekszik az esőzés esélye. Az északnyugati szél mellett kitart a 22-29 fok.
1: Híreinket hallották.
2: Bibliáról másképpen. Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
3: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Köszöntünk mindenkit, itt van Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs. A megtérés gondolatát hozom elsőként. Saját magáról az ember tudja, szerintetek, hogy már megtért-e?
4: Mindenképpen kellene arról beszéljünk, hogy mit is értünk megtérésen. Egyfajta irányváltásról beszélünk az életünkben, vagy...
3: Vagy a rátérés az útra egyébként, mert a megtérés szó szerintem olyan furcsa is, hogy jaj, már megtért. De ha rátért valaki az útra, ami mondjuk a Jóisten felé vezet, az lehet, hogy egy kicsit könnyebben emészthető sok mindenkinek.
0: Igen, mert Isten gondolatai, meg az ő iránya teljesen más, mint a világ. De mi a világba születünk be, ezért nagyon nehéz lenne, hogy rögtön az ő útját indítsuk el életünkben. Ez persze szülőktől, nagyszülőktől is függ, sok mindentől,

0: És ez olyan, hogy van, aki már gyerekkorában meg tudja csinálni, van, aki csak öregkorában. Illetve mindenkinek át kell gondolni, hogy a megtérés az azt jelenti, hogy olyan változást is létre kell hozni az életünkben, amiről eddig azt gondoltuk, hogy ezt nem tudjuk. Na,
1: és ez egy döntés amúgy, ugye? Tehát ez az új útra térés, a megtérés. Igen. Tehát egyszerűen eldönti az ember, valahogy úgy talán, ahogy én így figyelgettem a témát, hogy amikor rájön az ember, hogy magát nem tudja megmenteni, csak a Jóisten tudja őt megmenteni.
0: Isten nem akar senkit átalakítani úgy, hogy ő nem akarja.
1: Mert hogy az ember nem akarja.
0: Igen, mert hogy szabadonként vagyunk teremtve, tehát mi azt az életet követjük, amit mi döntünk el. Ő segít. A megtérésnek a legjobb, legszebb jelképe a keresztelés, vagyis a bemerítés. Ha lehajolsz a víz alá, akkor az olyan, mintha meghalnál. Igaz? És akkor, amikor mégis följössz, akkor ez egy új életet indít. Ez egy jelkép a világnak is, hogy igen, én akkor innentől kezdve a bűneimet lenyomtam, és mostantól kezdve teljesen új életet indítok. Ez egy nagyon szép jelkép. Ezt Jézus is bemutatta.
2: A keresztelő Szent János.
0: Igen.
1: Hát valóban a vízben a halál van nekünk, mert nem tudunk lélegezni, így értetted, és aztán onnan pedig egy új megszületés történik. Tehát meghal az eddigi énünk, megszületik az új, na de aztán megint mindenfélét csinálunk másnap.
0: De a keresztelésnél legalább három dolgot kell a világ felé sugározni. Egyik hitvallást, hiszen nem keresztelhetik meg a lelkészek senkit, nem. Ha előbb megmondja a hitvallást, utána esküt tesz, és áldást kap a lelkészektől. Legalább ez a, tehát a hitvallás, az eskü és a áldás. Ez mindenkinek az életét meg kell, hogy változtassa, nem? Nem? Tehát ez is egy...
2: Lépcsőfok?
0: Lépcsőfok, szerintem, igen.
1: Na,
0: igen.
1: És akkor mit mondtatok, hogy magáról szerintetek tudja az ember, hogy már rátért-e a Jézus felé vezető útra, hogy úgymond megtért-e? Tudja magáról az ember?
0: Hát szerintem mindig tud szerintem valaki, hogy változott-e a valami a gondolataiban, nem? Hát azt mindig tudjuk, de hogy az elég-e?
2: Tehát sosem elég, mindig van egy bizonyos előrelépési lehetőség.

0: Folytatjuk a beszélgetést, ez a Bibliáról másképpen című műsor, és a megtérés kapcsán kezdtük a beszélgetést. Mi megtértünk már? Nekem ez például egy nagy kérdés, régóta visszatérő kérdés volt, akitől már megkérdeztem, hogy szerinted én már megtértem? És Szabi, persze, te már régen. Ezt mondtál nekem. Mondtam, én meg nem is tudom.
1: Én hogy... még úgy gondolom saját magamról, na? Hogyha már beszélhetek magamról, hogy én na? Nem volt egy ilyen pont, nekem. Hogy azt mondjam, hogy én megtértem. Ugye nem volt lehetőségem bemerítkezésre, vagy nekem egy ilyesfajta szertartásra, ahol ki tudom nyilatkozni azt, hogy úgymond megtörtem.
0: De milyen érdekes, nem véletlen a szó egyébként, mert tényleg meg kell törni az előző.
1: A Freud elszólás milyen érdekes.
0: Megtörtem. Azt kellene látod mind a kettőnknek megtörni az előző életünket, azt kellene pontosan megtörni. És abból lenne a megtérés. Egyébként nekem volt szerintem fordulat, de nem egy olyan óriási...
1: Látványos fordulat?
0: Hát mondjuk nekem az volt belül, igen, amikor egyszer nagyon-nagyon imában nagyon kértem a Jóisten segítségét, és úgymond én úgy voltam,
1: átadtad
0: hogy...
1: magad?
0: Jó, hát
1: mert ez a lenne a lényeg.
0: Átadtam, és tettem magamban, meg a Jóisten felé is egy úgymond ígéretet, hogy ha megsegít, akkor többé nem fordítok hátat. Végül is ez egy forduló pont.
1: Ha megsegít, na ez egy érdekes. Tehát akkor üzletet kötöttél.
0: Jó, hát
1: úrra.
0: Lehet ilyen csúnyán mondani,
1: hát,
0: igen.
1: Mert...
0: Igen, biztosan... Hát, ez az igaz, ez történt ott. Akkor is ez történt ott, és lehet mondani akkor, hogy magamnak tettem egy ilyen fogadalmat, megfogadást, döntést, egy döntést, tessék, akkor így most másképp hangzik. Akkor mesélem másképp ugyanazt a történetet.
1: Akkor van ilyen, amikor döntés van.
0: És ott például eldöntöttem, akkor beszéljünk így róla, hogy eldöntöttem, hogy nem fordítok többé hátat a Jóistennek, ha... Na és akkor itt van a ha, tehát mégiscsak akkor
1: lehet, hogy van ha.
0: Hát akkor ezek szerint nem kellene, hogy legyen ha.
1: Azt mond, ha megsegít?
0: Hát igen, ott még úgy voltam, ez nagyon rég volt, ott így voltam. Igen, megsegített rögtön, látványosan nagyon. És akkor bennem azóta az úgy megmaradt, hogy akkor nem fordíthatok hátat.
1: Itt tényleg azt lehet mondani, hogy akkor egy fordulat állt be az életedben.
0: Nem tiszta az ügy, mert ott azt kellett volna mondanom szerintem, hogy ha megsegít, ha nem, akkor is eldöntöm, hogy nem fordítok hátat, mert csak ő tud
1: de
0: engem
1: nem voltál megvetni. Azon a szinten, hogy na, ezt
0: hát igen, akkor nem.
1: Így megfogalmaz, de lehetséges, hogy a szívedben pontosan így volt.
0: Hát köszönöm a szépítést.

0: hozom a következő témát. Korábban valamelyik adásban emlegettük a minden hiába valóság gondolatát, amit a prédikátor hosszasan részletez. Emlékeztek rá, hogy beszéltünk már róla? Egy picit
1: beszéltünk. A hiába valóságról, igen. Na,
0: a prédikátor hosszasan fejtegeti azt, hogy tulajdonképpen mindent megpróbált, és aztán tulajdonképpen minden, amit mi itt az életben teszünk, tettünk, tehetünk, szeretnénk tenni, jó lenne, jól esne, de az is, ami nem esne jól, minden hiába valóság. Ezt írja a prédikátor, és aztán végkonklúzióként élvezd az életet feleségeddel együtt, akit szeretsz, hiába való életedben, amelyet Isten adott neked a nap alatt, hiába való életed minden napján, mert ez az osztály részed életedben és munkádban, amellyel fáradozol a nap alatt. Ami kezed ügyébe kerül, vidd véghez erőd szerint, mert nem lesz cselekvés. Megfontolás, tudás és bölcsesség a holtak hazájában, ahova mész. Én ezt egyszer nagyon megjegyeztem magamnak, azért hoztam be ide gondolatként, hogy tulajdonképpen mindent megpróbálhat az ember csinálni az életben, de a prédikátor szemével nézve, aki a Bibliában írta ezt, aki egyébként egy sok mindent kipróbáló ember volt, az ő szemével nézve minden hiába valóság. Egyedül annak van értelme, hogy egyszerűen megtegyük azt, ami a kezünk ügyébe éppen akad, tegyük a dolgunkat, ami a mi munkánk, örüljünk a feleségünknek, együnk, ígyunk, és aztán tulajdonképpen, és a jó Istennel legyünk együtt végig. Ennyi.
1: Lehetséges, hogy az utolsóval kellett volna kezdjet, mert hogy alapjában véve erről szól, hogy minden hiába való, amit nem Istennel, vagy az Isten szolgálatában teszel.
0: De egyébként Prédikátor könyve 9. fejezetből csak egy részlet. Minden megeshet mindenkivel. Ugyanaz eshet meg az igazzal és a gonosszal, a jóval, a tisztával vagy a tisztátalannal, azzal, aki áldozik és azzal is, aki nem áldozik, a jóval és a bűnössel egyaránt, azzal, aki esküszik és azzal, aki fél esküdni. Egyébként ez
1: megmutató. Ehhez már azt tudnám hozzátenni, hogy a bölcs és a bolond vagy az ostoba sorsa is ugyanaz lesz.
0: Na igen, és ez valahol megnyugtató egyébként.
1: Nyugtató számodra? Hát
0: szerintem persze, az ég alatt való minden dologgal az a baj, írja a prédikátor, hogy mindenkit ugyanaz érhet. Tehát, hogy mindenkivel minden megtörténhetik, azt írja a prédikátor. De ez csak egy részlet, mert amúgy mindenre a hiába valóságot
1: mondjuk. Azt mondjuk, hogy nincsen semmi különbség köztünk, mármint emberek között.
0: Hát,
1: mert hogy mindenkivel megtörténhet bármi.
0: Igen. De hát egyébként mi különbség lenne?
1: Hát sokfajta különbség. Hát a beszélhetünk mi? Például a kinézetről, azon
0: de
1: túl.
0: A lehetőségek például.
1: A lehetőségek is lehetnek természetesen.
0: A különbözőek?
1: Mindenféleképpen.
0: Igen? Hát az persze, nem, hogy elvileg, de amúgy gyakorlatilag Pál apostol Saul. Egy gyilkos ember volt, ment az úton, és egyszer csak Pál fordulat. Tehát, és ő belőle lett aztán Pál apostol. Na tehát akkor aztán mindenféle emberből mindenféle lehet. Azt is példázza ez nekünk, nem? Nem?
1: Csak hogy a kulcskérdés az az, hogy Istennel kapcsolatban tedd ugyanazokat a dolgokat, és akkor azok már nem lesznek hiába valóak. Ennyire egyszerű.
0: Ja, értem, hogy mit mondasz, hogyha Istennel teszed.
1: Akkor már nem hiába való. Mindegy, hogy mit teszel, és pontosan azt mondja, hogy tegyed.

0: beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Teszek valami jót veled, megsegítelek. Az is hiába, persze, hogy az, mert hát jó, hogy megtettem, de igazából elillan, te is meghalsz, én, és senki nem fog emlékezni.
2: Az előbb, amit mondtam, hogy a jelenlét és a kapcsolódás az Úrhoz, azt fogalmazhatnám így is, hogy Isten nélkül minden törekvésünk múló pára.
1: Hiába
2: de Istennel minden jelentéssel telik bír, meg. Vagy,
1: hát ez jól hangzik így, igen.
2: Tehát akkor ezt nem így gondolod?
1: Hát de.
2: Akkor elvethetjük azt, hogy minden múlandó, vagyis hát azt nem, akkor elvethetjük azt, amit az előbb mondtál.
1: Hát most elvetni, mint egy magot, vagy pedig eldobni.
2: Eldobni, erre gondoltam.
1: Azt én nem dobom el, ha minden hiába valóságot.
3: Jó, de hát így indultunk el ebben a világban, hiszen Ádám és Éva, ők tudták volna, hogy mi a fontos, mi a jó, mi a rossz.
2: Mert hogy egyértelmű kapcsolatban lettek volna az Úrral, hát, mert, és hogy onnantól kezdve lett hiába való.
3: Mert hogy ő tervelte azt, hogy milyen legyen ez a világ, de ők nem.
1: És akkor azt mondod, hogy a paradicsomban Ádám és Évánál ott volt a mindent tudás fája, amiről ettek képletesen, és onnan indul, onnan eredeztethető az, hogy ha nem ettek volna,
2: akkor nem lenne mindaz hiába való, amit cselekszenek. Tehát onnantól kezdve minden hiába való, úgy, ahogy az előbb te fogalmaztál, hogy mindegy, hogy mit teszünk, úgy is hiába való.
1: Na most akkor, de egyébként ezt azért még itt teljesen nem hagyhatjuk így ezt a gondolatot, mert szerintem a legtöbb ember valószínűleg mi is úgy élünk, hogy van egy élet célunk, vagy van valami bennünk, amit nem tudom, hogy felnevelni a gyermekeinket mondjuk.
2: Az nem lehet életcél.
1: Miért nem egyébként?
2: Az nem egy életcél, elnézést.
1: Hogy embert faragni hát belőlük, hát valakinek
2: az
1: lehet
2: sem egy életcél.
1: Hát tartsuk tiszteletbe a valakinek az, hogy embert nevelni mondjuk a gyermekekből. Mondjuk egy kitűzött cél. És mi meg azt mondjuk, hogy ez hiába való. Hát azért csak nem mondhatunk ilyet, nem? Vagy valaki azt mondja, hogy templomot épít, és mi meg itt azt mondjuk rá, hogy ez hiába való. Pedig hát ő mindent megtett, felépítette. Vagy van, aki befogad több ezer gyermeket, és mondjuk árva gyermekeket megsegít, és hiába való.
2: Az, amit megtettél, és az lehet, hogy jó, az el fog múlni. És ami fontos, hogy ha Istenben teszed, akkor nem fog elmúlni, mert gyökere lesz.
1: Hát jó, kezemben egy Biblia, ez egy Károli fordítás. Szó szerint mondom, Isten félelem a fő summája minden tudománynak. Idézek még a 15-16. Versből, a 12. fejezetből. A dolgoknak summája, mindezeket halván ez, az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga. Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. Tehát, hogy előhozza, mindent előhoz, ítéletre előhozza, azt írja.
2: Na, a jót is, és a rosszat is.
1: Hát akkor minden hiába valóság kapcsán zárhatunk így, hogy a jó Istenre kell fordítanunk a figyelmünket, őt féljük. Ez a summa. Jó lesz így mindannyiunknak?
2: Nem, a féljük szó az megint, amiről már egyszer beszéltünk, hogy
1: azt írja, én csak szó
2: ne féljük, tudjuk.
1: Hát ezt te mondod, a Biblia úgy írja, hogy a dolgoknak summája mindezeket halván ez, az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsod.
2: Vajon hogy van a fordítás?
1: Mert vagy ez az embernek fő dolga.
2: Semmi esetre se féljük Isten.
1: De félni kell. És ez nem egy rettegés, hogy rettegünk tőle szerintem, hanem hogy nem magamat növesztem nagy egóval, és azt mondom, hogy én majd én tudom, hanem tudom, hogy ő tudja. Csak ő tudja. Megadom magam.
2: De ez nem azt.
1: Nem merek ellenszegülni.
3: Itt a három fordításban mindegyikben így szerepel, hogy féljétek Istent, de erről már beszélgettünk, nem? Igen. Veletek igen, is, igen. Hogy ez nem félelmet jelent. Hanem. Mert a félelemről beszélgettünk. Uh-huh. Igen. De szoktak prédikálni a lelkészek is.
1: Nem félelmet, hanem...
2: tiszteletet.
1: De hát minimum. Meg valahogy, hogy amikor az ember nekem azt jelenti, hogy próbálom a szerint élni az életemet, hogy amit tudom, hogy meg kell tennem, és a Jóisten sugalta, akkor azt igyekszem megtenni. Valószínűleg nincs ez mindig így, de legalább egy törekvés van.
2: Abban megegyezhetünk, hogy akkor ezek szerint nagyon sok fajta értelmezése lehet például ennek a mondatnak is, hogy féljétek az Istent, mert de
1: egyébként
2: most elmondtad,
1: én se félek. Ha őszinte vagyok, akkor hazudtam, mert bennem sem a félés van, pedig valószínűleg annak kellene lenni.
2: Biztos, hogy nem.
1: Hát
2: akkor
1: azért
2: megint...
1: írja, hát három fordításban is megnéztük, és de azt írja, hogy félt.
2: De nem azt jelenti, hogy félned kell.
1: De hát ez a szó szerepel itt. Nek magyarok vagyunk, és direkt így írja a fordítás.
3: De ez nem fordítás, hanem itt volt egy szakértő, aki mondja, hogy nem fordítani kell, hanem
1: megérteni,
3: hogy mi hogy mondja, amit ők mondanak, és héberek. Tehát, hogy sok olyan szó van, aminek legalább öt fordítása lehet ugyanazt a szó, stb. És aztán nem, hanem mi gondoljuk át, hogy mi ugyanúgy hogy fogalmazzuk meg ugyanazt, amit ők mondtak. Hát.
2: Azt mondja, hogy tiszteletet ébreszt ez a félelem, vagy fél megtenni valamit ellene. Uh-huh. Tehát nem az Úrtól félni jelenthet.
1: Jaj, akkor félreértés volt. Tehát nem is úgy félni tőle, hogy félek, tőle félek. Azt én sem úgy gondoltam, hogy tőle félek, mert ő maga a szeretet. Hát a szeretettől nem félünk, hanem inkább ellene tenni nem merünk.
2: Na, ez egy jó megközelítés.
1: Jó. Persze, hogy mindig ellene... teszünk. Egyébként ez is hazugság egyfolytában.
2: De
1: nem
2: azt mondtuk, hogy
1: hát tudom,
2: tegyünk,
1: de mégiscsak teszünk
2: hanem,
1: ellene
2: teszünk
1: is.
2: Ellene,
1: hát teszünk, nem akarunk,
2: ne tegyél, hát pont ez
1: na
2: a
1: jó,
2: lényeg, hogy féld Istent, tehát ne tegyél ellene.
1: Ez a törekvés, az megvan.
2: Attól akkor... még teszünk, ahogyan mondtad.
1: De törekszünk.

0: másképpen.
1: Bibliáról másképpen. Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
2: Egy újabb gondolat. Apostolok cselekedeteiben lehet olvasni arról, hogy Pál micsoda lendülettel, tűzzel, teljes erőbevetéssel hirdette az Isten országát.
3: Jézus igéje az én tüzem. Jézus igéje az én kardom. Na. Ezt mondta.
2: De tényleg az is volt egyébként ott abban az időben, hát és annyira nem régen történt ez, és az a feltételezésem egyébként, hogy ma is vannak olyan igehirdetők,
4: mikor
2: olyan
4: történt?
2: Közösségek. Hát most 2000 évvel ezelőtt se.
4: Időszámításunk.
2: Krisztus után valamennyi.
3: Hát Krisztus után, igen.
2: Nem sokkal.
3: Nem sokkal. Közvetlenül Krisztus után volt.
2: Na, de akkor tényleg nekem most itt csak a kérdésem, felvetésem az annyi, hogy ott akkor hihetetlenül terjedt az ige, az evangélium, és most idézek akkor az Apostolok cselekedetei 19. fejezetből, sokan pedig azok közül, akik varázslással foglalkoztak, könyveiket összehordták, és mindenki szeme láttára elégették, és összeszámlálták azoknak árát, és 50 000 ezüstpénzre értékelték. Ez csak egy részlet, hogy ahogy így elképzeljük, hogy micsoda nagy lendület, erő, minden volt ott akkoriban, és ment az ige, és terjedt Pál által, és ott sokan megtértek, és követték őt, és sőt, olvasom a 12. fejezetet ugyancsak ugyaninnen, Pál testéről a kendőket vagy kötényeket is elvitték a betegekhez, és a betegségek eltávoztak tőlük, és a gonosz lelkek kimentek belőlük. Tehát Isten rendkívüli csodákat tett Pál keze által. Tehát sokak által is még nyilván, de ott akkor én így fogalmazok, hogy nagy tűzzel ott élt az ige, és most is szerintem van, ahol él nagyon az ige, és vannak biztos most is olyan emberek, közösségek. Laci például szerintem eléggé példája számomra annak, hogy Laci egyfolytában ebben él. Mi már szerintem András valószínűleg sokkal kevésbé. Mit gondolsz? Vagy csak magamról beszélek? Hol a tűz belőlünk?
4: Nem,
2: ez a
4: tudom,
2: kérdésem.
4: Hogy nem? Kell tűz.
2: Jó értelemben vett tűz.
4: Feltételezhetően, ahogy most te mondod, így igen.
2: Ajtóerő.
4: Csak hogy...
2: Lelkesedés.
4: Lelkesedés lehet csendbe is, tűz nélkül is.
2: De megvan bennünk, szerinted? Folyamatosan a Jóistenre figyelünk? Így hirdetjük és visszük, és most is úgy beszélünk.
4: Na most pont ez az
2: róla,
4: érdekes, hogy egy hirdetés, vagy egy térítés, mert ugye akkor az volt az egyik szempont, hogy Pál az igét hirdeti, így aztán érthető az, hogy ő tüzesen tette mindezt.
2: Ment, és vitte a dolgát.
4: És csodát is tett, így aztán természetes az, hogy az emberek, akik őt hallgatták, azok lelkesek lettek, és...
2: De
4: és
2: most is ugyanígy. Mi más most? Semmi sem más.
4: Hát valamilyen csodát látsz, amit...
2: Egyfolytában látom, szerintem, ha kinyitjuk a szemünket.
4: Olyat, amilyet Pál is...
2: Láttam, én magam is át is éltem, csak a csodáról szerintem már beszéltünk, hogy nem feltétlenül beszél az ember, mert nem másnak más, tehát nem is kell kimondani.
4: Mindenkinek más és más a csoda.
2: De igen, ha szerintem a megnyílik a látásunk, akkor szerintem észrevehetjük, hogy folyamatosan igen, része van, vagy benne vagyunk. Igen.
4: Így van, de csak nem olyas fajta csodákról beszélünk, mint amit Pál.
2: Ó, hát dehogy nem. Mindenféléről. Most is. Ugyanolyan. Ott van egy példa, na akkor felolvasom ezt is. Apostolok cselekedetei 20. fejezet, Tróászban. A hét első napján, amikor összegyűltünk a kenyér megtörésére, Pál prédikált nekik, és mivel másnap el akart menni, a tanítást megnyújtotta éjfélig. Elég sok lámpás volt abban a felső szobában, ahol összegyűltünk. Egy Eutikhosz nevű ifjú pedig, aki az ablakban ült, mély álomba merült, és mivel Pál sokáig prédikált, az álom úgy elnyomta, hogy leesett a harmadik emeletről, és holtan szedték föl. Pál pedig lement, ráhajolt, magához ölelte, majd azt mondta, ne nyugtalankodjatok, mert a lelke benne van. Azután felment, megtörte a kenyeret és evett, majd sokáig egészen véradatig beszélgetett velük, és akkor indult el. Az ifjat pedig élve hozták fel, és egészen megvigasztalódtak. Szerintem ugyanilyen csoda, ha ez csoda, ugyanilyen helyzet volt régen is, van most is, hogy megtörténik akár egy ugyanilyen helyzet, és csak úgy átsiklik fölötte sokszor szerintem az ember, hogy ja, hát akkor túlélte, micsoda szerencsés dolog, hogy leesett a harmadikról és túlélte. Ma ezt szerintem így tekinti a mai ember, hogy hát akkor ez igen, így szerencséje volt, ezt mondja szerintem a mai ember, pedig ugyanígy, ugyanilyenekben ma is része van szerintem mindenkinek, vagy része lehet. Na.
4: Abban az időben biztosan másképpen néztek rá.
2: Na, miért?
4: Az emberek erre a szituációra, mint ahogyan most.
2: Ugyanúgy, mert... egészen pontosan ugyanúgy tudom most is gondolni. Most is harmadik emelet, ott is kiesett, ott is, most is. Ha most kiesik, ugyanúgy lementek akkor is. Oda mentek, mit mondtak? Holtan szedték fel? Hát szerintem akkor is károgtak, hogy jaj, Istenem, meghalt. Meg most is ugyanígy kárognának, hogy jaj, meghalt. És aztán lenne ma is esetleg, aki odahajol szeretettel, és észreveszi, hogy nem halt meg, benne van a lelke, ne nyugtalankodjatok.
4: Csak összetörött minden csontja, és
2: vagy
4: többet nem fog tudni
2: tört,
4: járni.
2: Mert mondjuk pont úgy pattyant le, hogy egyszerűen semmi baja nem lett. Nem hallottál még ilyen eseményekről, ahol olyan dolgok megtörténtek, hogy hát igen, csoda történt, mondják az emberek, és akkor csoda. Hát...
4: Csak hogy nem kapcsoljuk semmihez
2: kegyelemhez hozzá. Kegyelemhez nem kapcsoljuk, hogy megadta a jó Isten.

0: folytatjuk a beszélgetést, ez a Bibliáról másképpen című műsor.
1: Jézus mondta, hogy azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre. Mondjad, olvasd
0: fel. És mennyire szeretném, ha már lángolna. Honnan idézek most? Ez csak így.
1: Lukács evangéliumában, igen.
0: Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, akkor azt mondod, Lukács evangéliumát adtad ide, és mennyire szeretném, folytatom az idézetet, ha már lángolna, mondja Jézus.
1: De erre mondta Pál szerintem, nem?
0: Hogy?
1: Hogy Jézus igéje az én tüzem.
0: Ja.
1: Vagyis ő úgy érti ezt, hogy tűz, hogy az igét hirdeti, én szerintem, nem?
2: Igen.
1: Hogy világosság legyen a világnak.
0: Hát, amúgy igen.
1: Ő is azt mondta, hogy tüzet.
0: Hát mondjuk a tüzet, azt én is mondom, hogy bennünk is éghetne a tűz.
2: Egy kicsit erősebben is, energikusabban.
0: Hogy ne csak olyan lagymatag módon csináljuk, hogy jó így.
2: De mit kell csinálnod?
0: Hát például mindent, amit a Jóisten sugall, mindig azt kellene tenni, nem? Elvileg megtesszük persze, de mindig megtesszük. Mindig figyelünk a Jóistenre, azzal vagyunk elfoglalva, hogy reggel azzal ébredünk, napközben is tanulmányozzuk, meg este is. Vagy pedig nem foglalkozunk vele, csak néha-néha, aztán lesz, ahogy lesz. Mert nem érünk rá, mert elvisz a sok minden.
2: Lehet, hogy nem is kell mindig figyelni.
0: De kell, szerintem pont ez kellene. Pál szerintem azt csinált, hogy egyfolytában az igével
2: pont,
0: volt elfoglalva,
2: hogy
0: nem.
2: Az a jó, amikor már nem figyelsz, és annélkül teszed úgy.
0: Hát, az igaz. Na jó, de mi ezt tesszük?
2: Bizonyos szituációkban, vagy bizonyos
0: lehet, hogy ezt
2: mértékben ezt kell, hogy tegyük.
0: Vagyunk elfoglalva.
2: De nem hiszem, hogy a Bibliával kell elfoglalva lenni. Nem. A Biblia szerint élni. Legyen bennünk egy nyugvó tűz. Az, ami...
0: Nyugvó tűz.
2: Igen, tehát parázs.
0: Na most már csak parázs, aztán pedig az is kialszik.
2: Miért?
0: Nem
2: hát
0: marad
2: a parázs az egy nagyon szükséges valami, és...
0: Hát a hideg téli estéken megfagyunk mellette. Ha csak parázs van bennünk, akkor lehet, hogy egy idő után kialszik a parázs, és azt mondjuk, hogy hát igen, mert mi már nem állunk ki a Jóisten mellett, mert hát végül is így szunnyadó a parázs bennünk. Nem az lesz akkor? Ha viszont tűz van bennünk, akkor azt mondjuk, hogy ember.
2: Nem tudom, nem nagyon sajátom a tüzes viselkedés, inkább a csendes parázs az, ami jobban, úgy gondolom, hogy jobban éget, mint...
0: Jobban éget?
2: Mint a hajladozó
0: lángnyelv. De minden esetre azt meg kell tennünk, hogy folyamatosan figyelni az ígére, ebben megegyezhetünk? Ezt azt kellene tennünk, hogy reggel azzal ébredni, napközben azzal foglalkozni.
2: Valamilyen formában emlékeztessük magunkat, vagy kinyitod a Bibliát, vagy meghallgatsz valamit.
0: Folyamatosan.
2: Vagy kinyitsz egy könyvet, és olvasol.
0: Hogy legyen bennünk egy kis parázs, vagy tűz.
2: Hogy legyen okay. kis parázs, okay. és...
0: Na akkor parázssal vagy tűzzel, mindjárt visszajövünk.
3: Bibliáról másképpen.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Beszéltünk parázsról, tűzről, sok mindenről a mai adásban, de most hozok mást. Bibliai alapon. Mi az, amit nem szabad csinálni? Ez a kérdésem. Egyrészt 10 parancsolat le van írva, tudjuk, oké, betartjuk. Azon kívül, most én néhány dolgot kiírtam még, hogy mondjuk jóslás, szellemidézés, varázslás, oké, ilyeneket nem szabad csinálni. De mi számít például varázslásnak? Meg mi számít például jóslás, csillagjóslás? Azt sem szabad csinálni. Kártyavetés, azt sem szabad csinálni. Szellemidézés, azt sem szabad csinálni. Pedig tulajdonképpen még van olyan segítő terápiás módszer is, ahol már-már szinte ilyesmit hajt végre sok ember, hogy összeülnek, és akkor tulajdonképpen már nem élő személyek jelenlétét is úgymond beépítik abba az energetikai mezőbe, amivel együtt dolgozva gyógyítják, úgymond idézőjelesen gyógyítják a családi helyzeteket. Most mondtam egy példát, elvileg akkor ezt sem szabad csinálni, kérdezem.
1: De hát van arra lehetőségünk, hogy megszabjuk azokat a határokat, hogy mi az, ameddig elmehetünk, és ahonnan már
0: igen,
1: nem
0: a
1: lehet.
0: A Biblia elég világosan lefektet dolgokat, és az szerintem, amit be kell tartanunk.
1: Mint például?
0: Na hát ezért hoztam ide
1: gondolatként. Mert itt azt mondjuk, hogy szám misztika. Honnan? Tól kezdve mondjuk lehet, hogy az sem szabad, ugye?
0: Hát
1: tehát, hogy megmondom azt, hogy a születési dátumod alapján, hogy te milyen ember vagy, és hogy milyen
0: hát
1: sorsod lesz.
0: Jóslás.
1: Ez is jóslás.
0: Aztán a mágia egyébként, azt is ide felírtam még, az se lehet. Energiát küldeni, például tessék, van sok ember, aki vagy megenergiázza, vagy gyógyítani.
1: Isten kizárólagosságát nem kérdőjelezhetjük meg, feltételezhetően itt vannak azok a határvonalak, amiket hát Istenhez kapcsolva nézhetünk.
0: És akkor rendben van,
1: és
0: ha jó Isten
1: rendben van. És hogyha nem, akkor az már nincsen rendben, de ez most már csak kérdés.
0: Hát én is kérdezem valahogy, azért csak így van ez, igen.

0: Bibliáról másképpen.
1: Bibliai alapon mi az, amit szabad, mi az, amit nem szabad csinálni. A gyógyítás például szerintem nagyon sok esetben mindenféle módon megtörténik a mai világban. Akár tényleg úgy, hogy megenergiázom a másikat, ráteszem a, nem tudom, a kezemet, a kövemet, az akármimet.
2: Isten féltékeny azokra a cselekedetekre, amelyek nem megengedettek.
1: Hát, rosszakul hangzik így szerintem a hétköznapi fülnek, hogy féltékeny, tehát nem helyesli.
2: Kizárólagosságot követel saját magának ezen ügyekben. Így aztán nem tetszik neki, hogyha más dolgokhoz fordulunk.
1: Hát igen, vannak olyan torna gyakorlatoktól kezdve mindenfélig, amik olyan spirituális háttérrelből épülnek fel, ami például egyáltalán nem összeegyeztethető.
2: De honnan tudjuk azt, hogy most ez Istennek tetszik, vagy sem?
1: Ezért hoztam
2: mert
1: ide be
2: ezt. Nem nagyon tudjuk.
1: Nézegettem, én gondolkoztam korábban is, hogy például a családállítás az vajon hova tartozik. Ez egy módszer, biztos sokan hallottak róla, vagy van, aki nem. Egy módszer, amivel energetikai módszerrel családokon szoktak segíteni. Itt egy úgynevezett morfogenetikus mező igénybevétele történik. Tessék, a morfogenetikus mező a családállítás szerint, most olvasom, egy energia mező, amely egy csoport emlékeit és sajátos energiáit tartalmazza. Hát most egy feltételezett láthatatlan információs mező, amely összeköti az élő lényeket, befolyásolja formák viselkedik kialakulását, stb. És itt például
2: Már családállításon?
1: Nem. És van is bennem egy ilyen távolságtartás egyébként ezzel kapcsolatban. Azt tudom, hogy működik elmondásokból.
2: Honnan tudod, hogy tudod?
1: Hallottam olyan emberektől beszámolót, akik részt vettek
2: hallottam,
1: bennem.
2: Hallottam, hogy működik.
1: Akkor nem tudhatom, igazad van. De jó, hogy kijavították. Köszönöm.

0: folytatjuk a beszélgetést, ez a Bibliáról másképpen című műsor. Innen indultunk, hogy szellemidézés, varázslás, mi mindent, jóslást nem szabad csinálnunk. Szabad,
1: meghallgatnunk nem szabad?
0: Na tessék, hát akkor...
1: Érdekelhet?
0: Jó, amire szerintem. A figyelmünket
1: rátesszük. Itt két dolog lehet, ugye egy, akinek jósolnak, és aki jósol. Mindkettő bűnös?
0: Hát egyszerűen kérdezed. Hát egyébként igen.
2: Igen.
0: Igen. Laci, azt mondod,
2: hát
0: igen?
2: Én szerintem azt így lenne mindenkinek szépen átgondolni, hogy...
0: Mint egy bírósági tárgya, mindkettő bűnös.
2: Hogy 2000 év óta
0: na, igen.
2: Meg kellett változzon a világ. Na. Mert előtte nem tudtak arról sem, hogy meghalsz, de utána mindenki feltámad. Ugye előtte nem volt erről szó. Ez Jézus után volt. Ami viszont azt jelenti, hogy sokan szeretnének meghalni. Na jó, kész, vége, vége. De nincs vége. Föltámad és folytatod. Ezért mindenkinek szépen át kell gondolni, nem? Hogy milyen lenne az új világ, mert egyébként mondom, nem tudjuk befejezni az életünket nyugalommal. És ezért mondom, a halálról is nem beszélünk másképpen, nem? Úgy beszélünk, mint ami előtte volt. Miközben teljesen másképp kéne mindenkinek gondolkodni a világról is, meg a jövő világról is.

0: aki jóslásban részt vesz, az
1: bűnös.
0: De kik vagyunk, hogy ilyeneket mondjuk?
2: Igen, mert azt szoktuk mondani, van a prófétai üzenetek műsorban, hogy igen, szöveg szerint a próféták jóslásnak mondják, de nem, nem így kell, igen.
0: Aki szellemidézésben részt vesz, mit mondunk?
1: Nem tudom, hogy ezeket is szét lehet választani, meg úgy egyáltalán ezekről, mert a szellemidézés is sok mindennel együtt jár. Mit nevezünk szellemidézésnek? Mi az a szellem? Valakinek a szelleme? Valaminek a szelleme?
0: Most akkor mondom egyébként Jeremiás könyvéből, ti azért ne hallgassatok prófétáitokra, se jövendőmondóitokra, se álommagyarázóitokra, se varázslóitokra, se a szemfényvesztőkre.

0: varázslóknak, bálványimádóknak, minden hazugnak osztály része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz ez a második halál. Na, ehhez mit szólsz? Mondom, szó szerint Jelenések könyve, 21.8. A gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosoknak és gyilkosoknak, a paráznáknak és varázslóknak, a bálványimádóknak és minden hazugnak osztály része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz ez a második halál. Na, ez már a Jelenések könyve, tehát ez az, ami lesz. Nem túl szép jövőkép annak, aki varázslással foglalkozik. Mit szólsz hozzá, András? Már nem, mintha te varázslással foglalkoznál, nem azért mondtam.
1: Nem nagyon tudnak megérinteni ezek a dolgok. Nem. Miért? Igazán foglalkoztat egyáltalán a gondolat, nem? Sem. Most ugye családállításról hallottam, nem volt szerencsém kipróbálni, hát, vagy megnézni.
0: Szerencsének mondod, milyen? Vagy szerencsétlenséged, mert igazából nem élő családtagok megidézése is megtörténik.
1: Feltételezhetően nem jutott volna eszembe, hogy azért nem menjek el egy családállításra, mert ez az úrnak nem tetszik, vagy a Biblia nem alapján nem kedves.
0: Számít neked, vagy nem kedves? Számít?
1: Már mint mi?
0: Hát, hogy kedves az úrnak, vagy nem. Ez például.
1: Na most, az, hogy mondja-e a Biblia, vagy írja-e a Biblia, az biztosan nem fogom tudni egyrészt ellenőrizni, mert akkor minden egyes mozzanatot kellene ellenőrizzen az ember. A másik meg az, hogy honnan tudjam, hogy ez most az Úrnak tetszik, avagy sem.
0: Meg kell kérdezni tőle egyébként, tényleg ezt tanultuk még korábban, imádságban megkérdezzük.
1: De nem jut eszembe, ha bizonyos cselekedeteknél, mint például, ha valaki azt mondta volna, hogy családállításra hív, akkor nem jutott volna az eszembe, hogy én most ezt feltegyem a mérlegre, és azt mondjam, hogy Uram, most ez jó, hogy én ezt megtapasztalom, vagy sem.
0: Na, Laci, mit mondasz, hogy akkor hogyan tudunk dönteni, hogy mi az, amit lehet varázslás, halott látás, jóslás, mindenféle.
2: Hát mindenki csak a hite szerint döntsön.
0: Na jó, hát akkor én pedig azt mondom magamnak, hogy imádkozni az ügyben, és kinyitni magunkat, hogy meghalljuk a választ. Bólint, Laci.
1: Akkor sokat fogsz imádkozni, mert...
0: Egész életemben imádkozhatok,
1: mert,
0: de persze.
1: Mert akkor nagyon sok olyan helyzet van, amikor... Igen. Meg kell kérdezzük az áldás lehetőségét, hogy lehet, avagy nem lehet.
2: Én úgy emlékszem, hogy olvastam olyan, aki 5-ször imádkozta ugyanazt.
0: Igaz.
2: Ugye?
0: És aztán ott mégis
2: de megkapta, nem az elsőre kapta meg a választ, hanem a 5-re.
0: És más válasz lett az 5-re?
2: Nem, vagy? Amit kért, arra megkapta.
0: Megkapta, mert egyébként Pál is kérte azt, hogy vétessen el tőle az a tüske. Nem vétetett. Kértem egyszer, írja, még egyszer, kértem még egyszer, de nem vétetett el. De akkor imádságban kérni.
2: Hát és ő is azt hiszem 3 vagy 4 napig lett vak, és mondta ott a lány, aki vigyázott rá, hogy igen, nem tud enni se, inni se tudott, csak feküdt 4 napig. Úgyhogy, de aztán megkapta ő is nem csak a választ, hanem amikor bejött hozzá Ananiás, akkor mondja neki, hogy az én nevem, erre mondja Pál, Ananiás. Honnan tudod, sose talál? Hát neki is volt egy álmában látta, hogy ami történni fog, az úgy, nem tudom egyébként, ez is érdekes, nem? Hogy előre meglátta az álmában azt, amit megkapott. Látta, hogy igen, ráteszi a kezét Ananiás.
1: Tehát nem kell jósnőhöz menni, hogyha valamit szeretnél tudni, hanem kapcsolódni kell, és akkor megkapod az.
0: De milyen igazad van? És egyébként Jézus is sokszor előre mondott dolgokat, amik majd lesznek. De milyen igazad van, el se kell menni, mert van rá lehetőség amúgy is.

0: eddig jutottunk akkor ma el, de szerintem jó volt ma jó is összeülni.
1: Volt, és köszönjük a hallgatóknak, hogy velünk tartottak.
2: A Bibliáról másképpen című beszélgetést hallották.
3: Szól a rádió. A reformált evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe Örökké való zálog. A mai ige Hoseás könyve 2. fejezet 18-tól 19. versig. És eljegyzelek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. Bizony, hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat. Gondolatok az ígéről. Az Úr jegyesének lenni, micsoda tisztesség és öröm ez! Testvérem, valóban tiéd Krisztus úgy, hogy kegyelmével téged is eljegyzett. Ha igen, vésd a szívedbe, hogy ez örökérvényű eljegyzés volt. Ő soha nem bontja el a jegyességet azzal, akit egyszer ezzel a kötelékkel magához kötött. Az Úr háromszor ismétli, eljegyezlek, és súlyos szavakkal erősíti,

a drága, szent kapcsolatot. Végül a hit ajándékával, hűséggel, ami ezt az eljegyzést egyáltalán lehetővé teszi. A Szentlélek mondja mindenre az Ámment, amikor megígéri, hogy megtanítja az eljegyzettet a magasztos elhíváshoz szükséges szent ismeretre. Milyen drága ígéret ez! Megszületett a döntés, kötelező lesz a Biblia az állami iskolákban, Texasban. Texasban kötelezővé teszik a bibliai történetek oktatását az állami iskolákban. Az oktatási tanács döntése értelmében a jövőben számos klasszikus irodalmi művet bibliai szövegekkel együtt kell majd tanítani a diákoknak. A kultúrharc nem most érte el az amerikai oktatást, de a texasi döntés eddig nem látott mértékű központi beavatkozást jelent. Az állami oktatási tanács által elfogadott kötelező olvasmánylista több mint 5 millió diák mindennapjait határozza meg. A javaslat kritikusai szerint a döntés összeegyeztethetetlen az egyház és az állam alkotmányos szétválasztásával, és háttérbe szorítja a más vallású, illetve vallástalan családok gyermekeit. Ezzel szemben a támogatók azzal érvelnek, hogy az Egyesült Államok alapításakor a zsidó-keresztény értékek jelentették az ország alapját, így ezek megjelenítése az állami iskolák tantervében indokolt. A családi nap erősítette a testvéri kapcsolatokat. A tiszáninneni református egyházkerület támogatásával június 26-án gyermektáboruk folytatásaként ismét megrendezhették a hagyománnyá vált családi napot. Minden évben arra törekszenek, hogy olyan előadót hívjanak meg erre az alkalomra, aki értéket közvetít minden korosztálynak, és akinek szolgálata közelről és távolabbról is megszólítja az érdeklődőket. A rendezvény lelki nyitányát a gyermektábor résztvevőinek hitvalló énekei adták, akik szolgálatukkal megtöltötték a templomot örömmel és melegséggel. A koncert a hétköznapok rohanásából kiszakítva lelki feltöltődést és elcsendesedést ajándékozott a résztvevőknek. A családi napon gyülekezetük tagjai mellett a déli borsodi református gyülekezetek és más közösségek képviselői is szép számmal jelen voltak. A koncertet követően kötetlen baráti beszélgetésre nyílt lehetőség, miközben a gyermekeket játékok és ugráló vár várta. Két hét, két tábor, egy üzenet. Kincsvadászat déli Borsodban. Június utolsó hetében és július első teljes hetében rendezték meg nyári gyermektáboraikat Nemesbikken és Helyőbábán. Mindkét helyszínen a kincsvadászat volt a hét témája. A gyermekek nagy lelkesedéssel indultak nap mint nap kincseket keresni. A játékok, a vetélkedők, a kézműves foglalkozások, az énekek és a sok nevetés mindazt szolgálták, hogy örömteli közösségben tölthessék együtt ezt a két hetet. A fiúk és a lányok csapatainak versengése különösen izgalmassá tette a napokat. Azonban a táboros hetek végére egyre világosabbá vált, hogy a legnagyobb kincs nem az, amit megtalálva a kezünkbe vehetünk, hanem az, aki örökre velünk marad. Mi az igazi kincs? A válasz Jézus Krisztusban van. Nem mi vagyunk az igazi kincsvadászok, hanem ő keresett meg bennünket, talált ránk, és szeretetével magához hívott. Ő a mi kincsünk. Mi

0: pedig az ő drága, megváltott tulajdona vagyunk. Ez az örömhír volt táboraik legfontosabb üzenete.
1: Kulturális programajánló.
0: Újra megrendezi nyári kántorképző képzéseit mától a Tiszántúli Református Egyházkerület. A kántorképző tanfolyam időpontja ma, július 22-én kezdődik, és augusztus 8-áig tart. A szervezők zenei előképzettségtől függetlenül várnak kezdőket és haladókat. Az alsó korhatár 12. év. Az intenzív kurzusra. A nyári tanfolyamhoz 3 alkalomból álló szinten tartó tréning tartozik, amelyet évközben egy-egy hétvégén rendeznek meg. Ennek időpontjait a későbbiekben honlapjukon teszik közzé. A részvételi díj 70 000 forint, amely fedezi a teljes képzés költségeit. Szállás és ellátás. A továbbképző tanfolyam időpontja tehát augusztus 3-ától 8-áig, ezt gyakorló kántornak, ének és zenetanároknak korhatár nélkül hirdeti meg az egyházkerület. A részvételhez zenei elkötelezettség szükséges. Ismét megnyitja kapuit holnap után a Művészetek Völgye lélegzett református udvara. Lélegzett felvételt, megnyugvást és közösséget kínál ebben az évben is a Talián Dörögdi lélegzett református udvar a Művészetek Völgye forgatagában július 24-e és augusztus 2-a között. Több mint 2 évtizede tárja ki kapuit a Talián Dörögdi református templom és kertje a Művészetek Völgye ideje alatt, hogy a fesztiválozóknak értékes, lelki művészeti tartalmakat, elcsendesedési lehetőséget kínáljon. A Református Közéleti és Kulturális Alapítvány által működtetett udvarban egyszerre adnak frissítő üdítőket, nyugágyat a betérőknek és lehetőséget arra, hogy mélyebben megismerjék küldetésüket. Élőkönyvtárukban lehetőség nyílik kikölcsönözni egy-egy udvarban önkénteskedő, dolgozó reformátust. Az érdeklődő negyed órán át bármiről társaloghat vele, megtapasztalhatja, hogy hasonló kérdések érdeklik, motiválják őt. Ha pedig mélyebbre ásna, akkor lehetősége nyílik egy református lelkésszel beszélgetni arról, ami foglalkoztatja, a szívét nyomtatja.
1: Egészséget mindenkinek!
0: Kitartás útján. Tizet szervezett a fiatal felnőttek 22 plusz zarándoklata Mária Pócsra. Idén már 10. alkalommal indult Mária Pócsra a fiatal felnőttek gyalogos zarándoklata. Július 16-án csütörtökön ismét Tokajból vágtak neki a zarándokok a mintegy 60 kilométeres útnak, hogy felajánlásaikat és kéréseiket az Isten szülő elé vigyék. A Miskolci Egyházmegye görögkatolikus ifjúsági fóruma 10. alkalommal szervezte meg a fiatal felnőttek megszólító 22 plusz zarándoklatot. Tokajban a görögkatolikus templom udvarán volt a gyülekező. Kora este a résztvevők mintegy fele már a zarándoklatot megnyitó vecsernyén is részt vett, amelyen a lelki útra valót ezúttal is Orosz Atanáz Miskolci megyés püspöktől kapták, aki a tervek szerint egész úton kíséri őket. A jelenlévőket Salai Szabolcs atya, mint a zarándoklat főszervezője köszöntötte, és örömét fejezte ki, hogy Ilyen sokan vállalkoztak a zarándoklatra. Az előzetesen regisztráltak száma meghaladja a 80 főt, amely lehetőséget ad a hétköznapokból való kiszakadásra és a lelki megújulásra. Bölcsödétől idős otthonig tart fenn intézményhálózatot a Debrecen Bánki Református Egyházközség. Az egyházaknak a gyakorlatban két téren van társadalmi tennivalójuk, a gyermekek, illetve az idősek körében. Így fogalmazta meg Buzás Dénes lelkipásztor a gyülekezet tevékenységének arcpoetikáját. Ez év márciusában adták át az idős otthont, amelyre azonnal óriási igény mutatkozott. A Debrecen Bánki Református Egyházközségben az elmúlt évek során létrejött bölcsöde, óvoda, általános iskola és középiskolát is indítottak, illetve az idősek napközi otthona mellett a közelmúltban átadták a 461 millió forintból megvalósult 48 férőhelyes, 1200 négyzetméteres bentlakásos idős otthont is. Az itt élők élete összefonódik a gyülekezet mindennapjaival. Az időjárásról változékony nyári idő. Változóan felhős, szeles és mérsékelten meleg az idő. Csütörtökön a felhős idő mellett növekszik az esőzés esélye, az északnyugati szél mellett kitart a 22-29 fok. Pénteken sok napsütés várható, felhőkkel néhol zápor kialakulhat, északias szél és még 23-28 fok valószínű. A következő napokban nagyrészt továbbra is északnyugati áramlás alakítja Közép-Európa időjárását, pénteken és szombaton ezért hűvösek lesznek az éjszakák.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Van-e joga bárkinek is, hogy arra kárhoztasson embereket, hogy a szenvedés után egy újabb szenvedés jön? Mostanában ez a kérdés nagyon sokaknál így vetődik föl, bár szeretném mondani, hogy már maga a hangsúlya is, ahogy elmondtam, meg maga a kérdés felvetés is nyilvánvalóan utal arra, hogy nagyon sokan szívesen számon kérnék az Istentől, hogy mit tesz, és miért akkor teszi, amikor teszi, és hogy jön ahhoz, hogy tegye, miközben sokszor nem látjuk át az élő Istennek a dolgait, de a magunk érdekeit azt elég jól átlátjuk, vagy a magunk vágyait, és természetesen senkitől nem lehet azt kívánni, hogy vágyjon és óhajtozzon valami újabb szenvedésre, de a mai igény pontosan arról beszél, hogy amikor Isten megenged valamit, azt nagyon ritkán szokta úgy tenni, hogy annak ne lenne valami célja. De ezt nyugodtan mondhattam volna úgy is, hogy soha nem szokta úgy tenni. Együtt van a hajón hónapokig egy csapat. Az utolsó két hét se napot nem látnak, se holdat nem látnak, igazából azt se tudják, éjszaka van, nappal van, óriási vihar, szakad az eső, tomboló vihar. Pál apostol ebben a helyzetben mondja el a hajó minden jelenlevőjének, hogy reménykedjenek, bizakodjanak, mert ott állt az Úr angyala, nem fog senki elpusztulni ebben a katasztrófában, egyedül a hajóvész oda, tehát nagyon tisztességesen elmondja Pál apostol, hogy az angyal nem azt mondta, hogy úgy menekülünk, hogy semmiféle probléma nem lesz, a hajó oda lesz, és aztán kimenekülnek az emberek Málta szigetére, és tessék csak hallgatni, mi történik. Apostolok cselekedetei 28. fejezet az első verstől így számol be erről. Miután megmenekültünk, akkor tudtuk meg, hogy Máltának hívják ezt a szigetet. A barbárok nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk, mert tüzet raktak, és a ránk zugduló eső és a hideg miatt mindnyájunkat befogadtak. Itt most egy pillanatra hadd álljak meg. Ugye, amikor hajótörésből kikeverednek emberek, különösen a régebbi időkben, de az a helyzet, hogy így van ez ma is, hogyha valami tragédia után valaki kijevickél és életben maradt, hogy azt nem tudhatja, hogy ahova érkezik őt, hogy fogják fogadni. És nagyon sokszor bizony ellenségesen fogadták. És a görög szigetek arról voltak nevezetesek, hogy az ott lakók általában olyan különálló kolóniát alkottak, ahova nem igen szívesen fogadtak be másokat. És most itt nem az emberevőkről beszélünk, akik ugye az óceánok rémei voltak annak idején a hajótöröttek számára, hanem arról beszélünk, hogy nagyon sokszor az történt, hogy kifosztották vagy eladták rabszolgának azokat, akik kikeveredtek a partra, és itt mindjárt azzal a beszámolóval találkozunk Lukácstól, hogy a barbárok nem mindennapi emberséget tanúsítottak, mert tüzet raktak a ránk zúduló eső miatt. Azért szeretném mondani, hogy a mértéket, a mércét érdemes megfigyelni, hogy Lukács hova állítja. Nem harsonaszó fogadta őket, nem egy olyan segítő csapat, aki beúszott volna bárkiért a tengerbe, a viharzó tengerbe, és kimenekítette volna őket. Utána nem fehér asztalhoz hívták őket, nem ruháztak föl mindenkit vadonatúj öltözékekkel, nem volt díszvacsora, és még nem tudom micsoda. Egyszerűen annyi, hogy tüzet raktak, hogy megszáradhassunk. Hogy is tanít bennünket Isten igéje? Mindenért hálát adjatok. Vajon egy ilyen helyzetben a tűz az megoldás? Én emlékszem, még ifjú koromban egyszer külföldön túráztunk egy ifjúsági csapattal, és a túrának egy pillanata nagyon emlékezetes marad, mert ez NDK területén volt, szörnyen elásztunk. A sátraink, a ruháink, minden csupa víz volt, a csomagjaink is zömmel, teljesen szétáztak. És egyszer csak előttünk volt egy táborkapu, ahova bezörgettünk, és segítséget kértünk, hogy legalább bemehetnénk, mert a vihar egyre erősödött. És azt kaptuk segítségképpen, hogy hatalmas szárító berendezéseik voltak, aminél mindenünket, még a sátrainkat is csonttá száríthattuk. Ha jól emlékszem, a végén kaptunk valami kakaót, meg kiflit is, ami külön jól esett, de mikor tovább mentünk, úgyhogy kisütött a nap, és gyalogolva kellett folytatnunk a túrát, egészen felvillanyozva mentünk tovább, mert azt a segítséget kaptuk, ami akkora legszükségesebb volt. Egyébként nagyon szeretném mindenkinek a szívére tenni, hogy ezt nevezik irgalmasságnak. Az irgalom az, amikor valaki abban a helyzetben, amiben embertársa segítségre szorul, éppen azt a segítséget adja, ami kell. És ezek a barbárok, akik nem ismerték az élő Istent, nem ismerték az Úr Jézus Krisztust, az Istentől beléjük épített késztetések alapján ezt az irgalmasságot megtették. Nem vonogatták a vállukat, és nem mondták, hogy esik az eső. Majd valaki más. Igen, ám, de itt történik valami. Amikor Pál összegyűjtötte egy csomó rőzsét, és tűzre tette, a meleg miatt egy vipera bújt ki belőle, és a kezébe mart. Amikor barbárok meglátták a kezéről lecsüngő mérges kígyót, így szóltak egymáshoz, bizonyára gyilkos ez az ember, aki a tengerből ugyan kimenekült, de az isteni bosszúállást nem engedi, hogy életben maradjon. Tessék csak ezt hallgatni! Ugye nem fognak rám megharagudni, legyenek kérem tekintettel arra, hogy ez a nehéz esetek a Bibliában sorozat, de ez a mondat elhangozott volna akármelyik keresztény gyülekezetben is, nem? Hát mi szoktuk tudni, hogy az, ami a szemünk előtt történik valakivel, az valamiért Istennek a büntetése. Sokszor el is szoktuk magyarázni, hogy lám-lám utolérte az Isten keze, és mi ugyan nem tudjuk, hogy miért, de amit látunk, az azt bizonyítja, hogy. Egyébként nagyon megdöbbentő látvány lehet, és tessék csak megnézni, úgy lelki szemeinkkel ezt a jelenetet, kimenekül valaki, nyilván Pál is csuromvíz, egyébként még mindig esik az eső, tehát, hogy honnan gyűjtötték a rőzsét, ez egy külön kérdés, hogy mennyit kellett azután menni, hogy viszonylag száraz tüzelőanyagot lehessen hozni a tűzre, de meg kell száradni, és akkor jön Pál egy köteg rőzsével, akiről senki nem tudja, hogy ő a tarzuszi Pál, nem tudja róla senki, hogy a pogányok apostola, a barbárok számára nem az a tekintély, aki a hosszú hajóút alatt, az egész hajó előtt Isten különleges követévé növi ki magát, mert annak lenni bizonyul, nekik ő csak egy ember a menekültek közül. És éppen ennek az embernek a kezébe egy vipera mar bele. Ezt mindegyikünk tudja, hogy a vipera marás az pillanatokon belül vezethet halálhoz. Néhány évvel ezelőtt egy ifjúsági csoporttal voltunk a Hargitán, és Biblia tanulmányozó közösségben voltunk együtt, de hát napközben azért volt arra lehetőség, hogy ott a környéken az ifjak játszanak, sétáljanak, kiránduljanak. Aztán egyszer csak elkapott egy helyi, olyan szép, székely magyarsággal beszélő ember, aki ott lakott fönn a hegyen, és azt mondta nekem, hogy mondja meg a pulyáknak, ne mászkáljanak csórélábbal, mert sok itt a vipera, az előbb verte magyon kettőt. Hát igyekeztem elmondani a pulyáknak, hogy ne mászkáljanak csórélábbal, bár nem nagyon értették eredetileg, hogy ez mit akar jelenteni, mármint, hogy mondjam meg a gyerekeknek, hogy mezítelen lábbal, mert hogy rövid nadrágban voltak fiúk, lányok is a melegre való tekintettel, ne mászkáljanak, mert itt nem illik, meg a szandál sem elég jó vipera ellen, de mindenki tudja, hogy a vipera nem játék. És nézik a szigetlakók. És mit látnak? Hogy van valaki, akivel ez a tragédia, egy tragédia sorozat után megtörténik. Plusz egy. A többieket ez elkerüli. Ő azonban lerázta a kígyót a tűzbe, és semmi baja se esett. Azok pedig azt várták, hogy feldagad, vagy hirtelen holtan esik össze. Mikor azonban hosszas várakozás után azt látták, hogy nem történik semmi baja, megváltozott a véleményük, és azt mondták róla, hogy egy Isten. Sokat lehetne beszélni az emberi hangulat szélsőséges váltásairól. Honnan tudhatták volna ezek a barbár szigetlakók, hogy a Szentírásban egyszer majd Márk evangéliuma legvégén mindenki azt olvashatja a 16. fejezetnek a záró soraiban, azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik majd, az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegekre teszik a kezüket, és azok meggyógyulnak. Pál nem akarta bizonyítani, hogy ez működik, de mivel Pál hűséges volt az Úrhoz, ebben a helyzetben ez működött. Ezt azért szeretném nagyon különösen hangsúlyozni, mert nem eshetett még csak véletlenül se szó arról, hogy a következő mondata Pálnak úgy hangozzék, hogy nincs valakinél még néhány vipera, mert szívesen megmutatom még egyszer. Ne vegyék kérem gúnyolódásnak, de én magam saját szememmel láttam, hogy léteznek olyan közösségek, ahol annak bizonyítására, hogy ez működik, a lelkipásztor a szószéken kígyókat fogdos és játszik velük, mert azt gondolja, hogy ezzel bizonyítja a hitét. Ez körülbelül olyan, mint amit a múltkor egy kedves igehirdetőtől hallottam, hogy Dániel az oroszlán veremben valószínűleg sétált körbe-körbe, és talán még egyik-másik oroszlánnak a farkát meg a bajszát is megrángatta. Hát kötve hiszem, hogy ez így történt volna. Először is az egész Szentírás bizonyítja, hogy Dániel normális volt, másrészt pedig Isten angyalának a jelenlétében egészen biztosan Dániel imádkozott Istenhez, és mélyen megrendülve várta, hogy Isten milyen kimenekedést ad, de oroszlán bajszot nem rángatott. Mi hívő emberek nem játszunk rá a bajra. Nem játszunk rá arra, hogy valami történjen. De Isten baj vagy nehéz esetek idején kiszabadít bennünket, és kiszabadíthat bennünket. Pál apostol soha korábban ezt a viperás ügyet nem élte át. De ebben az esetben tetszett az Istennek, hogy a szigetlakókat egy látható ige hirdetéssel meglepje. Honnan indultunk? Ez egy gonosztevő, akit utolért az Isten igazságszolgáltatás. Pál apostolnak nem kellett magyarázkodni. Egyébként a helyzet az, hogy nem is lehet ilyenkor magyarázkodni. Az emberi feltételezésekkel szembe menni elég nehéz. Ha valaki már próbálta bizonygatni, hogy nem az vagyok, akinek engem néztek, vagy amit mondtok rólam, gondoltok rólam, pontosan tudhatja, hogy általában ez kudarcra van ítélve, mert a legtöbben még inkább megerősödnek abban, hogy a rossz véleményt tovább is mondják. De ahogy ott áll Pál, lerázza a viperát, és utána nem történik semmi, ez Pál apostolt ige hirdetési helyzetbe hozza. Nyilvánvaló, nem először hangzik el vele kapcsolatban, hogy egy Isten. Ha emlékszünk rá, az első misszió úton ezt már Ikóniumban elmondták. Azt hitték, hogy Barnabás a földre szállt Jupiter, Pál, mint a szószóló, meg Hermész. De akkor is, és most is tudni kellett Pálnak, hogy erre mi a helyes válasz. Nem a mi nagyságunk, nem a mi kiválóságunk az, ami miatt ilyen dolgok történnek, hanem Krisztus, aki azt ígérte, hogy velünk lesz a világ végezetéig. Pál hűséges volt? Igen. Kitartott az Úr mellett? Igen. Bármilyen nehéz körülmények között is tartotta magát ahhoz, amit Isten mondott a 2 hetes vihar közben. Egyébként zárójelben megjegyzem, Pál apostolt se az angyal vitte partra. Valahogy ő is kiúszott. Lehet, hogy a hajó egy darabjának a segítségével. És ha valaki úszott már erősen hullámzó vízben, az nem biztos, hogy vissza kívánkozik oda, és itt viharzó tengerből kellett kimenekülni. Pál apostolnak is ezt végig kellett küzdeni, ott volt vele az Úr, megadta hozzá az erőt, és most ebben a helyzetben azt akarta Isten, hogy úgy induljon Pál apostolnak a máltai tartózkodása, hogy az embereket érdekelje, hogy ki az az Úr, akit ő szolgál. Ez egy bizonyságtétele lehetőség. Emlékszünk rá? Annak idején Péter és János mennek fel a templomba, és meggyógyítanak egy születése óta sánta embert. És amikor jön a tömeg, és elkezdene kirobbanni valamiféle magasztaló, dicsőítő szózatot, akkor hogy is kezdi ez a két tanítvány? Mit néztek úgy ránk, minthogyha ez a mi erőnkből vagy a mi hatalmunk által gyógyult volna meg? A názáreti Jézus neve szabadította meg. És innentől kezdve Péter önmagáról egy szót nem szól, kizárólag Jézusról, meg arról, hogy megvan a lehetőség a Jézushoz való csatlakozásra. Pál is ezt tette. Tessék csak hallgatni. Azon a környéken volt a sziget előjárójának, Publiusnak a birtoka, aki befogadott minket, és 3 napon át nagyon barátságosan megvendégelt. Történt pedig, hogy Publius apja lázrohamoktól és vérhastól gyötörve ágynak esett. Pál bement hozzá, és miután imádkozott, rátette a kezét, és meggyógyította. Itt most álljunk meg egy pillanatra. Először is egy újabb lehetőség a Krisztusról szóló bizonyságtételre. Valaki azt mondhatja, lám-lám, normális esetben a hívőket ilyen jelek követik. Nem szeretnék vitatkozni ezen senkivel. De tetszenek emlékezni, hogy mit ír ez a Pál, aki Publius apját meggyógyítja Timóteusnak? Gyomrod gyakori gyengesége miatt élj egy kevés borral. Ami azt jelenti, hogy a gyomorsev túltengést valamilyen módon javasolta kezelni Pál apostol, a kevés bor nyilván nem napi liter számra történt, hanem ennek megfelelően valóban gyógyszerként. Pál apostol saját magával kapcsolatban azt írja, már 3-szor is könyörögtem egy tövissel kapcsolatban, ami adatott az én testembe, és azt mondta nekem Isten, hogy elég néked az én kegyelmem. Ezzel nem cáfolni akarom, hogy Istennek van hatalma gyógyítani. Már csak azért is, mert én magam is átéltem Isten rendkívüli szabadítását halál közeli helyzetben. A családomban is több olyat föl tudok sorolni, amikor Isten különös módon avatkozott be. Lelkipásztori szolgálatom során is tapasztaltam rendkívüli szabadulásokat és gyógyulásokat, de azt kell mondanom, hogy mint ahogy a kígyó emelgetés nem tartozik a hívő embernek a módszereihez, ez sem a tesztünk, hogy vajon nálunk hány ember gyógyul meg, vajon nálunk hányan nyernek különleges adományokat. Az egyetlen, ami bizonyítja a Krisztus követést, az ige szerinti életünk, ahogy megtermi a lélek gyümölcseit. Az összes többi az másodlagos kérdés. De minden esetre ebben a helyzetben kapott Pál egy különleges felhatalmazást. Ez a felhatalmazás megint csak a bizonyságtétel előre segítésére volt. Kinek az apukája betegszik meg? A sziget kormányzójának az apukája. Magyarul egy elég kiemelt helyen vannak, és ebben az elég kiemelt helyzetben a vendégszeretetre válaszképpen, minthogyha Isten azt mondaná, hogy ez a pogány származású ember befogadta a hajótörötteket, köztük az én szolgáimat is, hiszen nem egyedül van Pál, és én most válaszolok, és gyógyulást adok. Miután ez megtörtént, folytatja Lukács a beszámolót, a többi beteg sziget lakó is odament hozzá, és ő meggyógyította őket. Emlékszünk ilyenre? Igen. Az Úr Jézusnak a szolgálata során is többször megtörtént ez. Péter apostol szolgálata nyomán is többször megtörtént ez. Pál apostolnak az efézusi szolgálata során is Isten fölhasználta egy időben a gyógyítás különleges kegyelmi ajándékát az evangélium hirdetésének az előkészítésére, az út nyitásra. És itt Málta szigetén is. Azok az emberek, lévén, hogy pogány származásúak, egészen pontosan értették, hogy itt velük valami különleges csoda történik. Az előbb mondtam egy furcsa beszúrást, hogy lévén, hogy pogány származásúak. Tetszik tudni, miért mondom? Mert annak idején az Úr Jézus meggyógyított 10 leprást. És a 10 leprás közül hálát adni egy ment vissza, az is samáriai volt. Érdekes módon, akik pogány származásúak, alkalomattán sokkal mélyebben átélik, hogy ők hálával tartoznak az érdemtelenül kapott isteni adományért. Valahogy jobban átélik a befogadást. És hadd mondjam el, hogy én ugyanezt tapasztaltam a hála szempontjából, amikor cigánygyülekezeteket látogatunk meg, akár rádiós feladataink kapcsán. Valami rendkívüli mértékben képesek kifejezni a reakciójukkal azt, hogy ők örülnek az elfogadásnak, a befogadásnak, a szeretetnek. Valami olyan módon, ami sokszor a más típusú gyülekezetekből hiányzik. Minden esetre ezek az emberek rendkívüli módon hálásak voltak. Ezt onnan lehet tudni, amit a 10. versben így ír Lukács, ezek nagy megbecsülésben részesítettek minket, és amikor elhajóztunk, elláttak bennünket minden szükséges dologgal. Ott töltöttek egy hosszú időt, 3 hónapot biztos. Addig, amíg a hajózás nem vált biztonságossá, Pál apostolnak ott kellett lenni Málta szigetén. De ez alatt az evangélium az gyökeret vert. És Pál apostol úgy megy tovább, mint aki egészen biztos lehet abban, hogy nem a meggyógyítottaknak a sokasága gondol rá pusztán, hanem Krisztus dicsőítik. És nem a nagy Pál apostolról szól a himnusz, hanem Krisztusról énekelnek. Az előbb említettem a hálát. Tetszik tűnő, hogy mi pénzbe kerül egy hajó teljes fölkészítése egy tengeri útra? És tetszik tudni, hogy több mint 270 ember szenvedett ott hajótörést. És azt olvassuk itt, hogy amikor elindultunk, elláttak bennünket minden szükséges dologgal. Ez nem Pálnak és Lukácsnak szólt pusztán, meg a tesszalonikai munkatársnak, aki velük voltak, hanem ez a teljes személyzetnek. Csak egy zárójeles megjegyzés. Az, amit Isten Pál apostolon keresztül tett, az az egész hajó személyzetére árad ki hatalmas áldásként. Hogy érkeztek? Eredetileg egy gabonaszállító nagyon értékes rakományával indultak útnak, és amikor hajótörésen vettek, oda lett minden. Most úgy indulnak tovább, hogy bár a szállítmány elveszett, az életük megmaradt, és minden szükséges dologgal rendelkeznek, hogy legalább hazatérhessenek, meg folytathassák az életüket, úgy, ahogy az kell. Isten különös kegyelme kiáradhat a hívőkön keresztül a környezetre is. Hányan számoltak be szabadulásról azért, mert hívőkkel bujdostak együtt világháború idején? Hányan számoltak be különös megmenekülésről, mert valahogy hívő gazdákkal együtt estek fogságba, vagy együtt éltek át földrengést, vagy együtt voltak egy nagy árvíz, egy pusztító árvíz után. Én azt hiszem, nekünk nagyon komolyan kell venni, hogy Isten nem csak Ábrahámnak ígérte azt, hogy miatta megáldatik a környezete, hanem azt akarja Isten, hogy mi hívők áldást jelentsünk a közvetlen környezetünknek, és rajtunk keresztül az evangélium eljusson az emberekhez, akik ezáltal is áldást nyernek. Amen.
0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: A békesség az én állandó ajándékom a számodra. Bőségesen árad kegyelmem trónjától. Ahogy az izraeliták sem tehették el a mannát a jövőre, hanem naponként kellett összegyűjteniük, így van ez az én békességemmel is. A manna naponkénti gyűjtögetése megtartotta népemet annak tudatában, hogy tőlem függnek. Hasonlóképpen neked is elég békességet adok a jelenre, amikor hálaadással elém hozod imádságaidat és könyörgéseidet. Ha tartós békességet adnék neked, a jelenlétemtől függetlenül, esetleg az önelégültség csapdájába esnél. Bárcsak ez soha ne következne be. Úgy terveztelek el, hogy percről percre szükséged legyen rám. Minél inkább tudatában vagy rászorultságodnak, annál jobban felismered, milyen bőségesen elégséges vagyok. Minden szükségedet képes vagyok betölteni, anélkül, hogy akár egy kicsit is kimeríteném a forrásaimat. Járulj bátor bizalommal a kegyelem királyi székéhez, és fogadd el békességemet hálás szívvel.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Mózes második könyve, 16. fejezet, 14-től a 20. versekig. Filippi beliekhez írott levél, 4. fejezet, 6-os, 7-es és 19-es vers. Zsidókhoz írt levél, 4. fejezet, 16. vers.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Július 22-e. A Hunyadi János, Kapisztrán János és Szilágyi Mihály vezette keresztény sereg 1456. július 22-én világra szóló győzelmet aratott Nándorfehérvár az ország kapuja alatt. A diadalnak óriási szerepe volt abban, hogy a török 70 évig nem vezetett nagyobb hadjáratot Magyarország ellen. Arany Jánost idézve, a magyar ajakon is neve, híre általános, mert hisz él még, él örökké, a dicső Hunyadi János.
2: Jakab Elek a kolozsvári unitárius kollégiumban bölcseletet, jogot és teológiát tanult, Kolozsvárot ügyvédi vizsgát tett 1846-ban. Erdély történetének és művelődés történetének jelentős kutatójaként történetírói pályafutását nagyszebeni hivatalnoki évei alatt kezdte meg. Föltárta és rendezte a 100 nemzeti levéltár, a Szeben vármegyei levéltár és a Bruckenthal Múzeum és könyvtár anyagát. Jelentős szerepet játszott az új, egységes, magyarországos levéltár gyűjtőkörének kialakításában. Végigharcolta a szabadságharc szinte valamennyi erdélyi ütközetét, ezért a Bach-rendszer éveiben csupán gazdasági írásokkal jelentkezhetett. Kolozsvárra költözése után meghatározó szerepet vállalt a város közéletében, részt vett a Nemzeti Színház, a Gazdasági Egyesület és az Erdélyi Múzeum megalapításában. Az Erdélyi Történelmi Adatok című gyűjtemény szerkesztőjeként több történeti életrajzi monográfia, tanulmány szerzője és szerkesztője, publicisztikái meghaladják a 2000 tételt.
1: Bot Károly 1868-ban Budapestre jött teológiát tanulni, közben Vaj Béla báró borsodi főispán gyermekei mellett nevelősködött. Sárospatakon tett lelkészi vizsgát. Ezután jutott ki a Zürichi és a Marburgi Egyetemre. A Veresegyházi Református Egyházközség papja lett, majd a Székelyudvarhelyi Kollégium tanára, igazgatója. Értekezései, cikkei a protestáns közlönyben, a protestáns tudományos szemlében, beszédei a kollégiumi értesítőkben jelentek meg.
2: Kassák Lajos író, költő, műfordító, képzőművész, a magyar avantgárd mozgalom meghatározó alakja 1967-ben hunyt el. Első verse 1908-ban látott napvilágot, első novellás kötette, az Életsiratás pedig 1912-ben. Meghatározó élménye Párizsba vívő gyalogtúrája, ennek az eseményeit is földolgozta Egy ember élete című többkötetes önéletrajzi művében. 1915-ben jelent meg első verses kötete, az Éposz Wagner maszkjában, és ugyanebben az évben elindította első folyóiratát a Tett címmel, majd bécsi emigrációjában a Konstruktivista Ma című folyóiratát. 1926-ban tért haza Magyarországra, ahol a Dokumentum és a Munka címmel szerkesztette tovább orgánumait, és alkotta aktivista plakátjait, képeit. Világképe szerint a célszerűség és a társadalmi hasznosság jegyében kell átformálni az embert. Ars poétikája: mindig mást kívánok, mint amit adnak, mindig más felé tartok, mint amerre irányítanak.
1: Mészöly Miklós írótól 2001-ben vettünk búcsút. A Pázmány Péter Tudományegyetem jog- és államtudományi karán 1942-ben szerzett jogász doktori oklevelet, de csak 47-től dolgozott először lapszerkesztőként, majd a budapesti Bábszínház dramaturgja lett. Írásai az 1940-es évek végétől jelentek meg. Egy jellegzetes gondolatát idézzük. A bűntudatok és lelki furdalások térképét legalább annyi lépték szerint lehet vizsgálni, ahányan és ahogyan akarják. És ez mindig gyenge pont marad. Hatalmas életművében szép prózai, drámai, lírai alkotásokat ugyanúgy találunk, mint bölcseleti vagy esztétikai értekező prózát. Most a következő műveit említjük. Jelentés öt egérről, elbeszélések. Saulus, regény. A tágasság iskolája, esszék. Megbocsátás, kisregény. 1992-től a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia alapító elnöke volt.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Róma 8:14.
1: A lélek vezetése alatt Isten gyermekeinek nem csak dicsőséges előjogai vannak, hanem nagy elkötelezettségeik is. Mint gyermekeknek, engedelmeskedniük kell, és engedni, hogy Isten lelke vezesse őket. Csak azok Isten gyermekei, akik követik a lélek ösztönzéseit, akik tehát nem elégszenek meg kegyes szólamokkal, hanem véghez is viszik a mennyei atya akaratát. A test cselekedeteihez tartozik például a harag és a türelmetlenség. A Szentlélek ezek ellen törekszik. Engedünk-e gyöngéd és mégis erőteljes indításának? Hallgatunk-e intésére, amikor forrni kezd bennünk az indulat? Ő hallgatást parancsol. Helyet adunk-e neki? Vagy kitörnek belőlünk a haragos szavak? Ha tisztátalan kívánságok mozdulnak bennünk, elvágjuk-e útjukat azonnal, amint a lélek int? Vagy elhallgattatjuk őt, és átadjuk magunkat tisztátalan fantáziánknak, mindaddig, míg képzelődéseink tetté érnek. Ha gondolataink ferde utakon bolyongnak, visszahívjuk-e őket, amint a lélek emlékeztet, vagy odadobjuk nekik a gyeplőt? A Szentlélek a szeretet királyi parancsára ösztönöz. De vajon nem talál-e minket éppen ezen a ponton restnek, mivel féltjük a kényelmünket, és nem akarunk mások szolgálatába áldozatot hozni? Azonnal követjük-e jelzéseit, hogy jóvá tegyük a szeretet parancsának megsértését, és kérjünk bocsánatot? Isten lelke arra int, hogy kutassuk az ő igéjét. De nincs időnk rá, értéktelen fecsegéssel vagy kapkodó sokatakarással gyöngítjük saját magunkat. Pedig Isten olyan gyermekeket akar, akiknek az engedelmesség új természetükké lett, ha nem is vagyunk mindjárt tökéletesek benne.
0: Mennybéli atyám, köszönöm, hogy a lélek a Jézusi életről való bizonyságtételre indít, de segíts, hogy a szenvedéstől való félelem ne gátoljon ebben. A lélek imádkozásra és a veled való közösségre indít, de sokszor késlekedem. Elfecsérelem erőimet mindenféle tevékenységben, ahelyett, hogy összpontosítanám azokat szolgálatodban. Könyörülj rajtam, hogy akár áldozatosan is, de jó magukat vessek, tudatosan és akaratlanul egyaránt. Azzal a reménységgel tudjak élni, tömérdek csüggesztő körülmény közepette is, hogy minden jó mag ki fog kelni, és jó gyümölcsöt terem. Hadd legyen az életem és a mellém rendelteké, szeretteimé, gyümölcstermő élet. Szabadíts meg az önféltésnek minden formájától, és szabadíts föl arra, hogy szívesen hozzak áldozatot te éretted, társaimért, igaz és szent ügyekért, hogy valóban áldássá legyek fele barátaim számára. Segíts most ebben a csöndben őszintén imádkozni hozzád, Istenem, hiszen mindig a te lelked vigaszára szorulok. Amikor minden emberi terv hiányos és eredménytelen, a te ígéd maradjon mellettem. Add, hogy megértsem. Nem az a fontos, hogy mi ér engem, hanem az, hogy miképpen felelek meg a tőled kapott feladatoknak. Milyen szép, hogy minden ígéretedben benne vagy, és ha én távolodnék, te utánam jössz. Áldott légy, Istenem, hogy az akadályok közepette sem engeded késni a szabadulást. Már csak arra kérlek, hogy magam valamiképpen gátja ne legyek a te örökké élő kegyelmednek. Hadd vezessen a te lelked. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Újra megrendezi nyári kántorképző képzéseit mától a Tiszántúli Református Egyházkerület. A kántorképző tanfolyam időpontja ma, július 22-én kezdődik, és augusztus 8-áig tart. A szervezők zenei előképzettségtől függetlenül várnak kezdőket és haladókat. Az alsó korhatár 12. év. Az intenzív kurzusra. A nyári tanfolyamhoz 3 alkalomból álló szinten tartó tréning tartozik, amelyet évközben egy-egy hétvégén rendeznek meg. A részvételi díj 70 000 forint, amely fedezi a teljes képzés költségeit, szállás és ellátás. A továbbképző tanfolyam időpontja tehát augusztus 3-ától 8-áig, ezt gyakorló kántornak, ének és zenetanároknak korhatár nélkül hirdeti meg az egyházkerület. A részvételhez zenei elkötelezettség szükséges. Megszületett a döntés, kötelező lesz a Biblia az állami iskolákban, Texasban. Texasban kötelezővé teszik a bibliai történetek oktatását az állami iskolákban. Az oktatási tanács döntése értelmében a jövőben számos klasszikus irodalmi művet bibliai szövegekkel együtt kell majd tanítani a diákoknak. A kultúrharc nem most érte el az amerikai oktatást, de a texasi döntés eddig nem látott mértékű központi beavatkozást jelent. Az állami oktatási tanács által elfogadott kötelező olvasmánylista több mint 5 millió diák mindennapjait határozza meg. A javaslat kritikusai szerint a döntés összeegyeztethetetlen az egyház és az állam alkotmányos szétválasztásával, és háttérbe szorítja a más vallású, illetve vallástalan családok gyermekeit. Ezzel szemben a támogatók azzal érvelnek,

0: egy részmunkaidős munkakörre. A Baptista Teológiai Akadémia a Baptista Egyház által fenntartott 120 éves keresztény értékrendre alapuló felsőoktatási intézmény, amely elkötelezett a magas színvonalú teológiai képzés, a tudományos munka és a közösség építés mellett. A rektori hivatal vezetője olyan keresztény értékrendű személy, aki biztosítja a rektor munkájának szervezési és adminisztratív támogatását, koordinálja a rektori hivatal működését, előkészíti a vezetői döntéseket, valamint kapcsolatot tart az intézmény szervezeti egységei és külső partnerei között. A rektori hivatali asszisztens a rektori hivatal operatív munkatársa, olyan keresztény értékrendű személy, aki szervezési, adminisztratív és kommunikációs feladatok ellátásával támogatja a rektori hivatal vezetőjének munkáját, valamint hozzájárul az intézmény vezetői folyamatainak gördülékeny működéséhez. Az időjárásról változékony nyári idő. Csütörtökön a felhős idő mellett növekszik az esőzés esélye, az északnyugati szél mellett kitart a 22-29 fok. Pénteken sok napsütés várható, felhőkkel néhol zápor kialakulhat, északias szél és még 23-28 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

Krisztus zászlóvivői. Istennek minden korban voltak kiválasztott emberei, akik újabb és újabb bibliai igazságokat felismerve képviselték Istennek az egyes történelmi korszakoknak szóló üzenetét.

A reformáció története, a Waldensek, 9. rész. Az igazság világossága így jutott el sok elsötétült lélekbe, és szerte foszlatta a sötét felhőket, míg nem az igazság napja bevilágított szívükbe, és gyógyulás volt sugaraiban. Sokszor megtörtént, hogy a Szentírás egyes részeit a misszionáriusok újra és újra felolvasták, mert a hallgatók újra és újra hallani akarták, mintha meg akartak volna győződni arról, hogy jól hallották-e. Különösen ezeket a szavakat ismételtették el szívesen. Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. János első levele 1:7. Amiképpen fölemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az emberfiának felemeltetnie, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök életen legyen. János 3:14-15. Sok ember szeméről lehullott a hályog. Fölismerték, hogy Róma állításaival ellentétben sem ember, sem angyal nem járhat közbe a bűnösért. Az igazi világosság láttán örvendezve kiáltották. Krisztus az én napom, vére az én áldozatom, oltára a gyóntató székem. Teljesen rábízták magukat Krisztus érdemeire, és ezeket a szavakat mondogatták. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Zsidók 11:6. Nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk. Apostolok cselekedetei 4:12.

E szegény, vihartól hányatott lelkek alig tudták fölfogni, hogy a megváltó igazán szereti őket. De miután elhitték, megkönnyebbültek. Nagy fényözön sugárzott rájuk, és a mennyben érezték magukat. Bizalommal tették kezüket Krisztus kezébe, lábukat megvetették a korszakok szikláján. Minden halálfélelmük eloszlott. Most már kívánták a börtönt és a mágiát, ha azzal dicsőíthetik megváltójukat. Titkos helyeken tehát előkerült Isten igéje, és olvasták, néha csak egyetlen léleknek, máskor pedig a világosságra és igazságra vágyakozók kis csoportjának. A szomjas lelkek sokszor egész éjszakát töltöttek el az íge mellett. A hallgatók néha úgy elcsodálkoztak, hogy a kegyelem hírnökének nem egyszer abba kellett hagynia az olvasást, amíg hallgatói föl tudták fogni a megváltás hírét. Sokszor lehetett ilyen kérdéseket hallani. Isten igazán elfogadja áldozatomat? Engem is szeret? Megbocsát nekem? A választ az íge adta meg. Jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Máté 11. 28. Hitükkel megragadták az ígéretet, és boldogan mondták, nem kell többé zarándokolni, nincs többé fárasztó gyaloglás a kegyhelyekhez. Mehetek Jézushoz úgy, ahogy vagyok, bűnösen, szennyesen, és ő nem utasítja el a bűnbánó imát. Megbocsáttattak néked a te bűneid. Az enyémre, még az enyémre is van bocsánat. Szent öröm töltötte el az emberi szíveket, és Jézus nevét dicsőítette a magasztaló ének és a hálaadás. E boldog lelkek visszatértek otthonukba, hogy sugározzák a fényt, hogy elmondják másoknak is új élményüket. Megtalálták az igazi, az élő utat. Különös és ünnepélyes erő áradt a Szentírásból. Egyenesen azok szívéhez szólt, akik vágyakoztak az igazság után. Ez Isten hangja volt, és meggyőződést ébresztett a hallgatókban.

0: Krisztus zászlóvivői.
1: Tizedik rész. Az igazság hirdetője ment tovább az útján, de szerény megjelenése, nyíltsága, buzgósága és mélységes odaadása gyakran volt beszéd tárgya. Sok esetben hallgatói meg sem kérdezték, honnan jött, hová megy. Olyan nagy hatással volt rájuk, hogy először a csodálkozás, azután pedig a hála és az öröm miatt nem jutott eszükbe, hogy érdeklődjenek iránta. Amikor unszolták, hogy kísérje őket haza, azt válaszolta, hogy meg kell látogatnia a nyáj elveszett juhait. Talán egy mennyei angyal volt, kérdezgették az emberek. Sok esetben soha nem látták viszont az igazság hírnökét. Más vidék felé vette útját, vagy talán élete hátralévő napjait börtönben töltötte. Az is lehet, hogy csontjai ott fehér lettek, ahol bizonyságot tett az igazságról. De az igéket, amelyeket hátrahagyott, nem lehetett elnémítani, mert az emberek szívében tovább végezték a munkát. E munka áldott gyümölcseit csak az ítéletkor fogjuk igazán meglátni. A valdens misszionáriusok betörtek Sátán birodalmába, és nagyobb éberségre késztették a sötétség hatalmait. A gonoszság fejedelme szemmel tartott minden próbálkozást, amelynek az igazság terjesztése volt a célja, és ráijesztett szolgáira. A pápa vezető emberei ezekben az egyszerű vándorárusokban ügyük veszélyeztetőit látták. Ha az igazság fénye akadálytalanul világíthat, elsöpri a tévejgéssel terhes felhőket, az embereket beburkoló fellegeket, és figyelmüket Istenre irányítja, végül pedig megszünteti Róma fennhatóságát. Az ősi egyház hitét őrző nép puszta léte is állandó bizonyságot tett Róma hitehagyásáról, és ezért felszította a legelkeseredettebb gyűlöletet és üldözést. Az a tény, hogy a hűségesek nem voltak hajlandók beszolgáltatni a szentírásokat, szintén olyan sértés volt, amit Róma nem tudott eltűrni. Elhatározta, hogy eltörli őket a föld színéről. És elkezdődött a legiszonyúbb keresztes hadjárat Isten népe ellen a hegyek között. Az inkvizítorok nyomukat követték, és sok ártatlan Ábel vesztette el életét a gyilkos Kainok keze által.

0: Termőföldjeiket újra és újra letarolták, lakóhelyüket és kápolnájukat halomra döntötték, olyannyira, hogy egy ártatlan, szorgalmas nép otthonából és virágzó szántóföldjeiből nem maradt más, csak pusztaság. Miként a ragadozó állat a vér ízére még jobban felbőszül, a katolikusok dühe is hevesebb lett áldozataik szenvedése láttán. A tiszta hitnek sok ilyen tanúját űzték át a hegyeken, majd le a völgybe, míg nem az üldözöttek menedéket találtak a hatalmas erdők és sziklacsúcsok rejtekében. Semmi vádat nem tudtak felhozni e törvényen kívül helyezett osztály erkölcse ellen. Még ellenségeik is békeszerető, csendes, jámbor embernek tartották őket. Nagy vétkük az volt, hogy nem akarták a pápa akarata szerint imádni Istent. Ezért a bűnért zúdítottak rájuk minden megalázást, sértést és kínzást, amit csak ember vagy ördög kitalálni képes. Egyszer, amikor Róma elhatározta egy gyűlölt közösség kiírtását, a pápa kiadott egy bullát, amely eretnekeknek bélyegezte tagjait, és kiszolgáltatta őket az öldöklőknek. Nem lustasággal, becstelenséggel vagy rendbontással vádolták őket, hanem azzal, hogy a kegyesség és szentség látszatával megrontották az igazi nyáj juhait.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Tizenegyedik rész. Amikor Róma elhatározta a gyűlölt közösség kiírtását, a pápa elrendelte, hogy a rosszindulatú embereknek ezt a gonosz és utálatos szektáját, amennyiben nem hajlandók eskü alatt megtagadni hitüket, össze kell zúzni, mint a mérges kígyót. Vajon gondolta arra ez a gőgös nagyúr, hogy ezekkel a szavakkal még találkozni fog? Tudta-e vajon, hogy szavait beírták a mennyei könyvekbe, és felelnie kell értük az ítéletkor? Amennyiben megcselekedtétek eggyel, emez én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg. Máté 25:40. Ez a pápai bulla felszólította az egyház minden tagját, hogy vegyen részt az eretnekek ellen indított keresztes hadjáratban. E kegyetlen munka vállalására való ösztönzésképpen feloldozást adott minden nemű általános és különleges egyházi fenyíték és büntetés alól. Fölmentette minden esetleges eskü alól mindazokat, akik csatlakoztak a keresztes hadjárathoz. Az illegálisan szerzett vagyon törvényesítette, és bűnbocsánatot ígért mindazoknak, akik eretneket ölnek meg. Minden a valdenseknek előnyös szerződést eltörölt. Cselédeiknek megparancsolta, hogy hagyják ott őket. Megtiltotta, hogy a valdenseknek bárki is bármilyen segítséget nyújtson. Az embereket fölhatalmazta arra, hogy javaikat elkobozzák. Ez az okirat világosan leleplezi a színfalak mögötti szellemet. Nem Krisztus hangja, hanem a sárkány üvöltése szólalt meg benne. A pápa vezető emberei nem akarták jellemüket Isten törvényének magas mércéjéhez igazítani, hanem olyan normát állítottak föl, amely ő hozzájuk igazodik, és elhatározták, hogy ezt a normát mindenkire rákényszerítik, mert Róma így akarta. A lehető legiszonyatosabb tragédiák játszottak le. Romlott istenkáromló papok és pápák azt a munkát végezték, amelyet Sátán rájuk bízott.

0: Az irgalmat nem ismerték. Ugyanaz a gyilkos indulat igyekezett megszabadítani a földet Isten gyermekeitől, amely keresztre feszítette Krisztust, megölte az apostolokat, és a vérszomjas Nérót fölbújtotta korának hűségesei ellen. Ez az istenfélő nép megváltóját megdicsőítő béketűréssel és álhatatossággal viselte a hosszú évszázadokon átrázúduló üldözést. Jól lehet, keresztes hadjáratokat indítottak ellenük, és könyörtelenül mészárolták őket, de továbbra is elküldték misszionáriusaikat, hogy a drága igazságot terjesszék. Halálra kergették őket, ők pedig vérükkel öntözték az elvetett magot, és a mag meghozta termését. Így tettek bizonyságot a valdensek századokkal Luther születése előtt. Sok-sok országban szétszóródva elvetették annak a reformációnak a magvait, amely Wycliffe idejében kezdődött el, Luther korában szélesedett és mélyült, és amelyet tovább kell vinniük az idők végéig azoknak, akik szintén készek arra, hogy mindent elszenvedjenek az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért, ahogyan áll a Jelenések 1.9-ben.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: A reformáció története. Wycliffe János. Első rész. A reformáció előtt voltak olyan idők, amikor a Bibliának nem csak nagyon kevés példánya létezett, de Isten nem engedte, hogy mindegyik elvesszen. Az igazságot nem lehetett örökre véka alá rejteni. Isten az élet igéjéről épp olyan könnyen le tudta törni a bilincseket, mint a börtönök vaskapuiról a reteszeket, hogy kitárva őket kiszabadítsa szolgáit. Európa különböző országaiban Isten lelke arra indított embereket, hogy az igazságot, mint rejtett kincset keressék. Figyelmük gondviselésszerűen a Szentírásra terelődött, és feszült érdeklődéssel tanulmányozták a Szentíratokat. Készek voltak elfogadni a világosságot, bármi legyen is az ára. Bár nem láttak mindent világosan, de felismertek sok régen eltemetett igazságot. A menny követeiként elindultak, hogy szétszaggassák a tévejgés és a babona láncait, és felszólítsák a régóta fogságban sínylődőket, hogy vívják ki maguknak a szabadságot. Isten igéje hosszú századokon át lepecsételt könyv volt, és a valdensek bibliafordítását kivéve csak az iskolázottak által ismert nyelveken szólalt meg. De eljött az idő, amikor más népekhez is eljutott az anyanyelvükre lefordított szentírás. A világ túljutott az éjfélen. A sötétség órái múlóban voltak, és számos országban feltűntek a közelgő hajnal előjelei.

A 14. században Angliában felkelt a reformáció hajnalcsillaga. Wycliffe János nem csak az angliai, hanem az egész keresztény világ reformációjának előhírnöke volt. A Róma elleni súlyos tiltakozását nem lehetett többé elhallgattatni. E tiltakozás olyan harc megindítója volt, amely emberek, egyházak és népek egyenjogúsítását eredményezte. Wycliffe sokrétű műveltségre tett szert. Számára az Úr félelme volt a bölcsesség kezdete, a főiskolán kegyes életéről, rendkívüli képességeiről és tudományos felkészültségéről egyaránt ismert volt. Tudásszomja arra ösztönözte, hogy megismerkedjen a tudomány minden ágával. Jártas volt a skolasztikus filozófiában, az egyházi szabályokban és a polgárjogban, különösen saját hazája törvényeiben. Későbbi munkájában megmutatkozott, hogy milyen értékes volt fiatalkori tanulása. Kora spekulatív bölcseletének alapos ismerete képessé tette arra, hogy a bölcselet tévedéseit leleplezze. A nemzeti és egyházi jogban való jártassága pedig felkészítette a polgári és vallási szabadságért vívott nagy küzdelemre. Tudta forgatni az Isten igéjéből vett fegyvereket, és az iskolában megtanulta azt is, hogy fegyelmezze értelmét. De ismerte a teológusok mesterkedéseit is. Lángelméje, sokoldalú és alapos tudása tiszteletet ébresztett minden barátban, minden ellenségben. Követői megelégedéssel látták, hogy hős elöljárójuk a legkiválóbb a nemzet vezető egyéniségei között. Ellenségei pedig nem vethettek árnyat a reform ügyére, védelmezője tudatlanságának és gyengeségének kipellengérezésével.

Krisztus zászlóvivői. Istennek minden korban voltak kiválasztott emberei, akik újabb és újabb bibliai igazságokat felismerve képviselték Istennek az egyes történelmi korszakoknak szóló üzenetét.

A reformáció története, Wyclif János, második rész. Wyclif már főiskolai hallgató korában tanulmányozni kezdte a Szentírást. Azokban a régi időkben, amikor a Biblia csak az ókori nyelveken volt olvasható, csak a tanult emberek találhatták meg az utat az igazság forrásához, amely el volt zárva a tanulatlan néprétegek előtt. Így az út már elkészült Wyclif későbbi reformátori munkája számára. Művelt emberek tanulmányozták Isten ígéjét, és megismerték a benne kinyilatkoztatott nagy igazságot, hogy Isten kegyelme ingyen van. Tanításaik nyomán az igazság elterjedt, és sokan eljutottak az élő kinyilatkoztatásokhoz. Amikor Wyclif figyelme a Szentírásra terelődött, azzal az alapossággal kezdte kutatni, amellyel korábban az iskolai műveltséget is elsajátította. Addigi nagy hiányérzetét sem iskolai tanulmányai, sem az egyház tanításai nem tudták kielégíteni. Isten ígéjében találta meg azt, amit korábban hiába keresett. Meglátta a benne kinyilatkoztatott megváltási tervet, és fölismerte, hogy az ember egyedüli közben járója Krisztus. Az ő szolgálatára szentelte életét, és elhatározta, hogy hirdetni fogja azokat az igazságokat, amelyeket fölismert. A későbbi reformátorokhoz hasonlóan Wyclif, amikor munkáját elkezdte, nem is sejtette, hogy ez az út hová vezet. Nem tudatosan helyezkedett szembe Rómával, de az igazság iránti szeretete elkerülhetetlenül szembeállította a tévedéssel. Minél világosabban látta a pápaság tévedéseit, annál buzgóbban tanította a Biblia igazságait. Fölismerte, hogy Róma felcserélte Isten igéjét az emberi hagyományokkal.

bátran ráolvasta a papságra a Szentírás száműzését. Követelte, hogy adják a nép kezébe a Bibliát, és állítsák vissza tekintélyét az egyházban. Wycliffe tehetséges, buzgó tanító és ékes beszédű prédikátor volt. Mindennapi élettel szemléltette azokat az igazságokat, amelyeket prédikált. Szentírás ismeretével, érvelésének meggyőző erejével, tiszta életével, tűrhetetlen bátorságával és rendíthetetlen becsületességével megnyerte az emberek tiszteletét és bizalmát. Sokan, amikor észrevették a római egyház gonoszságát, elégedetlenek lettek addigi vallásukkal, és leplezetlen örömmel üdvözölték a Wycliffe által föltárt igazságokat. A pápa vezető embereit pedig elöntötte a harag, amikor észrevették, hogy a reformátor befolyása túlszárnyalja az övékét. Wycliffe hamar fölismerte a tévejgést, és rettenthetetlenül tiltakozott a Róma tekintélyével szentesített sok-sok visszaélés ellen. Amíg a király lelkésze volt, bátran állást foglalt az olyan adó fizetése ellen, amelyet a pápa követelt az angol királytól. Wycliffe kimutatta, hogy mind a józan ész, mind pedig a kinyilatkoztatás ellenzi a pápának világi uralkodók fölötti vélt hatalmát. A pápa követelései nagy felháborodást keltettek. Wycliffe tanításai befolyásolták a nemzet irányítóit. A király és a nemesek közösen tiltakoztak a pápa földi hatalomra tartott igénye ellen, és nem voltak hajlandók neki adót fizetni. Ezzel súlyosan megnyírbálták a pápa angliai főhatalmát.

0: Krisztus zászlóvivői.
1: Harmadik rész. Egy másik visszatetsző dolog, ami ellen a reformátor hosszú és elszánt harcot vívott, a kolduló szerzetesek rendje volt. Ezek a barátok elözönlötték Angliát, és károsan befolyásolták az ország fejlődését és virágzását. Létezésük rányomta a sorvasztó bélyegét mind az iparra, mind a művelődésre, mind pedig az erkölcsre. A szerzetesek semmit tevése és koldulása nem csak kiszipolyozta a nép erőforrásait, hanem a hasznos munka lebecsülését is maga után vonta. Az ifjúságot megmételyezte és megrontotta. A szerzetesek befolyására sokan kolostorba vonultak, nem csak szüleik beleegyezése nélkül, de még tudtuk nélkül, sőt parancsuk ellenére is. Az egyik korai római egyházatya a szerzetesi rendszer követeléseit a gyermeki szeretet és kötelesség követelményei fölé helyezve kijelentette, még ha atyád sírva az ajtód előtt feküdne is, és ha anyád a testére mutatna, mely hordott téged, és az emlőkre, amelyek szoptattak, te akkor is taposd el szüleidet, és haladéktalanul kövest Krisztust. Ez szörnyű embertelenség, ahogy Luther később jellemezte, amely inkább a farkast és a zsarnokot jellemzi, mintsem a keresztény embert, a gyermekek szívét megkeményítette szüleikkel szemben. A pápai vezetők a régi farizeusokhoz hasonlóan így hatástalanították hagyományaikkal Isten parancsát. Otthonokat dúltak fel, és szülőket fosztották meg gyermekeiktől.

Még az egyetemi hallgatókat is megtévesztették a szerzetesek alakoskodásai. Rávették őket, hogy lépjenek be rendjükbe. Később sokan megbánták ezt a lépést, látva, hogy elrontották életüket, és megszomorították szüleiket. De ha egyszer már csapdába estek, képtelenek voltak szabadságukat visszaszerezni. Sok szülő, félve a szerzetesek befolyásától, nem volt hajlandó fiát egyetemre küldeni. Feltűnően lecsökkent a nagy művelődési központok hallgatóinak száma. Az iskolák sorvadoztak, és eluralkodott a tudatlanság. A pápa ezeket a szerzeteseket felhatalmazta a gyóntatásra és a bűnök megbocsátására. Ez nagy baj forrása lett. Ezek a barátok nyereségvágyból olyan készségesen adtak feloldozást, hogy mindenféle bűnöző hozzájuk folyamodott. Ennek pedig súlyos következményei lettek. A bűnözés elhatalmasodott. A kolduló barátok, elnézve a betegek és a szegények szenvedését, a nyomorúság enyhítésére hivatott adományokat maguknak tartották meg. Fenyegetésekkel követelték a nép alamizsnáit, és kárhoztatták azok istentelenségét, akik rendjüktől megtagadták az adományokat. A szerzetesek vagyona szegénységi fogadalmuk ellenére egyre nőtt. Fényíző építményeik és dúslakodó asztalaik még nyilvánvalóbbá tették a nemzet fokozódó szegénységét. S míg ők bővölködtek és szórakoztak, maguk helyett tudatlan embereket küldtek a néphez, akik csodálatos meséket, legendákat és tréfákat tudtak mondani az emberek szórakoztatására, és hallgatóik még alaposabban a hálójukba kerültek. A barátok pedig továbbra is kezükben tartották a babonás tömegeket, és elhitették velük, hogy vallási kötelességük csupán a pápa főhatalmának elismeréséből, a szentek imádásából és a szerzetesek megajándékozásából áll. Ez elég ahhoz, hogy helyük legyen a mennyben.

0: Krisztus zászlóvivői.
1: Wyclef János, negyedik rész. Művelt és kegyes emberek hiába próbálták megreformálni ezeket a szerzetes rendeket. A tisztábban látó Wyclef azonban a baj gyökerére tapintott, amikor kijelentette, hogy maga a rendszer rossz, és azt kell megszüntetni. Az emberek kezdtek vitatkozni és kérdezősködni, miközben a szerzetesek járták az országot és árulták a pápa bocsánatát, sokan kételkedtek a bűnbocsánat pénzen való megvásárlásának lehetőségében, és megkérdezték, hogy vajon ne Istentől kérjenek-e inkább bocsánatot, mint a római pápától. Nem kevés volt azoknak a száma, akiket aggasztott a szerzetesek telhetetlensége, kielégíthetetlennek látszó kapzsisága. Róma szerzetesei és papjai szétrágnak bennünket, mint a rák, mondták. Istennek meg kell szabadítania minket, különben a nép elpusztul. Ezek a kolduló barátok, hogy leplezzék kapzsiságukat, azt állították, hogy a megváltó példáját követik, hiszen Jézus és tanítványai is a nép alamizsnáiból éltek. Állításukkal saját ügyüknek ártottak, mert hatásukra sokan a Bibliához fordultak, amit Róma a legkevésbé akart, hogy megtudják, mi az igazság. Az emberek figyelme az igazság forrására terelődött, amelyet Róma szeretett volna elrejteni. Wyclef tanulmányokat írt és adott ki a szerzetesek ellen, nem annyira azért, hogy vitába bocsátkozzék velük, hanem hogy fölhívja az emberek figyelmét a Biblia tanításaira és szerzőjére, a bűnök megbocsájtására és az egyházi kiközösítésre a pápának sincs több joga, mint az egyszerű papoknak, mondta, és tulajdonképpen senkit sem lehet kiközösíteni, csak azt, aki magára vonta Isten ítéletét. Ennél hatásosabb módszert nem is választhatott volna a pápa által emelt lelki és földi hatalom mamut építményének megdöntésére, amely milliók lelkét és testét tartotta fogva.

0: Wycliffe-nek újra meg kellett védenie az angol korona jogait, Róma túlkapásaival szemben. Királyi követként 2 évet töltött Németalföldön, hogy a pápa megbízottaival tanácskozzék. Itt kapcsolatba került francia, olasz és spanyol egyházi személyekkel, és alkalma nyílt a kulisszák mögé nézni. Sok mindent megtudott, ami Angliában rejtve maradt volna előtte. Tudomást szerzett sok olyan dologról, ami segítségére volt későbbi munkájában. A pápai udvar e képviselői útján képet kapott a papi kormányszervezet valódi jellegéről és céljairól. Amikor visszatért Angliába, még nyíltabban és buzgóbban hangoztatta korábbi tanításait, kimondta, hogy Róma istene a kapzsiság, a hivalkodás és a megtévesztés. Egyik tanulmányában azt mondta a pápáról és adószedőiről: megfosztják szegényeinket a megélhetéstől, és évente sok ezer márkát vesznek el a király pénzéből szentségekre és lelki dolgokra, ez pedig átkozott eretnekség, amelyet az egész kereszténységgel jóváhagyatott, fenntartva a szentségárulást. Ha királyságunknak egy hatalmas aranyhegye lenne, és a gőgös világi pap pénzbeszedőjén kívül soha senki más nem venne el belőle, akkor is elfogyna idővel a hegy, mert ez az ember minden pénzt kihord országunkból, és nem küld vissza semmit, csupán Isten átkát a szentségárulásért.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Ötödik rész. Wycliffe János a pápáról és adószedőiről szóló tanulmányát így folytatta. Ha királyságunknak egy hatalmas aranyhegye lenne, és egy gőgös világi pap pénzbeszedőjén kívül soha senki más nem venne el belőle, akkor is idővel elfogyna a hegy, mert ez az ember minden pénzt kihord országunkból, és nem küld vissza semmit, csupán Isten átkát a szentségárulásért. Röviddel Angliába való visszatérése után Wycliffe megkapta a királytól a Lutherwordi parókiát. Ez azt bizonyította, hogy legalább a király nem neheztel rá nyílt beszédéért. Wycliffe befolyása érezhető volt az udvar intézkedéseiben, valamint a nemzeti meggyőződés formálódásában. A pápa nem sokára szórni kezdte rá villámait. 3 bullát küldött Angliába, az egyetemnek, a királynak és a főpapoknak, amelyekben megparancsolta, hogy azonnal és ellentmondást nem tűrve hallgattassák el az eretnekség tanítóját. A bullák megérkezése előtt azonban az ügybuzgó püspökök kihallgatásra maguk elé rendelték Wycliffe-et. A birodalom legtekintélyesebb fejedelmei közül 2 elkísérték a törvényszékre. A nép, amely körülvette az épületet, berontott, és annyira megfélemlítette a bírákat, hogy az eljárást egy időre felfüggesztették, és Wycliffe-et békében elengedték. Nem sokkal később az idős 3. Edward, akit a főpapok a reformátor ellen próbáltak befolyásolni, meghalt, és Wycliffe korábbi pártfogója lett a birodalom uralkodója.

A pápai bullák azonban egész Angliát az eretnek letartóztatására és bebörtönzésére kötelezték. Ezek az intézkedések egyenesen a mágia felé mutattak. Biztosnak látszott, hogy Wycliffe nem sokára áldozatul esik Róma bosszújának. De aki valamikor ezt mondta, ne félj, én pajzsod vagyok, 1 Mózes 15.1, ismét kinyújtotta kezét, hogy megvédje szolgáját. Valaki meghalt, de nem a reformátor, hanem a pápa, aki megparancsolta elpusztítását. 11. Gergely halt meg, és a Wycliffe ügyének tárgyalására összegyűlt egyházi személyek szétszélettek. A gondviselő Isten irányította továbbra is az eseményeket, és lehetővé tette a reformáció terjedését. Gergely halálát két rivális pápa megválasztása követte. Most két állítólag csatlakozhatatlan, vitatkozó hatalmasság követelt engedelmességet. Mindkettő arra szólította a kegyes híveket, hogy segítsenek neki a másik elleni háborúban. Követeléseiknek az ellenségeik elleni rettenetes egyházi átokkal és támogatóik mennyei megjutalmazásának ígéretével akartak érvényt szerezni. Ez az eset nagyon meggyengítette a pápaság tekintélyét. A versengő pártok minden energiájukkal egymást támadták, így Wycliffe-nek egy ideig békét hagytak. Egyházi átok és vádaskodások röpögtek egyik pápától a másikig, és az ellenfelek vérontással adtak súlyt ellentétes követeléseiknek. Bűnök és botrányok özöne árasztotta el az egyházat. Ez alatt a reformátor a Luther-wörthi parókia csendes magányában szorgalmasan fáradozott azon, hogy az emberek figyelmét a vitatkozó pápákról Jézusra, a béke fejedelmére irányítsa.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Ismét megnyitja kapuit holnap után. A Művészetek Völgye lélegzett református udvara. Lélegzett felvételt, megnyugvást és közösséget kínál. Ebben az évben is a Talián Dörögdi lélegzett református udvar a Művészetek Völgye forgatagában július 24-e és augusztus 2-a között. Több mint két évtizede tárja ki kapuit a Talián Dörögdi református templom és kertje a Művészetek Völgye ideje alatt, hogy a fesztiválozóknak értékes, lelki művészeti tartalmakat, elcsendesedési lehetőséget kínáljon. A Református Közéleti és Kulturális Alapítvány által működtetett udvarban egyszerre adnak frissítő üdítőket, nyugágyat a betérőknek és lehetőséget arra, hogy mélyebben megismerjék küldetésüket. Élőkönyvtárukban lehetőség nyílik kikölcsön. Egy-egy udvarban önkénteskedő, dolgozó reformátust. Az érdeklődő negyed órán át bármiről társaloghat vele, megtapasztalhatja, hogy hasonló kérdések érdeklik, motiválják őt. Ha pedig mélyebbre ásna, akkor lehetősége nyílik egy református lelkésszel beszélgetni arról, ami foglalkoztatja, a szívét nyomtatja. A családi nap erősítette a testvéri kapcsolatokat. A tiszáninneni református egyházkerület támogatásával június 26-án gyermektáboruk folytatásaként ismét megrendezhették a hagyománnyá vált családi napot. Minden évben arra törekszenek, hogy olyan előadót hívjanak meg erre az alkalomra, aki értéket közvetít minden korosztálynak, és akinek szolgálata közelről és távolabbról is megszólítja az érdeklődőket. A rendezvény lelki nyitányát a gyermektábor résztvevőinek hitvalló énekei adták, akik szolgálatukkal megtöltötték a templomot örömmel és melegséggel. A családi napon gyülekezetük tagjai mellett a déli borsodi református gyülekezetek és más közösségek képviselői is szép számmal jelen voltak. A koncertet követően kötetlen baráti beszélgetésre nyílt lehetőség, miközben a gyermekeket játékok és ugráló vár várta. Beiktatták a református iszákos mentő misszió új vezetőjét.

0: református szeretett szolgálat által szervezett személyes bizonyságtételekkel és megrázó vallomásokkal teli alkalmon Steinbach József püspök hirdetett igét, valamint ünnepélyesen aláírták a Református Egyház és a Kék Kereszt Egyesület közötti együttműködési megállapodást is. Az ünnepi istentiszteletet Balog Róbert, a Református Szeretett Szolgálat Alapítvány ügyvezető helyettese nyitotta meg, majd a gyülekezet a 105. Zsoltár első versével és a 728. számú dicsérettel kezdte meg az alkalmat. Az időjárásról: változékony nyári idő. Csütörtökön a felhős idő mellett növekszik az esőzés esélye, az északnyugati szél mellett kitart a 22-29 fok. Pénteken sok napsütés várható, felhőkkel néhol zápor kialakulhat, északias szél és még 23-28 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.
2: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz. Hírösszeállításunk következik.
2: Kitartás útján. Tized szervezet. A fiatal felnőttek 22 plusz zarándoklata Mária Pócsra. Idén már 10. alkalommal indult Mária Pócsra a fiatal felnőttek gyalogos zarándoklata. Július 16-án csütörtökön ismét Tokajból vágtak neki a zarándokok a mintegy 60 kilométeres útnak, hogy felajánlásaikat és kéréseiket az Isten szülő elé vigyék. A Miskolci Egyházmegye görögkatolikus ifjúsági fóruma 10. alkalommal szervezte meg a fiatal felnőttek megszólító 22 plusz zarándoklatot. Tokajban a görögkatolikus templom udvarán volt a gyülekező. Kora este a résztvevők mintegy fele már a zarándoklatot megnyitó vecsernyén is részt vett, amelyen a lelki útra valót ezúttal is Orosz Atanáz Miskolci megyés püspöktől kapták, aki a tervek szerint egész úton kíséri őket. Két hét, két tábor, egy üzenet. Kincsvadászat déli Borsodban. Június utolsó hetében és július első teljes hetében rendezték meg nyári gyermektáboraikat Nemesbikken és Helyőbábán. Mindkét helyszínen a kincsvadászat volt a hét témája. A gyermekek nagy lelkesedéssel indultak nap mint nap kincseket keresni. A játékok, a vetélkedők, a kézműves foglalkozások, az énekek és a sok nevetés mindazt szolgálták, hogy örömteli közösségben tölthessék együtt ezt a két hetet. A fiúk és a lányok csapatainak versengése különösen izgalmassá tette a napokat. Azonban a táboros hetek végére egyre világosabbá vált, hogy a legnagyobb kincs nem az, amit megtalálva a kezünkbe vehetünk, hanem az, aki örökre velünk marad. Mi az igazi kincs? A válasz Jézus Krisztusban van. Nem mi vagyunk az igazi kincsvadászok, hanem ő keresett meg bennünket, talált ránk, és szeretetével magához hívott. Ő a mi kincsünk, mi pedig az ő drága, megváltott tulajdona vagyunk. Ez az örömhír volt táboraik legfontosabb üzenete. Bölcsödétől idős otthonig tart fenn intézményhálózatot a Debrecen Bánki Református Egyházközség. Az egyházaknak a gyakorlatban két téren van társadalmi tennivalójuk, a gyermekek, illetve az idősek körében. Így fogalmazta meg Buzás Dénes lelkipásztor a gyülekezet tevékenységének arcpoetikáját. Ez év márciusában adták át az idős otthont, amelyre azonnal óriási igény mutatkozott. A Debrecen Bánki Református Egyházközségben az elmúlt

0: és otthont is. Az itt élők élete összefonódik a gyülekezet mindennapjaival. Az időjárásról változékony nyári idő. Csütörtökön a felhős idő mellett növekszik az esőzés esélye, az északnyugati szél mellett kitart a 22-29 fok. Pénteken sok napsütés várható felhőkkel, néhol zápor kialakulhat. Északias szél és még 23-28 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Apróságok. Időt kell szakítanod embertársaidra. Tégy valamit másokért, ha még oly apróságot is, valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted. Albert Schweitzer.

0: Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Róma 8:14.
1: A lélek vezetése alatt Isten gyermekeinek nem csak dicsőséges előjogai vannak, hanem nagy elkötelezettségeik is. Mint gyermekeknek, engedelmeskedniük kell, és engedni, hogy Isten lelke vezesse őket. Csak azok Isten gyermekei, akik követik a lélek ösztönzéseit, akik tehát nem elégszenek meg kegyes szólamokkal, hanem véghez is viszik a mennyei atya akaratát. A test cselekedeteihez tartozik például a harag és a türelmetlenség. A Szentlélek ezek ellen törekszik. Engedünk-e gyöngéd és mégis erőteljes indításának? Hallgatunk-e intésére, amikor forrni kezd bennünk az indulat? Ő hallgatást parancsol. Helyet adunk-e neki? Vagy kitörnek belőlünk a haragos szavak? Ha tisztátalan kívánságok mozdulnak bennünk, elvágjuk-e útjukat azonnal, amint a lélek int? Vagy elhallgattatjuk őt, és átadjuk magunkat tisztátalan fantáziánknak, mindaddig, míg képzelődéseink tetté érnek. Ha gondolataink ferde utakon bolyongnak, visszahívjuk-e őket, amint a lélek emlékeztet, vagy odadobjuk nekik a gyeplőt? A Szentlélek a szeretet királyi parancsára ösztönöz. De vajon nem talál-e minket éppen ezen a

0: ponton restnek, mivel féltjük a kényelmünket, és nem akarunk mások szolgálatába áldozatot hozni. Azonnal követjük-e jelzéseit, hogy jóvá tegyük a szeretet parancsának megsértését, és kérjünk bocsánatot? Isten lelke arra int, hogy kutassuk az ő igéjét. De nincs időnk rá, értéktelen fecsegéssel vagy kapkodó sokatakarással gyöngítjük saját magunkat. Pedig Isten olyan gyermekeket akar, akiknek az engedelmesség új természetükké lett, ha nem is vagyunk mindjárt tökéletesek benne.
1: Mennybéli atyám, köszönöm, hogy a lélek a jézusi életről való bizonyságtételre indít, de segíts, hogy a szenvedéstől való félelem ne gátoljon ebben. A lélek imádkozásra és a veled való közösségre indít, de sokszor késlekedem. Elfecsérelem erőimet mindenféle tevékenységben, ahelyett, hogy összpontosítanám azokat szolgálatodban. Könyörülj rajtam, hogy akár áldozatosan is, de jó magokat vessek, tudatosan és akaratlanul egyaránt. Azzal a reménységgel tudjak élni, tömérdek csüggesztő körülmény közepette is, hogy minden jó mag ki fog kelni, és jó gyümölcsöt terem. Hadd legyen az életem és a mellém rendelteké, szeretteimé, gyümölcstermő élet. Szabadíts meg az önféltésnek minden formájától, és szabadíts föl arra, hogy szívesen hozzak áldozatot te éretted, társaimért, igaz és szent ügyekért, hogy valóban áldássá legyek fele barátaim számára. Segíts most ebben a csöndben őszintén imádkozni hozzád, Istenem, hiszen mindig a te lelked vigaszára szorulok. Amikor minden emberi terv hiányos és eredménytelen, a te ígéd maradjon mellettem. Add, hogy megértsem. Nem az a fontos, hogy mi ér engem, hanem az, hogy miképpen felelek meg a tőled kapott feladatoknak. Milyen szép, hogy minden ígéretedben benne vagy, és ha én távolodnék, te utánam jössz. Áldott légy, Istenem, hogy az akadályok közepette sem engeded késni a szabadulást. Már csak arra kérlek, hogy magam valamiképpen gátja ne legyek a te örökké élő kegyelmednek. Hadd vezessen a te lelked. Ámen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmos szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Múlt héten a bevezető gondolatokat elemeztük, a prológust, és most megnézzük, mint a mérleg serpenyőjének másik oldalát, hogy hogyan fejeződik be a könyv. Hiszen nagyon fontos, hogy megértsük mind a bevezetést, mind a befejezést. A prológusban olyan tartalmi jegyek szólalnak meg, mint korábbi előadásban láthattuk, amelyek a könyvben egészen részletesen kifejtésre fognak kerülni. És az epilógusban, a záró szakaszban, a jelenések könyve 22. fejezet 6. versétől a 21. verséig bezárólag szintén olyan témák, mondani valók, teológiai gondolatok összegzése szerepel, amely a könyvben nagyon-nagyon fontos. Azt is mondhatnám, hogy mint az utolsó szó jogán összefoglalja János apostol az ő üzenetének lényegét, summáját. Nézzük a gondolatokat a 22. fejezet 6. versétől. És mondanékem, e beszédek hívek és igazak, és az Úr, a szent proféták Istene bocsátotta el az ő angyalát, hogy megmutassa az ő szolgáinak azokat, amiknek meg kell lenni hamar. Ímé eljövök hamar. Boldog, aki megtartja egy könyv profétálásnak beszédét. Angelus interpretetus, vagyis egy olyan angyal, aki értelmezi és megmagyarázza a dolgokat. Ez már Dánielnél is megjelenik, hiszen Dániel bizonyos dolgokat nem ért, és akkor egy angyalt küld Isten számára, és ez az angyal elmondja azoknak a dolgoknak a lényegét, amit Dániel látott. És most valami hasonló jelenik meg Jánosnál is. Nehogy János félreértse, nehogy rosszul értelmezze a dolgokat, ezért egy angyal jelenik meg Jánosnak, és elmondja azokat a dolgokat, amelyeket helyesen kell értelmezni. És ez az angyal egy érdekes dolgot mond. E beszédek hívek és igazak. Milyen érdekes, hogy az angyal azt próbálja erősíteni Jánosban, az apostolban, a prófétában, és nem is tudom, hogy most melyik jelzővel illessük a szerzőt, mert most talán itt, ezekben a pillanatokban inkább próféta ő, mint apostol. Azt mondja az angyal, az angelus interpretetus, hogy e beszédek hívek és igazak, hűek és igazak. És ezek nagyon fontos dolgok. Ég és a föld el fognak múlni. Mert pontosan a jelenések könyvében azt olvassuk, hogy új eget és új földet várunk. De azok a dolgok, ami ebben a könyvben vannak, azok túlélik az eget is és a földet is. Mert ezek nem fognak elmúlni, hanem be fognak teljesedni. Az a nagy kérdés. Mikor? Mikor fognak ezek a dolgok beteljesedni? Sok tényszerű dolog már beteljesedett a korábbiakban. És sok dolog talán pontosan napjainkban, vagy a közeljövőben fognak teljesedni. És utána azt mondja az angyal, az Úr, a szent proféták Istene bocsátotta el az ő angyalát. Vagyis megmagyarázza az angyal János profétának, hogy miért van ő itt. Az Úr, a szent proféták Istene. És itt már megint ez a rendkívül bonyolult mondat, szerkezetű mondat valamire rávilágít. Itt profétai üzenetről van szó. Mert nem csupán az angyal számára mondta el Isten az üzenetet, hanem János számára is. És az angyal mintegy lecsekkolja, ellenőrzi, még egyszer utoljára, tisztázza, hogy jól írta-e, jól értette-e valamilyen körülmények között János az üzenetet. Mert az angyal azért jött, hogy Jánost erősítse. Miért János gyenge volt? Igen. János olyan gyenge volt, mint mi vagyunk. Jánosnak is voltak magas és mély pontjai, pillanatai az életben.

mind az, akit Isten elküld, és mindaz, aki elmegy és engedelmeskedik, a szó szorosabb vagy tágabb értelmében angyal. Léteznek angyalok ma is? Igen. Ha még nem voltál, kedves vendégem, hallgatóm, nézők, kedves nézők, ha még nem voltunk mélyponton az életben, akkor nem tudjuk, hogy vannak angyalok. De amikor egyszer csak megjelenik valaki mellettünk, és pont azt mondja, amire szükségünk van, pontosan úgy erősít meg, ahogy az az Istentől jött, akkor ezek az emberek is valahogy angyalok lehetnek. De itt egy angyal-angyalról van szó, egy igazi angyalról, aki nem csak a szó jelentésében, hanem lényegét tekintve is angyal. Az angyalnak az a feladata, hogy az Isten parancsának, elvárásainak engedelmeskedjen. Őt az Isten elküldi. Hova küldte az angyalt? Pátmosz szigetére. Miért küldte Pátmosz szigetére? Mert ott van egy öreg ember, akit úgy hívnak, hogy János. És ez az idős, öreg ember, ez a próféta erősítésre vár. Illés, Elizeus, Ézsaiás, Jeremiás, Dániel, Ámosz és a többi kis és nagy próféta életében. Mert mindegyik azt mondta, így szól az Úr. A prófétának ez a feladata, hogy közvetítse azt, amit az Isten mondott. Nem értelmezze, elsősorban a próféta nem értelmező személy, hanem közvetítő. És János mindent megtesz annak érdekében, hogy a legtisztában, a leghűebben, a legalázatosabban közvetítse azt, amit az Isten mondott számára. Nem írja felül, kották vannak előttem. Nem kottázza át az Istentől jövő üzenetet, hanem ha az Isten két kereszttel írta, akkor ő két kereszttel játssza le. Nem 3B-ben. Ezt jelenti prófétának lenni. Jézus maga üzen az olvasó számára, és itt egy picit bajba vagyok, mert mi mindig könyvről beszélünk. Ma este hadd beszéljek tudatosan mindig tekercsről. Mert az apokalipszis az nem könyv eredetében, csak számunkra jelenik meg könyvként. Az eredetében egy tekercs. Tehát a názáreti Jézus üzen a tekercset olvasók számára. És mit üzen? Azt üzeni, ímé eljövök hamar.

Kinek szól ez az üzenet? A prológusban azt láttuk, hogy János a kisázsai 7 gyülekezet számára írja az apokalipszist. De vajon csak azoknak szól? Amikor fölnyitjuk az új szövetséget, és azt látjuk, hogy Pál apostolnak Korintus beliekhez írott levele, akkor ez csak a korintosziaknak szól? Hát kinek szól? Aki olvassa, és aki hallja. Mindenkinek szól. Kinek szól az az üzenet, amit Jézus elmond az apokalipszisben, ímé hamar eljövök. Elsősorban szűk értelmezésben a 7 kisázsiai gyülekezetnek, az akkor és ott élőknek. Tágabb értelemben minden kor hívő emberének. Azoknak a keresztényeknek, akiket Rómában vadállatok elé dobott a római impérium, Diokléciánus császár és a későbbi keresztény üldöző császárok, ezeknek szól, a középkor emberének, az újkor hitetlenkedő emberének, a 21. század szkeptisében élő emberének, akik minden izmusban már hiszünk. Csak egyet felejtettünk el, amit Jézus mond, ímé hamar eljövök. Van ennek a szónak, az ímé kifejezésnek egy dialektikája, egy nyomatéka, egy dinamizmusa. A mai magyar nyelvben ezt a szót már abszolút mértékben nem használjuk, és elfelejtettük. Költői nyelvezethez, írói szótárhoz tartozónak véljük, de az eredeti héber és görög gondolkodásban ez a dolgok lényegét jelzi, ami utána jön. Nem véletlen, hogy amikor kiadják a názáreti Jézust megfeszíteni, akkor azt mondják, ecce homo, íme az ember. Az íme után mindig nyomatékos részt találunk a Bibliában. Egyszer érdemes lenne egy monográfiát írni az íme kifejezésről, és az előfordulási helyeiről, akár az Ó és Új Szövetségben. Szóval nem mehetünk el e szó mellett, anélkül, hogy le ne vennénk sarúinkat, mert szent helyen állunk. Ugyanazt a gondolatot találjuk, amikor azt mondjuk, hogy ímé én eljövök hamar, mint a prológus első fejezet 3. versében, hiszen ott is így kezdik.

És még a könyvben, számtalan helyen, minden nyomatékos helyen megismétlődik. Mert mondhatnánk, hogy mi az apokalipszis legfontosabb tanítása, mi az apokalipszis legfontosabb közlése, hogy Jézus visszajön. Az a messiás, aki megígérte, hogy visszajön, az vissza is fog jönni. Egy János és Jézus közötti beszédet idéz a 21. fejezet, amit aztán később a halála után a tanítványok nagyon helyesen egy picit megmagyaráznak. Amikor azt mondja Jézus, mi közöm ahhoz, hogy te mit mondtál? Te jár és kövess engem. Nem az a lényeg, hogy ki hal meg, ki halt meg, vagy ki fog meghalni. Ezek is az élet nehéz pillanataihoz tartoznak, de az élet legfontosabb kérdése, visszajön Jézus, vagy nem? Minden ettől múlik. Ezt a kérdést nem lehet megkerülni, nem lehet elhallgatni, nem lehet lábjegyzetbe tenni, nem lehet újraírni, nem lehet újraértelmezni. Bizony, hamar eljövök. És itt mit mond Jézus? Boldog, aki megtartja egy könyv profétálásnak beszédeit. Milyen? Boldog! Hát ismerünk már boldog mondásokat Máté evangéliumában. Ott van a 8 boldog mondás. Boldogok, akik ... Itt pedig van egy másik boldog mondás, és azt mondja, hogy boldog, aki megtartja e könyv profétálásnak beszédeit. Úgy is fordíthatnánk, hogy proféciai beszédét. Boldog akarunk lenni? Nem akkor leszünk boldogok, ha magasabb lesz a fizetésünk. Nem is akkor leszünk boldogok, ha vágyainkat, elgondolásainkat maradéktalanul az élet teljesíti. Nem is akkor leszünk boldogok, amikor tökéletesen egészségesek leszünk. Boldogok akkor leszünk, ha megtartjuk e könyv profétálásnak beszédeit. Mit jelent megtartani? Tartsd meg, amik nálad vannak. Nagyon fontos, hogy ezeket az ismereteket ne csupán elraktározzuk valahol agyunk szürke gondolatvilágába, hanem ennek megfelelő életet éljünk. Boldog aki. Ki lehet ez az aki? Bárki. Nemtől, fajtól, vallástól, kortól független. Mindenki boldog lehet, aki olvassa és megtartja. Nagyon fontos.

Ezek után János, az apostol, a próféta veszi át a szót. Én János vagyok az, aki ezeket hallottam és láttam. Amikor hallottam és láttam, leborulék az angyal lábai előtt, hogy őt imádjam, aki nékem ezeket megmutatta. Azt pedig mondanékem, meglásd ne tedd, mert szolgatársad vagyok néked, és a te atyád fiainak, a prófétáknak, és azoknak, akik megtartják-e könyvnek beszédeit, az Istent imádt. János hallott és látott. Hiszen azt mondja, hogy én János vagyok az, aki ezeket hallottam és láttam. Mint egy még egyszer, záró gondolatként bemutatkozik, megerősíti az olvasók memóriáját, nehogy elfelejtsék, hogy ki írta az apokalipszist. Mert én hallottam és láttam. Sajnos a 21. század embere nem akar hallani, és nem akar látni. Nem akarunk prófétai helyzetbe kerülni. Ezért elmenekülünk a látás és hallás felelőssége elől. Mert ha valamit hallunk, és ha valamit látunk, ez felelősséget jelent az életünkben. Ez soha ki nem lehet törölni. Ezt le lehet tagadni. Lehet azt mondani, hogy nem emlékszem tisztán. Lehet mondani, hogy nem figyeltem. De ezek mind csak olcsó mentségek. Hallani és látni. Mindig különleges felelősség volt. Mit hallott a próféta? Vagy talán inkább fogalmazzunk így. Kit hallott a próféta? Isten. Istent hallani mindig nagy felelősség. Kit látott a próféta? A gyertyatartók között járó Istent, akinek palástja betöltötte az egész szentélyt. Őt látta és hallotta. Az angyalokat is hallotta, amely angyalok elmondták az Isten üzenetét. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Látta a Teremtő Istent, látta az Ítélő Istent, hallotta és látta. És ezért mondja, hallottam és láttam. És ez annyira megrendíti, hogy valami olyan dolgot csinál, amelyet talán nem is értünk igazából, vagy egy picit talán az ítéletünket, bírálatunkat, nem tetszésünket is maga után vonja. Hogy János leesik az angyalnak a lábai elé, és elkezdi imádni őt, vagyis olyan tiszteletet ad az angyalnak, amely tiszteletet csak egyedül az Istent illeti meg. Megismétlődik a 19. fejezet 10. versének jelenete. És nagyon érdekes, ahogy az angyal azt mondja, én csak a te szolgatársad vagyok. Milyen tisztséget töltenek be az angyalok? Szolgatársi, az ember szempontjából. Nem mások ők, mint szolgatársak. És ezzel a jelenettel figyelmezteti saját korának generációját, a vadállatok elé cipelt keresztényeket, figyelmezteti a már-már megalkuvásban lévő gyenge embereket, hogy nem lehet mást imádni, csak Istent. És a nagyobb nyomaték kedvéért még hozzá is teszi, ugye? És azt mondja, hogy ne imádd más, csak az Istent imádd. Az Istent imádd, azt mondja a 9. versnek a véget.

És ha ez az első század keresztényeinek szólt, az első század utolsó idejében élt keresztényeinek szólt, hogy nem lehet a császár imádatban, nem lehet a római császár kultusz imádatában részt venni úgy, hogy közben keresztény maradok. Hogy nem érinti ez az imádat az én legbelső lényegemet, az én egyéniségemet, az én gondolkodásomat. Miért nagy dolog meghajolni a császár előtt is egy kis tömjént odaszórni, és azt mondani, hát én ezt nem gondoltam úgy. Ez lehetetlen. Mert ahogy nem gondolta komolyan a tömjént, úgy nem gondolta komolyan az igazi Isten imádatát sem. És vannak dolgok, amiben nincs kompromisszum. Jól jegyezzük meg. Ha ezt az egy mondatot ma este megjegyezzük, akkor talán gazdagabban megyünk haza. Ez egy rövid mondat, így hangzik. Elvek terén nincs kompromisszum. Minden más területen lehet. Csak egyetlen egy területen nincs. Az Isten elveinek a területén. Nem lehet kicsit imádni, meg egy picit még a hamis isteneket. Nem lehet a császár előtt is egy kis fejbólintást tenni, meg az igazi Isten előtt is. És úgy gondolom, hogy nem csupán az első század keresztényeinek szólt, hanem szól az utolsó generáció keresztényeinek, mármint akik mi most ezekben a napokban élünk, hiszen mi vagyunk a Föld utolsó generációi, bár még fognak születni emberek, azoknak is fog szólni. Hiszen el tudjuk mondani azt, hogy emberek, intézmények, országok, nemzetek, kultúrák olyan tiszteletet követelnek néha maguknak, és olyat is kapnak, amelyet nem szabadna, amit csak az Istennek jár ki. Nagyon érdekes, a felolvasott bibliai igeszakaszunkban, ebben a szakaszban háromszor írja le ezt a szót, hogy Isten, Theos. Háromszor jelenik meg. Istent imádd, ne a munkádat, ne az életedet, ne a fiatalságodat, ne a szépségedet, ne a művészi beállítottságodat, ne a tehetségedet. Még csak ne is az egyházadat vagy a gyülekezetedet. Senki más ne imádj, csak az Istent. Mert ez az imádat csupán neki van félretéve. Eszembe jut azonnal az Ószövetség könyveiből, az úgynevezett dekalógus, a 10 parancsolat, vagy 10 törvény, amelyik azt mondja, ne legyenek néked idegen isteneid élelőttem. Sem amik az égben, sem amik lent, mert nem hagyja az Isten ezt. Mert megbünteti az atyák vétkét a fiakban harmad és negyed íziglen, de irgalmasságot cselekszik ezer íziglen. Semmit imádni és tisztelni. Csak az Istent lehet imádni. És nagy kérdés, vajon vannak-e idegen teráfémjaink, istenkéink? Vannak-e idegen bálványaink az Úr mellett? Minden egyfajta bálvány lehet, ami közénk és a Teremtő Isten közé áll. Nehéz ezt elhinni, de így van. Minden az ő kezében van. Még akkor is, ha látszólag pontosan ellenkezőjét mutatja e világnak folyása, gazdasági vagy politikai tényezői. A jövő bizonytalannak tűnik. Mondja egy 100 éves. Öreg ember a Pátmosz szigetén. De nincs biztosabb dolog, mint a jövő. És ez pontosan ebből a könyvből derül ki. Ne a bizonytalanságot, hanem a boldogságot lássuk meg. El tudjuk gondolni, hogy milyen csodálatos lesz az Isten országában. És utána elmondja, hogy
kik lesznek azok, akiket boldognak mondunk, és kik lesznek azok, akik kimaradnak.

Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az élet fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. De kinn maradnak az ebek és a bűbájosok, a paráznák, a gyilkosok, a bálványimádók, és mind, aki szereti és szólja a hazugságot. Én Jézus küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetben. Én vagyok a Dávidnak ama gyökere és ága, ama fényes hajnalcsillag. És a lélek és a mennyasszony ezt mondja, jövel! És aki hallja, ezt mondja, jövel! És aki szomjóhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki a könyv profétálásnak beszédeit hallja, hogyha valaki ezekhez hozzát

könyvben megírt csapásokat veti az Isten arra, és ha valaki elvesze prófétálás könyvének beszédéből, az Isten annak részét eltörli az élet könyvéből, és a szent városból és azokból, amik a könyvben megirattak. Ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony hamar eljövök. Amen. Bizony jövel, Uram Jézus. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatok. Legyen mindnyájan ti veletek. Amen. Mondja János. Nem lehet semmit elvenni. Nem lehet semmit hozzátenni. Azt mondja, hogy joguk legyen az élet fájához. Mi? Joguk? Álljunk meg egy pillanatra. Hát előbb nem azt mondtuk, hogy kegyelemből kapjuk az örök életet? És most azt mondja János, hogy joguk legyen. Hadd kérdezzem meg. Mi alapján lehet kegyelmet gyakorolni? Nem jog alapján? A jog biztosítja a kegyelmet. Mert ha a jog nem biztosítaná, akkor nem lenne kegyelem. Hazánkban is többféle kegyelmet ismerünk. Ugye? Az egyik legáltalánosabb formája a méltányosság. Nagyon sokszor, amikor az ember valami közlekedési szabálysértést vét, akkor oda van írva a határozatban, hogy méltányossági eljárás nem folytatható le ebben az ügyben. Nincs kegyelem, de van, ahol van. Bár nagyon ritkán, de a jog mégis biztosítja, ugye, a Magyar Országgyűlésnek és a köztársasági elnöknek, hogy mit gyakorolhatnak? Kegyelmet. Ezért mondja, hogy joguk legyen. De ezt a jogot az Isten gyakorolja. Mit mondhatnék mást? Találkozzunk a kapuknál. Menjünk be együtt a városba. És menjünk oda az élet fájához. Ádám késői utódjaiként. Az Úr kegyelméből. Amen.

Tanulmányok a jelenések könyvéről című műsorunkat hallották. A klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Schubert 4. C-moll tragikus szimfóniáját.

Elhangzott Schubert negyedik tragikus szimfóniája. Befejezésül hallgassák meg Schubert Gesdur Empromptu és Szerenád című műveit.

kedves hallgatóink! A Klasszikus Zene Gyöngyszemei című műsorunkat hallgathatták. Elhangzott Schubert negyedik tragikus szimfóniája, valamint Schubert Gesdur Empromptu és Szerenád című műve. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Július 22-én, szerdán, következőképpen szól hozzánk Isten igéje. A nap ószövetségi igéjét Mózes második könyvének 34. fejezetében a 10. versként olvassuk. Az Úr ezt mondta Mózesnek, meglátja majd az Úr tetteit az egész nép, amely között vagy. A nap újszövetségi igéjét Máté szerinti evangélium 15. fejezetében a 31. versként találjuk. A sokaság pedig csodálkozott, amikor látta, hogy a némák beszélnek, a nyomorékok egészségesek lesznek, a bénák járnak, a vakok pedig látnak, és dicsőítette Izrael Istenét. Milyen furcsa, hogy nekünk az a normális és természetes, ha a némák csendben vannak, a mozgássérültek kerekesszékben ülnek, a vakok pedig fehér bottal járnak, hiszen nem látnak. Egyszerűen megszoktuk már, beletörődtünk. Véletlenül sem csodálkozunk ezen. Mint ahogy azon sem csodálkozunk, hogy hányszor maradunk némák, amikor a másikért szólni kellene. Hányszor maradunk mozdulatlanok, amikor csak a kezünket kellene kinyújtani. Hányszor leszünk tudatosan vakok az igazságtalanságra, csak azért, hogy ne keveredjünk bele semmibe. Az Atya nem így tesz. Nem törődik bele az igazságtalanságba. Jézus meghirdeti és elhozza az Isten országának valóságát. És akkor minden a helyére kerül, mi meg azon csodálkozunk, hogy végre minden rendben van. Az Isten országa itt van. Az Isten országa közöttetek van. Nem lehetünk némák, amikor a másikért szólni kell. Nem lehetünk mozdulatlanok, amikor elég lenne kinyújtani a kezünk. Nem tehetünk úgy, mintha vakok lennénk, amikor a másikat igazságtalanság éri. Nem, mert Jézus közénk hozta az Isten országának valóságát. A nap imádsága. Urunk, miközben rácsodálkozunk arra, hogy Te újra rendet teremtesz a káoszban, igazságot adsz ott, ahol eddig igazságtalanság volt. Segíts, hogy saját szerepünket is megtaláljuk. Segítsd építeni a Te országod. Segíts, hogy szóljunk a másikért, hogy tegyünk a másikért, hogy meglássuk azt, ahol igazságtalanság van, és tegyünk ellene. Engedd, hogy így dicsőíthessünk Téged a mai napon is. Ámen. Krámer György áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Az Úr ezt mondta Mózesnek, meglátja majd az Úr tetteit az egész nép, amely között vagy. És a nap újszövetségi igéje, a sokaság pedig csodálkozott, amikor látta, hogy a némák beszélnek, a nyomorékok egészségesek lesznek, a bénák járnak, a vakok pedig látnak, és dicsőítette Izrael Istenét.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe Örökké való zálog. A mai ige Hoseás könyve 2. fejezet 18-tól 19. versig. És eljegyzelek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. Bizony, hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat. Gondolatok az ígéről. Az Úr jegyesének lenni, micsoda tisztesség és öröm ez! Testvérem, valóban tiéd Krisztus úgy, hogy kegyelmével téged is eljegyzett. Ha igen, vésd a szívedbe, hogy ez örökérvényű eljegyzés volt. Ő soha nem bontja el a jegyességet azzal, akit egyszer ezzel a kötelékkel magához kötött. Az Úr háromszor ismétli, eljegyezlek, és súlyos szavakkal erősíti meg ezt az eljegyzést, igazsággal. Tehát ez a szövetség teljesen jogos, törvényes, senki sem teheti érvénytelenné. Ítélettel, tehát bírói végzés szentesíti ezt a szövetséget. Senki nem tekintheti elhamarkodott lépésnek vagy tévedésnek. Szeretettel, tehát a szövetség alapja a szeretet, mert anélkül az eljegyzés rabszolgaságot jelentene, nem boldogságot. Irgalommal, amely megsokszorozódik, és beragyogja ezt a drága, szent kapcsolatot. Végül a hit ajándékával, hűséggel, ami ezt az eljegyzést egyáltalán lehetővé teszi. A Szentlélek mondja mind erre az Ámment, amikor megígéri, hogy megtanítja az eljegyzettet a magasztos elhíváshoz szükséges szent ismeretre. Milyen drága ígéret ez! Találkozások helyei. Gazdag evangélikus program kínálat a Művészetek Völgyében. A Művészetek Völgye mindig több volt egyszerű fesztiválnál. Nem csak koncertek, kiállítások és előadások sokasága, hanem közösségi élmény is. Ebben a sokszínű közegben évek óta természetes helye van az evangélikus jelenlétnek. Talián Dörögdön a Tarisznya evangélikus udvar, Kapolcson az evangéliumi műhely, július 24-e és augusztus 2-a között ismét várja azokat, akik a kulturális élmények mellett beszélgetésre, elcsendesedésre és lelki feltöltődésre is vágynak. Az udvarban a napok folyamán bármikor szóba lehet elegyedni lelkészekkel, teológus hallgatókkal és önkéntesekkel. Negyedik protestáns sokadalom a Budai Várban. Szabadtéri koncertekkel, kórus találkozóval, orgona maratonnal, kiállításokkal, skót dudás bemutatóval, torony látogatással és egész napos családi programokkal várják a Budai Várba látogatókat a református evangélikus baptista és metodista felekezetek a negyedik protestáns sokadalmon. Az időpont augusztus 19-e és 20-a. A helyszín Budapest első kerület Kapisztrán tér. Az időjárásról változékony nyári idő. Csütörtökön a felhős idő mellett növekszik az esőzés esélye, az északnyugati szél mellett kitart a 22-29 fok. Pénteken sok napsütés várható, felhőkkel néhol zápor kialakulhat, északias szél és még 23-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink! Kérjünk ezest én bocsánatot mennyei édesatyánktól, hogy újkor szúgolódással válaszolunk a minket ért legkisebb méltánytalanságra is. Viszont vonakodva hozzuk meg a legkisebb áldozatot is fele barátainkért. Fohászkodjunk kellő alázattal segítségért. Az Úr szüntelenül munkálkodjék bennünk, hogy életünk ne mindenben viszonzást váró legyen, hanem mindenben viszonzást adó hálaadás a Jézusban velünk közölt üdvösségért.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok, és egy nagyon kedves baráti házaspárral ülünk itt négyesben az asztal körül, Olá Gáborral és kedves feleségével, Incivel. Hát meg nem tudom mondani, hogy mióta ismerjük egymást, de talán most olyan témákról is fogunk beszélgetni, amiről eddig nem beszélgettünk, és remélem, hogy a hallgatók épülésére és örömére is. Talán kezdjük azzal, hogy egy picit beszéljetek magatokról, az életetek indulásáról, családi háttér, mik voltak a meghatározó dolgok, amik úgy elindítottak az életbe, ami azért nem most kezdődött, már ennyit elárulok.
3: Hát én nagyon hálás vagyok, hogy ilyen családba helyezett az Úr, abba a családba helyezett, ahol felnőttem. A szüleim, a nagyszüleim baptisták voltak, még az ő szülei is, tehát egy ilyen a harmadik, negyedik generációnak lehet mondani, hogy én is baptista lettem, vagy tehát beleszülettem ebbe a családba, és tulajdonképpen a megtérésem az majdnem, hogy úgy volt, hogy hát természetes, hogy ott vagyok. Tehát a gyülekezetben vagyok, mindenki mondta, hogy hát bemerítkezhetnél már, de azért mindig éreztem azt, hogy hát nem úgy van az, hogy csak bemerítkezek, el kell jutni egy olyan pontig. 17 éves voltam, amikor hát úgy jutottam direkt, nem a barátnőimmel, tehát bennem volt egy olyan, hogy aki valamit csinál egy barátnő, akkor én azért se azt, tehát nem volt olyan sülve-főve barátnőm, hogy azt csinálja, mint ő. És akkor jutottam el oda, hogy hát tényleg én is felismertem, hogy azért bűneim vannak nekem is, attól, hogy még ide járok imaházba, és akkor döntöttem. És akkor Olá Lajos lelki pásztor már ott volt a Debrecenben, tehát egy kicsit ő azért segített ebben a döntésben, mert rendkívül jól tudta kezelni a fiatalokat. Tehát ott minket összeszedett, és lelki gondozott, de jó kapcsolatot is kiépített köztünk, tehát vezetett. Tényleg egy nagyon tehetséges volt, ez Gábornak az apukája volt, és 12-en merítkeztünk be, ahogy ő oda jött egy év múlva. Na most ugye a Gáborék,

0: Akkor odajöttek, Gábor és Lali hegedűdót játszottak. 10 évesek voltak, én is 10 éves, ők nem tudtam, hogy hány évesek, én nagyon éretnek láttam őket, de gyönyörűen játszottak. Nálunk a zene az nagyon központi helyen volt, nagyon oda voltam, hogy milyen gyönyörűen hegedülnek. És most nem az, hogy nem egy szerelem, nem olyan volt, hogy most beleestem.
1: Várj egy pillanatot, azért Gábornak az indulását is meghallgatjuk, de utána folytatjuk.
2: Csak egy mondat elejéig utalnék vissza Incikének a családjára. Az Inci nagymamája analfabéta volt, és azért tanult meg olvasni, hogy a Bibliát olvashassa.
1: Ez úgy mikor volt ez? Az 1800-as évek?
2: Vagy? A mama
0: 1800, 1900 előtt valamivel, 1800, igen.
2: Tehát eleve ez a szellemiség áthatotta az egész családot. A másik, ami még mindig őráig vonatkozik, hogy apósom, Rádu Emil, rendkívül képzett zenész volt, hangszeres tudása volt, zeneszerző képzettsége, és felajánlottak neki egy állást az akkori debreceni MÁV filharmonikusokban, és nem fogadta el, mondván, hogy ő elsősorban szolgálni akar a Jóistennek a gyülekezetben, és a kettőt nem tudta, ez nem elvileg, hanem egy csomó olyan idő, igen, és ő neki első volt. Na ez csak még az ő családjukhoz. A másik, amit még ehhez mondanék, hogy fura, hogy egy szolgáló családból levő kisjány egy másik szolgálatban levő családban levő kisfiúval ismerkedett össze. És talán ez nem bántó neki, de szó nem volt, tehát nem az volt, hogy meglátni és megszeretni. Együtt muzsikáltunk, szerettük egymást, jóban voltunk, mindegyikünk élte a saját kis úgymond életét. És egyszer csak, mikor csókoltalak meg először.
0: Ne, szóval megfogtad a kis ujjamat. Itt Pesten már akkor zeneakadémiára jártam, meg ő főiskolás volt.
2: Leugrottak a falak, mint Jerikó.
0: És akkor úgy mehettünk, már beszélgetünk, sétáltunk órákat a körúton, meg minden. Tényleg rengeteget beszélgettünk, tehát ezek ilyen barátság volt, úgy indult.
2: De. Ez úgy a sok mászkálás is, mint valamilyen szolgálathoz kötődött, ugye igen, ő jól énekelt, én meg csellózott, ugye én meg hegedűs voltam, akkor még nem tudtam, hogy én kar nagy leszek. Elsősorban akkor a hegedű volt a fő, a 13 vagy 14 évig tanultam hegedülni. És akkor ide menjünk, oda menjünk, és akkor mi nem a cukrászdába jártunk, vagy a Vidámparkba, hanem szolgálni. Kispest, Rákos Csaba, itt Pest, itt Napóca, mit tudom én, mindenhova együtt mentünk, és akkor ez egy jó alkalom volt arra, hogy együtt menjünk, meg együtt menjünk haza.
0: Hát tulajdonképpen ez volt a bűnünk, mert ezért viszont ez egy tiltott dolog volt. Régen azért nem lehetett csak úgy az embernek sétálgatni bárkivel, és akkor hát ezért elég sokat piszkált apósom minket, hogy hát azért ez nem jó, meg minden. Aztán mi azért kicsit lázadtunk, és azt mondtuk, jó, akkor összeházasodunk. Tehát ilyen szempontból ő 20 éves volt, én 22 elmúltam, és összeházasodtunk, és Zsoltika jött. Tehát igen,
1: és
0: hamar.
1: És akkor még főiskolások.
0: És akkor még főiskolás. Én, ő még akkor diplomázott, én a Zeneakadémiáról, hát ez egy nagyon hosszú dolog, de egy ilyen koncepciós, tulajdonképpen behívtak, elbeszélgetésre át akarták most az agyam, hogy legyek operaénekes, én tiltakoztam, hogy nem, azért jöttem ide, hogy dal és oratórium énekes legyek, mert én hívő ember vagyok. Tehát ezt én megvallottam. De behívtak, és mostani eszemmel tudom, hogy megfigyeltek. Tehát mindent tudtak, hogy az én leendő apósom ki, a kandós a vőlegényem, mi ez, a színpad ezzel jár, az apukámról minden. Akkor nekem az
1: le voltál káderezve teljes
0: igen, igen, tehát megfigyeltek.
2: Ajánlatot is kaptam.
0: Ajánlatot kaptam, szerep. Hogy ebben az esetben, ha ezt is ezt teszem, akkor kapom a szerepeket, és ennek ellent mondtam. És addig ment a dolog, hogy azt mondta az elnök, hogy jó, adja írásba, hogy nem lesz operaénekes, jó, írásba adom. Egy baptista lány volt akkor, aki ezt gépelte le, és ott sírt, azt mondja, Inci, von vissza, mondom, én nem hazudok, én nem akarok az lenni, én nem vonom vissza. Jó, saját magát kizárta a Zeneakadémiáról. Ez volt szombaton, hétfőn hazamentem. És édesapám azt mondta, hogy jól tetted, fiam. Pedig hát egy karrier, mint az Isten adta hangja, meg színpadra termett, mindent, szóval húzták
1: be a volt, be volt az etetés.
0: Igen, igen.
2: Azt se felejtsd ki, hogy a akkori kornak, meg hát szerintem az hát, egész magyar igen. zenei társadalomnak az egyik kiemelkedő tanára Réti József.
0: Réti Józsefnél tanultam, tehát ő pedig egy zsidó ember volt, tehát őt is támadták. Jobbára külföldön volt, mint itt van. Szóval összetett dolog, csak azt mondom, hogy én hazamentem hamarabb.
1: Pinci, ez a 60-as
0: évek? 70-es évek eleje. 72-ben házasodtunk össze.
1: Tehát ez a 70-es évek
0: eleje. Igen, 70-es évek eleje. Tehát még akkor keményen mentek itt a megfigyelések. És akkor, hát ugye jött Zsolti.
1: Várjál, Pinci, hanyad éves voltál akkor?
0: Második. Éves, és vizsgai időszakban csinálták, amikor nem lett volna szabad. Tehát tulajdonképpen perre mehettem volna még utólag is, hogy de hát ilyet nem lehetett, eszembe se jutott, gyerek voltam. Tehát,
1: Ince, hogy élted meg? Azért az, amikor már mondjuk utaztál hazafele a vonaton, meg amikor
0: érdekes hazajöttél. Dolog, hogy nem bántam. Mert soha nem volt bennem egy olyan érzés, hogy én ezen a pályán akarok menni. Apukám íratott be a Zeneakadémiára, mert rossz volt a tanár Debrecenben, és mondta, hogy hát valami képzés kéne, mert szép a hangom. Felvételére eljöttem, ja, írtak nekem, hogy pótfelvételi van, jöjjek föl. Gábor elkísért egy pár darabot, mert nem tudtam, hogy is kell hozni zongoristát, tehát nem voltam képbe.
1: És megkérdezték. Tehát nagyon hosszan, tartósan
0: igen,
1: készült.
0: Igen, és akkor nekem azt kérdezték tőlem, ki a keresztapám. Mondom, hogy mit jelent az? Hát ki az, aki beprotezsált ide, vagy? Hát senki. Jöttem, énekeltem, és maximális pontszámmal fölvettek, és ájult el a Réti József, hogy hát ő akar engem tanítani. Tehát én ezt valahogy fel se fogtam, hogy ez mekkora nagy dolog, de nem vágytam erre a pályára, csak tanulni akartam éneket. És ha hazamentem, nekem nem tudom.
2: Pászti Júli akkor volt végzés előtt, akkor a Polgár Laci.
0: Hát a Polgár Lacit ne emlegessük, mert neki köszönhetek sok mindent, pártitkár volt. Igen, vagy kis titkár volt, aztán csináltak nekem kis könyvet például.
2: Ilyenek voltak akkor ott, az ő korosztály.
0: Nem lehettem volna a Zeneakadémia hallgatója, mert nem vagyok kis tag. Mondtam, hogy én nem akarok kis tag lenni. Jó törő voltam, de kis tag nem leszek. Olyan nincs. Na, tehát utólag kisült, hogy csináltak nekem kis tag könyvet, meg minden, csak hogy legyen ez levéve.
1: Alibi.
0: Igen. Na mindegy, nem bántam.
2: Ott
0: tehát
2: volt
0: nem,
2: Vajda,
0: ott volt benne
2: egy... Vajda Jóska, ugye ő
0: Vajda Józsi,
2: a kincses felállnak a férjé, ő volt. Szóval ezeknek a társaságában.
0: Hát igen.
2: Én meg érted, mint egy kis...
0: Nekem, igen, ezt mondták, hogy nekem egy menedzser kéne, nem egy kandós fiú, aki nekem a pályámat nem tudja ugye majd menedzselni. De nem fogtam föl. Utólag mindig hálát adtam, mai napig hálát adok, hogy ez sem volt véletlen az életemben, hogy ezt az út megállította.
1: Lezárt egy ajtót.
0: Igen. És hogy lettem óvonő végül, ez egy másik dolog. És mindig óvonő akartam lenni gyerekkorom óta. A nagynéném óvonő volt, az tiltakozott, hogy be ne írassanak engem, mert az mindenki idegbeteg lesz. Hát jött Zsoltikánk, ő koraszülött volt, és egy éves korában rákos daganatot diagnosztizáltak nála. Na most ugye a...
1: Ezt megint folytatjuk, ez, nagyon igen. nehéz, és szeretnénk is megtudni, igen. de azért még egy picit az ismerettségre és a házasságról, ja, arról azért Gábor... még nem tudtuk.
0: Hát Gáborral tulajdonképpen, hát a főiskolán ugye együtt voltunk, sokat segített, tanultam, neki fölmondtam ugye a politikai gazdaságtan.
2: Fehér Holló, ugye,
0: politikai gazdaságtan.
2: Hát ez egy BM volt.
0: Mindenből ötös voltam.
2: Zongoráztam, minden.
0: Igen.
2: Ezt meg nem...
0: Ő kísért.
1: Miért mentél a kandóra már, bocsánat, 14 év hegedülés után meg?
2: Nem, az még közel, mert még a kandó mellett is tipikus gyermek döntés. Akkor az ember kamaszodik, akkor mindenhez ért, mindent meg tud csinálni, stb. Az összes konnektort kicseréltem otthon, a lámpák, stb. És... a villamos energiaipari technikumba felvételiztem. VEIT, ugye ez volt a rövidítése. Ezt azért talán nem követek vele hibát, a Szaniszló Tibi bácsi ott volt igazgató helyettes. és nem segített, de jó volt tudni, hogy ott van egy olyan ember, akinek van köze.
1: Azért én a Stanislaw Tibor bácsiról más oldalról hallottam olyat, hogy ő sok, akár lelkész gyereket mentett.
2: Igen.
1: Akik nem kaptak volna sehol iskola tanulási lehetőséget.
2: Nagy Józsi bácsinak a fia, Nagy Jóska.
1: Ő egy csendes szolgálatot végzett.
2: Igen. Ugyan olyan rossz, rendetlen, vagány kölykök voltunk, mint a többi gyerek. Szóval
1: mint általában a kamasz.
2: Igen. Tehát így kerültem a technikumba, és akkor onnan egyenes út vezetett a kandóra.
0: Hát de mondjuk azért érdekes, hogy ő a rádió gyerekkorusában énekelt, és annyira jó zenész volt, hogy mindenki azt gondolta, hogy zenei pályára megy. De azért azt is meg kell mondani, hogy abban a korban, ugye a lelkészek meg baptisták azért mondták, hogy hát azért a zenei pálya meg a művészi pálya az egy sikamlós terület. Tehát azért apósom is azon volt, hogy a gyereke inkább ne zenei pályára menjen, hogy fogja eltartani a családját. Itt majd mérnök lesz, majd megy a paksi erőműbe, meg minden. Tehát egy ilyen része is volt,
2: ki hogy volt ő elment. Az életem előre, tőlem függetlenül.
0: Igen, és aztán végül is ugyanúgy járt, mint én, hogy nem oda ment, ahova ugye a család, meg mindenki más gondolta, hanem máshova, vagy visszakerült.
2: Ez megint a Jóistennek a kegyelme. Ugye kiskölyök 8 éves voltam, és én már 4 szólamra harmóniumoztam a gyülekezetben az énekeket. És akkor az akkori karmester bácsi...
1: Ezt tanultál zenét addigra?
2: Nagyapám tanított meg harmóniumozni.
1: Tehát otthon családi körben.
2: Hát zenét úgy tanultam, hogy én már 6 éves korom volt, a gyermekkórusos voltam, és ott hegedű főszakos voltam. Ugye a kórus éneklés mellett ingyen lehetett tanulni hangszert annak, aki jelesre vizsgázott. Aki még jobb ügyesebb volt, annak 2 hangszert is lehetett adni. Most egy akkori lelkész családban nem volt mindegy, hogy
1: ösztöndíje, vagy hogy mondják ezt. Sokszor szerintem ma is így van, igen.
2: Igen, hanem hogy egyszerűen megadta, tehát kibuzsikáltuk magunkból a tandíjat, ez így volt. És nagyapa megtanított harmóniumozni, de ezt én nem vallottam be a tanáromnak, és akkor zongora órán mindig úgy, ez is bestia voltam, hogy soha nem gyakorolta, nem kellett. Egyszer azt mondja a tanárnő, hogy figyelj Gáborkám, most jövő héten nem tudok tartani a megszokott időben órát, gyere szerdán este. Jaj, az nem jó tanárnő, miért? Mert akkor menni kell az imaházba játszani az istentiszt. Micsoda? Mit játszol? Hát a népénekeket, hogy és hogy? Hát mondom, harmóniumon, 4 szólamra. Te! Bestia kölyök! Úgyhogy akkor gyorsan 2 évet ugrottunk, és akkor már...
1: Lebuktál!
2: Igen, harmadik osztályba, és akkor Haydn szonatinák, Mozart szonatinák, rögtön erősebb dolgokat tanított velem. Persze ott akkor az kellemetlen volt, de aztán később az ember ezekre a kis nemes vagy nemtelen hazugságokra ugye ráébredt, vagy rá világította a Jóisten, és hát ezekből is, ezt is mind ott kellett hagyni.
1: Tehát akkor igazából véve, ha akarom, ha egy külső szemlélő nézte volna az életed, akkor mindenképpen zenei pályára
2: igen.
1: akart volna küldeni, de mégis kandó lett. Befejezted a főiskolát végül?
2: Persze, befejeztem. És tulajdonképpen...
1: Akkor hogy kanyarodtál vissza a zenei pályához?
2: Amikor elmentem dolgozni, vagy a Debrecenbe kerültünk, apukám oda lett beosztva, hogy meghív a lelkésznek, és akkor ott a Titásznál dolgoztam. Akkor még ilyen szobányi számítógépek voltak, Robotro 20-as,
0: akkor
2: meg
0: ilyenek. Akkor már házasok voltunk.
2: Igen, és akkor...
1: Lyukkártya, stb.
2: Igen. És én lemezes voltam, tehát a lemezettsége. Például volt olyan, hogy egyszer azt mondta a főnököm, hogy akkor na, akkor jövő héten, nem tudom mikor, vasárnap azt hiszem, karbantartás lesz. Orosz nyelvű leírások voltak, és hazavittem a dokumentációt, és egész éjjel szótár segítségével fordítottam a anyagot, hogy ezen a ponton ennyi feszültséget kell mérni, azon a ponton ez, stb. Reggel begyógyult szemekkel mentem, de megcsináltam a karbantartást, akkor még az még nekem fontos volt. De és akkor egyre többször volt így, hogy húsvét, karácsony, pünkösd, nem tudtam menni imaházba. Közben a apósom, miután ott letette a szolgálatot, szóval megkértek, hogy vigyem az énekari munkát, de még először nem is egyedül, hanem négyen, azt hiszem, vagy hogy.
0: Hát akikkel vezetők.
2: Aztán szép lassan kialakult. Hát én bennem ez egy nagyon belső meghasonlást eredményezett, hogy itt a gyülekezet, ott meg én karban tartom a számítógépet, hát ez nem jó, ez így. És akkor volt egy testvér, aki ma is ott van még, aki a Kodály kórusban énekelt, és azt mondta, hogy Gabi, gyere át a Kodály kórusban, hát ilyen adottságokkal ott a helyen, mit tudom én. Úgyhogy elmentem felvitelizni, és akkor így a debreceni Kodály kórus tagjaként tudtam csinálni. Ezek ugye ott hétvégén nem nagyon, nagy ritkán volt koncert. De azért ott is volt egy kis szurkapiszka. Egyszer valami volt, és akkor behivatott a karnagy úr, azt mondja, hogy ha még egyszer meghallom, hogy te vasárnap templomba mozsikálsz, a szocialista állam pénzén kiképeznek, vagy fizetésért megtanulod ezt a szakmát, és közben meg elmész ilyen szakrális területre, akkor másnap kirúglak. És ez az Ulla Gáboros tipa. Akkor ott az irodában tanár úr már is írhatja a felmondó levelet, mert én másnap el fogok menni. Hála Istennek nem lett belőle semmi baj, csak hogy az ember milyen buktatókon kerül el. Bocsánat, nem ide tartozik, de mégis. Mikor Székesfehérváron voltunk, mielőtt még Pestre került a apu, első osztályt ott végeztem, és volt egy osztálytársam, akivel összevesztem, úgyhogy bugyóra mentünk, de nagyon erős.
1: Fiúknál előfordul ilyen?
2: De várjál! És az összevesztésnek a oka az volt, hogy van-e Isten, vagy nincs-e Isten. És hát én megvédtem a jó Istent a két kezemmel. Másnap hivatják apámat, hát kiderült, hogy a pártitkárnak volt a fia. Na azt mondja, édes Gábor, jó betartottál nekem, de szerencsére nem lett belőle semmi. Ugyanezt mondták, amit te, hogy hát kamasz gyerek, mit tudom én. De hogy bennünk volt, vagy bennem volt az, hogy nem engedtem, hogy a jó Istent gyalázzák. A génjeimben már talán benne volt, úgyhogy ez kísérte végig aztán az életemet.
0: Tulajdonképpen belenevelődtünk abba, hogy az Isten hitbe és a megvallásába. Tehát én is az iskolában, általános iskolában is mindig megvallottam, hogy én imaházba járok, hívő vagyok.
1: Ez nagyon jó kifejezés volt, ez a belenevelődtünk. Ezt tudatosan nevelték szerintetek, belétek hát, a szülők, vagy
0: természetesen, mert őnekik is, már ők is azt kapták.
1: Tehát ezt láttátok
0: példának. Tehát nem volt egy ilyen, mint ma, hogy megszerkesztjük, hogy már pedig a gyerekemnek ekkor és ekkor azt, meg hanem olyan példát adtak nekünk, olyan volt az életük, hogy hiteles volt. A nagyapámnak is, nagyanyámnak, nagyanyámtól azt tanultuk, hogy mindenkinek adott. Tehát oda, ha bejött valaki, jaj, jó, tessék helyet foglalni, elfogad egy kis zsíros kenyeret. Nagyon szegény emberek voltak.
2: Kenyeret sütöttek.
0: Kenyeret sütött.
2: Fiam az.
0: Egy kenyeret, megsütött két kenyeret, meg egy cipót. Azt annyi fele osztottam, a tudatában volt, hogy kinek kell adni, akinek nincs, aki nem tud sütni. De soha nem ment senkihez házalni, hogy ő ott pletykáljon, vagy beszélgessen. Összecsomagolta szépen, még most is előttem van. Menjél kisány, vigyed Rózsa nénének. Mindig velünk ült a gyerekekkel. Tehát, hogy még csak az se legyen, hogy ő az időt ezzel tölti.
1: Vagy hogy neki hálálkodjanak.
0: Mi 48-an vagyunk unokatestvérek, és ezek összejöttünk egyszer. Mindenki azt mondta egymástól függetlenül, hogy mit láttunk, mit tanultunk nagyanyánktól. Nagyapánk, hogy reggel, délben, este ima. Hogy hálát adni, énekeltek. Tehát azzal kezdődött a reggel, hogy hálát adunk, jó Istenünk, az énekeltek. Tehát ez a példa, amit vittek a mi szüleink, ugye már azért dolgoztak, nehezebb volt, de ott is az éneklés, a gyülekezetbejárás, az volt az első. Nálunk nem a pénz, hogy most akkor meg kell venni ezt vagy azt, nem, hanem hogy gyülekezetbe tudunk-e járni.
2: Meg az is, hogy a szülőknek valahol el kellett menni dolgozni. Most ez hosszú. papát is meghurcolták, meg üldözték, meg a ruszkik, meg stb. És a gyerekek sokszor a nagyszülőkre voltak bízva. Tehát ez is egy olyan, hogy mondjam, nekem egy olyan tanulság, hogy a Jóisten mindig minden döntése mellé oda tesz egy másik segítséget, vagy egy másik döntést, és szóval ezt kísérte végig az életünket. Csodálatos volt minden szempontból az életünknek ez a része, de hadd legyek őszinte, én fel se fogtam, hogy miért.
1: A gyereknek természetes volt az a közeg, amiben van, és inkább az áldásokat látta, mint igen, a harcokat.
2: Természetesnek vettük, hogy ennek így kell lennie. Aztán később utólag most már, ugye, hát mi is, meg a kicsi, a mi gyerekeink is, szóval nem voltunk kényszerítve az imaházba, de máshova nem engedtek bennünket abban az időben, amikor Isten tisztelet volt. Ott otthon lehetünk.
0: Nagyon eszünkbe se jutott akkor elmenni. Én inkább még az iskolában is mondtam valami olyat, kis kegyes hazugságot, hogy el tudjak menni egy néninek a temetésére, mert ott énekelni kell a temetőben, az énekarén szolgál. Hát érdekes dolog ez. Azt mondja, ó, de sokan hallnak meg ti nálatok. Hát család. Testvér, egy testvér meghalt. De hát már az iskolában tudta a tanár is, hogy én megyek a Daládába, így mondta, megy a Daládába énekelni. Tehát valahol a zene meg jó volt. Mert lehet, hogy ha nem zenével zenélünk, akkor nehezebb lesz egy burokkol. Igen, mert azt elfogadta még a kommunista rendszer is, hogy az éneklés. Hát például apukám mindig azt mondta, hogy a baptizmust az énekkarok tartották meg, mert nem lehetett semmit csinálni, olyan, hogy evangelizáció vagy ilyen. Csinálunk énekünnepét. Énekünnepé volt Debrecenben, az összes körzet bent volt mindenki, és evangelizáltak, hívtak lelkipásztort, ezt senki nem bántott, énekünnepé, így adták be. Na mindegy, ebben nőttünk fel, és tulajdonképpen a Gáborral való kapcsolat, meg egyáltalán a kapcsolat, nem is tudjuk szétválasztani, vagy nem tudom behatárolni, hogy na most akkor mi ezt, hogy döntöttük, valahogy jött ez így, hogy az Úr minket így összehozott.
1: Innen fogjuk folytatni, most egy kis zene következik.
0: Jó.
1: Olá Gáborral és Incivel, feleségével beszélgetek. Hát nagyon-nagyon értékes dolgokat megtudtunk már, de azért még a házasság most következik, meg annak a szépségei és nehézségei, mint minden élethelyzetnek mindkettő van. Maradjanak velünk a folytatásra is.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Olá Gáborral és kedves feleségével, Incivel beszélgetek. Sok mindenen túl vagyunk, főleg a gyerek és az ifjúkorból. És azt is megtudtuk, hogy nagyon fiatalon házasodtatok. 52 évvel ezelőtt, ezt én úgy korábban megtudtam. Hát hogy indult ez a fiatalkori kapcsolat? Mert azt mondják nagyon sokszor ma, hogy ha valakik nagyon fiatalon házasodnak, hát az éretlen, az nagyon sok veszélynek van kitéve, és ki tudja, mi lesz belőle. 20-22 évesek voltatok, ha jól tudom?
3: Igen, 20-22. Hát tulajdonképpen én azt mondom, hogy így utólag visszagondolva, hogy nem mi csináltuk, nem mi irányítottuk a házasságunkat. Semmit, amit mi ugye elgondoltunk el, azt álmodtuk, egyébként ez volt a fő dolog nálunk, hogy családunk lesz. Tehát mi családot, nagy családot szeretnénk, gyerekeket, ez természetes, tehát én, ez nem volt köztünk probléma. A szolgálat megint, hogy az a legfontosabb dolog. Tehát a család, a szolgálat, jó Istennel járás, és egy különösebb álmaink nem voltak, hogy most akkor hát lakásadért meg, hogy legyen otthonunk. És kezdtük azzal, hogy albérlet, meg együtt a szülőkkel, tehát azért nem volt felhőtlen, mert be kellett adni annak idején még a tanácsot, a
2: igénylést,
3: és 6 év Juditka már megszületett, mire megkaptuk. Na most összeházasodtunk, és Gábort elvitték katonának.
4: Ez egy érdekes dolog.
3: 22-24 hónapig voltál katona.
4: Akkor olyan törvény volt, igen, hogy 23 éves korig lehetett besorolni rendes sorkatonának, és ha valaki 23 éves elmúlt egy hónappal, aznak már más volt a, akkor ilyen a tisztképzőbe, vagy altiszt, vagy hogy hívták ezt. És jó tanuló voltam, és én már 21 éves koromban, 22, nem tudom, amikor megszereztem a diplomámat. És hogy büszkén mutogattam, hogy... És erre jött a beívó, mivel még nem vagyok 23 éves, 2 évre. Azt hittem, hogy neki megyek a falnak.
2: Mennyi ideje voltatok ekkor házasok?
3: Hát már akkor Zsolti megszületett. Egy éve.
2: Tehát a Zsolti kisbaba volt.
3: Kisbaba volt, igen. Egy éves volt Zsolti, igen, mert Gábor akkor volt katona, amikor megtudtuk, hogy rákos daganata van. És ugye akkor én kérvényeztem, hogy szereljék le, mert hogy hát menthetetlen a gyerekünk, úgy néz ki, hogy meghal, és a Cirege elvtársnak írtam levelet. Hát ő visszaírt, hogy amennyiben a gyermek meghal, leszerelik azonnal.
2: Amennyiben meghal.
3: Igen, mondtuk, hogy jó, akkor
4: már minden. Még egy picit egy mondattal visszaszól, hogy én úgy gondolom, hogy a mi kapcsolatunk, ami aztán szerelemmé fejlődött, a szolgálatnak a gyümölcse. Tehát ezt én hirdetem is talán, meg ajánlom is minden fiatalnak, hogyha ragaszkodik a gyülekezeti szolgálataihoz, meg ha becsülettel megcsinálja, lehet ilyen eredménye is. Tehát tulajdonképpen, mikor mi először megismerkedtünk, akkor még eszembe sem jutott. Ne haragudj, nagy szája volt, nem lehetett,
3: sovány,
4: nem lehetett vele. Ez milyen nő ez?
3: Igen, nem, hát nem voltam egy ilyen dekoratív nő.
4: És nolám-nolám, a jóisten vagy az sugallatad, vagy az élet úgy hozta, hogy hát mondhatok én, amit akarok, úgyse úgy lesz, ahogy én gondolom. A másik pedig, ami fontos volt, a mi életünk abszolút normális, két hívő fiatal, hát úgy normális, hogy szerelem, meg házasság, meg minden, és akkor az első nagy isteni beavatkozás az életünkben Zsoltika betegségével kapcsolatban történt.
2: Igen, most bocsánat, ha nagyon rossz lennék, és nem hívő emberként hallgatnám. Hát mind a ketten szépen indultatok, mármint hogy szolgálat, az uraljárás, tiszta házasság, nem össze-vissza a kalandozás már bocsánat korábban, és ki tudja, hogy hanyadik kapcsolat, és akkor alig indul el az életetek, és egy ilyen próba, hát ilyen a szerető Isten, bocsánat, én most egy ilyen kicsit negatívan állok a témához.
3: Hát ez érdekes volt, hogy tényleg ez például soha nem jutott eszembe, hogy feltegyek egy ilyen kérdést, mert nem ezt láttam a családban. Tehát ahogy az én szüleim, meg a nagyszüleim reagáltak erre a helyzetre, eszembe nem jutott, hogy Isten elpereljek. Tényleg?
4: Nagypapája mondta, nem. Édes kisfiam, vagy unokám,
3: most akartam
4: azt mondja, ne azért imádkozzál, hogy tartsd meg Zsoltikát, add vissza nekünk, hanem azért, hogy legyen meg a te akaratod, és hogy mi próbáljunk bele simulni ebbe.
3: De azért... ez, ami nagyon fontos a lényeg benne, hogy az, hogy fogadjuk el Isten akaratát, és ha elviszi, akkor is, ha megtartja, akkor is, de akkor gondolkozzunk el rajta, hogy mi a mi feladatunk annak a gyermeknek az életében, a lelki nevelésével van dolgunk, lesz dolgunk, mert Istennek célja van a Zsolti életével. Ezt én soha nem felejtettem el. És az egy érdekes dolog, hogy ugye ő meggyógyult, tényleg úgy mentek a folyamatok, hogy egy csoda volt. Tehát fölnyitották, mondták, hogy menthetetlen egy hónap a gyerek élete. És akkor én elmentem.
2: Bocsánat, milyen daganata volt?
3: Neuroblasztoma. Ami akkor világviszonylatban, tehát a világon az első gyerek volt, aki egy éves korban megkapta. Tehát egy ismeretlen típusú daganat volt.
4: Olyannyira, hogy még orvosi konferenciák vagy
3: és akkor benne van a rákutatási akármibe. És akkor, hát ugye megtörtént a dolog. Ez egy rettenetes volt, mert január végén besárgult, bevittem a kórházba, és június 16-án hoztam ki.
2: Fél év.
3: Fél évig, igen, bent volt. Na most ez azt jelenti, hogy mivel besárgult, nem lehetett bemenni hozzá, de mehettem a ablakon keresztül a látogatási időben.
4: Bocsánat, még egyet mondjál el, hogy... ez is, hogy melyik kórházba került, és hogy került.
3: Ja, igen, hát ez is egy olyan fontos dolog, hogy mindig azt éreztük, tehát, hogy nem Istennel nem pereltem, és mindig éreztük, hogy valakit oda rendel. És a gyerekorvosunk, mikor én hazavittem Zsoltikát, kiadták a kórházból, hogy ez egy épp egészséges gyerek. A gyerekorvos, amikor meglátta, azt mondta, én azonnal visszaküldöm ezt a gyereket, én nem vállalom. Hát miért? Hát ez nem fejlődött ki ez a gyerek még. Csupa ször volt, mint egy kis majom.
2: Mármint a születés után a koraszülő.
3: Nem voltak körmei, el van számolva, hát hamarabb született.
2: Mennyi időre született?
3: 7 hónapra.
2: 7 hónapra, és mekkora súllyal?
3: 2,40 kg.
2: Az még viszonylag
3: szó. Na de tudod miért? Kaptam egy úgynevezett terhesség megtartó tablettát, és az egy méhen belüli gyors fejlődés csinált.
2: Igen, igen.
3: És akkor azt mondta az orvos, hogy még jó, hogy megszületett, mert nem tudta volna megszülni, akkor lett volna. És amikor ez a daganat kijött, akkor én azonnal mondtam, hogy ez attól van. Ne mondjak ilyet, mert ezt millió nő szedi, ez szabad szedni minden. Aztán Németországban, amikor már kimentünk egy műtétre, akkor megmondták, hogy 99% be is tiltották ezt a gyógyszert. Tehát ezt csinálta Zsoltinál a méhen belül egy ilyen daganatot, amit meg kellett volna, amikor megszületik, észre kellett volna venni. Nem most vették észre, és az 8 hónapos koráig hogy nőtt, és mindig sírt, tehát valószínű fájdalmai lehettek, mert hogy nyomta a gerincet, ez a gerincoszlopból kiinduló vegetatív idegrendszeri daganat. És mikor elérte a máját, akkor sárgult be. Na, szóval fölnyitották és menthetetlen, és akkor azt mondta Gábor, katona volt, és ő neki volt egy, ja, hazajött, és mi ott már mindenki ugye sírt, meg minden. Apukám elkezdte volna neki mondani, hogy hát legyél erős fiam, mert ez meg ott nevetett, meg már bosszantott is, hogy milyen jókedvű, mikor tegnap tudtuk meg, hogy Zsoltinak egy hónap. És akkor most ő elmondja, szóval, hogy mit látott, vagy mit
4: hallott. Akkor éppen már katonaság végét járta, és akkor nem úgy volt, hogy fölveszem a mobiltelefont, hanem be kellett mennem a ügyeletes tiszti szobára, távolsági hívat, fölhívtam a kórházi orvost, aki műtötte Sortikát, és akkor azt mondja, hogy hát uram, el kell, hogy keserítsem, és akkor elmondta az imént hallottakat. Hát, lekókadtam az állam a földön. Mentem az ügyeletes tiszti szobától vissza a körletbe, fél komában, és képzeljétek el, hangot hallottam nekem. Mi van, miért, mit sírsz valami, tehát az én stílusomban, mit sírsz? És úgy hangosan válaszoltam, néztem, hogy senki nem volt ott. Hát, mondom, ez van a Zsoltika. Meghalt már? Mondom, nem. Akkor ne sírj. És akkor ez egy olyan egy látomásom vagy hallomásom volt, a hívő életünknek az elején, vagy a házasságunk elején, ez egy olyan komoly bizonyságtétel volt a szellemi világ részéről, hogy én ezt teljesen komolyan vettem, és elhívtam.
3: És akkor el is hittük. Attól kezdve én...
4: Hazamentem, és mindenkit letoltam.
3: Engem bolondnak néztek, hogy jó, szegény bolond, jön mosolyogva, boldogan a gyerekhez, látogatni meg mindent. És bementünk az orvoshoz, Gábor kérdezte, hogy hát mi van, azt mondja, beleegyezünk-e abba, hogy kísérletezzenek rajta. Hát persze, hát mindent, az ember ilyenkor természetesen mondom azt, hogy hát kísérlet vagy mi. És akkor mondja, hogy kapna egy sugárkezelést, amit még egy éves gyereknek nem adtak, akkor jött be a kobalt, meg egy ciklofoszfamid nevezetű ilyen citosztatikus tablettát, és Gábor kérdezte, hogy hát hány százalék akkor a remény, hogy meggyógyul.
4: Azt mondja, egy.
3: Már mondjuk egy. Na most tudni kell, hogy ez az ember hívő ember volt, református, az apja református pap volt Debrecenben. Minden éjszaka is Buda doktor. Éjszaka is bement a gyerekhez, tehát egy elhívott ember. És a gyerekorvosunk, amikor Zsolti besárgult, akkor kérte, és 40 fokos láda volt, hogy ne menjünk be. Ő most, ha beutal, akkor a klinikára kell menni, de ott nem engedi, mert ott elkísérletedik, hanem a Buda doktorhoz szeretné vinni, vagy hogy kerüljön. Kibírjuk az éjszakát, ő reggel 8-ra mentőt rendel. Hát az az éjszaka volt az életem leteltes éjszakája, mert akkor alig vártam, hogy elvigyék a gyereket, mert féltem, hogy ott meghal. Tehát az szörnyű volt. Na és csak hogy
2: az, és ehhez egyedül voltál?
3: Egyedül volt. Anyukámékhoz hazamentem az albéletből, hogy ne legyek ugye egyedül. Gábor katona. Anyukám, apukám, öcsém, én a gyerekkel, nagyapám, nagyanyám. Két szobás lakásban.
2: Tehát négy generáció?
3: Három generáció, igen. Mi így éltünk.
4: Négy
3: generáció, így éltünk, igen. És... békességben. Tényleg kellett, hogy akkor ott legyünk, együtt
4: egy
3: legyünk.
4: Egy mondat, szóval így kívülről, és mi tényleg úgy gondoljuk, hogy nem kiszínezzük. Na, most így utólag már könnyebb elmondani, de ezt meg kellett élni, vagy át kellett élni.
2: Igen, azért, amikor egy egyéves gyerek ott haldoklik az ember keze között, mert mondjuk ki haldoklik, azt nem olyan könnyű nézni.
3: De ott volt mellettem nagyapám, nagyanyám, ott egy mindenki tudtam, hogy imádkoznak. És akkor mondta Gábor, akkor mi abban az 1%-ban hiszünk. Azt mondja, higgyenek bármiben, az orvostudományban ne. Mert az szerint a gyerek halott.
4: Majd ha eljutunk a végére, megint Zsoltikán keresztül kaptunk egy más típusú jelet a Jóistentől, amikor már 40-valahány évesen ugye újból kijött ez a doganat, és kórházban volt, és akkor is az is, hogy mondjam, én racionálisan voltam hívő, sosem ilyen rajongó, de ezeknek a dolgoknak abszolút hittem, illetve ezeket elfogadtam. A környezetem nehezen is vette tudomásul, igenis tud a Jóisten szóban, képen, álomban szólni, és ezek nem olyan, hogy mondjam, Istentől elrugaszkodott dolgok, hanem egyrészt észre kell venni, meg kell hallani, és el kell fogadni.
2: De nem mindig így szól, ezt viszont hozzá igen, kell tenni.
3: Nem. Egy dolog volt, ahol...
4: De bocsáss meg, ebben is én az ő szeretetét látom. Hát amikor látta, hogy egy cérnál lógok, akkor azt nem elvágta, hanem fölemelt, hogy le ne essek.
3: Egyébként egyszer volt, amikor nagyon feltettem a kérdéseket az úrnak, amikor Zsolti 4 hónapos volt, akkor vártuk a második babát.
0: Tehát te már akkor kismama akkor, voltál, amikor igen, ezek az események?
3: Igen, és akkor, na de hát várjál, nem. 4 hónapos volt Zsolti, amikor én vártam a másodikat, igen. És akkor, hát 4,5 hónapos volt már a terhesség, amikor elvetéltem. És azt nem tudtam elfogadni, hogy de miért? Hogy de hát én, amikor annyira szerettem, meg úgy akarok gyereket, mert én teljesen ilyen gyerekbolond voltam, egyébként ezen, lehet, hogy az úr azért nevel engem ezen keresztül, mert nekem a gyerek az mindig fontos volt, mert ezt láttam a nagyanyámtól, hogy a gyerek az fontos.
4: Bocsánatot között. Kérek, hogy belevágom. Szegény Mariankámnak is megszületett a kis Milike, és akkor utána jött volna a második baba, és őnek is Jóisten elvette. És tulajdonképpen azt a szituációt ezzel a tapasztalattal, vagy hogy mondjam, tudtuk feldolgozni, és hogyha meg lett volna a kisbaba a Malcsikámnak, akkor nem tudtunk volna mit kezdeni a Judit betegségével, mert az utána jött ki.
3: Na szóval akkor nyugodtam meg, amikor Zsolti március 8-án fölnyitották, és megmondták, hogy menthetetlen. Én március 16-ra voltam kiírva. És akkor megvilágosodott, hogy Istenem, ezért kellett visszamenni.
0: Pedig egy 4,5 hónapos terhesség már nem is annyira...
3: Hát már kisfiú lett volna, igen. Ezt meg kellett szülni, tehát az egy kemény volt, az nagyon kemény volt. És ott abba belebetegedtem. Tehát érdekes dolog ez, hogy... És akkor, amikor megtudtam, hogy Zsolti rákos, akkor nyugodtam meg, akkor értettem meg Isten akaratát, hogy hát ő ezt inkább ezt a gyereket visszavitte, mint hogy, mert akkor hogy tudta volna ellátni? Mariankám ugyanígy járt, hogy tudta volna Juditot ellátni abban a helyzetben, az mondjuk Marian egy más dolog, mert nekem jöttek a gyerekek, tehát én nálam nem volt olyan gond, mint a Mariankámnál, hogy 12 évre született, nekem azonnal jött mindenki.
4: Tehát
3: nekünk minden gyerek előtt volt egy vetélés, tehát azért nem 3 gyerekünk volt, ők is gyermekek, vagy ők is áldás voltak, lettek volna biztos, hogyha megmaradnak. Na csak ezt, Zsoltival ez volt, és hát azokat, amiket átéltünk, minden mondtak én rám, hogy nagyon-nagyon buta vagyok, meg bolond vagyok, meg szóval nem hitték el, hogy már belebeszélem, meg minden. És a gyerek
0: tehát azt hitték, hogy bocsánat, egy kicsit az agyadra
3: ment
0: a
3: stressz. Megkapta a 40 dózis sugarat. 40 dózis.
0: Egy éves gyerekén.
3: Fényfeketére égették a bőrét, rá volt égve a bőre. Azt mondták, ne vigyem napra, este sétáltattam, mert annyira sugárérzékeny, haláláig az volt, tehát ő kiment az első napra, rögtön fekete lett.
4: Csokoládé barna volt.
3: Csoki barna lett, és vittem vissza az orvoshoz, olyan vérképe volt, olyan rettenetes, tényleg szörnyű állapotban volt, és mondta a doki, hogy hát én azt ajánlom, hogy maga adjon a gyereknek minden nap egy tojássárgáját, minden nap májat, mézet, elmondta, hogy miket adjak, céklát, nyersgyümölcsöt, minden. Egy hónap múlva mindenkinek mutogatta, hogy nézze meg mindenki, hogy gyógyszer nélkül ez az anya mit tett. Tehát azért, amit az orvosok mondtak, én azt mindent végigcsináltam, tehát nem ültem ott, hanem mindent igyekeztem végigcsinálni. Úgyhogy egy éves korára már csak, utána már csak fél évenként kellett visszajárni, addig minden hónapban jártunk. Na most ugye ott volt a...
4: Picit fájja, hogy milyen furcsa, ezt most azért mondom, mert hát olyanok is hallgatják, akik megpróbálnak ebből valami erőt meríteni. Szóval úgy éltük a házasságunkat, hogy le volt kötve minden energiánk mással. És nem ártott a házasságunknak. Tehát, hogy mondjam, a Jóisten kézben tartott bennünket, figyelt ránk, és úgy látszik nekünk erre volt szükségünk, hogy golyókat vagy súlyokat tegyenek a lábunkra, hogy minden más dolog teljesen természetesen vagy magától érthetődően alakuljon vagy jöjjön az életünkben. És
3: Hát folyamatosan
4: most
3: jelen
4: azért
3: volt,
4: egy kicsit, látnunk kellett. Ez nagyképűnek tűnhet, ugye most így utólag könnyű ezt megállapítani, akkor biztos, hogy nem nagyon értettünk még mindent direktben, de azt talán mindenképpen tanulságos, hogy érdemes a Jóisten vezetésére rásimulni, vagy rátapadni.
0: Elhangzott egy mondat, amire én szeretnék visszatérni, hogy ezek a nehézségek nem ártottak a házasságunknak, és elmondom, hogy miért szeretnék visszatérni. Nem is olyan régen beszélgettem egy tanárnővel, aki kórházban tanít onkológián is, úgymond a beteg gyerekekhez megy ágytól ágyig, ez egy hivatalos állami intézmény, és ő mondta, hogy sajnos nagyon szomorú tapasztalat, ugye látja a családokat, hogyha ilyen nagyon beteg lesz a gyerek, legtöbb esetben egy éven belül szétmennek a házasságok, mert nem bírják feldolgozni. Hogy lehet, hogy ti azt a mondatot Gábortól hangzott el az előbb, ki merte jelenteni, hogy ezek nem szedték szét a házasságunkat?
3: Érdekes. Inkább össze, még jobban össze van.
4: Mostanában értettem meg én is ennek a lényegét egy-két évvel. Itt voltak a Incikének a szülei nálunk, itt haltak meg ebben a szobában, és egyszer kijön ez a kis asszonka, oda jön hozzám, megpuszil meg, és ezt sírva mondja, hogy hát ő nagyon hálás érte azért, hogy így együtt vagyunk, vagy mellette vagyok. Mondom, ne hülyéskedj már, hát hogy. Mert és akkor jött az a mondat, amit te mondtál, hogy sok családban a szülők, az idős szülők ápolása, vagy most akkor hajazom vissza Zsoltikának az állapota, ilyen megpróbáltatás megrostálja a házasságokat. És én megint nem akarok nagyképű lenni, nem is értettem először ezt a mondatot, hogy. Hát teljesen természetes volt a részemről, de utána úgy miután átgondoltam, azt mondtam, gondoltam rá, hogy hát most az ő száján keresztül kinyitotta az én szememet az Úristen, hogy lehet, hogy nem is olyan magától érthetődő ez a viszony. És akkor most így kicsit kihasználva visszautalok arra, amit mondtál, eszünkbe se jutott, hogy
0: szét is lehet menni.
3: Igen, mert nekünk olyan természetes volt, hogy hát ez van, ezt így kell elfogadni. Tehát mindig az elfogadás, hogy az más dolog, hogy Gábor viszont ilyen szempontból mellén volt rendelve, mert én úgy erősnek tűnök, meg mindent, ami jön, csinálom, de én össze tudok roppanni. Tehát én hajlamos vagyok arra, hogy de hát azért kész, ezt akkor nem bírom. És ő például a Zsolti betegségénél előre megmondta, kikötötte, hogy beteg gyereket nem nevelünk. Tehát a gyereket nem úgy fogjuk most már nevelni, hogy betegség tudatba, mert hogy mindent ő féltettem. Na hát természetes, ami jön egy anyától, hogy elesett, Richtig beverte a fejét, ömlött a vér, én elkezdtem sírni, ja Istenem, mi lesz? Tehát azért idegileg meg volt egy ideg összeröppanásom, tehát meg
0: nyomokat is hagyott.
3: Nyomot hagyott nekem, persze. Azért
4: egy vicceset hadd mondjunk el, kiment, mikor mentünk imaházba, kiment az utcára sétálhatni, mikor még albéletben, és akkor találkozott roma zenészekkel. Azt mondja,
3: ja, Zsoltival mentünk imaházba.
4: Hogy hívnak, kisfiam? Hát olá, Zsolt. Hát akkor apukád zenész? Igen. Ugye
3: mi fajtánkból való vagy. Tehát Zsolt is közvetlen volt mindenkivel. Na csak azt mondom, hogy ő ebben megerősített, tehát hogy ő valóban racionálisabb volt, és hogy ő sokszor azért bántott ez a dolog, hogy most ő nem érzi át azt, amit én, mert ő férfi, vagy nem tudom, tehát ő másképp érezte, viszont valószínű, hogy illetve tudom meggyőződésem, hogy azért így lettünk egymás mellé rendelve, mert egyedül nem ment volna.
0: Innen fogjuk folytatni, és már volt az előző részben egy felvetés, hogy azért óvónőnekként is nem véletlenül lettem, de ezt a zene után innen folytatjuk, maradjanak velünk, Olá Gáborral és Incivel beszélgetek.

Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Hát egy nagyon nehéz életszakasz elmesélésén vagyunk túl, mert ha egy egyéves gyereknél rákot diagnosztizálnak azzal, hogy egy hónap maximum, azt nem lehet könnyű szakasznak nevezni, de

0: megoldás. Hát nem szívesen engedném, mert elesik meg, tehát akkor azért még a rákos gyerekeket is jobban védték, bocsánat, vagy vigyáztak
1: rá. Bocsánat, megéletéshez szükség volt, hogy
0: kellett volna, hogy dolgozzak, és ja, várjunk, még akkor anyukáméknál laktunk. Akkor már kaptak anyuék egy nagyobb lakást, mert igényelte a nagyanyám, nagyapám, megint én két gyerekkel, mert már Juditka megszületett, meg
2: két szobában.
0: Velük, igen. Akkor már három szobában.
2: Akkor már három szobában.
0: De egy pici konyha, házgyári lakás, egy fürdőszoba, egy vécé. És, de jól megvoltunk. Na és akkor mondja, hogy hát abban az esetben, ha elmenne dolgozni egy óvodába, és akkor megfigyeli a gyereket, mert nekem ilyen naplót kellett vezetni minden nap, hogy hogy viselkedik, mit csinál, minden. És bementem a legközelebbi óvodába a telepen, hogy hát akkor most én nekem itt van egy gyerekem, elmondtam őszintén, mi a helyzet, eljönnék ide takarítani, vagy akármilyen munkakörbe, csak vegyék, föl tudnák-e venni. Mert akkoriban még nagyon nehéz volt bejutni a vodába. 40 gyerek volt egy csoportban. És hát ott azt mondta a vezetőnő, hogy pont most megy el szülni az egyik óvonőjük, és egy állandó délutára engem föl tudta venni képesítés nélkül, és Zsolt itt meg a...
1: Ja, már nem volt óvonői képesítés, jelölt, csak
0: de akkor még volt ilyen státusz. Igen. Hát nagyon megörültem, hát majd ez januárban lesz, mert a kismama még itt lesz december végéig. Ez volt december elején, vagy november végén, december elején jön egy Dajka néni csenget, hogy tudnék-e menni már is dolgozni, mert hogy veszélyeztetett a kismama is, már kéne. Ez karácsonyi ünnep előtt. Hát persze tudok, mentem. Hát minden, jöttek a gyerekek, tanulták a dalokat, mindenkinek segítettem énekelni, meg minden, és hát ott nagyon oda voltak, hogy jaj, de jó, hát már ott rögtön szerveztem az ünnepségeket, és jól éreztem magam, és akkor elhatároztam, hogy akkor viszont elvégzem az óvonőképzőt. Felvételiztem Hajdúböszörményben, van egy képző, és oda a levelezőre fölvettek. De ezt azt jelenti, hogy minden második szombaton mentem iskolába, és 4 évig, és akkor a közben Judit meg ugye már megszületett, kis bölcsődés lett, meg minden. Szóval így azért, így kerültem a pályára, amit nem bántam meg, mert még Debrecenben már munkaközösségvezető voltam, meg tehát ott már a zenei nevelésben nagyon, nagyon bementem.
2: Mert hogy az megvolt az adottság, igen, meg a képzettség.
1: És hadd dicsek egyet vele. Szóval ezután a diploma után rendesen megkapta a főiskolai diplomát, utána még 4 úgynevezett komplex tanfolyamot elvégzett, amelyek megint több évesek voltak. Úgyhogy tulajdonképpen én ezeket is főiskolának tartom. Hát
0: nekem elve volt, hogy egy pedagógus még él, de még a pályában addig tanulnia kell. Tehát az nem elég, hogy én egy diplomát szerzek, tanulni kell.
2: Szinten kell tartani, fejlődni kell.
0: Szinten kell tartani az óvonőknek, és mikor vezető helyettes voltam, nagyon sokszor vitatkoztam ezen, hogy igenis mit kell, és aztán emlegették is, hogy igaza volt, hogy valóban úgy van, képezni kell magát. Tehát így voltam nevelve, apukám is autodidakta módon tanult nyelveket, meg mindent, tehát otthon nálunk.
1: Fordított Emil papa németből, franciából, angolból.
0: Na, szóval így lettem óvonő, és akkor nekem egy kerek egész életem volt a pályán. Tehát úgy éreztem, hogy na akkor itt vagyok itthon, ez nekem a gyerekekkel otthon.
2: És nem lettél idegroncs?
0: Nem lettem idegroncs. Én mai napig bemennék egy 40 gyerekkel, ellennék, tehát engem a gyerekek soha nem borít. A szülő igen. A szülőkkel ott...
2: Minden pedagógustól ezt szoktam hallgatni.
0: Igen, de azért volt nálunk olyan pedagógus, aki örjöngött, mert ez a gyerek, így mondom, figyelj, menj el takarítani. A seprűnyéllel azt csinálsz, amit akarsz, de a gyerekkel nem. Azzal türelem.
1: Olyan volt, mint egy oroszlán.
0: És én a gyerekért mai napig, tehát én az utcán olyat látok, akkor én azért harcolok. Mert az egy olyan Isten a teremtménye, amihez nincsen jogom nekem abból elvenni, csak adni. Minél többet megkiaknázni, amit az Úristen elhelyezett benne. És az volt mindig a célom, hogy meglássam, hogy mi az az érték, amit elhelyezett, és mindig az apukám azt mondta, Isten minden ember

0: tett hibátlannak, mert ő teremtette. Még ha mozgássérült vagy sérült, de akkor is Isten teremtménye. Mindig azt az egy pontot keresd meg, azt a jót, azt a kicsi jót, amit észreveszel, és csak azt nagyítsd fel. Soha apukámtól emberekre kritikát nem hallottam negatívan.
1: Meg ne leheltett soha a hangját soha.
0: Nem, hogy ő bárkit bántana, hogy az ilyen ember vagy olyan ember. Rosszak a körülményei. Olyan helyen van, de maga az ember Isten teremménye. Tehát ezt a tiszteletet, hogy az ember, az Isten úgy nézél rá, vagy a párodra úgy nézél, hogy ő Isten teremtette, az ő képe van benne. Tehát nekem nincs jogom kritizálni.
1: Kati nénivel való konfliktusodat.
0: Hát az nem az a szakmai dolog, de mondjuk egy dolgot azért elmondok, hogy a pályán azért ott is jött a támadás, hogy hívő vagyok.
2: Hát abban az időben a pedagógusok pályán nem
0: rendszeresen énekeltem Debrecenben, a nagy templomban, minden orgonista megkért, hogy közreműködjek, és énekeltem a nagy templomban. Az egyik kolléganőm egy reggel mondja a Zsókának, de Zsóka, hallottad volna én tegnap, hogy énekelt a nagy templomban, hát gyönyörű hangja van, hát tudtuk, hogy szép hangja van, de hát, hogy hol énekeltél? Hát mondom, a nagy templomban. Na, jó, igen, mosolygott, 10 perc múlva jött az ügyeletes Dajka néni, akit tudtunk, hogy az ő szócsöve, vagy meghosszabbított karja. Irénke, a vezető kartásnő vár megbeszélgetésre. Most már akkor jön a, ez már tudtuk, hogy megyek, mondom neki, hogy köszönök, mosolygok, felvettek minden. Hát, Ircikém, tudod, hogy pedagógus nem lehet hívő ember? Mondom, Zsóka. Hogy én mit hiszek, az a magánügyem. Hogy te mit hiszel, és kiben hiszel, az is a te magánügyed. A munkával kapcsolatban van-e valami olyan kifogásod, ami, hogy én itt térítek, vagy bármit a gyerekek között, tehát szakmai szempontból van-e? Nem, jaj, nem, szakma, akkor elkezded dicsérni. De hát azért nem kéne ezt így. Mondom, Zsóka, tudod, kinek a koncertjén énekeltem? Kinek? Lehotka Gábornak. És tudod, ki az ember? Azon kívül, hogy orgona művész, ő a Zeneművészek Szövetségének a pártitkára. Lányat nézett. Hát mondom, egyébként meg, ha ő bemehet a nagy templomba, akkor én, mint párton kívüli, miért ne? De egyébként meg Kádár elvtárs most volt akkor valami kongresszus, mert mindig képben voltunk azért a politikában. Most mondta, hogy hívők és hitetlenek együtt építjük a szocializmust. Tényleg, igazad van. Hát jó, ettől kezdve nekem nem volt bajom. Eljöttem Budapestre, bementem egy óvodába, ott dolgoztam, beszélgetünk a vezetővel, aki a KISZ központi bizottságának, nem tudom, tehát nagy vezér volt. Ott is megvallottam a hitem, hogy én ki vagyok, Olá Gábor a férjem, rádiós, meg járunk ki, mindent elmondtam. Baptista vagy? Mondom, igen. Jaj, van nekem volt egy kolléganő, vagy egy osztálytársam, a Jóföldi Gábornak a felesége, hát az egy tündérénő. A baptisták azok nagyon jó. Na most ettől kezdve nekem nem volt gondom. Annyira nem volt a KISZ titkára a gondom, hogy én csináltam adventi hangversenyeket 20-valahány éven keresztül. Az összes baptista énekes könyvbe található 4 szólamú éneket megtanítottam vele. A legkedvesebb éneke a főnökömnek az Örvényvilág volt. Azt minden karácsonykor el kellett. Tehát a zenén keresztül
2: lehetett szólni.
0: Lehetett. Tehát nem, én nekem nem kellett ott bizony. A másik pedig, ő mindig vittem sajnos oda egy baptista kolléganőt, és hát ő nem úgy viselkedett, és akkor te, ő baptista, ő is baptista. És akkor nagyon, nagyon szégyeltem magam, és megfogadtam, hogy többet nem viszek baptistát oda. De hogy mennyire fontos az, hogy hiteles legyél.
2: Az élet is bizonyságot tegyen.
0: Most ezzel nem fényedni akarom magam, de arra törekedtem, hogy igenis hitelesnek lenni, nem titkolni, nem kell térítgetni senkit, hogy És a lányunk, a Juditkám 6 évig volt kollégám, ő is óvónő lett, ugyanezeket mondták el róla. Tehát most, mikor meghalt, akkor utána összejöttek itt Érden, összehozott az összes kollégám, és emlékeztek Juditra. Tehát, hogy egy hiteles hívőnő volt.

0: Már egy picit előre szaladtunk, mert én úgy szerettem volna felvezetni, hogy hát ha ennyi nehézség után gyerekrák, stb., hát akkor minimum jár az, már bocsánat, hogy ezt a kifejezést mondom, hogy boldogan éltek, míg meg nem haltak. Mert hát ugye már megvolt a negatív, akkor most jön majd a pozitív, mert valahogy van bennünk egy ilyen, nem is tudom, elvárás. Hát azért már kiderült, hogy nem teljesen így történt. Hát hogy történt?
1: Juditka, a második gyermekünk, ő teljesen normálisan nőtt fel, vagy élt. Tehát ő nála
2: jó,
1: nem...
2: Zsolti is.
1: Na jó, de hogy már, Juditnál nem voltak jelei semminek, akkor ő így olyan helyes volt, azt mondta, hogy én már Krisztus menyasszonya maradok, mert hogy itthon nem igen volt kérője sem, meg semmi. Judit nagyon...
2: Komoly hívő ember.
1: Meg okos volt nagyon, szóval a fiúk nem nagyon szeretik az okos lányokat. Kiment a Mariannékhoz segíteni Dublinba, és akkor ott ismerkedett össze a kinti férjével. Most ez hosszú, az is egy nagy csoda volt. Azonos érdeklődés, azonos hit, azonos meggyőződés, stb.
0: De akkor már nem 20 éves volt korántsem.
2: 38.
1: És elmentek egyszer kirándulni a Görög-szigetekre, mindig ilyen last minute repülővel mentek, és akkor az egyik szigeten rosszul lett. Lebénult a bal oldala, meg nem volt ereje. És akkor hirtelen elvitték orvoshoz, és kiderült, hogy találtak egy daganatot a fejében. Az is neuro, csak az mi volt neuro?
2: Glioblastoma. Glioblastoma. Tehát az a család.
1: Igen. És a Marian ugye az egészségügyben dolgozik, és ő kerekperes, vagy mondta, anyu, Judit el fog menni. Hát gondoljátok, hogy ott már ugye benne voltatok a képben ti is, szóval nagyon sokan imádkoztak, és hittünk is az ima erejében, de mindig ott volt az, hogy jót akarunk, vagy jól akarjuk, vagy hogy akarjuk. És akkor kalandos módon hazaért Dublinba, Juditkám, rögtön már elő volt készítve a műtét, megműtötték, és képzeljétek, hogy teljesen elmúlt ez a bénulás, meg minden, szóval elkezdett tudni mozogni, meg stb. Azt mondják, Judit azt, hogy menjen haza, otthon jobb körülmények között van, nem itt a kórházba, pelenka, meg mit tudom, micsoda, és akkor hazaengedték.
2: De már akkor se kellett a kórházba, és önállóan ellátta magát.
1: És ugye mi akkor kint voltunk hosszú, több mint három hónapig. És Juditka és Marianka 5 percre laknak egymástól egy azonos lakótelepen, vagy ilyen...
0: Lakópark.
1: Lakóparkban, igen. És Judit minden nap átjött ebédelni. És mindig ott ölelgettük meg, stb. Egyszer csak egyik nap nem jött. És akkor mondta Marian, hogy ez neki nem tetszik, átmegy, megnézi. És akkor munka után átszaladt Juditkámhoz, és hát akkor megint már ágynak esett. Úgyhogy Marian azonnal mentőt hívott, és akkor vitte vissza a kórházba. És képzeljétek, hogy ez az agresszív daganat újból kiújult. Szóval döbbenet, hogy mennyire nem rajtunk múlik az életünk, az egészségünk, a mindennapjaink, és ez nem csak hit vagy nem hit kérdése, vagy könyörgés vagy nem könyörgés kérdése, hanem ez a jó Isten kezében van. Ugye van az a igei mondás, hogy az Úr adta, az Úr elvette, stb. És akkor visszakerült Dublinba, ott olyan az egészségügyi ellátás, hogy elintézték, és egy hospice házba utalták be. Most én megmondom őszintén, hogy akkor még nem esett le a 20 fillér hospice
2: nem tudtuk
1: házzal kapcsolatban, de ugye olyanokat szoktak oda helyezni, akinek az életük végét megpróbálják elsimítani.
0: Szép Péter,
1: igen.
2: Mi azt hittük, hogy csak hogy segítenek abban a ápolásban. Tehát annyira naívak voltunk, hogy nem voltunk.
1: És akkor...
2: Marianka képe volt ő. Igen,
1: és akkor többször meglátogatom. Na most ez a hospice ház, ez 30 kilométerre volt az ő kis, hogy hívjákjuktól, városkájuktól, ugye Dublin meg majdnem 90, szóval az így közelebb is volt. Meg könnyebb is volt. Rengeteget autóztunk, meg benzineztünk, ugye, és nagyon sok segítséget kaptunk innen Magyarországról is, és ezek a források mind arra mentek, hogy ezt a helyzetet megpróbáljuk valahogy finanszírozni, vagy segíteni nekik. Bár a Mariankám még oda is áldozták a Milikémnek a jövőjére addig gyűjtött forrásokat, mert azt mondták, Ricsike is azt mondta, hogy első Juditka. Tehát, hogy ilyen érdekes ez, hogy most az egész elejére visszautalok, hogy genetikailag is, meg neveltetésileg is az ember a példákat le tudja utánozni, vagy be tud épülni az életébe.
2: És ahogy... Judit, hogy fogta fel ezt az egész helyet?
1: Na, hát az egy...
2: Mi a gyerekeken keresztül kaptunk mindig erőt.
1: Az egy őrület volt.
2: Tehát a Zsolt is, mikor kicsi volt, még nem tudta kifejezni, de a szemével engem mindig biztatott. Mindig azt éreztem, hogy hát Zsolti biztat. Tehát... És Judit is azzal fogadott minket, hogy anya, itt nekem lejárt az időm.
1: Képzeld ezt hallani. Szülőnök.
0: Ez egy 41 néhány éves ember.
2: 45 éves volt.
1: Igen.
2: Az én időm itt lejárt, és most már megyek az örökké valóságba, ott helyet készített nekem az Úr Jézus, majd ott találkozok Zsoltival, meg a szeretteinkkel. Ti egy dologra vigyázzatok, hogy csak Isten mellett maradjatok, és nagyon szeressétek egymást.
1: Dekit, meg Milikét.
2: Dekit, és a Juditot, meg mindenkit, és a Milikét, és meg nem tudtunk felelni erre, tehát mit tudsz mondani, érted, mikor a gyereked mondja meg neked, hogy ne féljél, mert hát Zsolti ugyanezt mondta, hogy anya, én meg fogok halni, tudom, hogy meg fogok halni.
0: Tehát, mennyivel korábban ment el Zsolt? Hány évvel?
1: 15-ben.
2: Zsolti 10 éve ment el, most lesz 10 éve ebben az évben. Judit rá 5 évre.
0: Tehát ez 5 éven belül történt a két eset.
1: És akkor még egy utolsó ehhez, aztán mehetünk más témára. Meséld el a Zsoltikának a
2: Igen, de mondjuk még Judittól mondanék annyit, hogy Judit ugyanazt a kezelést kapta, amit Zsoltival kaptam. Tehát most a genetikusok azért mennek oda-vissza, hogy valami felébresztette ezeket a dolgokat.
0: Tehát minden. Nagy valószínűséggel a vetélések miatt ők próbáltak úgymond gyógyszerezni.
2: Hát, hogy maradjon meg, igen, hogy ne vetéljek el, igen. Tehát a másik még Juditnak a bizonysága, vagy a lelki ereje, ami volt. Én azon aggódtam, hogy most mi lesz Emilivel, mert Judit tényleg születésétől kezdve nevelte, szinte segített Mariannak.
0: Az unokahúgát.
2: Ott volt, ő távolra vagyunk egymástól Írországban, én, mint nagymama nem tudtam
0: tehát
2: ott lenni.
0: Pótmamaként
2: beállt. Tehát ilyen pótmama volt, igen, de ő lelkileg egy nagyon, nagyon, nagyon diszkréten, szépen, ügyesen alakította a lelkét is a gyereknek. És ugye most ez meg fog szakadni, most mi lesz? Bennem ott volt a kérdőjel. Ricsinek, a vőmnek mondtam, hogy most mi lesz, és akkor azt mondta anyuka, Judit lerakta az alapokat Milikénél, és az megmarad. Juditnak mondom, Juditkám, az bánt engem, hogy mi lesz Milivel, a lelki nevelésével, mert gyülekezetben nem tudnak járni, Marianék nincsenek, baptisták meg, hát nézd. És hát azért katolikusban nem akarnak, meg nem, még azért nem ismerik ott azt a várost, és akkor azt mondta, anya, legyél nyugodtan, akit az atya vonz, az majd az meg fogja is, el fogja
0: végezni
2: érni azt, hogy ő meg fogja ismerni Isten, de Emily egy olyan iskolába fog járni, katolikus iskola, ott dolgozott Maria Judit is, mint óvonő, mert ez egy ilyen komplexum, ahol van a 0-tól 14 éves korig van a nevelés, és azt mondja, itt nagyon komoly hívőközösség van, katolikusok, de komoly hívő emberek. Ott fog hallani Istenről, Marianék imádkoznak vele, olvassák az igét, minden, meg fogja ismerni is, mert ne aggódjál. Tehát még azért ebben is úgy helyre rakott engem.
1: Mondd el, hogy karácsonykor mi volt most karácsonykor.
2: És aztán tényleg valóban az lett, hogy bement iskolába, és ez egy katolikus iskola, és mondják Marianék, hogy hát az a gond, hogy nincsen megkeresztelve. most akkor mit csináljanak? Hát mondom, kislányom, az áldás, hát ilyen bemutatás nem volt, hanem áldás kért rá az apja, tehát ott voltunk azért kicsi korában, ez a része megvolt, de az áldás...
1: Apja?
2: Bár te mikor voltál?
1: Nagyapja.
2: Nagyapja. Az áldás az mindig jól jön, ha ott a papa ágya meg, akkor az ágya meg. Ebből ne csinálj gondot, hogy most ő nem baptistának, hanem majd felnőtt korában, majd alámerítkedik, vagy megkeresztelkedik. És most úgy gondoljátok el, hogy az a gyerek olyan komolyan veszi, hát otthon imádkodnak vele meg minden, és most olyan komolyan vette, hogy volt karácsonyi ünnepség, az egész születéstörténetet, a bibliai igeverseket, minden gyerek egyet-egyet megtanítottak vele a tanítók, és olyan szép kis egész előadást csináltak, és a Milike is olyan boldogan mondta angolul, aztán lefordítja nekünk magyarul, és így összeteszi a kezét, és akkor úgy énekelt, hogy hát most az angyalokról van szó, és akkor már összeteszi, tehát már ott nevelik a tiszteletre, Isten tiszteletre.
1: Meg azt a bibliós dicsőség.
2: A dicsőség a
1: magasságban.
2: Tehát, hogy a Judit minket hát rettenetes, mert nem lehet azt mondani, hogy most mi úgy ezt így elengedtük, hogy elment, mert ez itt van bennünk, de tudjuk, hogy hova ment, az a bizonyosság, és az, hogy ő lelkileg így éretten ment, ez minket meg...
1: De gondoljatok bele, hogy lehet ilyen tudatosan begyalogolni a mennyországba? Hát de... ő tudja, tudta,
2: éreztem,
1: akarta.
2: Érezte, hogy...
1: Szóval ez nem szlogen volt, vagy valami bájulgó, hanem ő meg volt erről győződve. Hát én mondtam is magamban, hogy lehet, hogy bennem van a hiba.
2: Hát folyamatos kapcsolatban vagy... volt Istennel, különben ezt nem tudja megcsinálni az ember magától.
0: Igen, van egy olyan ige, igaz, hogy az előjáróitokra, de tulajdonképpen ő előre ment, hogy figyeljetek életük végére.
2: Ugyan a szüleinknél ugyanezt láttuk.
0: És kövessétek a hitüket.
2: Én egyszer úgy fogalmaztam meg Gábornak, hogy nekünk az Úr mindig megadott mindent, amire szükségünk volt. De annál soha nem többet. Mert ha mi gazdagok lettünk volna, pénzünk lett volna, ő nagyon jól tudja, hogy mi nem vagyunk itt. Ha a gyerekünk el, vagy az életünkben nem lettek volna a nehézségek, amiket meg kell küzdeni, amiért meg kell dolgozni, akkor nem lennénk itt. Akkor nem lennénk a közelében, hogy a Jóisten biztos, hogy minket így tart meg.
1: És
2: vagy
1: a
2: ezáltal...
1: két beteg gyerekünkön keresztül annyi mindent kaptunk felülről, most ez lehet, hogy egy kicsit gorombának tűnik, hogy lehet, hogy nem kaptuk volna meg ezeket, ha nem lettek volna betegek. Döbbenet. És tulajdonképpen hálásak vagyunk, értük, meg a Jóistennek, hogy így nevelgetett bennünket, hogy nem egy ilyen befele forduló, önmarcangoló, önsajnáltató, vagy önsajnáló emberekké váltunk, hanem inkább egyre nyitottabbá. Úgyhogy érdekes ez. Persze nem kívánom én ezt, most a hallgatókra gondolok, hogy ezeket éljék át, hogy így jussanak hitre, de ez talán csak arra jó, hogy a hitet meg lehet tartani kívülről nézőnek, vagy a kívülről figyelőnek a véleményével szemben is, hogyha az Úr úgy akarja. Meg lehet tartani, meg kell tartani.
0: Azt hiszem, ennél szebb zárszót nem is mondhatnék. Nekem egy igevers jutott az eszembe, hogy hű az Isten, aki nem hagy titeket erőtökön felől kísérteni, sőt a kísértéssel együtt a kimenekedést is elkészíti, igen, hogy el tudjátok azt igen viselni. Lehet ezt mondani az 52 évre, amire igen így visszanéztük? Igen. Pontosabban, hát inkább az egész életetekre.
2: Igen, igen.
0: Köszönöm igen szépen a beszélgetést.
2: Mi is köszönjük.
0: Olá Gáborral és feleségével, Incivel beszélgettem, Kulcsár Anikót hallották.
3: Kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
4: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallották.

Kedves hallgatóink! Párbeszéd az emberért, avagy az egyházak szerepe a mai társadalomban. A műsor célja az ide tartozó és aktuális témakörök folyamatos napirenden tartása és minél szélesebb körű nyílt elemzése. A beszélgető műsor házigazdája, e téma elkötelezett és kiemelt szakértője, Platti Iván.

0: Kedves hallgatóink, nagy szeretettel köszöntöm Önöket, Párbeszéd az emberért, Egyházak szerepe a mai társadalma című műsorunk. Új vendégeként Németh László, a római Szent István háznak a vezetője, aki ugyan doktor Németh László, és van egy érdekessége, hogy van egy Imre neve is. Tehát a jóisten éltessen sokáig, hiszen vasárnap volt Szent Imre napja, és az jutott eszembe, hogy egy Szent István házba vezetőként dolgozni, akkor Szent István Imre fiának írt intelmei, az valahol rajtad keresztül is érvényesül, hiszen Imre is vagy. Jó mondom?
1: Igen, de az Imre nevet igazából csak az utóbbi időben használom, mióta írásaim jelennek meg, hogy ne keveredjen össze a Németh László drámaíróval, és meg lehessen különböztetni az én írásaimat, tehát úgy pár éve használom csak az Imre nevet.
0: Hát nagy szeretettel köszöntelek, Lacikám, nem ma ismerjük egymást, ez tény és való. A mi ismeretségünk az tulajdonképpen a rendszerváltástól kezdődik, 89-től, amikor ezt a feladatot kaptam, és akkor ugye megindult az egyházakkal való közös gondolkodás is ebbe. Te akkor már pozícióban voltál, na de azért egy picit, hogy végül is akkor milyen pozícióban voltál, és az akkori utad hogy alakult, hiszen most egy hónap múlva már 61. évedet töltöd majd be, tehát ez azt jelenti, hogy egy szép pálya volt eddig is, egész odáig, hogy Szent István nevét viselő zarándokháznak a vezetője vagy. Egy picit magadról akkor, az utadról.
1: Hát ha az életkortól kezdjük, akkor már ugye 56-ban születtem a forradalom után. Három testvérem van, nekik 14 gyerekük van, egy nagy család, és már nekik is van, a gyerekeknek is vannak már gyerekei. Ha összejön a család, akkor 50-60-an vagyunk.
0: Az igen.
1: Úgyhogy egy szép nagy keresztény család ez. Édesapám korán meghalt, édesanyám nevelt fel bennünket. A budai Ciszter templomba jártunk. Akkor még a világi papok voltak, a kommunizmus alatt. Kiváló lelkipásztorok foglalkoztak velünk. Közöttük Ruppert János atya, aki egy kiváló hitoktató volt, minisztráns vezető, korán meghalt, és aztán ott volt utána Kozma György atya, aki foglalkozott velünk, volt ifjúsági zenekarunk, jártunk vidékre zenélni, abban az időben a templomból úgy loptuk ki az erősítőt, meg a hangszereket, hogy a plébános ne tudja meg, hogy megyünk vidékre, valahol misére énekelni. És hát maga ez az egész Szent Imre közösség, az egy meghatározó élmény volt ifjúságomban, ott minisztráltam, és hát a hivatás kialakulásában is ennek döntő szerepe volt, ezeknek az atyáknak a példája, hogy lelkesen értünk éltek, dolgoztak velünk, vittek bennünket kirándulni Erdélybe, Németországba, Bulgáriába, NDK-ba, és hát ott próbáltuk így kapcsolatokat is építeni az egyházi közösségek között. Ez fontos élmény volt ifjúságomban. Verespálné gimnáziumban jártam gimnázista koromban. Nagyon jól éreztem magam ott, mert a József Attilában annak idején nem sikerült bejutni. Mert
0: ja, igen, mert az a József Attila
1: volt. Ott a Ciszterek mellett, igen, és igen. Akkor aztán a Verespálnéba bekerültem. Bár a fölvételikor le akarta beszélni az igazgatónő édesanyámat, hogy ne erőltessem el a gyereknek, ez túl nehéz lesz és kudarc lesz, de édesanyám azt mondta, hogy csak nyugodtan vegyenek föl, meg fogja állni helyét a gyermek. Úgyhogy ott érettségiztem le, nagyon jó osztályunk volt, és aztán kerültem, jelentkeztem. Először jelentkeztem falból a Ho Chi Minh tanárképző főiskolára. Egerbe. Akkor indult Budapesten a budapesti tagozat, abban az első évben, és akkor én oda jelentkeztem, hogy le tudjak érettségizni, és ne legyen probléma a szemináriumban való följelentkezéssel, hogy mindig kérdezték, hogy hova megyek, mondom, hát Ho Chi Minh, tehát ez csak ez. És aztán oda letettem az érettségit, de oda már nem mentem el, hanem mentem a szemináriumba, Esztergomba, és akkor elvittek 2 évre katonának, Nagyatádon voltam.
0: Ahol? Nagyatádon.
1: Nagyatádon voltam katona. Ugye ott megismertük sok-sok szemináriumból oda összegyűjtött kispapokat, úgyhogy az is egy fontos élmény volt, és volt a laktanya közelében Lábodon egy atya, aki foglalkozott velünk, akihez ki lehetett menni. Nagyon szerettük őt, nagyon normálisan kezelt bennünket. Aki elment a misére, elment, aki nem, nem. Adott mindig egy vacsorát, egy jó beszélgetés volt, tehát nagyon nagy segítsége volt a katona kispapoknak ott Nagyatádon, mert Nagyatádon nem lehetett, ez Lábodon volt Nagyatád mellett. És aztán visszakerültem a szemináriumba, Esztergomba, 3 évet tanultam, utána felkerültem a központiba, itten jutottam el a papszentelésig, és akkor utána még egy évig a doktorátust itt fejeztem be, 83-ban kerültem ki a szemináriumból, központi szemináriumból, doktori fokozattal, és kerültem Széchenybe káplánnak.
0: És 82-ben szenteltek papá.
1: Itt szenteltek Budapesten, mert a Lékai bíboros úrnak volt ez a szándéka, hogy ne csak az esztergomi bazilikában legyenek papszentelések, hanem a plébániákon is, és ezzel kicsit hivatás, gondozást, vagy reklámot csinálni a fiatal papok által a papi hivatásnak, hogy engem a Szent Imrébe szenteltek papá 82-ben. A plébániai közösség.
0: Széchenybe pedig, mint káplán?
1: Káplánként kerültem Széchenybe, 2 évig voltam Széchenybe. Mondhatni úgy, hogy ez az egyetlen lelkipásztori munkám volt közösségben, illetve hát most van Olaszországban az olaszországi magyar hívekkel való foglalkozás.
0: De hát végül Széchenyből hogy kerültél vissza Esztergomba? Tudnék, a mi ismeretségünk 89-ben, akkor te, ha jól emlékszem, vagy szertartó voltál, vagy titkár, 89... vagy irodaigazgató.
1: Nem, 89-ben már, igen. Én 85-ben kerültem ki Rómába, a Pápai Mér Intézetbe, 3 évig ott tanultam. Ez egy ilyen érdekes folyamat volt, mert elsőbb a Lékai bíboros úr a levéltárba küldött dolgozni, az volt neki az álma, hogy a magyar forrásokat gyűjtsük össze a vatikáni levéltárba. Egy év után meghalt a Lékai bíboros úr, és akkor utána kezdtem el tanulni a augusztiniánumba patrisztikát, amiből hát idehaza is doktoráltam, és akkor 2 évig járhattam az augusztiniánumba, és akkor kerültem haza, akkor már Paskai bíboros úr volt az bíboros érsek, és akkor lettem neki a szertartója 88 őszétől. Pont akkor, amikor 88. augusztus 20-án ugye meghívta a pápát, vagy bejelentette, hogy a meghívást megtették az állammal közösen, akkor kerültem oda szeptemberben Esztergomba az aulába szertartóként, és egy év után, amikor már mi megismerkedtünk, akkor már titkár voltam.
0: Igen. Igen, hát ez egy szép kezdeti időszak volt. Tulajdonképpen te is ezt a hát közel 30 évet végig olyan szinten volt információd az állam és az egyház kapcsolatában, és benne a bíborosok mellett lévő, meg egyáltalán a katolikus egyház képviseletében, ami miatt a találkozásunk természetesen nem percenként volt, mert azért volt bíboros úr által delegált 2 papa főosztályra delegálva, de azért rajtad keresztül sok minden ment, információ oda-vissza, úgyhogy most is köszönöm azt, hogy végül is, ami ma van, meg akkor elindult, abban neked is jelentős részed volt a magad közvetítő szerepében, és hát tanácsadó szerepében. Mert azért valaki egy bíboros mellé, vagy egy érsek mellé megy, akkor annak azt jelenti, hogy annak valami más is mozog azon kívül, hogy papi pályára ment. Nem tudom, jól mondom el.
1: Igen, hát azok egy fontos, jelentős események zajlottak azokban az években, és aminek én részese lehettem, kismértékben alakítója is,
0: igen.
1: És hát a bíboros úr ügyét, vagy az egyházmegye ügyét szolgálva ebben részt vehettem.
0: És hát ugye aztán jött a 91-es pápa látogatás, ebben megint csak közös munkák voltak.
1: Hát és... Még előtte ugye a Mindszenty bíboros úrnak a hazahozatala, hát igen. Az volt az első. Igen. Jelentős nagy esemény, és aztán a pápa látogatás.
0: Igen, szóval, és hát aztán ugye 96, de akkor már te nem ebbe a pozícióba voltál.
1: 96-ban még igen, én 98-ig
0: akkor
1: voltam.
0: Akkor már irodaigazgató.
1: Akkor már irodaigazgató voltam, mert ugye 93-ban 2003-ban, mikor megvolt az egyházmegyei határoknak a módosítása, akkor fölkerültünk ide Budapestre, az érsekség hivatala itt működött az Úri utcában attól kezdve, és akkor itt lettem irodaigazgató 95-ben.
0: Igen. És akit aztán utána megint egy László követett téged, csak azt Sülleinek hívják.
1: Hát nem közvetlenül.
0: Nem közvetlenül.
1: Igen, mert a Laci, a Süllei Laci, ő 93-ba került oda az érsekségre, mint szertartó. Tehát igen.
0: De te Lászlók voltak.
1: Igen, akkor három László volt.
0: Három Paskai László, Paskai. László,
1: Németh László és Süllei László, igen.
0: Érdekes, hogy ezek a Lászlókkal való kapcsolatom mindig valahogy nem hivatalos, hanem emberi volt. Uh-huh. Lehet, hogy talán az is, hogy az Iván és a László közt a névnapok három nap különbséggel valahol az együtt gondolkodtunk még,
1: igen.
0: És kiegészítettük egymást, úgyhogy ez egy szép időszak volt valóban. És hát aztán végül is te ebből az irodaigazgatás, magyarországi szolgálatból megint Rómába mentél.
1: Igen, 98-ban döntött úgy a püspöki kar, hogy hazahívják Beres Andrást, a Pápai Magyar Intézet rektori hivatalából, és engem neveznek ki az utódjának, úgyhogy 98-tól 13 évig voltam Pápai Magyar Intézetnek a rektora, és aztán rögtön az első évben már megkeresett Cserháti Ferenc, a jelenlegi segédpüspök, Miklós Házi Attila püspök megbízásából, és megkért arra, hogy a olaszországi magyarok lelkipásztori munkáját is
0: koordinálja.
1: Vegyem át a Kovács Angelus atyától, aki már akkor nagyon idős volt, és hát én erre igent mondtam, és azóta a minden fő feladatom mellett a olaszországi magyarok lelkipásztori szolgálatát is ellátom. Koordinátor vagyok, ugye ez azt jelenti, hogy a munkát nekem kell koordinálnom, de igazából csak magamat koordinálom, mert munkatárs nincsen. Szoktam mondani, hogy mindig olyan utasításokat adok magamnak, amit teljesítek is. Tehát
0: hát igen,
1: nem kerülök
0: ellenmondásra.
1: Nem kerülök ellenmondásra a főnökkel, igen. Bár annyi kiegészítés hozzá kell tenni, hogy a Firenzében a Ruppert József atya piarista segített korábban, most pedig Kovács Gergely atya az, aki a Firenzei közösséget ellátja, többi közösséget pedig én magam.
0: Összesen hány ilyen magyar közösség
1: van? 8 közösségünk van, ahol...
0: Ezek hol vannak a Olaszországban?
1: Torinótól Palermóig.
0: Aha, tehát akkor végig a...
1: Végig egész. Hosszú a
0: csizma.
1: Hosszú a csizma, igen. Szoktam mondani, hogy én vasárnap csak egy misét mondok, de azért nagyon sokat kell utazni. Ugye itteni atyák sok misét mondanak egy kisebb területen, vagy a filiákban. Én egy vasárnapi misér 600-1200 kilométert szoktam utazni, tehát eléggé nagy távolságok vannak, ugye hosszú az ország.
0: Hát igen, igen.
1: Ja, ahogy mondta János Pál, hogy az ő a világ plébánosa, én meg azt mondom, hogy az Olaszország az én plébániám, mert összes magyar oda tartozik.
0: Hát igen, de végül Cserháti Ferenc püspök úrral a kapcsolat, az gondolom, hogy
1: hát ő,
0: nem is napi, de...
1: Hát ő igen, jó kapcsolatban vagyunk vele, most is... Azért vagyok ugye idehaza, mert a Magyar Diaszpora Tanács ülésén vettünk részt, a püspök úr is ott volt. Rendszeresen találkozunk ilyen európai papi konferenciákon minden évben. Idén Londonban voltunk, jövőre Prágában megyünk, de már voltak Rómában, a Szent István házban is.
0: Erről egy pár szót, hogy ez a Diaszpora Tanács, ez mi tulajdonképpen? A diaszpora, nem mindenki tudja.
1: Ja, a Diaszpora Tanács azt a kormány hozta létre, amiben külföldön élő magyar szervezetek képviselőit hívta meg, Ausztriától Dél-Amerikáig, Észak-Amerikáig, Dél-Afrikába, tehát mindenhol, ahol magyarok élnek. Ez fokozatosan alakult ki, ez a diaszpora tanácsnak a működése, a menetrendje, és hát minden évben egy kis előbrelépés van, fejlődés van. Ez az a szervezet, amely igyekszik összefogni a világnak a magyarságát, a magyar kormánynak a segítségével, és az utóbbi években a magyar kormány igen sok anyagi támogatást ad ezeknek a szervezeteknek, de nem csak anyagiakat, hanem személyeket is küld, úgynevezett Körösi Sándor program, annak nevezték el ezt, ahol fiatalokat küldenek ki magyar közösségekhez, akik ott magyar tanítanak, táncot tanítanak, magyar irodalmat, magyar történelmet, és ezzel próbálják újra éleszteni, életerőt adni ezeknek a magyar közösségeknek, hogy ne csak az emigránsok találjanak benne helyet, hanem mindenki, aki Magyarországról elmegy, és abban az országban él, azok ezekben a magyar szervezetekben otthonra találjanak, magyarok magyarokat megtalálják, és erősítsék a hazához való kapcsolatukat.
0: Ez egy jó dolog, igen, mert végül is a magyar kultúrának a terjesztése is.
1: Így van.
0: Ebbe a globális, nagy globalizációba elvész ez a kis nemzetek a kultúrája. Igen. De ezeken keresztül talán lehet, hogy újabb sejtek is létrejöhetnek.
1: Igen, igen. Illetve akik megvannak, azok meg tudnak maradni.
0: Egyáltalán Olaszországban úgynevezett magyarságnak körülbelül mekkora lehet a képviselője? Mindegy, hogy ez 56-ba vagy csak mostanában kerültek, de ezek egy része azért, ha katolikus, akkor az megjelenik azért a parókiák, illetve a templomok.
1: Tehát nekünk igazából templomunk nincsen, mi mindenhol vendégek vagyunk.
0: Vendégek.
1: Tehát mindenhol valahol bekéreckedünk valamelyik templomba, és ott tartjuk a szentmisét, vagy utána a találkozót. Hivatalosan Olaszországban 8000 magyar van, de hozzá kell tenni azt, hogy ennél bizonyára sokkal többen vannak, hiszen a határon túli magyarok Olaszországban nem számítanak magyarnak. Tehát amikor népszámlálás van, az erdélyeket ők nem számítják magyarnak, mert ők román állampolgárok. Nem tesznek különbséget a állampolgárság és a nemzetiség között, mint például Németországban. Úgyhogy bizonyára, és azt is tudjuk, hogy Romániából nagyon sokan emigráltak Olaszországban. Egyik legnagyobb közösség a román közösség, akik között sok az erdélyi is. Úgyhogy bizonyára többen vannak, hogy mennyien vannak, ezt senki nem tudja. És vannak olyan közösségek, ahol valóban szinte majdnem többségben vannak az erdélyi magyarok, mint a magyarországi magyarok. Az 56-osok azok már elmaradnak, mert megöregedtek, már akik még élnek, már nem nagyon tudnak jönni a misére. És az egyik ilyen fokmérő számomra az, hogy tavaly az elődömről írtam egy kis füzetet, azt kiosztottam a híveknek, és például a palermói szentmisén már csak egy olyan valaki volt, aki az elődömet ismerte. Ez azt jelenti, hogy a közösség kicserélődött, újak fiatalok jönnek, akik most kapcsolódnak bele a helyi magyar közösségekbe. Ezek a közösségek azt is mutatja, hogy nem öregszenek el, tehát nem egy idősebb réteg jön, hanem fiatalok is vannak, gyerekek is. Minden város más-más.
0: Olaszországban nincsen olyan iskola, ahol mondjuk a magyar kétnyelvű oktatás is esetleg megáll.
1: Van egy iskola a Lombard tartományban, Varézében, ahol egy magyar iskola, igen, és ilyen vasárnapi iskola van Bolognában is, de ilyen kétnyelvű stabil iskola máshol nincsen. Úgyhogy a más nemzetekhez képest, más országokhoz képest olyan szervezet, amely az összes magyarságot összefogná Olaszországban, ilyen nincsen. Ugye az elődöm idejében alakultak ki az egyházi közösségekből többnyire olasz-magyar kulturális társaságok, akik aztán most a magyar kultúrát terjesztik, ahova nem csak magyarok tartoznak, de olaszok is, akik érdeklődnek a magyar kultúra iránt, ilyen van. Velencében, Firenzében, Bolognában, többfelé Genovában, többfelé Olaszországban, akik elsősorban a kultúrát terjesztik.
0: Hát igen, és hát ugye én nekem régi heppem, mivel korábban tanácsokkal foglalkoztam még mielőtt, hogy a testvértelepülési kapcsolatokon keresztül is lehet a magyar kultúrát népszerűsíteni, és a másiknak a kultúráját is befogadni. Ugye egyáltalán én azt hiszem, hogy elég sok településnek és városnak van olasz testvérvárosa is. Hát igen, itt nehéz persze neked, aki egy személybe szervezett, koordinál, például ezeken keresztül, hogy lehet eljuttatni, tegyük föl a...
1: Ez nehéz. Én azt látom, hogy van egy testvér plébániai kapcsolat, amit a Paskai Bíboros úr hozott létre, az Pádovai Szent István plébánia és az Esztergomi Szent Anna plébánia között. Ez nagyon jól működött éveken keresztül, mindaddig, ameddig a két plébános jó viszonyban volt egymással, mind a ketten megértették egymást, mert a plébános akkor a Esztergomban vagy a káplán, aki ezzel foglalkozott, az a Kisrigó László, jelenlegi szegedcsanádi püspök volt, aki jól beszél olaszul, és az ottani plébánossal jól megértették egymást is. A két plébánia nagyon jól együttműködött. Amikor aztán elhelyezték az olasz plébánost, meg a Kisrigó Lászlóból püspök lett, elkerült, az utódok már
0: ezt a kapcsolatot nem.
1: Nem úgy ápolták, mint ahogy annak idején ez volt, de most, amikor oda megyünk misézni, akkor még mindenki emlékszik erre a szép együttműködésre, igen, a Gemellágyóra, igen, ezt minden alkalommal megemlítik. Azóta abba a templomba járunk, a misézni Pádovába például.
0: Hát ott azt hiszem a ferencesek vannak, nem? Pádovába.
1: Pádovában ferencesek vannak, de vannak
0: kapucinusok is. Igen,
1: vannak kapucinusok is.
0: Kapucinusok.
1: És hát ott van az egyetlen, Olaszországban az egyetlen olyan magyar templom, amely magyar Szent István király tiszteletére van szentelve.
0: És hát az egyetemen azért látni magyar személyiségeket is.
1: Így van.
0: Hogy is freskó.
1: Meg hát most avatták ott föl az egyetem udvarán a Janus Pannonius szobrot, ugye, aki oda járt. Nem most október 10-én, úgyhogy valami magyar emlék mindig.
0: Igen, hát izgalmas lehet. Megmondom őszintén, most természetesen jó érzéssel irigykedem, mert én nekem Olaszország, illetve Róma az, majd azt mondom, hogy amikor legelőször jártam, azt mondtam, hogy ide vissza kell jönni. Hát ez adatott 5-ször, abból 4 hivatalos volt, egy pedig nem, akkor Pregun István, te ismerted, ugye sajnos már nincs köztünk, feleségével együtt. Augusztusban mentünk Rómába, de azt mondtam, hogy soha többet augusztusban nem szabad Rómába menni. Olyan meleg volt, hogy azt nagyon nehezen lehetett tűrni. Nem, azt hiszem így van, nem?
1: Így van, de most már idehaza is jó meleg van.
0: Igen, igen.